0: forgalom.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Erős Európa, erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül, mondta Pozsonyban Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal kiemelte, nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait. A stúdióban Jeszenszky Géza.
3: Volt külügyminiszter, jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Sokulom, jó estét.
3: Hogy látja a mai találkozót? Itt előtte beszélgettünk, volt már nem egyen, ott van egy fotót mutatott. Igen. Is nekem nyugodtan.
4: Ez a 91-es fénykép Antallal, Havellal, és én vagyok a szélén. Hát nyilvánvaló, hogy számomra nagy öröm az, hogy Visegrád él és virul. Én mindig mondtam, hogy akinek a halálhírét keltik, az soká él. Visegrádra is remélem, hogy érvényes ez. És hát ez a mostani találkozó, ez rendkívül fontos. Nagyon jó dolgok hangzottak el. Nem csak arról van szó, hogy újra él is találkoznak, az is jó, jól hangzott, és tetszett nekem, hogy itt nem a közhelyek, és nem csupán arról van szó, hogy kipipálunk minden fél évben egy találkozót, hanem érdemi eszmecsere, és annak ellenére, hogy igazán akkor virágzott Visegrád, amikor hasonló politikai alapon álló kormányok voltak, tehát egy jobb közép, Szlovákia és Zurind idején, de azért az is látható, hogy ez a két kilógó, Babis és Fico, ők is érdemesnek látják ezt fönntartani, tehát amit mindig láttam azt, hogy a Visegrádnak a tengelye a lengyel-magyar együttműködés. Ez így volt a 90-es években is, és alkalmazkodnak ezek, és hát nagyon helyes, akkor vagyunk erősebbek, hogyha egy hangon tudunk beszélni, és ez most nagyon nagy hangsúlyt kapott, és az előttünk álló kérdések, különösen az Európai Uniós költségvetés, itt valóban alapvető közös céljaink vannak.
3: Mik voltak a legfontosabbak? Ugye azt mondja, hogy nagyon sok fontos, konkrét dolog is hangzott el. A sajtó nyilván azt hozza, hogy Magyar Péter azt mondja, hogy nincs rendben, hogy napi 1 millió eurót fizetünk azért, hogy megvédjük az EU közös határait. De hát ez erről nyilván nem a V4, hanem inkább Magyarország tud az Unióval dűlőre jutni, nem?
4: Na, itt van egy olyan oldal, amit érdemes megvizsgálni. azért sokkolta a világot, még ha nem is volt váratlan a szászországi eredmény az, hogy a szélsőséges jobboldali párt ilyen nagy többséget szerzett. Viszont ennek az alapvető oka nem csak a demagóg populista ígéreteik, hanem elsősorban az, hogy a nyugati demokráciák nem tudják kezelni azt, amit migrációnak is nevezünk, a bevándorlás, és nem csak a friss bevándorlókat, vagy a bevándorolni akarókat, hanem akik ott vannak. Azokat a fundamentalista mohamedánokat, akik merényleteket követnek el, begázolnak tömegbe, autóval, stb. Na most az érthető, és azt én mindig helyesnek tartottam, hogyha Magyarország nem tárja ki a kapuit pláne a migránsok előtt, bár az is világos, hogy ezek nélkül Nyugat-Európa gazdasága nem működne. Tehát ezeket integrálni kell. És én azt hiszem, hogy mi józan közép-európaiak ebben akár még példát is tudunk mutatni. A lengyelek is hangsúlyozzák, hogy ők keletről, ugye az Oroszország által támogatott, és ott oda repülővel viszik a belorusz határra és általában arabokat, ázsiaiakat, akik be akarnak menni, hát a lengyelek sikeresen védik. Na most az, hogy ez a bírság, ez miért van, azt hiszem, hogy nem kizárólag azért, mert ő kerítés van, nem akkor jött ez a bírság, a bánásmóddal kapcsolatban.
3: Hát ugye a menedékjogi szabályokat sértjük meg egyrészt, meg a jogellenes visszakényszerítések, visszatoloncolások miatt, de ugye itt a kérdés az, hogy hogy lehetne ezt feloldani, mert ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok pénz, ebben tud-e a V4-ek, illetve hát a másik három segíteni az érdekérvényesítést?
4: Hát ugye az egységes álláspont az mindig erős, amellett, amikor Nyugat-Európát valóban fenyegetik belső problémák, akkor egy stabil Közép-Európa, amelyik ráadásul akár bizonyos ötleteket is tud adni, az nagyon hasznos. És itt is ugye a mostani migrációs politika Nyugat-Európában az egy nagy előrelépés, tehát nem azért úgy hallottam, úgy olvastam, hogy egy korábbi szabályozás alapján van ez a büntetés, amit indokolt és kívánatos is feloldani. Ehhez persze Magyarországnak is nem elég csak azt mondani, hogy zéró bevándorlás, hanem valóban, ami ellen is hangzott, hogy mi védjük Európa határait másokkal együtt természetesen, és ez, tehát mi nem migránsokat akarunk befogadni, hanem támogatást várunk arra, hogy távol tartsuk. És egyébként a megoldás nyilván az, hogy ne legyen migráció, ne legyen oka a migrációnak, ne legyenek azok a polgárháborúk, éhínség. Hát éhínséggel, járvánnyal azon persze nehéz megbirkózni.
3: Menjünk tovább, mert nagyon sok témánk van még, és szeretném másról is kérdezni. Például történt itt egymás az orosz-magyar kapcsolatok terén. Egyrészt itt van a kiutasított 10 orosz hírszerző. Erre jött egy orosz válasz, ugye a külügyi szóvivő azt mondta, hogy nagyon fájdalmas és súlyos lesz a válaszlépés, nem tudjuk még, hogy mi lesz. Illetve itt most én adás közben vettem észre az orosz nagykövetség írását. Ugye Orbán Anita külügyminiszter tegnap posztolta, hogy tárgyalt a lett külügyminiszterrel, és itt energetikai együttműködésről is tárgyalt, és hát egy igencsak sértődött posztban reagált az orosz nagykövetség erre az energetikai tárgyalásra. Én nem tudom, hogy látta ezt.
4: Igen, olvastam a percekben.
3: Egy idézet, azt mondja az orosz nagykövetség, hogy a magyar fél tudhatja, hogy Oroszország is nyitott a konzultációra Budapesttel a kétoldalú energetikai együttműködés minden aspektusáról. Ugye itt vannak itt is szerződések. De aztán itt következik az érdekes rész. Amennyiben azonban a magyar kormány éppen Rigában véli felfedezni az új stratégiai energetikai partnerét, úgy kizárólag sok sikert kívánhatunk mindkét államnak ezen a téren. Reméljük, hogy gyümölcsöző kooperációjuk eredményeképpen első osztályú balti kőolaj és földgáz áramlik majd Magyarországra, a szabadság és a liberális demokrácia páratlan illatával fűszerezve.
4: Igen, hát
3: páratlan mondatok.
4: Igen, hát ezek erős mondatok, nevetséges mondatok is, ez a gúnyolódás. Hát nyilván senki sem azt gondolja, hogy Lettországból vagy a balti államokból lehet fedezni Magyarország energia szükségletét. De nem csak Oroszországból. Itt van az Adria vezeték. Gázt mindenhonnan lehet vásárolni. az ár pedig egyáltalán nem kedvezőbb, tehát ez egy nyílt zsarolás, amit csak visszautasítani lehet.
3: Ugye itt a külügyminiszter Orbán nem posztolta, hogy kiváltanák ezzel, tehát nem erre csak, ez egy egyeztetés volt. Itt nem azt, nem annak szól-e az, hogy a külügy még nem vette fel a kapcsolatot az oroszokkal, legalábbis a külügyminiszter itt volt az egyenes beszédben, és azt mondta, hogy egyelőre nem vette fel a kapcsolatot orosz kollégájával. Azt mondta, hogy ha lesz olyan konkrét ügy, amit meg kell majd beszélnie, akkor áll elébe. Most ez már közelít a konkrét ügy felé?
4: Hát igazán nem is ez a lett kapcsolat és ezek a magyar álláspont vagy nyilatkozat számít, hanem az orosz kémeknek a kitiltása. Hát nyilván ez már zavarja az oroszokat. És itt nem csak arról van szó, hogy most olvastam, Csehországban 7 diplomátája van Oroszországnak. Magyarországon 47. Hát mit keres itt a 47 diplomata? Nyilván nem csak a magyar viszonyokba akar beavatkozni, meg fürkészni, amit lehet, nem tudom, milyen titkaink vannak, hanem ezek Európában. Ugye egy orosz diplomata Magyarországon oda megy Európai Unió területén, ahogy akar. Nem követi senki, lehet, hogy követik, de nem lehet megállítani. Tehát tulajdonképpen Magyarország egy orosz kémközpont volt az Orbán rendszerben, különösen az utolsó 10 évében. Emlékszünk még a kémbankra, amit kelletlenül, de megszüntetett Magyarország, de az emberek itt maradtak, diplomáciai mentességgel rendelkezők. Úgyhogy én azt reagáltam, aki megkérdezett engem a napokban erről, hogy mit szólok hozzá, azt mondtam, hogy hát végre. Orbán Anitának is azt üzentem, hogy hát végre.
3: Visszatérve az energiához, tehát Magyarország ezer szálon függ az orosz energiától, olaj és gáz tekintetében is, de ott van Paks 2 is. Egy kormányváltás után nem kellene ezek miatt a szerződések miatt felvenni a kapcsolatot? Annál inkább, mert a miniszterelnök a kampányban ígérte, hogy felülvizsgálják, átnézik, megnézik ezeket a szerződéseket, jók-e, nem jók, tehát nincs itt megbeszélni való?
4: Hát bőven van beszélni való, különösen a Paks 2-vel kapcsolatban. Én nukleáris barátaim, szakértő barátaim is erről beszéltem. Általában az a vélemény, hogy ugyan nem olcsó dolog lemondani erről a szerződésről, de az oroszok nem teljesítették a szerződést. Hát már működnie kellene. Amellett nem jó függeni az oroszoktól. Legalább 10 évbe kerülne, hogyha most minden rendben lenne és épülne, ennél rövidebb idő alatt lehet, Dél-Koreából, franciáktól, amerikaiaktól, úgyhogy én magam részéről, én nem orosz ellenes vagyok, ezt itt is elmondtam párszor, de ettől az Oroszországtól vágjuk le magunkat, amennyire lehet az energia ellátásban.
3: Hát de most még nagyon-nagyon függünk, tehát hogy ezt előbb el kell kezdeni levágni magunkat, gondolom én, de egy külügyminiszterként, ha mondjuk most ön volt külügyminiszter, ön felvenni a kapcsolatot, vagy most mit kellene csinálni, mert ugye most még nyilván van gáz és van kőolaj, de 2027 is eljön, meg 28 is eljön, és...
4: Hát 2027-ben úgyis le kell válnunk az Európai Unió döntése alapján az orosz olajról, úgyhogy erről valóban lehet és kell is tárgyalni. Én nem biztos erre sor fog kerülni. Éppen elég dolga volt eddig a magyar diplomáciának, hogy a kármentés és hát elfogadtassa magával, hogy ez most már egy egészen más ország, és jó szövetségesek leszünk. Az orosz viszony, az pedig hát magától értetődik, hogy ezeket rendezni kell, nem csak a diplomáciai joggal visszaélőket, hanem az energiakérdéseket is. Én úgy gondolom, hogy ez a feszültség, ami most támadt, ez előmozdítja azt, hogy valóban öntsünk tiszta vizet a pohárba, és rendezzük ezt a kérdést, döntsük el az oroszokkal tárgyalva, hogy képesek ezt megvalósítani, ha nem, akkor hogyan tudunk ebből kiválni, mennyi idő egy új más szerződés más országokkal. Úgyhogy sok feladat között ez is egy nagyon fontos feladat.
3: Egy másik vitás kérdés nem Oroszországgal, Ukrajnával, mert hogy közben a múlt héten Magyarország megint blokkolta Ukrajna csatlakozási tárgyalását, most harmadszor, most a második és a harmadik klaszter technikai lezárását blokkolta, és azt mondják, hogy Budapest csak akkor oldaná fel a vétót, ha Kijev előrelépést mutat az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. Mit gondol erről az újabb blokkolásról?
4: Igen, hát azért ez nem az a vétó, amit az Orbán rendszer mondott. Orbánék azt mondták, hogy soha, csak a testemen keresztül, amíg én élek, azt mondta Orbán, addig nem lesz Ukrajna tagja. Ukrajna tagsága magyar érdek, gazdasági érdek, és nem utolsó sorban az Ukrajnában még maradt magyar kisebbségnek is az érdeke, az európai standardek betartása. Na most az a megállapodás, ami azért megszületett éppen a magyar kisebbség jogairól. Ebben nagy szerepe van annak, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja akar lenni. Ha nem lett volna ez a nyomás, akkor ki tudja, hogy mikor tértünk volna vissza a 90-es évekhez.
3: De akkor éppen ezért miért mondja most a kormány, hogy az ukrajnai magyar kisebbségek jogainak biztosításáért teszi ezt, mert Magyar Péter még júniusban bejelentette, hogy óriási hírrel jelentkezik, 3 hét alatt sikerült megállapodni a kisebbségek.
4: Ennek a végrehajtása, ugye a puding próbálja az evés, úgy mondják, úgyhogy valóban Kárpátaljáról nem jöttek olyan hírek, hogy minden megváltozott volna. Az ukrán, létező ukrán nacionalizmus megszűnt volna. Emlékszünk, hogy Munkács váráról a Turul-szobrot eltávolították, a Turul emlékművet. Tehát tettekre kell váltani, nem üres ígéretekre van szükség, és ebben teljesen érthető a magyar miniszterelnök álláspontja.
3: Hát egy felkiáltó jelként is felfogható.
4: Úgy is lehet mondani. Na most ezzel együtt én nagyon örülnék, hogyha erre a találkozóra a Zelenszky elnökkel sor kerülné minél hamarabb. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy bármilyen kockázatos, el kell menni Kijevbe, és együtt menjenek Beregszászra. Ez az én, mondjuk, forgatókönyvem.
3: Köszönöm szépen, hogy itt volt, és elmondta ezt.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Olyan, mintha ugyanabban a folyóban lépnénk évről évre, minden évben megállapítjuk, hogy soha nem látott rossz adatokat produkálnak a magyar diákok a PISA jelentésben, és akkor minden évben elmondhatjuk azt is, hogy na de valamit megpróbál a magyar oktatáspolitika tenni ezzel, legalábbis mindig ez a kommentár mindehhez. Aztán ott tartunk, hogy a következő évben megint ugyanerről beszélünk. Hiller István, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
1: Szóval igazából most azzal próbáljuk magyarázni a helyzetünket, hogy az egész világon romlanak az adatok, ami nyilvánvaló, és értjük is az okokat, tehát ez a digitális fejlődés, ez sok mindenen segít, ezen speciál pont nem.
2: Igen.
1: Na de hogy tudunk szembe menni egy olyan folyamattal, ami az egész világot elárasztotta? Mert hát erről van szó valójában.
2: Először mondjuk el, hogy a PISA a legismertebb, de nem az egyetlen tudás

0: felmérő nemzetközi teszt. Valóban az elmúlt negyed évszázadban Magyarország minden alkalommal részt vett a teszten. Ez több mint 6000 magyar diák teljesítménye. Azt is mondjuk el, hogy ezek név nélküliek. Tehát ez fontos dolog, hogy nem kell attól tartani annak a 15 éves diáknak, hogy őt személy szerint bármilyen retorzió vagy dicséret éri, mert hogy nem név szerinti. Arra is alkalmas a PISA, hogy a saját korábbi önmagunk teljesítményével összevessük a jelenlegit, meg arra, hogy más országok teljesítményével. Amiről szerkesztő úr beszél, ez egy több mint egy évtizedes, immár a nyugodtan mondhatjuk, hogy tendencia, 2011-2013 óta van, hogy egyre növekvő mértékben csökken a magyar diákok ez irányú tevékenysége, illetve teljesítménye. 2015-ben volt egy kimondottan erős megbicsaklás, ott zuhanó repülés, és most az, ami napvilágra került és kiértékelésre került, ez egy újabb. Arra a kérdésre, hogy ez világméretű-e, ugye hajlamosak vagyunk persze ilyen Európa-centrikusan gondolkodni. Igen, az európai, amerikai, tehát transatlanti világban így van. A távol-keleten Kína, Szingapur, Japán azért az egy másfajta oktatásszerkezet. Hogy mitől van ez? Ugye szövegértésben 3 év alatt 21 ponttal, matematikából 14 ponttal. Kiírtam, 2009 óta szövegértésből 42 ponttal, matematikából 31 ponttal, természettudományból 23 ponttal csökkent a magyar diákok teljesítménye.
1: Itt mennyi a maximum?
0: Ez egy 480 pont körüli átlaghoz méri. Volt egy olyan időszak a 2000-es években, amikor lassan, de egyre gyorsuló ütemben javulást mutattak ezek az adatok, tehát nem úgy van, hogy a kezdetek kezdetétől mindig csak zuhantunk, és aztán megtörtént ez a bizonyos törés a 2010-es évek.
1: Mi történt akkor?
0: Elején. Hát történt egy nagy váltás, amikor is...
1: Ilyen gyorsan hat ez az oktatás?
0: Ez 2-3 tanév alatt mutatkozik meg a tantermek valóságába. 2011-ben jött az a törvény, amelyik gyakorlatilag államosította az addigi magyar iskolarendszer 90%-át, ami addig önkormányzati fenntartású volt. Jött egy olyan nemzeti alaptanterv, amelyik mindent meg akart mondani, meg még annál többet is. Nagyon leszűkítették a pedagógus, a tanítónéni és tanítóbácsi azon szabadságát, hogy egyébként a tanteremben mit tehet és mit nem, és ezt ellenőrizték is. Magyarul, hát erről annak idején sokat beszéltünk, aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére, aztán ebből az lett, hogy a gyerekeknek sem jutott rétes. Mit lehet tenni? Jobban kell bízni a pedagógusban, és egyébként ez a mostani PISA azt kimutatta, hogy a magyar diákok bíznak, vagy még jobban bíznának a saját pedagógusokba, ezért az oktatás irányításnak azt gondolom, hogy nagyobb szabadságot kell biztosítani a pedagógus számára. Másrészt meg tudomásul kell venni valamit. Én azt állítom, szerkesztő úr, hogy mi sokkal hasonlatosabban tanultunk az apáinkhoz és a nagyapáinkhoz képest. Változott a tananyag, meg ami benne volt, de maga a módszer.
1: Igen, hát bírnám,
0: ahhoz képest, amit a gyerekeink, meg most unokáink csinálnak. A tudás befogadás és a tudás alkalmazás egészen változik meg. Mi hagyományosan leckékből leírt szövegek, tankönyvek, tanítónéni, ők meg okostelefon, pörgetik, nagyon erős a képi világ, és nem olvasnak hosszú szövegeket. Csak hogy még egy jó ideig majd kell. Meg kell érteni azt a szöveget, ami előtted van. Ezért mit lehet csinálni? Azt lehet csinálni, hogy az alapokat kell megerősíteni. Nem azt kell előírni, hogy ki legyen a kötelező olvasmány, és azt melyik osztályba hogyan. Írás, olvasás, számolás, szövegértés, a szakma azt mondja, hogy alapkompetenciáit megerősíteni. Azt kell megérteni, hogyha nem erős az alap, akkor nem tudsz rá a későbbiekbe építeni. A felmérésen résztvevő diákok 15 évesek. Ez azt jelenti, hogy a felső tagozat végén vannak. És a felmérés azt mutatja, hogy a megszerzett tudást nem tudják jól alkalmazni Magyarországon. Ez azért van, mert nem szilárd az alap.
1: Ugye, hogyha nagyon szigorúan akarunk fogalmazni, erre szokták mondani, hogy voltak éppen funkcionális analfabétaként jön ki az általános iskolából egy csomó gyerek. Nyilván hát az nem általános, de hát akinek a legnagyobb szövegértési problémái vannak, neki az egész életében nagyon komoly szövegértési
0: problémái. Igen, de itt meg be tudjuk határolni azt, hogy ez a nagyon sok gyerek ez mennyi. A korábbi felmérés szerint ez 25% volt, és ez most egyharmad, 33%-ra nőtt. Funkcionális analfabéta az, aki egyébként el tudja olvasni, de amikor ezt fel kell használni, értelmezni kell, ebből valami következtetést levonni, hogy akkor mit csinálj? Azt már nem tudja megtenni. Ezek tragikus adatok, de nem szabad ott megállni, hogy ezek tragikus adatok, mert ez a dolog nem maradhat ennyibe.
1: Ugyanakkor persze az is tény, hogy tankönyvekből tanítjuk a répa összetételét, szerkezetét, heteken keresztül ugyanazt súlykolva a gyerekbe, aki a telefonján mintegy 10 másodperc alatt a mesterséges intelligenciától erre megkapja a választ, a grafikát és mindent, ami ehhez tartozik. És akkor azt mondja, hogy minek kell ezt nekem megtanulni, amikor ez ott van. És hát azért a pedagógia ma az egész világon ezzel a furcsa igen. helyzettel néz szembe.
0: Persze, hiszen az elmúlt 100-150 évben, inkább 150-ben kialakult egy metódus. Erről beszéltünk az előbb. A tananyag tartalma változott, de hogy ezt hogyan kell átadni, ez nagyjából hasonló volt. Ehhez képest most jön az a változás, ami valóban világméretű, és tényleg teljesen fölösleges. Ugye én a répával kevésbé foglalkozom, de mondjuk 5. Károlyjal igen, és akkor minek azt megtanulni, hogy 5. Károly mikor született, 1503.
1: Oda van írva.
0: Nálunk is van egy, most a szemináriumokon, egy 20 másodperces versenyteszt, hogy a Kerelő-Szentpáli csata az melyik nap volt. Hát mi a fenének megjegy 1575-ben, mi a fenének egyébként mindenkinek megjegyezni, amikor 20 másodperc van rá, simán megtalálják és köpik vált.
1: Az utolsó néhány 20 másodpercünk van rá, másodpercben azért azt beszéljük meg, hogy nagyon fontos szerepet játszik minden felmérésben a családi háttér és az iskola színvonala. És a kettő sokszor párban rossz, mert a rossz családi háttérrel rendelkező közösségek általában gyenge iskolákhoz társulnak, párosulnak. Ebből valahogy ki kell törni, mert ott termeljük ezeket a gyerekeket leginkább, már elnézést a csúnya kifejezésre.
0: A sikeres oktatáspolitika az a gyermek, pedagógus és szülő háromszögében gondolkodik. Nyilván a legfontosabb a gyermek, de a pedagógus és a szülő nélkül nem megy. És kérem szépen még valami. Én azt az irányt, amit most az oktatás irányítás elkezdett, ezt helyesnek tartom. Fontosak a döntések, de tisztelettel kérem a nézőket, ne várjanak nagyon gyors eredményt. Ez nem a tőzsde. Az oktatás, hogyha az oktatás irányítás és politika a legjobb döntést hozza, a legjobb döntés, mire eljut először a tantermekbe, az, hogyha nagyon-nagyon sikeres másfél év, és utána, mire ebből gyakorlati tapasztalat és eredmény van, az 2-3 tanév. Tehát, hogyha tegyük föl, most 2026 végén elindul valami. Egy nemzeti alaptanterv egy bő év, másfél év, az 2028 eleje. És mire ennek a nemzeti alaptantervnek olyan eredményei lehetnek, amelyekről úgy tudunk beszámolni, hogy emelkedik, az 2030 előtt nincs. Ezt kell tudomásul venni.
1: Hát most megvan hozzá a felhatalmazás, hogy valaki ennek nekiálljon, úgyhogy reméljük, hogy így lesz. A gyereket meg neveljük, és főleg szeressük. Ez a legfontosabb. Hiller István, köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
1: Szovák Attila vezeti a jövőben a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot. A Nemzetbiztonsági és a Honvédelmi Bizottság zárt ülésén is bizalmat szavaztak neki. Szovák Attila korábban aktivistaként segítette a Tisza párt munkáját. Ennek kapcsán Panyi Szabolcs arról írt, nem látott még párt gúnyás titkos szolgálati vezetőt. Vendégünk Cseri Ferenc.
2: Cseri Ferenc nemzetbiztonsági szakértő a vendégem. Jó estét kívánok! Ez az egyik kritika, ami érte őt, majd egy picit még beszélünk erről is, meg másik kritikáról is, de először arra kérem, hogy Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat az élére választották, ugye tegnap az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága is támogatta, és a Honvédelmi Rendvédelmi is. Mit csinál a KNBS?
3: A KNBS a Magyar Honvédség titkosszolgálati védelmért felelős szervezet, amely megakadályozza, felderíti az ellenséges kémszolgálatok, terrorszervezetek és a szervezet bűnözés beépülését a Magyar Honvédség állományába.
2: Mit gondol a jelöléséről? És akkor menjünk tovább ezzel. Ugye jelenleg főigazgató helyettes volt, és még július végén írta meg a HVG, hogy hát Ruszin Szendi Romulus főigazgatóként számol vele, annak ellenére is, hogy sok kritika vetődött fel a személyével kapcsolatban, az állományon belül is. Augusztusban szintén a HVG írta meg, hogy a Sándor Palota, ugye Forsthofer Ágnes nem támogatta a tábornoki kinevezését. Úgy tudjuk, hogy azóta sem történt ez meg. Mit szól a jelöléshez?
3: Igen. Ez egy kacifántos történet, amely én eltöltöttem ennél a szolgálatnál sok-sok évet, én még nem találkoztam ilyennel, hogy így legyen, így próbáljanak valakit kinevezni egy titkos szolgálat élére. A probléma kettős. Az egyik az ugye a szakmai, amely igen húzós és nyomós. A másik pedig a politikai összeférhetetlenség.
2: Nézzük meg akkor először a szakmait. Ugye több sajtóhír megjelent, a HVG írta meg szintén, hogy Szovák Attilát anno egy algériai diplomáciai incidens után hazarendelték. Úgy fogalmaztak, hogy eldugták, aztán néhány évvel később nyugdíjazták. Még osztályvezetői szintet sem töltött be a Nemzetbiztonsági Szolgálatnál. Ugye az állomány nincs mögött, állítólag hiány van vezetői rutinnak. Két közeli családtagja ott dolgozik, ez összeférhetetlenségi aggályokat vet fel. Valóban felvette ez aggályokat, és mi van, hogyha ennek a szolgálatnak az élén olyan ember van, aki mögött nincs ott az állomány? Legalábbis a sajtóhírek szerint.
3: Ez valóban igen komoly problémákat vet fel, amit az előbb felsorolt. Ha az állomány nincs a vezető mögött, akkor rendkívül nehéz feladata van, mert ott teszik be a féket, ahol csak tudják. Nagyon meg lehet keseríteni egy vezetőnek a munkáját, hogyha a szakaparátus nem támogatja a tevékenységét. Ez az egyik. A másik pedig ugye, tehát összeférhetetlenség eleve már kizáró ok volt valamikor ennél a szolgálatnál, tehát nem lehetett ugyanaz a családtag, ugyanannak a szervezetnek a tagja, hanem át kellett helyezni egy másik szolgálathoz. Tehát eleve már ugye ez kizáró ok volt. A másik szakmai probléma, hogy ugye ez az algériai eset, amiről megszellőztettek bizonyos információkat, hogy kihelyezése során a nagykövetnek az irodáját átvizsgálta, és ez valamilyen úton módon nyilvánosságra került, és emiatt haza kellett őt hozni. Ekkor került nyugállományba, és ugye ekkor lépett be a budajenői Tisza-sziget szervezet munkájába, ami hát ugye sokáig nem titkolható, sőt ugye fotodokumentációs készült.
2: Hát ugye Bújdosó Andrea, most a frakcióvezető hozta ezt április 15-én nyilvánosságra. Igen. Erre írt a Panyi Szabolcs, hogy ő több mint 10 éve ír ebben a témában, és foglalkozik nemzetbiztonsági ügyekkel, de olyat még nem látott, hogy egy párt gúnyás ügy fogalmazott titkosszolgálati vezetőt válasszanak meg. Ő azt mondja, hogy az a gond ezzel, hogy a Tiszapártnak és a frakcióvezetőjének jóval nehezebb lesz függetlenítenie magát bármilyen olyan botránytól, amiben a KMBS jövőben esetleg belekeveredik, még akkor is, hogyha semmi közük nincsen hozzá.
3: Ez egy kicsit polgári szemlélete ennek a történetnek, ugyanis egy titkos szolgálat, amikor már a tevékenysége nyilvánosságot kap, akkor ott már valaki nagyon nagy hibát vétett, és azt el kell távolítani a szolgálattól, mert veszélyezteti az eredményes munkát. Ez az egyik. A másik probléma, ugye elméletileg nem kizárók, hogy egy választást megnyerő párt jelölje ki a katonai titkosszolgálatnak a főigazgatói pozícióját, de ahhoz meg kell választani a megfelelő embert, mind szakmailag, mind biztonsági szempontból, mert különben akkor tálcán kínálja a támadást úgy itthon, mint a NATO-ban, mert ugye szövetséges rendszerben dolgozunk. A NATO katonai biztonsági szolgálatok a NATO-ban is együttműködnek, egymást információval cserélik ki, és ilyenkor már ugye felmerül a bizalmatlanság.
2: Azt akartam kérdezni, hogy kintről érkezhet-e jelzés ezzel kapcsolatban, igen. Hogyha...
3: Így van, érkezhet, így van. Tehát nagyon-nagyon szigorúan kerítésen belül kell tartani ezt a történetet, de hát úgy néz ki, hogy ez már nem sikerült, és még el se indult a történet.
2: Azt is megírta a V-Square Panyi Szabolcs, hogy az ő értesülései szerint a HVG forrásai után nyomoz a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, miután ugye feltárták ezt az egész igen. ügyet. Mit gondol erről, ez mennyire?
3: Nézze, információt gyűjteni kétféleképpen lehet. Az egyik az, hogy nyílt forrásokból állítunk össze, egy bázist, egy összefoglaló jelentést, egy adathalmazt, azt értékeljük. A másik pedig a titkosszolgálati eszközök alkalmazása. Ugye ezt a másodikat zárjuk ki, de az elsőt sem szabad lebecsülni.
2: De miért, mert az kell bírói vagy miniszteri engedély?
3: Így van, vagy bírói, vagy pedig miniszteri engedély kell hozzá.
2: Ehhez igaz? Nem kellett.
3: Ehhez nem. Tehát nyílt forrásban, nem szabad lebecsülni, ugyanis az információ szerzésnek a legalább a 70-80%-a az nyílt forrásból származik, és azok elemzéséből. És azt úgy lehet fogyaszthatóvá tenni, hogy csinálunk egy melanzsot belőle, összekeverjük a nyílt információból szerzett adatokat, a konspirált forrásból szedett adatokkal, és már is fogyasztható állapotba kerül. Itt nem erről van szó, nagy valószínűséggel, hanem a nyílt források értékelő elemzéséről van szó.
2: Panyi Szabolcs azt mondja, hogy ez az egész ügy több problémára világít rá, kettőre mindenképpen. Az egyik, hogy a magyar kormány káder problémákkal küzd, ez az egyik. A másik pedig megmutatja jól ez a mostani történet azt, hogy az Orbán kormányok alatt teljesen normálissá vált a hírszerzői technikákkal nyomozni a sajtóforrásai után. Ez pedig hát ez egy olyan rutin teremtett, ami láthatóan túlélte az Orbán rendszert.
3: Hát szóval én ezzel nem biztos, hogy egyet értek. Rengeteg probléma keletkezett abban az irányban, hogy a titkos szolgálatokat nem engedték dolgozni bizonyos irányokban. Az irány ugye egyértelmű, ez kelet felé. azok a történetek, amelyek most zajlanak, azok már akkor elkezdődtek, ugyanis ezek nem hétfőről vasárnapra, vagy vasárnapra csütörtökre zajlanak, hanem ezek hosszú folyamat értékelése, elemzése és munkájának az eredménye. És különösen akkor, mikor egy ilyen jelentős szolgálattal állunk szemben, mint a GRU vagy a orosz fészerzés, akkor ez a munka ez nagyon sok embert vesz igénybe, sok eszközt vesz igénybe, és még külföldi társszolgálatok segítségére is szükség van.
2: Most ugye itt a kiutasított 10 orosz hírszerzőről tért, tehát vagy erre a témára, akkor hogy... Összefüggés van a kettő között, akkor egy picit konkrétabban el tudja mondani, hogy mi, illetve rögtön azt is hozzáteszem, hogy minden szakértő elmondta eddig egyöntetően, hogy nyilván ez nem most derült ki, és nyilván egészen biztosan tudnia kellett erről az Orbán kormánynak is.
3: Igen, ezt én is meg tudom erősíteni, az én véleményem ugyanez. Ha ránézünk egy követség létszámára, látni fogjuk azt, hogy ebben az épületben, ebben a brigádban körülbelül mennyi lehet a hírszerzőtiszt, és mennyi a karrierdiplomata.
2: Ön ezt honnan látja? Mert én ránézek, én nem fogom látni ön biztosan, de mit lát akkor ebből?
3: Vannak olyan pozíciók, amelyek kimondottan hírszerző fedésként szolgálnak.
2: Például?
3: Konzul. Konzulnak mozgási lehetősége van, bárhová mehet, bárkivel beszélhet. Ez az egyik ilyen pozíció. Most amikor van egy ilyen konzuli osztály, ahol van 5 konzul, akkor abból van egy karrierdiplomata, a többiek van, amilyen hírszerző tevékenységgel foglalkoznak, egyik az országnak ezzel a felével, a másik felével, a harmadik netán Nyugat-Európa felé, mert azért innen mentám jócskán információszerző tevékenység Nyugat-Európa felé.
2: Nyilván az volt az egyik cél. Mi lehet erre az orosz válasz? Ez az egyik kérdésem. A másikat is gyorsan felteszem, mert nem sok időnk van. Az egész ügyben választ kell adnia valakinek az előző kormányból, tehát az elszámoltatásnak erre is ki kellene terjednie?
3: Hát, ha mulasztás történt, tehát olyan mulasztás, amit tudtával történt valamelyik vezetőnek, akkor el kell számolni.
2: De ön azt mondta, hogy biztos, hogy tudtak róla, hogy itt orosz hírszerzők
3: Mondom a példát. Az orosz katonai hírszerzés a külügyminisztérium kommunikációját lehallgatta az Európai Unió felé, a NATO felé. Moszkvába vízumshoppingnak nevezték a magyar nagykövetséget, ezt a külügy ellenőrző főosztály állapította meg. 4000 vízumot adtak, Schengeni vízumot adtak ki, amivel szanaszét röbbenhettek Európába azok, akik akartak. Tehát ez már önmagában elegendő ahhoz. És ugye mit kap a magyar külügyminiszter? A legmagasabb külföldinek járó orosz kitüntetést, a barátság érdemrendet. Hát akkor tessék elmondani, hogy ezt miért tetszett kapni. Ki az, aki szó nélkül elnézte azt, hogy 4000 vízumot adnak ki Moszkvában, Schengen felé?
2: Megadta a választ. Utolsó dolog, tényleg nagyon röviden, mi lehet az orosz válasz erre?
3: Ez úgy szokott történni, hogy ha 10-et kiutasítanak innen, akkor 10-et kiutasítanak onnan. Vagy esetleg valamilyen politikai retorzió, vagy gazdasági netán. Itt ugye van összefüggés Magyarország és Oroszország között ugye fosszilis energiák tekintetében. Itt lehet esetleg az, hogy ez erek a csapat.
2: Hát az mondjuk nem túl biztató. Hát köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Én is köszönöm.
2: Hát adom a szót Ferinek, mert hogy már itt van, szervusz, és kezdődik az aktuál, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek.
4: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Nem lassít a hírfolyam, nemrégiben derült ki, hogy vesztegetéssel gyanúsítják a második leggazdagabb magyart, mint ahogy az is este derült ki, hogy a Tisza Ligeti Miklóst is alkotmánybírónak jelöli. Beszélni fogunk arról is, hogy Hadházi Ákos megszerezte az MVVH elnöki pályázatait, és beszélünk arról, hogy a Fási családhoz köthető filmek rendezője nem érti, hogy miért is tartóztatták le Fási Ádám feleségét, és beszélni fogunk az üzemanyag árakról is, mert hogy a kormány támogatást ígért, csak azt nem mondták még meg, hogy milyen formában. Borgula András, Lukácsi Katalin és Zamecsnik Péter lesznek a műsor vendégei, mindjárt kezdünk.
2: Pedig köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este újra egyenes beszéd, és akkor is számítunk a figyelmükre. Viszontlátásra!

you. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetése. Spirit FM.

0: feletti vizsgálóbizottsága kapcsolatban. Van a politikai felelősség, az intézményes felelősség és a büntetőjogi felelősség. Jó esetben a büntetőjogi felelősséggel foglalkozzak majd a nyomozóhatóságok vagy az ügyészség, és akkor itt maradt kettő, a politikai felelősség meg az intézményi felelősség. A tegnapi vizsgálóbizottság ülésen hát elég nagy vita zajlott arról, hogy kell-e ezzel a politikai felelősséggel foglalkozni a tekintetben, hogy be akarnak hívni a parlamenti vizsgálóbizottság tagjai politikusokat meghallgatásra.
1: Nyilvánosan kellene a parlamentben foglalkozni.
0: Így van, én is azt gondolom, amit szerkesz úr. Ugye Juhász Hajnak a képviselő asszony és Panyi Miklós képviselő úr azzal érvelt, hogyha politikusokat hallgatnak meg, akkor elveszik majd az időt a valódi szakmai munkától. Én azt gondolom, hogy ezt a szakmai munkát bízzuk a szakmára. Azért az államtitkárságon, a minisztériumban egy nagyon jó csapat állt fel, ezt mondhatom én is. Nagyon sok civillel veszik fel a kapcsolatot, civil szervezettel, kérik ki a véleményüket és dolgoznak együtt.
1: Ez egy új elem.
0: Abszolút új elem. Szokatlan elem, amivel találkozunk, és egyben nagyon jó leső elem is. Visszatérve a vizsgálóbizottságra, én azt gondolom, hogy nem akarok cinizálni, kicsit megértem a jobboldali keresztény politikusoknak a véleményét, hogy nem akarnak politikai felelősségvállalással foglalkozni.
1: Ugyanis nyilván pártársaik felelőssége merülhetne csak és kizárólag fel, ők voltak hatalomban.
0: Ők voltak hatalomban, én azért örülnék, hogyha nem csak az elmúlt 16 év problémáit vizsgálná egy ilyen parlamenti vizsgálóbizottság, hanem az elmúlt 36 évnek a problémáit, hiszen voltak kormány oldalaktól függetlenül ilyen problémák. Nézze, számomra a politikai felelősség az ott születik meg, amikor egy mondatban megszületik az alany. Nem csak arról beszélgetünk, hogy hiba történt, hanem arról is, hogy ki követte el ezeket a problémákat, ki hozott olyan döntéseket, amiknek köszönhetően eljutottunk ezekhez a borzalmas, akár az elmúlt 16 évig. És azért itt meg kell említeni Balog miniszter úrnak a felelősségét. Mondjuk tegnap talán az ő neve nem került szóba, de most a gondoskodásért felelős előző államtitkár neve valamilyen, Fülöp Attilát szóba hozták tegnap, illetve Pintér Sándor neve is szóba került.
1: De Balog miniszter is azt mondta, vissza, hogy ő bemegy, ha hívják, tehát szóval szóba került ilyen módon.
0: És térjünk is vissza Balog miniszter úrnak a felelősségére, hiszen hogyha Juhász Péter párról beszélünk például, akkor már azt tudjuk, hogy Juhász Péter Pál ellen, hogyha a Szülői utcai ügyet nézzük, akkor 2013-ban már voltak bejelentések a minisztérium felé, és ennek a vezetője 2013-ban Balog volt, mint hogy egyébként a kegyelmi botránnyal kapcsolatban is úton útfélen Balognak a nevével találkozunk, tehát hogyha valakit talán meg kéne hallgatni egy ilyen vizsgálóbizottságban, az akár Balog Püspök.
1: Azt akartam kérdezni az előbb, de hát ezen most akkor túl vagyunk ilyen módon, hogy ha arról beszélünk, hogy politikai felelősség, akkor vehetjük ki a bátorságot vizsgálatok lefolytatása nélkül, hogy rámutassunk személyekre. Hát most ezen mondom, már túl vagyunk, mert például az ő neve már előkerült, de lehet hosszan sorolni azokat, akikre rá lehetne mutatni, hogy te meg te, ezt hogy engedhetted? Tudtál róla, bizonyítottan tudtál róla. Tehát, hogy ha bemennek a vizsgálóbizottsághoz, akkor nem az elejéről kell kezdeni a dolgot, hogy kedves miniszter úr, amikor ott ült, hallotta erről, hanem mondjuk van egy széljegyzete.
0: Messzebbről indítok. Hogyha büntetőjogi felelőssége van a gyerekvédelmi rendszerben a nevelőnek, egy gyerekvédelmi szakembernek, egy védőnőnek, akkor a politikusoknak miért nincs? Hát dehogy nem. Ezért fontos a politikai felelősség. Ezt a láncolatot kell ennek a vizsgálóbizottságnak egyébként vizsgálnia, hogy hol akadt el a jelzés, aki megkapta ezt a jelzést, az cselekedette, mert én azt gondolom, hogy a jelzés önmagában nem gyerekvédelem. A jelzés utáni cselekvést tekintem gyerekvédelemnek.
1: Az, hogy Juhász Péter Pál ugye ilyen végeláthatatlanul húzódik. Az nyilván ügyészségi kérdés elsősorban. De hát arról volt szó, hogy ezt ezen a nyáron be fogják fejezni, és irány a vádemelés.
0: Így van.
1: Mire várnak? Van új információ? Történt valami, ami új nyomozást igényelt volna?
0: Nézze, eleve nagyon szövevényes és nagyon bonyolult ügy ez. Kezdve azzal, hogy mondjuk egy előző miniszter azt mondja, hogy nincsen kiskorú sértettje ennek a történet.

0: meg utána pedig kiderül az ügyészség tájékoztatása szerint, a 15 kiskorú sértetje van Juhász Péter Pálnak. Az ügyészség utolsó információja alapján idén nyáron már be kellett volna fejeződnie a nyomozásnak, és én ezért is vagyok egy kicsit csalódott, hogy még nincsen vádemelés Juhász Péter Pállal szemben. Nyilván anélkül, hogy bármiféle nyomást helyeznénk a nyomozóhatóságra vagy az ügyészségre, azért itt azért 15 emberi életről beszélünk, akik elvárják azt, hogy folyamatosan informálják őket akár arról, hogy hol tart ez az ügy. És most szeptember közepe van, nem történt meg a nyomozásnak a lezárása, és azért valamit kéne mondani az ügyészségnek, megfelelően tájékoztatni a közvéleményt. Ez egy kiemelt közügy.
1: Amikor Magyar Péter megjelent a közélet nagy nyilvánossága előtt, akkor burjázott igazából ez a téma. Napi szinten foglalkoztunk azzal, sajtóban, közbeszédben, a hétköznapi emberek az utcán találkozott, hogy hallottad, mi történt? Magyar Péter a kampányban azt ígérte, hogy nagyon radikális, komoly lépéseket fognak tenni a gyerekvédelem ügyében, az intézeti gyerekek és általában a gyerekvédelem ügyében. Vannak ennek már jelei? Azon túlmenőleg, hogy szakemberek vannak a minisztériumban. Történt egymás?
0: Szerintem nagyon sok dolog történik, tehát ennek az egész problémakörnek a feltárása is zajlik, ahogy hallhattuk az utóbbi hetekben, Kátai Németh Vilmos, Gyurkó Szilvia járja ezeket a gyerekvédelmi intézeteket, javítóintézeteket, otthonokat, beszélget egyébként azokkal, szóba áll azokkal a munkatársakkal, akikkel valószínűleg nem nagyon álltak szóba.
1: És döbbenetes információkat.
0: És döbbenetes információkat mondanak el, ezeket ne is nyissuk ki, mert egy reggeli műsorban talán sokkal nehezebb téma lenne most így reggel. Én azzal találkozom egyébként, hogy nagyon sok minden zajlik a minisztériumon belül is. Ha csak egy példát kéne mondanom, ezzel találkoztunk is az elmúlt napokban, Magyar Péter is beszámolt erről, létrehoztak egy 1 milliárdos kártalanítási, kártérítési alapot, aminek nyilván az lesz a célja majd a közeljövőben, hogy azokat a gyerekvédelemben, az állami intézetekben bántalmazást elszenvedett fiatalokat próbálják meg segíteni. Amolyan nyilván egyelőre pilot-szerűen, mert hogy a mi országunkban még nem volt ilyen, ugye a külföldi, nyugati országokban, vagy akár ország, vagy akár világszerte találkozhatunk ilyen restauratív programokkal, itthon még nem volt ilyen. Mi például civilek, akár a gyerekasszal munkacsoport, az utcából, lakásba, egyesület, UNICEF, stb. Tehát nagyon sokan találkoztunk a minisztériumban, és próbáltuk segíteni a munkatársakat abban, hogy ez a kártalanítási alap milyen programmal, milyen tervekkel álljon fel. Nekem nagy reményeim vannak abban, hogy ez jól fog működni.
1: Hogy fog ez működni? Bocs, hogy közbevágtam, mert ugye az lenne a cél, hogy egy biztonságos környezetből kikerülve, egy viszonylag rendezett körülmények közé kerülő fiatal meg tudja kezdeni a felnőtt életét önállóan. Uh-huh. Ez egy nagyon kemény szakmai feladat ahhoz képest, ahol ma tart ez a szakma.
0: Persze, és rengeteg szakembert is igényel majd, ezért lesz óriási feladat. Ugye a nemzetközi példákban nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy ezek a restauratív programok kizárólag csak arra koncentrálódnak, hogy pénzbeli kártérítést adjanak az áldozatoknak, vagy mondjuk pszichológiai, mentálhigiénés segítségnyújtást adjanak. Mi egy picit másra koncentráltunk, ugyanis én személy szerint is sokszor találkozom azzal, hogy vannak olyan áldozatok, akiknek megszakadnak a tanulmányaik, nem tudják befejezni az iskoláikat, nem érettségiznek le, és akkor nem is megyek tovább, hogy nem diplomáznak le. És ez a program azt is segíteni, vagy legalábbis a szándékaink azok, nekem ez egy nagy szerelem gyerekem egyébként, ez a restauratív program, hogy különböző mentorálással, segítséggel, szakmai segítséggel próbáljuk ezeket a fiatalokat segíteni ahhoz is, hogy befejezhessék a tanulmányaikat. Segítsük őket abban, hogy a munkaerőpiacon könnyebben el tudjanak helyezkedni. Tehát ez egy sokkal komplexebb, összetettebb program kell, hogy legyen. És amit el szeretnék mondani, nem nyomást helyezve egyébként a magyar kormányra, hogy jó lenne, hogyha ez nem maradna meg pilot programnak, hanem ez egy folyamatosan újra töltendő összeg lenne. Nem 1 milliárd forintos összegről beszélünk csak, hanem egy olyan folyamatosan megújuló alapról, amire akár évek múltán majd büszkék lehetünk, és majd mások mondhatják meg egy másik tévéadásban, hogy egyébként Magyarországon van egy ilyen tök jó működő program, ami egy jó példa, és át tudjuk venni.
1: Mondjuk ez az alaplépés az az lenne, hogy ne kártérítésre kelljen költeni ezt a pénzt, hanem mondjuk arra, hogy egy jó életet tudjon elkezdeni azonnan kikérdezni.
0: Pontosan, tehát így nem arra szabad fókuszálni, azért az elmúlt időszakban találkoztunk azzal, hogy és ez egy nagyon nehéz téma szerintem, hogy ha valaki pénzt kap, az nem biztos, hogy a megfelelő módon tudja felhasználni.
1: Ez könnyen szétfolyik.
0: Könnyen szétfolyik, és szerintem ez érthető. Ezek a fiatalok nem azt tanulták meg, és nem úgy szocializálódtak, hogy jól tudják felhasználni ezeket az összegeket, tehát ezért kell erre is figyelni, és inkább arra koncentrálni, hogy ez inkább szolgáltatás alapú program legyen, mint sem egy ilyen pénzbeli.
1: Amikor ezt ezen a megbeszélésen elmondják, akkor erre értő válaszokat, tekinteteket kapnak?
0: Hát talán szerkesztő úr tudja, hogy én egy kritikus alkat vagyok, és hogyha azt mondom, hogy jó úton haladunk, akkor az úgy van.
1: Ez tulajdonképpen nekem most elég volt, köszönöm, hogy itt volt. Pető Attilával beszélgettünk, gyermekvédelmi aktivista, a civil mozgalom egyik vezetője. Köszönöm szépen.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

man. Senkinek, csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet, hogy mondj egy küled, én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap

gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben egészen 2026. április 16-áig. Április 16-a Magyarországon a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. A dátum 1944. április 16-ához kötődik. A német megszállást követően ekkor kezdődött meg a magyar zsidóság gettókba zárása. Néhány hét alatt országszerte gettókat állítottak fel, majd májustól megint indultak a deportáló vonatok. Alig két hónap alatt mintegy 500 000 embert hurcoltak haláltáborokba, túlnyomó részt Auschwitzba. És 2026. április 13-án a Spirit FM letöltendő című műsorában Nagy Angéla vendége Erdélyi Ákos kriminológus volt, és arról beszélgettek, hogy mi számít erőszakos bűncselekménynek.
2: Köszöntöm Önöket a Letöltendő című műsorunk legújabb adásában. A vendégünk viszont nem a legújabb, ha lehet így fogalmazni, hiszen már visszatérő vagy, hál' Istennek, Erdélyi Ákos, kriminológus, pszichológus, és megbeszéltük, hogy a doktort még nem mondjuk elé, mert még folyamatban van ez a kis előjegyzésnek a megszerzése, de harmadjára már akkor gyere vissza, mikorra már meg lesz. Nincs ez olyan messze,
3: nincs,
2: ugye?
3: Nincs. Remélhetőleg még ebben az évben ez sikerülni fog.
2: Na, hát akkor a nézőknek mondjuk, hogyha itt leszel, akkor az már azt jelenti, hogy már doktor Erdélyi Ákosként köszönhetünk. Hát most jókedvűen beszélgetünk, viszont a témánk az egyáltalán nem lesz egyszerű és könnyű, hiszen itt a szexuális gyilkosságokról lesz szó leginkább. Most ezt a témát vettük elő. Egyáltalán kriminológiai értelemben mit értünk szexuális indíttatású gyilkosság alatt?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. A rövid válaszom az, hogy nem tudjuk.
2: Ennél hosszabb válaszra van szüksége?
3: Ennél hosszabb válaszom az viszont szerencsére van, mert hogy attól függ, hogy milyen tudományterületből nézzük. A büntetőjog az nagyon könnyen leírja, hogy mi az, hogy szexuális emberölés. Azt mondja, ez egy külön minősítés, megvan, hogy aljas indokból vagy aljas célból elkövetett emberölés. Így a büntetőjognak a gondolkodása erről az egészről. A kriminológia viszont azt mondja, hogy ez egy nagyon változatos fogalom, nagyon változatos jelenség, rengeteg neve van egyébként. Tehát, ha megnézzük a szakirodalmakat, akkor a kétgyilkosságtól kezdve a szexuális gyilkos, szexuális erőszakos gyilkos, nagyon sokféle kifejezéssel találkozunk, és ebben az a jó, hogy mindegyik kifejezésnek más és más a definíciója. Úgyhogy nincs egy egységes válasz a kriminológiában erre a kérdésre. Annyi látszik, hogy valamilyen belső késztetés az, ami meghatározza ezt a típusú emberölést. Nem a klasszikus késztetés, tehát nem nyereségvágy, nem haszonszerzés, nem feltétlenül bosszú, bár ezzel azért lehet vitatkozni, hogy valamilyen olyan felfokozott érzelmi állapotban elkövetett gyilkosság, aminek van valamilyen szexuális eleme, valamilyen szexuális tartalma. Ugye a kriminológia leginkább ezzel a nagyon egyszerű, nagyon általános gondolattal zárja ezt a definíció kérdését.
2: Beszéltünk előtte egy pár percet a felvétel előtt, és ugye mondtuk, hogy nagyon statisztikai adatokkal nem nagyon szeretnénk tele nyomni ezt az interjút, mert most nem ez a fő cél, de hogy említettél itt több változatot, ha lehet így fogalmazni, van olyan, ami kimutathatóan a leggyakoribb?
3: Maga a szexuális emberölés a szerencsére ritka. Tehát nekem a doktori kutatásom az egy 23 éves időintervallumot ölel fel, ami itthon követtek el ilyen cselekményeket, én azt vizsgáltam, de 23 év alatt 24 ilyen gyilkosság volt. Mm. Tehát szerencsére kevés. Nyilván azért érezhetjük, hogy több ilyen van, mert azért ezek nagy média figyelmet kapnak, nagyon kegyetlen az elkövetési mód, meg hát nyilván azért itt vissza tudunk kanyarodni a nagy hollywoodi filmekhez, ahol azért rendszeresen előtérbe kerülnek a szexuális elkövetők, szexuális gyilkosság, szexuális sorozatgyilkosság, és talán ebből lehet az az érzésünk, hogy az a benyomásunk, hogy hát itt nem tudom, évente 2-3 ilyen gyilkosság történik akár nálunk is. Szerencsére a statisztika azt mutatja, hogy azért ezek szerencsére nem túl gyakoriak, vagy nem annyira gyakoriak, mint amennyire mi azt gondoljuk, de azért az éves egy előfordulási eset azért az statisztikailag is kimutatható.
2: És mi a motiváció általában?
3: Nagyon sok minden, nem csak a szex. Tehát bármennyire is az a megnevezése ennek a gyilkossági típusnak, hogy szexuális, nagyon sokféle motivációval találkozunk. Amivel én találkoztam itt a hazai mintában, az három különböző motiváció és három különböző elkövetői típus.
2: Kifejted mindet?
3: Igen. Az egyik, az egy indulatvezérelt, reaktív típusú gyilkosság, ahol valamilyen konfliktus a gyilkosságnak az alapja.
2: Ez de valami mást, és nem szexuális.
3: Nem, abszolút nem. Ez rendszerint ilyen családtagok, közeli barátok között valamilyen konfliktus helyzet kialakul. Az elkövető oldalon nyilván van valamilyen pszichés diszfunkció, és ez a felfokozott érzelmi indulati állapot, ez egy olyan erőszakot vált ki az elkövetőnél, ami mellett megjelenik a szexuális cselekmény. Tehát ebben az esetben ennél az indulati reaktív elkövetésnél az erőszak a lényeg, az, hogy a feszültséget erőszakos úton levezesse az elkövető, és ehhez kapcsolódik a szexuális cselekmény. Mm. A másik típus az egy proaktív szexuális típus, tehát nála mondjuk a szexuális vágy az egy döntő motiváció, tehát nála ez a primer motiváció, hogy a szexuális késztetéseit kiélje, és ehhez ő célirányosan mondhatjuk úgy, hogy vadászik, tehát keres áldozatot. Éppen ezért ez az elkövető, ez nem csak a családtagok és a közeli hozzátartozókból fog majd válogatni, hanem mondjuk az egyészakás kalandjaiból, a munkatársakból, sőt még egyéb ismeretlen személyekből is összeállhat az ő áldozata. A harmadik típus, ami pedig meglepődtem, mert a külföldi szakirodalmakban nem nagyon találkozunk nagyon direkt ezzel a típussal, de hogy itthon előfordult több olyan elkövető is, konkrétan négy olyan elkövető, aki nekrofil cselekményt hajtott végre, tehát ugye a nekrofília azt jelenti, hogy a halálbeálltát követően a holttesttel valamilyen szexuális cselekményt végez, és ilyen a magyar mintán 23 fős elkövető mintából 4-nél találkoztam, ami meglepett.
2: Mi ez?
3: A nekrofília eleve, mint mentális zavar, nagyon, nagyon ritka. Találkozunk olyan sorozat elkövetőkkel, akinél a nekrofília megjelenik. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, ők az ilyen klasszikus sorozat elkövetők, akik a több szörnyűség mellett nekrofiliával is, vagy nekrofil cselekményt is elkövettek, de hogy ez iszonyúan ritka. Főleg akkor ritka, hogyha ezt a nekrofiliát mentális zavar, tehát betegség szintjén kezeljük. Az, hogy ez a négy elkövető itthon nekrofil cselekményt végzett, az viszont nem azt jelenti, hogy ők nekrofil betegek, tehát hogy rájuk mondhatjuk azt, hogy ők pszichiátri értelemben nekrofiliával diagnosztizálhatók, mert hogy nem. Ez egy viselkedéses késztetés volt az ő részükről. Csúnya szóval úgy mondhatjuk, hogy maladaptív szexuális kielégülés, tehát hogy olyan nem megfelelő módját találták meg az ő szexuális vágyuknak a leküzdésére, ami ez a nekrofilia volt, illetve a másik, ami még ennél a négy elkövetőnél az egyébként feles-feles arány, tehát a kettő volt az, aki tényleg a halálbeálltó után szexuális vonzalmat érzett az áldozat iránt. Másik kettőnél viszont ez a nekrofil cselekmény, ez inkább indulati cselekmény volt. Tehát annyira felfokozott érzelmi állapotba került a gyilkosság előtt és a gyilkosság során, hogy ahogy megtörtént a gyilkosság, még nem tudott érzelmileg megnyugodni. Uh-huh. És az, hogy ő még akkor valamit kezdjen magával, hogy az indulatait, érzelmi állapotát valahogy még redukálni tudja, valahogy még csökkenteni tudja, ahhoz ezt az utat választotta, hogy ő akkor még utána, halálbeállta után közösült szexuálisan a sértettel.
2: Volt itt két adással ezelőtt egy vendég, akivel nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi számít, vagy mikor számít egy elkövető beszámíthatónak, hogyan kell vizsgálni azt, hogy akkor, amikor elkövett, és ezt egy picit te is érintetted, hogy amikor elkövette, mennyire van tudatában annak, hogy mit csinál, mi a következménye, egyáltalán mennyire tud gondolkodni. A te tapasztalatod, mi akár hogyha ezt az egy esetet, vagy egy típust vesszük, ami ugye ennyire ritka vagy kevés eset van, hogy a jog, a büntetés, a törvények mennyire vannak felkészülve ezeknek az eseteknek a büntetésére, vagy büntethetőségére?
3: Ez egy jó kérdés. Leginkább ezeket súlyosbító körülményként tekintik. De nyilván, hogyha azt mondja az igazságügyi szakértő, hogy az elkövető beszámítható, akkor ugye az összes súlyosbító körülményt mérlegeli a bíróság, és ennek megfelelően magasabb büntetési tételt, vagy magasabb végrehajtási fokozatot jelöl ki az elkövető részére. Tehát mit tudom én, azért ilyen minősítésnél általában már 15-20 plusz a büntetési tétel években, amit ugye az elkövetőnek büntetés végrehajtási intézetben kell tölteni, nyilván akkor a bíró azt fogja mondani, hogy oké, beszámítható az elkövető, kiemelt társadalomra veszélyes a bűncselekménye, egyéb iránt nagyon sok súlyosbító körülmény van, akkor én erre azt fogom mondani, hogy élet vagy tartó szabadságvesztés büntetését fogom vele szemben kiszabni. Abban az esetben, hogyha azt mondja a szakértői vélemény, hogy nem beszámítható az elkövető, abban az esetben ugye kényszergyógykezelés kerül elrendelésre, ami picit ilyen pszichiátria, büntetés végrehajtás keverékében, hogy az igazságügyi megfigyelő és a gyógyító intézetben zajlik. Ugye erre szokták azt mondani, hogy ilyenkor egy felmentőítélet születik a bűncselekmény alól, és ugye kényszergyógykezelésre kerül elrendelés, illetve odautalják be az elkövetőt. Tehát abban az esetben, hogyha beszámítható, akkor megy a klasszikus értelemben vett börtönbe, leginkább fegyházba, abban az esetben, hogyha pedig nem beszámítható, akkor kerül az imeibe. A szexuális gyilkosságoknál egyébként az volt az én alapgondolatom, mielőtt bármit kutatást elkezdtem, leginkább a külföldi gyakorlatra, hogy ezért valamilyen mentális zavara, diagnosztizálható mentális zavara kell, hogy legyen ezeknek az elkövetőknek, hiszen azért Csikatilótól kezdve Peter Stumpon, hát nagyon sok mindenkinek volt valamilyen személyiségzavara, vagy valamilyen mentális zavara.
2: Azt ilyen torzulásnak szoktuk mondani, nem? Igen.
3: Mondhatjuk így, hogy ez a személyisége torzó. Olyan irányba torzó, hogy egyszerűen a valóság észlelése, valóságérzékelése megszakad ezeknek az elkövetőknek. De hogy ilyen a magyar mintán nem volt. Pedig ez volt az én eredeti ötletem is, vagy az első elgondolásom, hogy akkor biztos, hogy itt valamilyen nagyon torz személyiség, valamilyen valamilyen akár beszámíthatóságot kizáró vagy korlátozó tényezővel kell szembe néznünk. És jött a meglepetés, hogy igazság szerint ezeknek az elkövetőknek pszichológiai értelemben nagyon extrém módon fogalmazva, de hogy semmi bajuk nincs, leszámítva azt természetesen, hogy milyen szadisztikus bűncselekményt követtek el, de hogy pszichológiai értelemben ők beszámítható elkövetők voltak, ahogy egyébként a hazai emberölésnek az elkövetőinek mondjuk úgy 95%-a beszámítható.
2: De akkor például abszolút laikus vagyok, de hát ezt te tudod is, de hogyha javíts ki, hogyha olyat kérdezek, de hogy például, hogyha mondod, hogy beszámítható, és hogy ilyesmi, hogy akkor nincsenek is olyan jelek például, amit ugye a környezete korábban mondjuk észrevehet rajta?
3: Jelek lehetnek, nem minden esetben. Ebben az elkövetői körben nagyon sok olyan elkövető volt, aki arról számolt be, hogy ő gyerekként bántalmazás áldozata volt, meg pedig családi környezetben és jellemzően fizikai bántalmazásnak voltak ők az áldozatai. Nyilván ezek jelek, de hogy olyan klasszikus jel, ami azt mondja, hogy ha ez megvan, akkor akár szexuális emberölésnek a későbbi elkövetőjével találkozhatunk, ilyen az a baj, hogy nincs. Elkövetési magatartásban vannak érdekes jelek, amik azért valamire utalhatnak, de ezek sem kizárólagos jelek. Hogy mi ez, hogy
2: egy picit
3: konkrétabban is hozzak rá példát. Volt Kanadában egy olyan sorozat elkövető, Russell Williams hívják az úriembert, aki betöréses lopással kezdte az ő karrierjét. Viszont ez a betöréses lopás, ugye, mit gondolunk, hogy valamilyen ékszerpénz, valamilyeneket visznek el, tehát jellemzően azért ilyenekért törnek be egy lakásba. Na most Williams fehér neműket vitte, női használt fehér neműket vitte, amivel a kanadai rendőrség például nem is tudott mihez kezdeni. Uh-huh. Tehát ez egy tök érdekes, hogy miért tör be valaki egy lakásba azért, hogy női fehér neműket vinjen el. Ez abszurd, kicsit bizarr viselkedés. Ez például egy ilyen klasszikus előjel lehet. Tehát, hogyha van valami olyan...
2: Ami ennyire nagyon szokatlan.
3: Igen. Ezek lehetnek ilyen klasszikus jelek. Egyébként a hazai mintán én azt láttam, hogy nincs nagyon statisztikai különbség a között, hogy milyen szexuális emberölést valaki, mint első bűntényes követel, tehát hogy ez az legelső bűncselekmény, amit ő elkövet, vagy pedig már nem tudom én hány évre, évtizedre visszanyúló kriminális karrierje van. Tehát ebből a szempontból a hazai elkövetői kör eléggé változatos vegyes képet mutat.
2: Mennyire mutat vegyes képet az a 20 plusz eset, amivel te foglalkoztál?
3: Abszolút. A bűnügyi előélet abszolút. Az áldozat választás az azt mutatja, hogy akik indulati cselekményként követik el ezt a típusú emberölést, ők jellemzően, ahogy mondtam is, ismerősök, közeli hozzátartozók, családtagok köréből követik ezt el. Azok, akiknél a szexuális vágy levezetése a cél, ők azok, akik jellemzően nem csak családi környezetből, tehát ők inkább ismeretlenek, prostituáltak sérelmére követnek el ilyen típusú emberölést. Nyilván a nagyon szélsőséges 4 nekrofíliás ügyben pedig fele-fele, tehát ott is a 2 alkalommal volt, amikor hozzátartozó, sőt nagyszülő sérelmére követték el ezt a cselekményt, másik 2 esetben pedig ismeretlen személy számára. Tehát ebből a szempontból megint csak egy nagyon vegyes képet mutat.
2: Fel tudtad deríteni ezeknek az eseteknek az utóéletét? Tehát, hogy az elkövetők milyen büntetési tételt kaptak, vagy a különféle kivizsgálások hogyan zajlottak?
3: Nyilván nem teljesen, mert hogy én ügyészségi aktákból dolgoztam, tehát ott az ítéletnél benne van az, hogy ők mennyi évet kapnak. A jellemző az, hogy a mindenkori büntetési tételnek a maximumát kapják. Tehát ez jellemzően életfogytig tartó szabadságvesztés, azzal a kiküktéssel, hogy X év után vizsgálható, hogy az elkövető feltételesen szabadlábra bocsátható-e, avagy sem.
2: Lehet ez az is az oka, hogy ez egyszerűen annyira brutális dolgokról van szó, tehát hogy annyira megdöbbentő, még így műsorvezetőként is, hogy ilyen elrettentés a cél, és akkor ezért van az, hogy inkább legyen az, hogy a maximális tétel, vagy ez már nagyon szubjektív, amit én itt gondolok.
3: Abszolút lehet ez is. Nyilván ugye bírói gyakorlatban megvan az, hogy milyen bűncselekménynél, milyen fajsúlyú bűncselekménynél általában mi az, amit ki lehet szabni, illetve azért ezeknél az elkövetőknél, nem mindegyiknél, de a visszaesésnek viszonylag magas a kockázata.
2: Ennek mi lehet az oka? Vagy ki tudja?
3: Az a jó erre a kérdés, hogy erre megint azt tudom mondani, hogy bármi lehet. Uh-huh. Azok, akik sorozat elkövetők voltak, azért itthon is volt olyan, aki sorozat elkövető volt, mert az a két ember, akit megölt, hogy most mennyire tekinthető sorozat elkövetőnek, vagy nem, ez megint egy nagyon jó kérdés, de hogy nála mondjuk leírták az igazságügyi szakértők, hogy az ő természete, az ő személyisége, az ő gondolkodása, érzelemvilága, fantázia működése, az egy veszélyforrás, az egy kockázatként van jelen arra vonatkozóan, hogy ő, hogyha szabadul, akkor megint elkövetne hasonló jellegű bűncselekményt. Tehát náluk valószínűleg ez azoknál jelenik meg, akiket a szexuális kielőgülés vezet. Tehát azoknál, akiknél ez indulatvezérelt, és az erőszak a lényeg, az, hogy ez az erőszak, ez szexuális úton is bekövetkezik, kvázi mindegy, náluk ebből a szempontból kisebb a visszaesésnek a valószínűsége. Azoknál, akik a szexuális kielégülésnek ezt az útját látják a legoptimálisabbnak, náluk jelentősen nagyobb annak a veszélye, hogyha kint lenne, vagy hogyha szabadon, akkor hasonló bűncselekményt újra elkövetne.
2: Volt olyan, aki szabadult és visszajöhetett a társadalomba?
3: Volt, igen. Ez egy régebbi ügyből, ez egy 2005-ös makói gyilkosságnak az elkövetője szabadult. Olyan az elkövetéskor fiatalkor is volt, nyilván rájuk teljesen más büntetési tételek vonatkoznak, főleg úgy, hogy ez egy 20 évvel ezelőtti ügy volt, tehát ott még a büntetési tétel is teljesen másképp működött, nem úgy, mint most. Ő akkor a maximális büntetési tételt kapta, azt hiszem, hogy az akkor 25 év volt, nyilván kedvezménnyel szabadult, kijött, de hogy már megint visszakerült a börtönbe. Részben szexuális bűncselekmény miatt, amennyire én tudom, illetve a családon belüli bántalmazás miatt. Tehát nála megvolt a veszély annak, hogy ő vissza fog kerülni a börtönbe, és egyébként be is következett.
2: Az összes általad vizsgált 23 évet mondtál, ugye? Igen. Az összes elkövető férfi volt?
3: Nem, egyetlen egy női elkövetővel találkoztam ebben a mintában. Nála inkább a bosszú volt az, ami motiválta ezt az emberölést. Ő a szeretőjével végzett 50 plusz kis szúrással. Hát, hogy időközben kiderült, hogy a gyermeki apja valójában ő, de hogy azt a férje nem tudta, és akkor ebből lett egy ilyen belső családi konfliktus, és ennek a konfliktusnak a rendezésére látta ő azt jónak, hogy akkor egy ilyen felfokozott érzelmi állapotban gyakorlatilag megölte a szeretőjét.
2: Szeretnénk majd, hogyha ezzel, amit most teszek fel kérdést, átnyúlnánk a második beszélgetésünk második felére, mert hogy később szerettem volna, de már nagyon érdekel, hogy te érzelmileg mit élsz meg akkor, amikor olvasol, ugye most erről a 20-akárhány évről beszélünk, amikor olvasol ilyen eseteket. Egy nagyon picit, mert utána el kell mennünk szünetre, de hogy miket élsz meg akkor, amikor ezeket olvasod? Ki tudsz maradni belőle? Úgy, ahogy mint egy kriminológusnak kell?
3: Ki? Szerencsére. Igen? Ki.
2: Ez könnyen jött?
3: Nem. Nagyon sokat segített az, hogy amikor én elkezdtem büntetésvégrehajtásban dolgozni, ezelőtt nem is tudom, mikor 8 éve, akkor ott a környezet az nagyon sokat segített ahhoz, hogy én ezt távol tudjam magamtól tartani. Tehát amikor először beléptem a börtönbe az első munkanapon, és így becsukottak utána mögöttem a rácsok, ott azért fölmerült bennem, hogy mi a bánatos eget keresek én itt, nem vagyok normális, hogy én ilyen helyen elkezdem dolgozni. Viszont utána, ahogy a rutin jött, úgy szerencsére sikerült érzelmileg is eltávolodni ezektől a helyzetektől.
2: Innen akkor kifejtjük majd egy rövid szünet után, hogy sikerült mindezt végrehajtani.
3: Rendben.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt és visszalépünk pár napot a naptárban 2026. április 13-ára. Ezen a napon heves villámárvizek sújtották Riádot és Kelet-Szaúd-Arábiát. Az esőzés komoly közlekedési fennakadásokat okozott, több helyen az iskolákat is bezárták. És szintén 2026. április 13-án a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Kerekes József volt.
2: Kerekes József színművész. A főiskola után számos társulat tagja volt, Nemzeti Színház, József Attila Színház, Budapesti Kamara Színház, Vidám Színpad, Budaörsi Játékszín, Víg Színház, jelenleg leginkább a játékszínben látható. Az egyik legkeresettebb szinkron színész. A leggyakrabban Jim Carrey, Will Ferrell és Dane Aykroyd karaktereinek adja a hangját. A tévében a Mi kis falunk balujaként látják a legtöbben. 2 felnőtt lánya és 2 kamasz gyermeke van.
3: Örülök, hogy itt vagy. Szia.
4: Én meg örülök, és köszönöm a meghívást.
3: Joci, Józsi vagy Pubi?
4: A Józsi a legritkább, a Joci a családi nevem, a Pubi a szakmai nevem.
3: Ezt anyukám, de valójában mindenre hallgatsz.
4: Mindenre. Igen, de anyukám tudta, örült nagyon. Ha Jocit keresték, akkor az vagy általános iskolás, vagy gimnáziumi osztálytárs, vagy családtag, de hát a családtagokat ismerte. Ha Pubit, akkor rögtön tudta, hogy a szakmából keresik.
3: Pubi művész úr.
4: Hát ez nagyon ritkán van, de nem, ez egy ilyen kedves név, én szeretem, már hozzászoktam. Pubi, és akkor azt nem kell azt még külön.
3: Édesanyád büszke volt, hogy
4: nagyon, persze, igen. Nem volt a családban semmi, még a hasonló se. Nagyanyám mondta anyukám anyukája, hogy bohóc még, persze, igen, nem volt a családban semmi, még a hasonló se. Nagy

0: De van benne terelés is, de most például nem. Tehát ezt valahol én a apai nagyapámra vezetem vissza, akihez még volt szerencsém, mert a nagyszülők közül csak az anyai nagymamámra, illetve a apai nagypapámra emlékszem, Tatára, Szöged melletti tanyában ült a Hokedlin, és így is bitumenes út ment 50-100 méterre, ő ült, ekkora nagy bajusza volt, fején egy ilyen folyami hajós sapka, amire én azt hittem, hogy tengerész, és be is etetett engem, aztán időnként, aztán nagynéném fölvilágosított, de hogy volt tengerész, folyami hajós volt valahol a Tiszán. De hát nekem ez egy nagy szám volt, és ő folyamatosan, ha jöttek úgy biciklivel, vagy lovaskocsival, ott elmentek a tanya előtt, akkor amíg a látótérben volt, addig lefolytatott beszélgetést. Mi van, te hogy nézel ki, ki lehette már most jelent a ruhát? Elment. Akkor délután valamikor jött visszafél, mi volt, és mindent. Én ezt ebben üttem föl, és ehhez tartom magam, hogy én időnként az agyára megyek kollégáknak is, de akár boltban eladónak. Én szeretek beszélgetni, engem kíván, érdekel a másik, hogy az kicsoda, micsoda, miért. Ha látom a szeme sarkában, hogy valamitől rossz napja van, hogyha szomorú, akkor én ezt, nekem az a világ legtermészetesebb dolga, amitől persze idegenkednek sokan, hogy mit akar ez? Én megkérdezem, ne hogy szolgál. Baj van? Mert azért, mert mindenkinek más ez a burok, amit védünk, hogy ez az én
1: meg el is szoktunk tőle, hogy a másikat érdeklő, mi van velünk. Mert hogy ez a világ, ez elkezdett nem ilyen lenni.
0: De hát én meg erre magas ívben tojikálok. Erre szoktam mondani, hogy én ezt az infantilizmusomat azt gondolom, hogy na ez már például néha védekezés. Tehát, hogy ezt megőriztem, vagy igyekszem megőrizni, hogy nem adok ilyen értelemben támadási felületet, mert ezt szoktam mondani, hogy mint a görög birkózók, hogy olajjal le vagyok kenve, és így nem... nehezebben találnak rajtam fogást.
1: Mondtam, hogy a hangodat jól ismerik, hát adta magát, hát rengeteg szinkron, rengeteg, majd arról beszélünk külön. De most a mi kis falunk az arcodat is az egész ország elé odarakta. Ez egy másik helyzet, mint ami korábban volt. Azt gondolom, most már mi a 11. évadnak mentek neki?
0: 11-et fogjuk most kezdeni, igen.
1: Szóval 11 éve ott vagy a képernyőkön, családtag lettél egy csomó helyen. Ez visszajön? Ez szembe abszolút, köszön neked?
0: Abszolút. Rendre is. Hát minden kollégám, akikkel benne vagyunk, mindenki mondja, hogy igen, úton, útfélen. Egyetemi tanártól a segédmunkásig, senkit nem akarok, tehát fajra, nemre, nemi politikai hovatartozástól teljesen független, iskolázottságtól teljesen függetlenül nagyon nagy a nézettsége és a népszerűsége. Természetes nyilván vannak, akik nem szeretik, az meg az ő szívük joga, de nagyon sokan szeretik, és állandóan megállítanak, hogy hol van szifon, hol van... Tehát a sör hol van, adjunk, kér sört!
1: Jó, de közben meg azért ez egy feladat is, tehát ez nem csak egy játék, hogy most minden évben akkor lenyomjuk ezt az évadnyit nyaranta, gondolom. Hogyne. Mert hogy például neked minden évben vissza kell térned ez a karakterhez. Hát azért ez nem azonos a színészekkel, hát amit ott adnak.
0: Igen, de ez egy olyan fura dolog. Abban a pillanatban most már főleg, hogy a 11-et fogjuk elkezdeni. Jó, azért közben kimossák azt a kezes lábast, amit fölveszünk, mint közmunkás ruhát, de fölveszem azt a kezes lábast hozzá, a láthatósági mellényt, a sapkámat, fölragasztják a lányok a bajuszomat, és már...
1: Megvagy.
0: Már meg. De egyébként viccen kívül maga a bajusz, az, hogy van egy bajusz, abban a pillanatban már zártabban tudok csak beszélni, mert ugye arra vigyázok, hogy a mastix ne engedjen el, tehát már az eleve ad egy kicsit egy ilyen zártabb beszédet. Meg hát a helyzetek azért a kocsmában javarészt, ahol mi az időnk legnagyobb részét töltjük a sorozatban, az meghatározza ezt a karaktert.
1: Azon a koron túl vagyunk, hogy azonosítsanak a szereppel, ugye ez azért simán 30-40 évvel ezelőtt még megvolt, tehát az Ente is mesélte, hogy simán taxisofőrnek nézik, hogyha megy az utcán.
0: Ez igen, azt hiszem, hogy igen. Tehát az a fajta egyéválás azért nincs, hanem a jaj, művész úr,
1: láttuk-e?
0: Igen.
1: Ez jó.
0: Hát persze, hogy jó. Nézd, hogyha ezt szoktam szintén mondani, hogyha már egyszer színészek vagyunk, akkor

0: ennél egy rosszabb van, ha úgy hagyom itt ezt a kis földi létemet, hogy azt se tudták, hogy én itt voltam, és én nekem ez volt a szakmám. Az úgy is le lehet boldogan élni egy életet, félreértés ne essék. De azért, ha már színészek vagyunk, akkor azért csak aki azt mondja, hogy ez nem így van, az hazudik.
1: Hát szerintem, a fénybe vágysz és árnyékban lesz az.
0: Igen, szóval ez nem úgy van. Szóval a népszerűség, ez a fajta, most lehet, hogy nagyképűen hangzik, de közszeretet, azért az persze, az nagyon jól esik. A párom, a drága Petrám szokta rugdosni a bokámat, hogy én azért azt gondolom, hogy megőriztem sok civilséget, tehát én nem lettem ilyen értelemben művész úr, nekem az a mai napig ilyen fura, persze elfogadom.
1: Nyílik a bolt ajtaja, és megérkezik
0: a művész. Ezt, igen, én ezt nem. Én oda a vásárlóként megyek, vagy a kuncsoftként az okmányirodára, de hogy mit akartam mondani, mert hát ugye a korral már ez is persze
1: szépen
0: megy, a szűrő megy, átmegy, de hogy igen, azért szokta rugdosni a bokámat, mert nem mindig jól viselkedek. Tehát, hogy most akkor ezt hogy kell kiviselkednem? Nem akarok se nagyképű lenni, se most mit játszol, jaj, persze, köszönöm szépen, jaj, nézd már, nagyképű, hogy fogadja ezt. Ha meg úgy csinálok, mint hogyha, jaj, nem, hát nézd már, te nagyképű, de úgy csinál, mintha nem. Nehéz ebben megtalálni azt a középutat, hogy ne legyek se túl szerénynek mutatkozó, se nagyképű.
1: Volt olyan a pályafutásod során, hogy úgy érezted, hogy sok az árnyék? Ugye most a fény és az árnyék, igen, játékáról beszéltünk egy picit.
0: Nem, ezt őszintén megmondom, hogy nem, ebben én nagyon szerencsés vagyok. Valami mindig volt. Egyébként szoktam ezt is, hogy a közlekedő edények. Ha kevesebb volt a színházi munka, mindig 8 évvel ezelőttig én mindig társulati tag voltam. Nemzeti, József Attila, Víg. 19 év a Kamaraszínház, Budapesti Kamaraszínház, utána a Víg Színház, és 8 éve vagyok szabadúszó. Tehát ha kevesebb volt a színházi munka, akkor több volt a szinkron. Ha úgy egyik se, vagy akkor például most ugye 10 éve bejött a falu, ami hát egy óriási adomány. Tehát nem, egy szavam nem lehet. Mindig valami volt, és közben én nekem megadatott mindig egy biztos, boldog családi háttér is. Tehát semmi, egy szavam nem lehet.
1: Azért kérdeztem ezt az árnyék dolgot, mert közben meg ilyen kicsit izgága módon mentél egyik színháztól a másikig. Tehát, hogy úgy nem valahogy az a horgony csak nem akadta
0: sehova. Nem akarok nevesíteni kollégát, azért nem számtalan, de van egy pár kollega, aki évente, két évente, ha megnézed a ilyen szakmai életrajzokat, van, akik évente, két évente váltottak.
1: Hát van olyan, aki az összes vidéki színházat szinte végigjárta.
0: Most ehhez képest szerintem az, hogy én 4 évet voltam a főiskolával együtt, 6 évet a Nemzetiben, a 2 év József Attila az volt egy aránylag egy rövid életű, 19 évet voltam a Kamaraszínházban, és 6 évet voltam a Vígben, tehát azért egyik se egy ilyen pillanat volt. És hát ebben voltak nagyon jó korszakok. Én ezt továbbra is fönntartom például, hogy az életem egyik, ha nem a legtutibb, legboldogabb időszaka volt a Kamaraszínház első 5 éve. Addig is voltak nagyon jó előadások, meg fontos előadások, amiket nagyon szerettem, és fontos volt a pályámon. Ha most így nem baj, hogy csapongok?
1: Nem ám.
0: Nyugodtan. Fogd meg, mert a párom tudja ezt, Petra, hogy történeteket, azt még nem fejezted be.
1: De még ott nem vagyunk, majd szólok, ha valami kimaradt.
0: Jó. Tehát, hogy például a János király, ami nekem egy nagy kiugrás volt a főiskolásként, benne lehettem a nagy Kerényi osztály, Hirtling, Mácsai, Funtek főszerepelte János királyban. A mai napig sokan, akik látták azt a főiskolás előadást, azt hiszik, hogy én abban az osztályban jártam.
1: Pedig szinetáros voltam.
0: Én szinetáros voltam, igen. Idén 40 lesz 40 éve, hogy a diplománkat megkaptuk.
1: Összejöttök?
0: Még nem tudok róla, ez egy-két agilis osztálytársom múlik, hogy valaki a fejébe veszi és le is szervezi.
1: De ti osztályotok is menő osztály volt, nem csak a Kerényi osztály volt jó osztály.
0: A Kerényiék nagyon jó vizsgákat produkáltak, gyakorlatilag harmadik évfolyamtól kezdve, ott a harmadikban már ők az énekes madarat bemutatták, a negyedikes vizsga, a negyedikes évük, az pedig kifejezetten, hát egy olyan tűzijáték volt, hogy a János királlyal kezdtek, utána jött azt hiszem, a Teaház az augusztusi holdhoz, és a végén volt a La Mancha lovagja, hát egyszerűen mindegyik a tízesbe, ott telibe, és hát örjöngtek a népek, tehát azért az egy nagyon jó kitaláció volt. Nekünk nem volt ilyen nagyot szóló...
1: Ezen sok múlik egyébként egy pályafutás szempontjából? Tehát mondjuk, jó, oké, Mácsait elindították.
0: Pályaindítás szempontjából talán, egyébként pedig abszolút aláírom, amit mindig mondanak, hogy ez egy hosszú távú pálya. És annyi mindenem múlik. Ugye a Garasnak mondják, hogy a Garas mondta ezt valamikor egy fiatalabb kollégának, hogy figyelj, igen, jó a tehetség, persze az nagyon fontos, de igazából a szorgalom, meg hát ez még, ő már ugyan beleöregedett, de még mindig nem tartott ott, mint ahol most, hogy a social media, és hogy ezek a nem tudom milyen felületek, amiket hát nálunk is Petra kezel, mert én fölteszem a két kezemet, hát én elvesztettem a fonalat már rég. Tehát én ehhez nem értek.
1: Na bár, még... most szólok, Garas. Mit mondott a Garas?
0: Hát a Garas mondta, hogy a tehetség nem az a perdöntő, hanem hogy az összes többi, hogy azt csináld jól is. Hogyha azt jól csinálod, akkor nagyobb sanszod van.
1: És így jön be most a Sasa.
0: Hát igen, hogy ma már a mai korban, amit ő még szorgalomnak mondott, illetve nem is helyezkedésnek, hanem az, hogy ott legyél, igen, és hogy topon legyél, és jó helyen legyen a szemed, meg a... Az ahhoz...
1: Mondjuk neki volt két olyan kapaszkodója a pályáján, amit minden színésznek kívánnék. Hát az egyik a Sándor Pali, a másik a Hernádi Jancsó páros, akik szintén látták színházban, hogy mit lehet
0: felkezdeni. Bárhogy a Garas?
1: Persze.
0: De a Garas
1: ugye szólnak. Volt,
0: inkább a Sándor Palika, igen.
1: A Palika abszolút, a filmen abszolút, persze.
0: Hát, meg hát azért a Garas volt, na. Tehát ő azért tényleg egyszerű és megismételhetetlen. Bár azt nem tudom, hogy a mai világban meg fölbukkanna egy Garas, és akkor nem mondaná ki azt a mai filmrendezők, hogy mit akar ezzel a... De mindegy, szóval...
1: A karaktert nem bírják?
0: A karakter, nem tudom. Hát sokkal nehezebb a... Nem értek hozzá, mert szoktam ezt is mondani, a magyar filmművészet meg én úgy vagyunk, mint a vasúti simpár, valahol a végtelenben találkozunk. Minden látszat dacára, tehát van a falu, amit hát tulajdonképpen nem győzök köszönni az Ivánnak, kapitány Ivánnak, hogy egy castingon engem beválogatott. A casting utáni kapásból azt gondoltam, hogy kizár dolog, hogy engem. Hát érted, egy castingon behívnak, és akkor azt mondják, hogy ülünk egy asztalnál, és akkor most te... nem akarok csúnyán beszélni, tehát be vagy rúgva, vagy egy erősen illuminált állapotban a kocsmában beszélgettek. Hát ennél nehezebb és ennél hálátlanabb dolgot...
1: Mert hogy ez nem egy helyzet, mégsem.
0: Hát, de nem csak az, hanem színészileg azt nagyon nehéz hitelesen eljátszani.
1: És nem is volt szövege, amit megkaptatok volna?
0: De ott ilyen valami rögtönzés volt, vagy most mindegy.
1: Vagy én erre gondoltam, hogy mi a szituáció, miről beszélgettek?
0: Azt mondani, hát ezt igen, de én meg nem szeretném a... Ez is egy... hát nem bajom, de ettől vagyok sokszor úgy, hogy nem szeretem, meg jól el vagyok, de mégse érzem olyan halálbiztosan magam a szakmában. Mert azt szoktam mondani, hogy a vígjátéki, vagy az ilyen könnyebb műfajban túl komolynak gondolom magam, tehát ott meg azt mondom, hogy jó, de hát azért nem kell letolni a gatyánkat, ott próbáljunk meg valami emberszabásút. A drámaiban pedig ott meg kijön belőle a kis ördög, és azt mondom, hogy jó, de azért ennyire nem kell komolyan venni magunkat.
1: Nem kéne
0: magunkat.
1: Egy poén.
0: Igen, hát vagy poén, vagy egyébként ez Sinatárnak volt egy nagyon nagy számomra egy életre szóló tanítása, hogy tehát ezt mondta, hogy a drámában kell megtalálni a komikumot, és a komikumban a drámát, mert az élet egyébként ilyen, hát ugye a közhely számba megy, hogy a temetésen lehet a legjobbakat röhögni, hiszen pont azért, mert az ember úgy megy oda, hogy most kellő gyász, tisztelet, megrendültség, de most akkor elég, hogyha valakinek, most nem akarok hülyeségeket mondani, hogy millió olyan eset van, lóg valakin a gatya, vagy kilóg, tehát, és akkor azon elkezdesz röhögni, mert észreveszem.
1: Velem volt így.
0: Na,
1: tehát ez keresztanyám temetésén a kántor volt rendkívül illuminált állapotban, de énekelt. És hát, egész összegült falu így reagált.
0: Persze, de ez közben az ember lehet, hogy egy pillanatra fölháborodik például egy ilyen helyzeten, de közben meg én a szüleimhez már Farkasrétre járok ki, sajnos már 23 éve, mert anyu is elment már 23 éve, de én ezeket egy kicsit ilyen kellő, nem egykedvűséggel, hanem most ha azt mondom, hogy bölcsességgel, akkor az nagy képűség, hogy ez az életrendje. Tehát közben ezeket úgy a helyén kell kezelni.
1: Próbálom követni a dolgot. Jó, jó. Simpár, tudod.
0: Igen.
1: Tehát a film és te, mint a simpár, amelyik a végtelenben találkozik. És akkor mondtad a mi kis falunkat,
0: hát, hogy annak, az van,
1: de hogy annak dacára.
0: Hát igen, mert az egy.
1: Tehát
0: az
1: de hogy nem talált meg?
0: Figyelj, most nem, én nagyon örülök, hogy ez van, de természetesen nagyon szeretném, ahogy Adi mondja, hogy másban is, tehát látva lássanak, hogy másban is szeretném megmutatni magam. Hát úgy, hogy ez nem jött össze. Hogy ennek ezer oka lehet, nem tudom.
1: Kapcsolatrendszer?
0: Az is, vagy az, hogy nincs meg olyan értelemben kapcsolatrendszer, hogy talán nincs egy olyan emberem, aki engem kellően tudna nyomni. Erre azt szoktam mondani, szintén, most már többet megpróbálom nem mondani, hogy azt szoktam mondani, hogy nekem csak az fáj, de az nagyon, hogy a castingokig nem jutok el. Hogy
1: nem hívnak be?
0: Nem hívnak castingra, és akkor hallom kollégáktól, hogy voltam itt, meg ott castingon. De mondom, te honnan tudod, hogy van, ki az, aki hív, vagy hogy kerülsz te oda? Magyarán az egy lehetetlen helyzet, és ezzel egyébként szerintem nem vagyok egyedül, nagyon nem, hogy azt nem tudom bebizonyítani, hogy tényleg alkalmatlan vagyok egy adott szerepre. És ez egy nagyon fontos, mert addig én hitegethetem magam azzal, hogy miért nem én vagyok a Marlon Brando, ha eljutnék egy olyan szituációba, akkor legalább tudnám, hogy öreg, hát te nem vagy egy Marlon Brando, te erre alkalmatlan vagy. És most nem főszerepek, de azért amikor elmegy az ember egy magyar filmet megnézni, és tele van kis karakterekkel, én csak erről beszélek. Én azért szerencsés alkat vagyok olyan szempontból is, hogy én soha nem voltam egy hős típus. A hősöknek mindig nehéz, mert ugye 30, hát ha még egy kicsit gyúr rá is van önbizalma, akkor akár 40 éves koráig hitegeti magát, hogy ő Rómeó, tehát eljátsza a nagy klasszikus férfi szerepeket, de aztán egyszer csak eljön 50, 60, és akkor az egy olyan nehéz váltás, nőknél meg pláne,
1: igen.
0: Hogy na várjál, most már azokat nem játszhatom el, tehát jönnek az epizód, a karakter, vagy az olyan típusú szerep. Én viszont miután egy buffó voltam, és mindig is inkább karaktereket, epizódokat játszottam, boldogan, ezt hozzá kell tegyem, mert abban egyébként sokkal több olyan van, amiről az előbb beszéltünk, hogy van vidám, van drámai karakter, tehát sokkal többfélét lehet megmutatni az embernek magából. De nem jutok el oda, hogy bebizonyítsam magamról, hogy figyelj, én tényleg rossz vagyok, hogy nem. Ez nem. Addig, amíg nem így van, ez egy hülye érzés, mert
1: miért azt akarod bebizonyítani, hogy
0: nem, hát természetesen hát, nem, tudom. De az bizalom
1: csak kérdése valaki, is. Valaki mondja már meg, hogy mi van, értem.
0: Igen.
1: De miért? Hát ennek, például de nem hívtál fel filmrendezőt azzal, hogy figyelj, én most nem. Ráérek.
0: Dolgoztam a pályámon sok, nem sok, de jó pár filmrendezővel dolgoztam színházban. Ez másként működik az agya. Tehát amikor színházban rendez, mert gondolom két film között azért valamiből meg kell élni, és egy kicsit kipróbálja, ő művészileg természetesen szabad, és ő mindenhez ért, tehát ő filmrendező létére nyugodtan bejöhet színházba, hiszen ahhoz is ért. Viszont amikor filmet rendez, akkor ő eldönti, hogy az nem, hát az filmen az nem lenne jó, az a bizonyos színész.
1: Miközben ott de van hát a keze alatt. Hát igen, az egész
0: de,
1: az,
0: de ő azt másként éli meg. De nem akarok senki... Mindegy, már itt a...
1: De nem mindegy, mert nyilván beülsz egy, ahogy mondod, megnézni egy magyar filmet, és javarészt ugyanazokkal az arcokkal találkozol.
0: De ez mindenkorban így volt.
1: Mert hogy egy ilyen 50-es, 60-as listából dolgoznak. Ez a 60,
0: 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek, hogy a nagy másik rádió csatornának a beharangozóját mondjam. Igen, szóval, hogy minden kornak megvolt az a maga 20-25 színésze, aki a főszerepeket vitte. Csak erre szoktam mondani, ne haragudj, húzd a strigulát.
1: Jó.
0: Hogy igen, de a 60-as években mondjuk, hogyha Várkonyi csinált egy Egri csillagokat, vagy csinált egy Kárpáti Zoltánt, vagy egy Magyar Nábobot, vagy egy Fekete Gyémántokat, akkor ott, ha megnézed a stáblistát, ugyanaz a 25 a főszereplő, de a magyar színjátszás színe java vidékről, Pestről
1: ma nem így van.
0: Benne voltak. Hát hol készül olyan film? Egon. Hát most őszintén. Hát hol látsz te, jó, most erre az aknamezőre ne fussunk bele, tehát készül egy-két, így 10 évente egy-két nagy volumenű, nagy szabású film, de én nem látom ezt, hogy a magyar színjátszás színejava színházaktól, égtájaktól, hogy az most főváros vagy vidéki, ott nem volt ilyen. Ott a Várkonyi filmekben a Fekete Gyémántok is Várkonyi volt.
1: Igen.
0: Ott mindenki benne volt. De aki él és mozog, lehet, hogy egy villanásra volt, de egy villanásra ott volt. Ilyen ma már nem jellemző. Hát a költségvetés miatt is. Állami film, amire adnak pénzt, az egyre kevesebb, ami pedig egy szűk költségvetésű, vagy hát, hogy szokták mondani, a no budget, az pedig, hát nyilvánvaló, hogy arra figyel, hogy 6 embernél több ne legyen a filmben, hiszen nem tudom kifizetni. És még így is ugye olvasom, hogy a színészek tesznek szívességet, és gyakorlatilag lelkesedésből vesznek részt, tehát nem a gázsért vesznek
1: részt. Igen, legutóbb Lovas Rozék beszéltek erről, igen.
0: Na, tehát ez, igen, az egy, igen, de így van.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor, hozzátette. A kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben. Bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákat. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkája látható. Erős hűvös idő lesz, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18-25 fok között alakul, a keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
7: A fővárosban ma napközben közműjavítás miatt lezárják a Kőbányai útról a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járda-sziget után lehet jobbra kanyarodni. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik közműjavítása miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát, a Pázmány Péter utcánál ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Csatornafelújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utca után, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön?

0: Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm Önöket. A reggeli műsor itt az ATV-ben a Start névre hallgat. Én Rónai Egon vagyok, és szeptember 11-én pénteken reggel látnak bennünket. Szeptember 11-én, ami 25 év egészen más jelent, történelmi dátummá lett, egy tragikus esemény dátumává, ami azt gondolom nekünk kortársaknak örökre beleégett az emlékezetünkbe, de ezt nagyon sokáig fogják úgy emlegetni, mint az emberiség egyik gyásznapját. Az ikertornyok elleni támadás közel 3000 áldozatot követelt, és a műsorban erről majd részletesen megemlékezünk, ahogy az ATV műsorán majd ma este is. Itt rögtön az elején viszont más témánk van, természetesen közélet, természetesen gazdaság, mint oly gyakran. Szabados Gábor, sportközgazdász van velünk, jó reggelt kívánok, Gábor. És arról beszélgettünk, hogy a számvevőszék megvizsgálta és meglepetésre különösnek találta a sportegyesületek TAO felhasználását. Örülök, hogy itt vagy ilyen korán reggel, jó reggelt.
2: Jó reggel, szervusz, üdvözlöm a nézőket.
1: Nagyon sok pénzről, 125 milliárdról van szó évente. És ez a rengeteg pénz azoknál a látvány sportágakra megy, amik közül persze a labdarúgás kiemelt szerepet kap, nagyjából az egyharmadát el is viszi az egész TAO összegnek, és hát olyan nagyon alaposan valahogy az elmúlt évtizedben nem néztek utána annak, hogy hogyan költik ezt a pénzt, de ez kellett egy kormányváltás, most megnézték, és hát azt látták, hogy néha furcsán. Miket találtak?
2: Valóban így van, eddig gyakorlatilag csak egy formai ellenőrzés zajlott, tehát hogy a jogszabályoknak megfelele az, ahogy felhasználják a TAO összegeket, illetve az utóbbi időben már nézték azt is, hogy nincsenek-e túlárazva, legalábbis látványosan nincsenek-e túlárazva azok a projektek, amiket TAO összegből megvalósítottak, de az, hogy igazán milyenek a folyamatok, mennyire hatékony ennek a működése, azt soha nem is nézték, mert úgy gondolták, hogy ott minden rendben van. Na most a számvevőszék ebbe is jobban belenézett, és igazából amit talált, az mondhatni, hogy nem meglepetés, mert a fő megállapításuk az, amit azért korábban szakértők is, bevallom köztük, én magam is többször elmondtunk, az, hogy nem az állam dönti el azt, hogy kihez kerülnek ezek az összegek, hanem a cégek, a sportszervezetekhez közvetlenül utalják el ezeket az összegeket. Az gyakorlatilag abba torkollott bele, hogy politikai alapon dőlt az el, hogy melyik sportszervezet mekkora összeget kap. Egyszerűen akinek jó politikai kapcsolatai voltak, az kapott többet, akinek nem volt, az nem kapott, vagy csak nagyon keveset kapott, és így a szakmaiság az nem igazán valósult meg. Tehát nem sportszakmai alapon dőlt az el, hogy ki mekkora TAO támogatáshoz jut, hanem a politikai tőke alapján dőlt.
1: Erre egy nagyon plastikus példa, a labdarúgásból nem meglepő módon, hogy a Ferencváros az ország leggazdagabb csapata, gondolnánk, így is van egyébként, de a TAO összeget tekintve nem kifejezetten, mert hogy ott meg tudta előzni egy kis falusi csapat, a Felcsúton szereplő Puskás Akadémia csapata, milyen meglepetés. És érdekes módon az is megállapításra kerül ebben a dokumentumban, hogy ha valaki a TAO-ját jó helyre ajánlotta fel, akkor számíthatott arra, hogy vagy onnan, vagy máshonnan, de szinte biztosan megrendelést fog kapni. Így már megérte.
2: Ez valóban így van, ugye a TAO összegek messze legnagyobb részét, ha most egyesületre, sportszervezetre lebontjuk, akkor a Felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kapta. Én is azt gondolom, hogy itt alapvetően a politikai tőke, ugye nyilván a legmagasabb volt ennél a sportszervezetnél, az döntötte el ezt a kérdést, sportszakmailag nehezen indokolható lenne ez a dolog. Egyébként még azt is lehet mondani, hogy nyilván ez az egész történetnek a csúcsa és egy kirívó eset, de alacsonyabb szinten még látványosabb az, hogy mennyire a politikai befolyás számított, illetve amit te is mondasz, hogy milyen haszon keletkezhet abból, ha én egy sportszervezetnek adom az összegeket, vagy fordítva, ha én egy bizonyos cégtől kapom az összegeket, mert ez itt nagyon, nagyon gyakran voltak olyan összefonódások, amire a számvevőszék is felhívja a figyelmet, ami konkrét korrupciós kockázat. Tehát, hogy mondjuk egy cég úgy adta a sportszervezetet,

0: hogy azt mondta, hogy oké, én odaadom, de akkor tőle kell megrendelned a sportfelszerelést, bele kell elvégeztetned az infrastruktúrális felújítást, és nyilván nem véletlenül voltak ide vagy oda irányítva ezek a sportszervezetek, mert ott akkor valami olyan túlárazás volt, amiből valamilyen korrupciós előny is származott.
1: A kormány azt ígérte még a kampányban Magyar Péter szavaival, hogy ezt a TAO rendszert megváltoztatja, és bár a TAO-t nem szünteti meg, de egyfajta állami elosztás alá helyezi. Ami szintén felvet kérdéseket, mert ott meg én nem fogom majd tudni, hogy igazából mire megy a pénzem, bár én tudom, hogy mire akartam adni. Ez is kérdéseket vetne fel.
0: Nyilván az, amikor a közpénzt elosztják, ott mindig merülnek fel kérdések. Én is azt gondolom, hogy az igazi jó megoldás egyrészt az, hogy ez döntse el valóban egy állami szerv, tehát szedje be ezeket az összegeket, legyen erre egy meghatározott keret, és döntse el egy állami szerv, ugyanakkor legyen itt egy nagyon komoly transzparencia. Tehát az, hogy ki, miért, milyen alapon kapta meg ezeket az összegeket, ezek legyenek nyilvánosak, legyen ez egy olyan része az állami támogatásoknak, amit nagyon jól lát, hogy milyen szervezet, milyen összegekben részesült, mert igazából ez tudja garantálni azt, hogy tényleg sportszakmai elvek alapján kapják meg a szervezetek ezeket az összegeket, és nem politikai vagy bármilyen más elvek alapján.
1: Kálnoki Kis Attila, aki most államtitkárként szólal már meg, azt mondta, hogy az állam olyan sporteseményre és beruházásra nem fog forrást adni, aminek nincsen értelme. Ki mondja meg azt, hogy melyik sporteseménynek van értelme, és melyiknek nincs?
0: Természetesen ez megint egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ehhez kellenek azok a szakértők, akik ezt eldöntik. Ugye, ha jól emlékszem, amikor ő például ezt nyilatkozta, akkor a MotoGP futamot hozta fel példának, amit ugye a Balaton melletti motorpályán tartott az állam. Ez még egy olyan rendezvény volt, amit megörökölt a mostani kormányzat, és ott például elmondta, hogy ennek igen nagy volt az állami költsége, ugyanakkor a helyszínen volt, nem tudom, 3-4 ezer néző, tehát az effektív piaci haszna, vagy piaci részesedése ennek az eseménynek jóval kisebb volt. Nyilván természetesen van itt ugye televízió, média és egyéb szempontok alapján egy országi más hatás, tehát ezzel lehet számolni, de az, hogy amennyibe kerül az állam számára egy ilyen sportesemény, annak a megtérülése, annak a haszna, most nem csak a pénzügyi haszonról beszélek, hanem ilyen egyéb áttételes hasznokról, ez a kettő, ez legyen arányba. Ez azért ma már elég jól felmérhető, tehát az, hogy milyen nézettsége, milyen követési száma van egy-egy sporteseménynek, az milyen hatással van az országra, ez elég jól felmérhető. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom az, hogy az állam számára mi a hasznos, a magyar társadalom számára mi a hasznos, az jól felmérhető, és ehhez akkor jól hozzá lehet azt rendelni, hogy mekkora mértékű közpénzt lehet erre fordítani.
1: Ugye itt már felmerül majd az is, hogy a Hungaroringgel mit lehetne kezdeni, azon túl, hogy évente egy Formula 1-es versenyt rendezünk rajta. Például miért ne lehetne ott a MotoGP-nek egy otthona, de ez egy másik, egy zárójeles kérdés. Nagyon sok gazdálkodó szervezet a sportvilágában attól tartott, hogy egy pillanat alatt összeomlik az ő gazdálkodása a kormányváltással. Ez nem történt meg, de az látszik, hogy valamiféle elmozdulás elkezdődött az egyesületeknél az irányba, hogy olcsóban, takarékosabban, mert nem jön majd a pénz. Nem jön majd a pénz? Jól teszik, hogyha takarékoskodnak?
0: A kormányzatnak az eddigi megnyilatkozásai mind arra utalnak, hogy márpedig ők nem akarják csökkenteni a sportba áramló összegeknek a nagyságát, viszont arra törekednek, hogy ezt sokkal hatékonyabban, racionálisabban használják fel, mint korábban, ahogy itt az előbb ezt a sport esemény rendezések kapcsán is beszéltük, de ez gyakorlatilag a sportfinanszírozás minden területére igaz. Tehát az, aki eddig is jó munkát végzett, hasznos munkát végzett, és ehhez kapott valamilyen állami támogatást, annak tulajdonképpen nincsen aggódnivalója, amennyiben ezek a célok így tényleg teljesülnek. Ugyanakkor tudjuk azt, látjuk azt, akár egyébként a TAO támogatások, akár más támogatások kapcsán, de ebből a szempontból is a TAO az kifejezetten érintett volt, amikor sportszakmailag nehezen indokolható, nem igazán értelmes projektekre költöttek jelentős mennyiségű közpénzt. Az ilyen helyzetekben, ilyen sportszervezetek esetén én azt gondolom, hogy nagyon is indokolt az, hogy esetleg ezek a támogatások jelentősen csökkenjenek.
1: Azt mondják, hogy az utolsó békeév a hagyományos pénzköltés tekintetében a közmédiában, ez a mostani, mert a következő évi szerződések már nem úgy fognak kinézni, nem csak a labdarúgás tekintetében, számos más sportágnál is, mint ahogy ez eddig volt. Ez nyilván egy érvágás lesz, ugyanakkor meg látjuk azt, hogy például itt van a Fradi ügye, közben irgalmatlan pénzek jöttek egyéb ágakon különböző egyesületekhez, ne legyünk tévedésben, nem csak a Fradihoz. Lesznek ezügyben vizsgálatok, eljárások valódiak? Hogy látott ezeket a folyamatokat?
0: Ez megint egy nagyon jó kérdés, főleg az, hogy itt akkor tulajdonképpen milyen vizsgálatot tudunk tartani, tehát akár jogi, akár a racionalitás, a hatékonyság, a megfelelő közpénzgazda mi voltját az egyes szervezeteknek. Ugye csak hogy most itt említetted például a közmédiát, eddig ugye 10 milliárd forintot fizetett évente a Magyar Labdarúgó Bajnokság közvetítési jogaiért a közmédia, ami egyértelműen magasan túlárazott, a piaci viszonyokhoz semmilyen köze nem volt. Most egy olyan átmeneti megoldás született a most kezdődő bajnoki szezonra, már így a kormányváltás után, mert pont akkor le is járt az érvényben lévő szerződés, ami 6 milliárd forintról szólt, tehát egy jelentős csökkenést tartalmaz, de még mindig a jár már lényegesen magasabb. Mondhatjuk azt, hogy valóban ez egy ilyen átmeneti intézkedés volt, egy mentővet dobott itt még a kormányzat a magyar futballnak, hogy ne kelljen drasztikusan csökkenteni az NB1-ben mozgó pénznek a mennyiségét. Ezt látjuk azért már a klubok működésén, hogy ők is érzik azt, hogy azért most egy másik világ jön, meg a játékosok mozgásán is. Ugye soha olyan sok játékos nem igazolt magyar játékos az NB1-ből külföldre, mint ezen a nyáron, ebben az átigazolási időszakban. Ennek nem csak az az oka, hogy hirtelen lettek jó játékosaink, hanem hogy a klubok is és a játékosok is tudják, hogy most azért egy másik világ jön, tehát érdemes külföldre menni és ott pénzt keresni, illetve a kluboknak azzal pénzt keresni, hogy játékosokat értékesítenek. Én azt gondolom, hogy ezután az egy év után a közmédia jó eséllyel teljesen kiszáll majd például a labdarúgásnak a közvetítéséből, és onnantól fogva piaci szereplők tudnak ebben részt venni, viszont az valószínűleg lényegesen kisebb bevételt jelent majd.
1: Igen, ez egy érdekes kísérlet lenne, a piaci alapon működne a magyar labdarúgás, hogy mi lenne belőle rövid távon. Egyébként meg itt van számos olyan kérdés, amit most itt nem is tudtunk említeni, a birkózás, az ökölvívás, az öttus, a torna, és jó néhány olyan sportág, amelyik a TAO-val nem volt ellátva, viszont nagyon komoly gondokkal küzd. Nekik hogyan és mennyi fog jutni a jövőben, ezt is érdekes lenne tudni, talán egyszer meg is beszéljük Szabados Gáborral. Gábor, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.

0: Gépész László a vendégünk, és a benzináról, gázolajáról és általában az ellátásról fogunk beszélni a következőkben. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a vendégünk. De most kivételesen nem is elsősorban a kiskutak sanyarú helyzetéről szólunk, bár arról is beszéltünk már ezen a héten, és nem könnyű nekik, hanem a fogyasztókéről. Hát azért nagyon sokan elképedve nézik a gázolajárakat, miközben azt is látjuk, hogy a környékünkön sem jobb a helyzet, sőt, egész Európában nem. Kell hozzászoknunk ahhoz, amit látunk, vagy ez egy átmeneti állapot, és majd, ahogy a szezon lemegy, egy kicsit jobb lesz a helyzet?
1: Én úgy gondolom, hogy nem lesz jobb a helyzet. Úgy gondolom, hogy a helyzet az pillanatnyilag még inkább rosszabb irányba mozdul el. Tehát ahogy látjuk a harcoknak a fokozódását, látjuk azt, hogy a világ nagy kereskedelmi szereplőinek a tartalékai kezdenek kimerülni. Gondolok itt akár az USA-nak a stratégiai tartalékaira, és főleg Kína stratégiai tartalékaira, úgy növelik a vásárlásaikat, és úgy növelik a piacon belüli súlyukat, ami azt jelenti, hogy a többieknek kevesebb jut. Márpedig ha kevesebb jut, akkor az egy árfelhajtó erőként jelenik meg. Ezt látjuk a Brent olajárának az emelkedésében is, de a nagyobbik probléma az, hogy a késztermékeknek az ára sokkal nagyobb mértékben emelkedik. Ez kevésbé kap figyelmet, de ez a dönti el igazából, hogy itthon milyen árakkal találkozunk.
0: Az látszik, hogy a kormány valahogy azon ügyködik, hogy könnyítsen a helyzeten, de ne az államnak kerüljön pénzébe. Én nem látom ezt a köztes állapotot, ön igen?
1: Vannak erre megoldások természetesen. Amit mi nagyon nem szeretnénk, hogyha ez megint úgy valósulna meg, mint a korábbi időszakban, meg akár a jelen pillanatokban is, hogy ennek a kárvalótjai a benzinkutak, és itt nem csak a kicsik, hanem a nagyok is. Tehát az nem fog működni hosszabb távon, hogy a kiskereskedelemből vesszük el a pénzt, és azt mondjuk, hogy azért olcsóbb, mert nem adhatja a kiskereskedő a normál áron. Igen. Hát most, hogy rögzített ár, vagy pedig csak egy sugalmazott ár, vagy egy nyomatékosan elvárt ár, ez lényegtelen ebből a szempontból. Itt a valódi megoldás az valahol az van, amely irányba most el is mozdult a kormányzat, legalábbis a pillanatnyi bejelentésekből erre lehet következtetni, hogy egy rászorultsági alapon valamilyen szempontok szerinti támogatási rendszert kell kiépíteni ahelyett, hogy az árakat próbálnánk a határon kívül tartani.
0: Tehát ez... Ugye felmerült a gyerekeket a iskolába szállító szülők autója. Ez nagyon nehezen leírható, mondjuk begurul a benzinkutra valaki az autójával, gyereket visz, vagy nem?
1: Ez egy populista megközelítés. Értjük, hogy egy politikustól ez elvárható, hogy így szólaljon meg, de a gondolatnak a lényege nem ez. A gondolatnak a lényege az, hogy nem az árakhoz kell hozzányúlni, hanem a fogyasztókat kell támogatni.
0: Úgy képzeljük, most, hogy akinek 3000-es turbós dízelmotorja van, ne őt támogassuk, hanem az 1200 köbcentist?
1: Lehet ez is egy szempont, de lehet az is egy szempont, hogy olyan környezetben élő embereket támogatunk, akiknek nincs más közlekedési lehetősége arra, hogy munkába járjon, mert például a faluba már nem jár a vonat, és a busz is csak naponta kétszer érkezik.
0: Lesz egy település lista a benzinkutasoknál?
1: Nem a benzinkutasoknál, ennek nem szabad a benzinkúton megjelenni. A benzinkútnak az a dolga, hogy megvegye az üzemanyagot, legyen a tartályában üzemanyag, és eladja. Ez a benzinkút dolga, és ennek itt be is kéne fejeződni. A benzinkút nem egy szociális kifizető hely, ez a kormányzatnak a feladata. Ami a benzinkút feladata ebben az, hogy meg tudjuk határozni, hogy az a személy, aki ott tankol, az honnan jött. Márpedig ezt tudjuk, mert elkérjük az adószámát, beütjük a pénztárgépbe, és már is ott van a NAV-nál, tehát ott van az államnál. Az állam pedig ennek alapján megállapíthatja, hogy kinek jár ebből visszatérítés, vagy kinek nem. A visszatérítésnek, a támogatásnak, a formájának a meghatározása, a mértékének a meghatározása, ez kifejezetten állami feladat.
0: Amit most mondott, az egy ötlet, vagy így lesz? Tekintsük tulajdonképpen egyfajta bejelentésnek.
1: Ez nem bejelentés, hát mi nem vagyunk kormányzat, tehát ez majd miniszterelnök úr vagy miniszter úr majd bejelenti, amire jutnak. Ez egy javaslat volt, amit már 2022 óta próbálunk keresztül vinni, hogy hallgassák meg, figyeljenek rá, és a javaslatnak az a lényege, hogy hagyjuk békén az árakat, mert úgyse tudunk ellene mit tenni. Tehát ezt nem a magyar viszonyok döntik el, hogy milyenek legyenek a magyar árak, bár ebben is van tennivaló, nyilván a különadók rendszerét át kellene gondolni, a magyar specialitásokat, a hungarikumadókat ki kéne törölni ebből a rendszerből, esetleg az áfához is hozzá lehet nyúlni most, tudom, hogy ez egy átokszónak tűnik a kormányzat szemében, de azért ezt is meg kéne vizsgálni, hogy erre milyen lehetőség van. De a lényeg az, hogy az árakat békén kell hagyni, mert úgyse tudunk ellene tenni, és a fogyasztókat kell támogatni.
0: A szerdai kormányülésen ott volt a MOL elnök vezérigazgatója, oda rendelték, ahogy ez a kormányzati kommunikációban elhangzott. Arról kiszivárgott valami, hogy ott konkrétan mire jutottak? Önöket tájékoztatta erről
1: nem,
0: valaki?
1: Nem, semmi. Egy hang se. Tehát ezt mi úgy képzeljük el, hogy ez egy baráti megbeszélés lehetett, hogy miért pont a MOL-t hívták meg, és miért nem hívták oda a többi ágazati szereplőt. Azért itt nem csak a független kutak vannak a piacon a MOL mellett, tehát a MOL-nak körülbelül 450 benzinkútja van abból a 2000-ből, ami működik Magyarországon.
0: De az ellátásnak igen, viszont egy jelentős része.
1: Ellátásnak egy jelentős részét, de ha ezt lebontjuk olyan szempontból, hogy megnézzük, hogy hogyan van ez városokban, hogyan van ez falvakban, akkor egészen más képet kapunk. Tehát falvakban sokkal kisebb a MOL-nak a jelenléte. A MOL-nak a jelenléte, a nagy benzinkutak, a nagy színes kutak, ugyanúgy, ahogy egy OMV-nek, vagy egy Shell-nek, vagy egy Orlennak, a falvakban nem ők vannak. Tehát azt a régiót nem tudom, miért kell kihagyni az egyeztetésből, hiszen a legnagyobb problémák ott vannak. Tehát ott vannak a legnagyobb közlekedési problémák, ott vannak olyan körülmények, ahol nem lehet mondjuk tömegközlekedéssel helyettesíteni az autót.
0: Önök készülnek valamire még a következő időszakban, vagy megvárják most, hogy mi történik? Ugye vannak követelései a kiskutakat képviselő szervezetnek, aminek ön az elnöke, meg volt sztrájkjuk is egy napos.
1: Igen. Most ott tartunk, hogy egy nyílt levéllel fordultunk a miniszterelnök úrhoz, és pillanatnyilag várjuk a választ, hogy erre mit fogunk kapni. Eddig még semmit, de hát még nem is telt el olyan sok időt, tehát türelmünk még van.
0: Gépész László, köszönöm szépen.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: A szövetségének elnöke volt a vendégünk. Híradó, aztán a Start folytatása.

0: Rokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Te kóstoltad már a pizza mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi, vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Nem láttad a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Esős, hűvös időre számíthatunk. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Ennyin emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé, a Kőbányai út után a belső sávban. Az 1-es és az 1-a a villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. Baleset történt Csepelen a Weiss-Manfréd úton, a Tellerede út előtt a belső sávban. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt, a Váci úton befelé a Megyeri úthoz közeledve, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Közműjavítása miatt mára lezárják a Kőbányai útról a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járdasziget után lehet jobbra kanyarodni. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak ma este és szombaton a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, szeptember 11-e van, péntek reggel. A Startot látják, és hogyha a rádióban hallgatnak minket a Spirit FM-en, akkor hallják, úgyhogy a rádió hallgatókat is szeretettel köszöntöm. És Tánic Pétert is, aki alkotmányjogász és ügyvéd, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: És akivel bőven van témánk, mert vannak itt vizsgálóbizottságok, keresjük a legfőbb ügyészt, a jelek szerint megtalálják a megfelelő alkotmánybírókat, a közeljövőben meg is választják őket, úgyhogy ezeken végig tudunk szaladni. Örülök, hogy itt van. Kezdjük az alkotmánybírókkal, mert hogy ez a legfrissebb hír. Tulajdonképpen főügyészükben meg nincs is igazán új hír, úgyhogy ott legfeljebb esélyt latolgatunk. Van öt név. Az öt név közül egy nagyon ismert, mert hogy rendszeresen szerepelt az elmúlt évtizedben különféle visszaéléseket és korrupciós ügyeket kommentálva Ligeti Miklós, a Transparency International jogi vezetője, és hát ő jelölt volt korábban a vagyonvisszaszerzési hivatal élére is. Egyfajta válasz a kritikákra az, hogy most őt jelölték alkotmánybírónak, és aztán beszélünk a másik négyről természetesen.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és erre biztos választ nem is tudunk, tehát hogy ez miért került erre sor. Én azt gondolom, hogy azt célszerűbb vizsgálnunk, hogy a jelölt alkalmas-e az alkotmánybírói pozícióra, tisztségre. Tehát itt Ligeti Miklósnak a kvalitásai azzal, hogy ő az alapjogok védelmével foglalkozik, hogy stratégiai gondolkodással bír, hogy egyébként ő neki gyakorló jogászi tapasztalata van bőséggel, egy alkotmánybírói tisztségben is ezek értékek mindenképpen.
1: Ő egy nagyon aktív jogászember, egy alkotmánybírónak erre az aktivizmusra van-e lehetősége?
2: Abszolút. Az alkotmánybíróságnak a lényege, hogy egyrészt az alaptörvény védelmének legfőbb szerve, ezt hogy érthetjük meg jobban, az emberi jogok, az alapjogok védelmének egy kiemelt bástyája. Tehát nem csak a jogszabályokkal szemben, de az új alkotmánybírósági törvény alapján egy rendes bírósági ítélettel szemben is lehet az alkotmánybírósághoz fordulni. Mondhatja azt az alkotmánybíróság, hogy egy büntetőbíróság vagy egy polgári bíróságnak a döntését megsemmisíti, mert nem vették figyelembe az alapjogi szempontokat az eljárás során. Ez egyébként meglepően gyakorian elő tud fordulni.
1: Viszont elég keveset hallunk az alkotmánybíróság napi működéséről. Ez változhat például az új személyek megjelenésével?
2: Én nagyon bízom benne, hogy ez változni fog. Tehát az alkotmánybíróság egy garancia. Tehát alapvetően az nem jó, ha az alkotmánybíróság túl sokat szerepel, de az nagyon fontos, hogy melyek azok az ügyek, amelyekbe az alkotmánybíróság úgy dönt, hogy beavatkozik. Ezek tipikusan egy megfelelő rendszerben azok a kérdések, amik az egész társadalmat, vagy egy adott társadalmi csoportot, egy sérülékeny csoportot érintő kérdés például. Tehát vannak az olyan átfogó alapjogi kérdések, amelyekben az alkotmánybíróság nem hallgathat.
1: Izgalmas egyébként az összetétele, ha csak ezt az öt személyt nézzük az alkotmánybíróságnak a folytatásban, ugye Klanovszky Nóra alkotmányjogász maga is, az MTA doktora egyébként, Ligetiről beszéltünk, itt van a volt kuriai tanácselnökbíró dr. Kovács András György, akit felfüggesztettek, aztán visszajeztek, mert jogtalanul függesztettek fel, ugye ez Vargasi András kuria elnök működéséhez tartozik. Dr. Oroszárpád Gábor, a kuria polgári kollégiumának egykori vezetője, és ott van dr. Szomora Zsolt, ő is egy egyetemi ember, ráadásul a Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese. Tehát sokfelől jönnek, van itt bíró, van itt ügyvéd, van itt tanárember, van itt alkotmányjogász. Ez sokat segíthet az ügyek értelmezésében, így első ránézésre.
2: Mindenképpen, tehát én kifejezetten értéknek gondolom ezt, és pozitívumnak, hogy sok színű háttérrel rendelkezik az öt, még nyilván nem alkotmánybíró, tehát ők jelöltek egyelőre, de nagyon fontos, hogy az alkotmánybíró...
1: Ez gyorsan megy majd, bocsánat, hétfői meghallgatás, keddi szavazás a parlamentben, tehát sutty.
2: A papírforma megvan rá, hogy kedden ők már megválasztott alkotmánybírók legyenek.
1: Akarom kérdezni, hogy ugye most van öt új nevünk, de az alkotmánybíróság összetétele változik alapvetően meg velük. Tehát ez egy strukturális csere is egyúttal.
2: Igen, ugye az alkotmánybíróság 15 tagból áll, azt látjuk, hogy a jövő kedden megválasztandó 5 további alkotmánybíróval, ugye a 15-ből összesen 6 alkotmánybíró, aki az idei nyáron ősszel kerül megválasztásra, Ez egyébként lehetőséget ad arra az alkotmánybíróságnak is, hogy a saját szerepét egy kicsit újraértelmezze, átgondolja, változtasson esetleg az irányon, amennyiben úgy látják jól. De az AB-nál mindig a legfontosabb a függetlensége. Tehát az alkotmánybírók teljesen mindegy, hogy melyik politikai párt jelöli őket, vagy milyen többséggel fogadják el, nekik egyedül az alkotmányjogi, alapjogi szempontrendszer szerint kell eljárniuk ezt követően. Ez garantálja ugye az ő függetlenségük is.
1: Ne legyünk szemérmesek, azért ez az elmúlt évtizedben nem így volt. És ez a rengeteg csere, amit egy korhatárleszállítással is megerősített a parlament, ez rengeteg csere, politikai csere is egyúttal.
2: Ugye a politikai véleményük mindenkinek van, de egy alkotmánybíró esetén is különösen fontos, hogy amikor az adott ügyekben eljárnak, ettől függetleníteni tudják magukat. Nem mondom, hogy ez minden esetben sikerült, viszont azt gondolom, hogy itt az a fontos, hogy tekintsünk előre. És ha jelenleg felmerült új személyek esetében, én azt gondolom, hogy mindegyikük rendkívül határozott egyéniség, tehát én nem látok arra aggályt, hogy ők ne a megfelelő szempontrendszer szerint, független, objektív mérce szerint járjanak el jövőben.
1: Legfőbb ügyész. Hát az ember azt gondolja, hogy ez egy viszonylag sima ügy, tehát megnézzük, hogy kik vannak a szervezetben, és választunk közülük valakit. Tehát nem így megy ez. Sőt, most már azt is tudjuk, hogy nem is biztos, hogy ügyésznek kell lennie a legfőbb ügyésznek, elég ha jogász. Erről mit gondol?
2: Igen, ugye ez egészen 2025-ig volt így. 2025-ig a legfőbb ügyészt az ügyészek közül kellett választani. Ez azonban kikerült 2025-ben az alaptörvényből. Ezt követően legfőbb ügyész igazából bárki lehet, aki általános feltételeknek, magyar állampolgár, nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előletű, ezeknek megfelel, és emellett jogi végzettségű és jogi szakvizsgával rendelkezik. Tehát nem szükséges, hogy akár bármi...
1: Az sem fontos, hogy legyen praxis a területen? Tehát elvégezte a jogot, megvan a szakvizsgája, de egyébként buszvezetőként dolgozik.
2: Hát magával az alaptörvényből vagy jogszabályból nem következik egy ilyen követelmény, de azért itt a józanész nagyon fontos. Tehát az alkotmányjognak is a józanész az egyik vezérelve. Tehát nagyon furcsa lenne egy olyan legfőbb ügyész, aki korábban kizárólag polgárjogi területen dolgozott. Nem kizárt, de az alkotmányokban nagyon fontos, hogy ne csak azt nézzük, hogy betű szerint mi az, ami nem kizárt, hanem van annak értelme, összefüggésben áll-e a legfőbb ügyész szerepével, ha egy olyan szemét választunk ki, akinek semmilyen bűnöldözési vagy büntetőjogi tapasztalata nincsen.
1: Láthatóan, mert hogy Baka András feladata államfőként a legfőbb ügyész kinevezése, ugye ez is a függetlenség egyik biztosítéka, meglepően, és ez is szokatlan, körültekintően mindenkivel tárgyalva és mindenkit meghallgatva próbál dönteni. Ebben nyilván benne van az is, hogy egy olyan döntést kell hozni, amely nincs ellenére a miniszterelnöknek, mert az egy eléggé vállalatotlan helyzet lenne, hogy az első nap ők konfliktusba kerüljenek. De mégis nem mondhatja meg a miniszterelnök, hogy kit akar. Ez egy fura helyzet.
2: Igen, ez egy érdekes helyzet. Itt az a fontos, hogy az országgyűlés részéről, illetve a kormány részéről is szükséges a kompromisszumra való hajlandóság. Ez tükrözi, hogy a legfőbb ügyészt az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazatával lehet megválasztani. Nyilván a jelen helyzetben, illetve a korábbi helyzetben is, mivel egy több mint kétharmados többség volt, ez nem jelentett igazi garanciát. De ez nem változtat azon, hogy a legfőbb ügyésznek alapvetően egy olyan személynek kell lenni, aki mindenki számára elfogadható és egy szakmai szereplő. Tehát a legfőbb ügyész egy független, önálló és nem utasítható szereplő. Én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy sokaknak újdonság, hogy a legfőbb ügyész teljesen önálló. Ő nem a kormány alárendelt, nem a végrehajtó hatalom része, nem is a bírósági rendszer része.
1: Hát ez Polt Péter is mindig hangsúlyozta, csak senki nem vette egészen komolyan, az az igazság. Különösen azok fényében, hogy milyen ügyek indultak el és milyen ügyek nem indultak el fájóan látványos módon. Ezeket például szinte kötelességszerűen elő kellene vennie a legfőbb ügyésznek? Ezeket a ki nem vizsgált dolgokat?
2: Ugye a legfőbb ügyésznek nincs könnyű dolga, tehát egyrészt át kell tekinteni azt, hogy a korábbi eljárások, amik esetleg folyamban vannak, nem indultak meg, lezárultak, ott van-e keresnivaló egyáltalán, illetve ezt fogalmazza meg úgy az alkotmányok, hogy az állam a büntető igényét, tehát hogy megbüntessen valakit, érvényesíteni kívánja vagy sem. Illetve nyilván meg kell határozni a jövőre vonatkozóan is az ügyészség irányelveit, szakmai működésének a kereteit. Tehát a legfőbb ügyésznek rendkívül komplex feladata van.
1: Ráadásul mindenki azt várja tőle, miközben az állománya egy részét elvonja a vagyonvisszaszerzési hivatalát, ezt azért most már lehet látni, hallani, hogy alapvetően gyorsítsa az ügyek kivizsgálását és egészen más sebességi fokozatra kapcsoljon. Képes erre az ügyészség?
2: Önmagában az ügyészség, én azt gondolom, hogy jelentős mértékben nem, tehát ez nem csak az ügyészségen múlik. Itt szükség van a bíróságok működésére, ugyanúgy a közreműködő ügyvédek, védők közreműködésére, és hát a jogszabályi környezet működésére is, továbbá a szükséges személyi tárgyi erőforrásokra. Tehát nagyon komplex egy eljárást gyorsítani, illetve a büntető eljárások rendkívüli felgyorsítása kapcsán azért én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a büntető eljárásban nem véletlenül vannak nagyon robusztus garanciák. Tehát nem cél az, hogy a garanciák feláldozása árán gyorsítsunk egy eljárást, nem vitatva persze, hogy a magyarországi eljárások, akár polgári, akár büntető eljárások, gyakran húzódnak, és nem az észszerű időn belül zárulnak.
1: Viszont igen, ezek a garanciák egy része legalábbis a védelemhez való jogot biztosítja a vádlott számára, tehát azért ebből a szempontból érdemes végig gondolni, hogy szabad-e erről legalább részben lemondanunk, nyilván nem.
2: Ugye ez mindig az arányosság kérdése, tehát mi az, amit feláldozunk, és mit nyerünk vele. Ha ezt egy képzeletbeli mérleg két serpenyőjébe helyezzük, akkor az összhangban áll le. Tehát nagyon fontos, hogy az eljárások gyorsítása az egy valós társadalmi igény, egyébként a jogászok részéről is igény, de alapvetően körül kell járnunk, hogy ez ne annak az árán történjen, hogy akár a terhelti jogokat, garanciákat korlátozzuk. Nem elfogadható, hogy annak az árán gyorsuljon az eljárás, hogy nem kellően körültekintő akár a nyomozás, akár a bíróságnak a döntése végső soron.
1: Egy másik téma utoljára a vizsgálóbizottságok. Ugye a parlamentben nagyon sokan várnak arra, hogy a vizsgálóbizottságok meghallgassanak politikusokat, nagy leleplezéseket és lelepleződéseket várnak ettől, de hát nyilván nem egy vizsgálóbizottság a jogi aktus legfőbb szereplője, hanem majd egyszer egy nyomozóhatóság. A vizsgálóbizottság mit tud tenni? Mire van jogosítványa jelenleg?
2: A vizsgálóbizottságnak is erőteljes jogosítványai vannak. Én azt gondolom, hogy a vizsgálóbizottság, amiben jellegadóan más, hogy egyrészt a nyilvánosság erejével is tud működni és hatni. Tehát mondjuk egy nyomozásnak nem az a célja, hogy arról a társadalom esetleg értesüljön. A vizsgálóbizottságnak más a szempontja, esetleg politikai szempontok is figyelembe vehetőek. Tehát ezzel óvatosnak kell lenni. Nyilván, ami egy vizsgálóbizottsági eljárásban kiderül, tény, adat, bizonyíték felmerül, az adott esetben felhasználható egy büntető eljárás során, de itt nagyon fontos, hogy ezt a két kérdést, hogy nyomozás és vizsgálóbizottság élesen válasszuk külön.
1: Az egyik a jog, a másik a politika inkább.
2: Hát így van, és ugye a vizsgálóbizottságokhoz olyan garanciák nem társulnak, amik a büntető eljárás kapcsán egyértelműek, nem csak a magyar jogban, de ha a strasbourgi bíróságnak a következetes gyakorlatára gondolunk, a büntető eljárásnak elég konkrét módon megvan, hogy milyen alkotmányos garanciái vannak. A vizsgálóbizottságok esetén éppen azért, mert ennek nincs olyan döntési jogköre például, vagy olyan erős jogkörei a vizsgálóbizottságnak, nincsenek is olyan erős garanciák.
1: Alkotmányjogász ügyvéd vendégünk volt Stánic Péter. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Hegedűs Dánielt kapcsoljuk Berlinben, ő ott az Institute for European Politics igazgató helyettese. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
0: Az AfD-ről fogunk beszélni, illetve mindarról, ami e körül gomolyog Németországban és szerte Európában. Európában a politikusok egy része elborzadva, másik része újongva fogadta az AfD előretörését Németországban. Mindenki hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez Kelet-Németország és nem az egész német állam, miközben persze megnő az étvágy ilyenkor egy-egy siker után. Ön hogy látja az AfD helyzetét, szerepét most ebben a megváltozott helyzetben, körülmények között?
1: Én úgy gondolom, hogy az AfD-t nem lehet többé csak egy kelet-német jelenségnek tekinteni. Való igaz, hogy nagyon nagy mértékben eltér a párt támogatottsága. A 6-ból 5 kelet-német tartomány, illetve mondjuk a szövetségi köztársaság többi tartománya között, ebben az 5 tartományban az AfD teljesen egyértelműen a legerősebb politikai szereplő, és mint láttuk egyébként a vasárnapi Sachsen-Anhalti választásokon, nagyon közel tud kerülni ahhoz, hogy egymaga megszerezze az abszolút többséget egy tartományi parlamentben, míg egyébként 20-30% között mozog mondjuk a támogatottsága a többi tartományban. Messze áll a párt még attól egyébként, főleg a koalíció képtelensége okán, hogy valóban tehát Németországban szövetségi szinten is közel kerülhessen a kormányzati hatalomhoz, viszont azt láttuk egyébként vasárnap, és nem zárhatjuk ki, hogy szeptember 20-án újra ezt fogjuk egyébként látni a Mecklenburg-Vorpommerni tartományi választásokon is. Németország közel került ahhoz, hogy tartományi szinten egy bizonyítottan szélsőjobboldali és a német jog szerint alkotmányellenes párt adja majd a tartományi kormányt.
0: Ha a német jog szerint alkotmányellenes, hogyan működhet mégis?
1: Ahhoz, hogy egy párt betiltható legyen, egy alkotmánybírósági határozatra van szükség. Eddig a Német Szövetségi Köztársaság 1949 utáni történetében mindössze 2 pártot tiltottak be. A Német Birodalmi Pártot és a Német Kommunista Pártot, mind a kettőt az 50-es évek elején, és a legutóbbi a Nemzeti Demokrata Párt betiltására indított és 2017-ben végződött alkotmánybírósági eljárásban. Az alkotmánybíróság úgy fogalmazott akkoriban, hogy nem elég az, hogy egy párt alkotmányellenes, de reális fenyegetést is kell, hogy jelentsen a demokratikus alkotmányos rend számára. Mi azt jelentette akkor, hogy az NPD-t azért nem lehetett betiltani, mert túl kicsi volt, nem jelentett reális fenyegetést. Viszont ez egy olyan politikai csapda, hogy amíg politikailag lehetséges lenne egy pártnak egy betiltása, addig ezt az alkotmánybíróság nem fogja engedélyezni. Amikor egy párt pedig már kellően nagy fenyegetést jelent a mérete okán, hogy jogilag lehetséges lenne az eljárás, akkor politikailag válik lehetetlenné, nem betiltható demokratikus keretek között egy olyan párt, amire mondjuk egy tartományban majdnem minden második választó adja le a szavazatát. Ez nyilván egy olyan szakadáshoz, bizalomvesztéshez, a demokráciába vetett állampolgári hit megrendüléséhez vezetne például most Sachsen-Anhaltban, aminek a politikai következményei beláthatatlanok, és egyébként a demokratikus politikai közép nagyon sok szereplője részéről is egyébként bevállalhatatlanok is.
0: Van egy közvélekedés arról, hogy szélsőjobboldali az AfD. Közben meg akik védeni akarják ebben a címkézésben, ők gyakran mondják, hogy hát még ez sem igaz, mert hogy meglehetősen zűrzavaros ideológiailag. Tehát védi a németeket a betolakodóktól, ahogy ők fogalmaznak, ugyanakkor támogatja Izrael politikáját, ami hát finoman szóval is ellenmondásos a német történelem ismeretében. Vagy például ott van a melegekkel kapcsolatos állásfoglalása, amiben meglehetősen pozitív. Ennek ugye megvannak a maga okai, ugyanakkor kifejezetten negatív a török vendégmunkásokkal szemben, akiknek egy része már német állampolgár. Nagyon, nagyon bonyolultnak látszik messziről nézve az ő álláspontjuk különböző kérdésekben, nem egységes. Ön hogy látja a Berlinből?
1: Ez való igaz, az egyes tartományi pártszerveknek az álláspontja sok tekintetben eltér a szövetségi vezetésnek az álláspontjáról. Ez pont abból következik, hogy a szövetségi vezetésnek egész Németországban kell egy versenyképes programot és arculatot adnia a pártnak, míg a tartományi pártszervek sokkal inkább tudnak igazodni mondjuk a saját választóiknak az attitűdjeikhez, vagy az elképzeléséhez. És ebből fakad, hogy valóban Türingiában, Brandenburgban, Szászországban, Sachsen-Anhaltban a tartományi alkotmányvédelem, ami a belső német elhárítást jelenti, teljesen egyértelműen alkotmányellenes, bizonyítottan szélső jobboldali szervezetként tartja nyilván a
0: Hopp, most
1: bizonyítottan szélső jobboldali nyert jobboldali szervezetként tartja nyilván a

0: állampolgárokat deportálnának egyébként független bíróságok által jóváhagyott döntésektől, nyilván független bíróság nem is adhatna ilyenre engedélyt, de létező jogszabályi keretektől függetlenül, ami egy olyan súlyos emberi jogsértésnek tekinthető, amire nem nagyon volt példa egyébként Európának a, hát mondjuk az, hogy Oroszországtól, Fehér Oroszországtól nyugatra eső részén a második világháború óta. Tehát itt látni kell, hogy ez nem önmagában politikai beállítottságnak a kérdése, hanem az, hogy az AfD-nek a programja teljesen nyilvánvalóan súlyos emberi jogsértések irányába mutató alkotmányellenes lépéseket tartalmaz.
1: Friedrich Merz kancellár erre hivatkozva állítja azt, hogy nemzetiségi faji tisztogatásra készül az AfD, ami Németországban egy különösen súlyos mondat, és nyilvánvalóan történelmi analógiákat is felidéz.
0: Igen, és ebből fakad az is, hogy egyébként az európai szélső jobboldalnak a számos szereplője eléggé kényelmetlenül fogadta egyébként a Sachsen-Anhalti választási eredményeket. Fontos látni, hogy az AfD ellenkező irányba mozog, mint mondjuk az európai szélső jobb jelentős része. Míg mondjuk a Rassemblement National Franciaországba, a lengyel szélső jobbnak a képviselője, a konföderácia alapvetően mérsékelni igyekeznek a programjukat és a választóikat is, pontosan azért, hogy képesek legyenek megszólítani egyébként a politikai centrumot és a többséget is. Az AfD az elmúlt években folyamatosan radikalizálódott. És ez a radikalizálódás valóban a német nacionalizmus történelmi, azt is mondhatnám, hogy a rémképéhez kapcsolódó elemeket idéz fel, pont olyan országokban, akiknek azért nem a legszerencsésebb történelmi tapasztalata volt Németországgal a 20. század folyamán, Lengyelországban, Franciaországban, ahol látjuk, hogy ennek az egyik következménye az, hogy az ideológiailag legközelebb álló politikai szereplők is inkább igyekeznek távolságot tartani az AfD-től, részben tudván azt is, hogy a saját nemzeti beállítottságú választóik számára német nacionalizmus az egy fenyegető kép, és a saját támogatottságukat is kockáztatják, hogyha túl közeli kapcsolatokat ápolnak az AfD-ben.
1: Úgy nézett ki a hét elején, hogy van egy halvány esélye annak, hogy kormányt tud alakítani 106 tartományban az AfD, mert ugye egy baloldali, vagy inkább szélső baloldali kis párt is bejutott a helyi választáson a parlamentbe, és ez azt jelentette, hogy akár mentőövet tud számukra nyújtani. Ott azért nagyon komoly ideológiai különbségek lettek volna, de mégis a hatalomért lehet, hogy bevállalták volna, vagy mégsem a jelek szerint. De úgy egyáltalán a teljes német politikai palettát, ha nézzük, hogyha ilyen eredmények születnek szerte Németországban, de mondjuk akár Kelet-Németországban, ez a fajta bojkott, amit a többi politikai párt az AfD irányába mutat, meddig fenntartható?
0: Ez egy jó kérdés, és azt gondolom, hogy a kísérletet most fogjuk látni Sachsen-Anhaltban. Nem került le a napirendről egyébként egy minden esetre egy kisebbségi AfD kormánynak a lehetősége. Viszont azt is látni kell, hogy egy kisebbségi AfD kormány az nem feltétlenül azt bizonyítaná, hogy a többi párt számára van együttműködési lehetőség az AfD-vel. Egy AfD kormány, amennyiben beváltaná a választási ígéreteit Sachsen-Anhaltban, azt jelenteni, hogy Németország hetekre van egy alkotmányos krízistől. Ugyanis olyan változásokat vezetnének be például az oktatási rendszerben, ahol felmerül a kérdés, hogy az oktatás alapvetően tartományi hatáskör, de mennyire illeszkedik egyébként mondjuk Németországnak a 49 utáni alkotmányos hagyományához. Kilépne a tartomány a német közmédiát szabályozó tartományközi egyezményből, ami azt jelenteni, hogy Sachsen-Anhaltban egyáltalán nem működne többé utána a német közmédia, illetve részben azt is, hogy annak a jogalapja megkérdőjeleződne az egész német szövetségi köztársaságban, vagyis olyan fejleményeket láthatnánk gyakorlatilag heteken, hónapokon belül, mi eléggé erőteljesen azt a benyomást kelthetné sok politikai szereplőben és az állampolgárok nagy részében is, hogy Németország teljesen egyértelműen egy politikai krízis és politikai káosz felé sodródik, ami erősítheti bizonyos forgatókönyvek esetében az AfD-nek a támogatottságát, ugyanakkor, és szerintem a választást utáni közvéleménykutatások inkább ebbe az irányba mutatnak, aggodalmat kelthetne a német választók nagy részében. A számok alapján azt láttuk, hogy a németek kétharmadában váltott ki aggodalmat egyébként a Sachsen-Anhalti választási eredmény.
1: Hegedűs Dániel, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Ha valaki minden reggel néz, hallgat bennünket, akkor találkozott már ezen a héten a Déli Nép program kérdésével. Vidovszky György szólt néhány mondatot erről, néhány percben egészen pontosan. Most Kis Domonkos Márka vendégünk, jó reggelt kívánok, aki a Déli Nép Művészeti Központ ügyvezető igazgatója. Ez a központ az, amelyik a Déli Nép programot bonyolítja, működteti.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket.
1: Színházat mindenkinek, ki az, aki ezzel ne értene egyet? Ez egy remek, remek jelszó. Mégis rengeteg kritika érte eddig is a 2020-ban létrejött programot, és hát különösen éri most a jelek szerint, amikor az oktatási hivatallal még egy szerződést is felbontatott az új kormányzat. Hogy látja a saját helyzetüket most?
2: Rengeteg kritika is érte, és rengeteg, sőt, ennél sokkal több pozitív visszajelzés érkezik minden nap a terepről, akár iskolák, akár a befogadó helyeket nézzük. Fantasztikus az az érzés, amiket tapasztalunk a vidéki vendégjátékokon, vagy az iskolai témalapjaikon. Minden alkotótól az a visszajelzés, hogy iszonyatosan nagy szeretettel és hálával fogadnak bennünket. Hatalmas az igény. Hatalmas az igény erre a misszióra, amit mi itt a Déli Nép programban végzünk. Ez az abszolút visszajelzés minden területről, és ne beszéljünk, ne menjünk el amellett a témát, hogy egyébként ez egyedülálló. Tehát az egész világon nem történt még ilyen kezdeményezés. Volt szerencsém, hogy másfél-két évvel ezelőtt az Európai Unió Kulturális Bizottságában előadni és bemutatni a programot. Hát ugye azért az előző kormánnyal voltak vitái az Európai Uniónak, ugye, és nem volt teljesen felhőtlen a kapcsolata, de azért azt meg kell mondani, hogy ebben a ponton a teljes kulturális bizottság minden tagja kérdés nélkül ámúdozott ezen a programon, milyen fantasztikus és milyen hatalmas dolog, hogy mi itt Magyarországon egy ilyen programot létre tudtunk hozni, és tudunk üzemeltetni.
1: Hány előadásuk van egy évben?
2: 10.600-nál is több produkciót viszünk az előző évadnak ez a száma, 10.611, és több mint 800.000, csak nem 900.000 nézőhöz jutottunk el az előző évadban.
1: Amikor a kritikákat hallja, hogy ez rengeteg milliárd forintot emészt fel, nem tudom mennyit egészen pontosan egyébként?
2: Hát ugye ezt nehéz megmondani egészen konkrétan, mert éveken átnyúló támogatások vannak. Valamelyik januárban, valamelyik februárban, valamelyik márciusban.
1: Hát de gondolom évvégén azért csak el kell számolni.
2: Igen, 6,8 milliárd forint az, ami a Déli program összes alprogramjára van. Ugye ebből 3,5 milliárd forint a Lázár Ervin program, ugye, ami az általános iskolásoknak az összességét, 640.000 diákhoz szól meg az a különböző előadóművészeti előadásokkal. Ugye vannak 10 másik alprogramunk, amely ugye a Vitéz László, az óvodásokat, a kultáp, a középiskolásokat, a barangoló, a drámaíró műhely, az országjárás, a társulat, ezekre van 1,8 milliárd forint, illetve határon túli programokra, az teljes Kárpát-medence területére elvisszük a teljes portfóliót, erre pedig másfél milliárd van. Mondom, egy éven belül, amit elköltünk, az olyan 5,5 milliárd.
1: Az egyik kritika az pont arról szól, hogy az a pénz, ami önökhöz áramlik ilyen módon különböző pályázatokon, különböző jogcímeken keresztül, az verseny és piac torzító hatású, mert hogy gyakorlatilag mindenfajta piaci visszajelzés nélkül tudják ezeket költeni és működtetni.
2: Ezzel sok vitánk volt, különböző politikai pártállásoktól függetlenül, tehát az előző kulturális kormányzatban is volt erről vita, de mi nem azokhoz az emberekhez jutunk el ezekkel az alprogramjainkkal, akik egyébként is elmennek a színházba, hanem aki egyébként nem menne el a színházba, és ennek köszönhetően majd el fog menni. Számtalan ilyen visszajelzés van, hogy színház látogatóvá váltak ezek a nézők. Illetve, hogyha ezt az egészet egy kulturális életciklusba tesszük, tehát az óvodás korosztálytól kezdve ameddig fel nem nő, akkor középiskolás vagy egyetemistaként, amikor elveszítenéd mondjuk a színház, vagy akár az előadó művészet, akkor, ha ez a cikluson végigment, és így nősz föl, hogy minden évben kapott valamilyen produkciót, akkor sokkal nagyobb eséllyel válik már az egyetemi, vagy a 30-as évei elején is a felnőtt generáció kultúrafogyasztóvá, vagy kultúra élvezői, színháznéző.
1: Igen, de ezt meg lehet tenni úgy is, mondjuk a független társulatok járják az országot, hogy próbálják, és rendre azt a választ kapják egy csomó helyről, hogy na de hát nem tudunk benneteket fogadni, most volt itt a Déliné ingyen.
2: Rengeteg független társulat van és csapat van a Déliné program teljes portfóliójában. Most nem akarok százalékot mondani, de bőven 60% fölött van azoknak a független előadóművészeti alkotóknak, alkotóműhelyeknek vagy csapatoknak a száma, akik a Déliné programon keresztül különböző...
1: Ők hogy kerülnek bele? Bocsánat.
2: Teljesen transzparens módon minden alprogramnak megvan a saját maga szakmai bizottsága. Egyébként ez a minden alprogram esetében a honlapunk a honlapjainkon felelhető, megtalálható. Minden esetben van egy feltételrendszer, egy kritériumrendszer, aminek meg kell felelnie, és nagyon fontos, hogy minden alkotásról, minden munkáról videófelvétellel lehet csak jelentkezni. A szakmai bizottság megnézi a különböző videófelvételeket, ezt értékeli, és ennek okán hozza meg a döntését arról, hogy ki az, aki bekerül, vagy nem kerül be az adott alprogramba. Vagy...
1: Mennyire szűrnek ideológiai, politikai témaválasztás alapján?
2: Egyáltalán nem. Nézze, hogyha ideológiai, politikai témaválasztás alapján szűrnénk, akkor nem lenne bent Radnai Márk rendezése, akkor nem lenne bent Máté Gábor szereplésével előadás, de akkor lehet, hogy nem kerülhetett volna be Musi Zoltán, vagy tehát előadással, vagy tehát számtalan olyan művész, vagy alkotó közösség van, aki egyébként nem politikailag, vagy egyáltalán akárhogyan nem a nemzeti színházhoz köthető ideológiai rendszer. Nem azt nézzük. Azt nézzük a szakmai bizottság, hogy szakmai alapon ki, mi az, amit le tud tenni az asztalra, mi annak a szakmai színvonala, és hogyha megfelel, akkor beválogatják, ha nem felelnek, nem válogatják be. Azt természetesen nem tudjuk eszközölni, hogyha valaki nem jelentkezik. Tehát, hogyha megnézi a portfóliót, hiányolhat szerkesztő is akár különböző társaságokat, vagy társulatokat, de ha ki nem jelentkezik, azt nem tudjuk beválogatni. Tehát azt mindig is azt mondtuk.
1: Kétségkívül már felkérni lehet, de értem, amit mond, persze. Azt mondják a színházpedagógiával foglalkozó szakemberek, hogy egyirányosították ezt a közlekedést az iskolák és a színházpedagógia között, mert hogy önök lefették azt a területet, ahol a tradicionális, a bevált, a szakmai alapokon működő színházpedagógia eddig jelen volt. Gondolom ezzel is találkozott. És hát valami olyat adnak, ami szakmailag nincs alátámasztva sok esetben.
2: Én ezt nem gondolom, hogy nem lenne alátámasztva. Szóval rengeteg szakember, akár drámapedagógiai, színházpedagógiai szakember dolgozik a csapatunkban. Ha megnézzük, és mindezeknek a nagy neveknek a diákjai, vagy tanítványai végzik. Nézzük meg, Hodászi Ádám, ott szerepel az említett, vagy sokat említett dráma pedagógiai oktatási segédanyagnak a szerzői között. Hodászi Ádám mindemellett a FESZ elnökségi tagja, és az ottani drámapedagógiai csoportnak a vezetője.
1: A szövetség,
2: valaki. Ott megfelelő, nálunk nem megfelelő az ő szakmaisága, de ott van a Magyar Drámapedagógiai Társaság, az két évig 23-25-ig elnöke Ákli Krisztián, a nullától ott van a középiskolás programban.
1: De akkor ön érti, hogy ez az oktatási hivatallal kötött megállapodás és a körül kitört cirkusz, ez hogy alakult ki? Mert nem. Ugye ott azért egy nagyon erős felzúdulás nyomán az oktatási hivatal kénytelen volt önökkel felbontani a szerződést.
2: És szerintem...
1: Pont ezek miatt, a szempontok miatt, amiket az előbb említettem.
2: Szerintem nem volt olyan túl nagy felzúdulás, ugyanaz a két-három ember, és az ő köreik Facebook bejegyzései kapcsán, illetve a Színházi Társaság írt egy levelet, amit nem kaptunk meg, szeretném látni abban a szakmai indokokat, hogy mire hivatkozva kérték a miniszter asszonyt, hogy ezt szüntesse meg.
1: Nem önöknek írták, hanem a miniszternek,
2: igen, és másnap fel is bontotta egyoldalúlag az oktatási hivatalékén azt a szerződést, amelyben az 1.2-es fontjában nyilvánvalóan benne le van fektetve, hogy ez egyébként egy nagyon komoly szakmai, két éves szakmai egyeztetés és közös munkának a folyamán jött létre, és amennyiben igény van rá, akkor szélesebb társadalmi egyeztetésre is lehet vinni. Tehát szélesebb társadalmi egyeztetésre lehetett volna vinni, nem vitték el. És pont ez az egyik fő célunk a jövőt tekintve, hogy én látom, én is olvasok, látom az ön műsorait is nézem, és látom azt, hogy azok a kritikák jelnek, hogy nem elég széles a mi egyeztetésünk. Ennek okán én megkerestem a kulturális kormányzatot, levélben fordultam hozzájuk a héten, és azt ajánlottam fel a Déréné program, mivel a lehető legszélesebb előadóművészeti ernyőszervezet korosztályilag és műfaji besorolás tekintetében legyen a platformja a kulturális megbékélésben, én hiszek a kulturális megbékélésben, tárjuk ki még szélesebbre a szakmai bizottságok kapuit, adja meg a minisztérium azt, hogy milyen szervezetekkel, milyen szakembereket szólítsunk meg az eddigi megszólít a szakemberek mellett, és üljünk le érveket és ellenérveket hozzunk, ne lózungokat.
1: Kapott erre választ?
2: Nem.
1: Még nem.
2: De bízom benne,
1: hogy... Azért is fontos, hogy a megbékélést említi, mert nagyon sokan a Déréné programot is Vigyánszky Attilának egyfajta kulturpolitikai nyomulásaként értékelik. Tehát az ő szándékai jelentek meg a Déréné program kialakulásánál. Ami kétségtelen, mert a kezdeményező, vagy az egyik kezdeményező ő volt. Ő most távol van a napi gyakorlattól?
2: Persze. Tehát, hogy elképzelik az emberek, hogy majd ott húzogatja Vigyánszky Attila a neveket, hogy ki az, aki...
1: Ebben az országban azért láttunk ilyet már.
2: De nem, persze. Tehát nyilván én a Vigyánszky Attilának az ötlete nyomán alakult ki. Az, hogy vigyünk a vidék, egy hosszú 15 éves történet, egy másik műsorban szívesen beszélek a Déréné program kialakulása és az egész történetéről, de természetesen a mindennapokban nem szól be a mindennapi működéseinkbe.
1: Akkor most választ vár a minisztériumtól. Ha jól értem, itt tartunk jelenleg.
2: Meg tud teremteni a kulturális egyensúlyt és a békességet.
1: Kis Domonkos Márk, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: fejünket.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem láttad a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Megvan már az őszi szetted?
7: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
8: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
7: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
9: Anya, megint fáj a hasam!
10: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
11: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12 790 000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
12: Volkswagen.
13: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
14: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
15: Esős, hűvös időre számíthatunk, kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az egyemeletes épület a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre mentő is érkezett. Ház és melléképület égett sarkadon is. A tűzoltók mindkét esetben megfékezték a lángokat. Jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
0: A fővárosban helyszínelnek az Erzsébet hídon, a Döbrentei tér előtte a belső sávban. Torlódik a forgalom az Asztóriától a Kossuth Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Baleset történt a Kerepesi úton, befelé a Hungária körút után csak a belső sáv járható. Tart a helyszínelés Csepelen a Weissmann-Fried úton a Tellerede út előtte a belső sávban. Lassú a haladása a Soroksári úton, befelé a Rákóczi híd előtt, a Hungária körgyűrű szakaszonként, és a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, és tovább a Budaörsi úton. A 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt, a Váci úton befelé szakaszonként, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt. Közműjavítása miatt mára lezárják a Kőbányai útról a Pongrác útra jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járda-sziget után lehet jobbra kanyarodni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Az adás kezdetén néhány mondatban megemlékeztem szeptember 11-e, a terrortámadás 25. évfordulójáról, most ezt részletesebben is meg tudjuk majd tenni. Azt írja Bobera Kriszta a közösségi médiában, hogy megrendítő volt számára látni a saját 25 évvel ezelőtti New York-i tudósításait, akkor éppen kint tartózkodott, amikor a terrortámadás történt, és erre a lehetőséget, hogy ezzel szembesüljön újra, Berecz Péter és az ő általa készült dokumentumfilm teremti meg. Péter a vendégünk, jó reggelt kíván. Szervusz, aki a Heti Napló szerkesztő riportere, ráadásul az ATV kiváló munkatársaként nem az első dokumentumfilmedet készítetted. Ez most egy egészen drámai, mert hogy erre a terrortámadásra emlékezik. Hogyan?
2: Nagyon sok fajta módon. Ezt is elmentünk New Yorkba, és 25 év után találkoztunk olyan emberekkel, akik annó részt vettek a mentési munkálatokban, illetve olyanokkal is, akiknek azon a tényleg sorsfordító volt, mert vagy éppen elkerülték a tragédiát, mert mondjuk aznap lett volna egyébként egy meetingük mondjuk a World Trade Centerben, de erre valamiért nem került sor, vagy olyanokkal, akik viszont pedig ott voltak a helyszínen, és utána pedig ők túlélték az eseményeket. Ez az egyik része, megemlékezünk arról, hogy mi történt Amerikában, utána pedig ennek a filmnek van egy magyar szála is, ahogy te is mondtad, többek között Bombera Krisztina is megszólal, illetve lesz a filmben egy nagyon nagy visszatérés, Svábi András és Kert Attila sok-sok év után visszatértek a TV2-nek a székházába, mégpedig azért, hogy felidézzék azt a napot, és elmeséljék a nézőknek azt, hogy mi történt abban a székházban, ahova ők nem láttak be, onnan csak ugye kiérkező képet látták, hogy milyen volt a hangulat a TV2 székházában, amikor percről percre tudósították a nézőket arról, hogy mi történik éppen az Egyesült Államokban.
1: Az egész világ dermedten ült, ez egészen biztos. Én emlékszem, a CNN képeit néztem, és hát a helyszín is szokatlan volt, mert egy egészségügyi intézményben voltam, de hát láttam azt, hogy a betegek a saját állapotukat félrerakva döbbenten ültek és nézték, hogy mi történik. Mert hogy ez sorsfordító volt, és az ember valahogy ezt akkor is érezte, hogy innentől minden máshogy lesz.
2: Mindenki, aki megtudta, hogy készül ez a film, azzal állított meg, hogy ő éppen mit csinált, amikor a tragédia volt. Ebben a beszélgetésben nem nagyon tudtam bekapcsolódni, ugyanis én a kiságyban voltam, amikor ez az egész történt. A szüleim elbeszéléséből tudom, hogy hol voltunk, és hogy mennyire meg volt a kiedve a tragédiának a napján. És szerintem ennek a filmnek egyébként pont az egyik, ha szabad ezt mondanom, erőssége, hogy szeretnénk eljutni egy olyan generációhoz is, akik számára ez most már csak amikor a TikTokon görgetnek, akkor találkoznak ezzel a témával, illetve az iskolában különböző beszélgetéseken. Tehát, hogy nyissunk egy olyan generáció számára, akinek szeptember 11 egy nagyon meghatározó élmény volt, ugyanakkor, hiszen a következményei mai napig velünk élnek, ugyanakkor ők, nekik nincsen közvetlen élményük a tragédiával. Szóval érdekes volt ezzel a témával úgy foglalkozni, hogy egyébként engem ez mindig nagyon érdekelt, mindig rengeteget olvastam róla, ugyanakkor nekem emlékem nincsen erről.
1: Viszont olyanokkal beszélgettél, akiknek igenis nagyon, nagyon komoly emlékeik vannak, és nem ilyen távoliak, mint a miénk, mert a világ másik felén az ember ezt nézi a tévében, hanem ők ezt megélték. És nyilván egy amerikai számára egészen mást jelent, még úgy is, hogy az egész világot formálta az esemény, mint nekünk bárkinek, aki nem ott van.
2: Ez így van, hadd emeljek ki neked három történetet, hogy kikkel találkozhatnak ma este a nézők. Megszólal egy hölgy, aki a Déli Torony 95. emeletén dolgozott. Ő egy anyai jó tanácsnak, egy interemnek köszönhetően élte túl az eseményeket, hogy ez mi volt, az kiderül a filmből, ezt most nem szeretném elárulni. Találkozhatnak a nézők egy hajós kapitánnyal, neki lett volna meetingje 10 órakor a Déli Toronyban, oda tartott, viszont amikor megtudta, hogy mi történt, akkor visszafordult, és 500 ezer ember mentését kezdte el szervezni. Egyébként ez a történet, képzeld, nagyon sokáig a média számára nem volt felkarolva, hogy ugye az emberek többsége Manhattan déli részén, ugye a vízpart fele, a folyópart fele menekült, viszont onnan már ugye nem volt kiút, mert lezárták a hidakat, tehát hogy ők hajóval, kompok segítségével jutottak ki Manhattanből, és ő volt az az ember, akit majd láthatnak a filmben, aki riasztott annyi kompot, hogy 500 ezer embert sikerüljön estig átvinni Brooklynba, illetve New Jerseybe, és végül pedig találkozhatnak a nézők tűzoltókkal is, akik megosztják azt, hogy milyen kegyetlen munka zajlott ott. Egyébként hónapokig, képzeld, 9 hónapig tartott, amíg megtisztították a Ground Zero-nak a területét, és elhangzik az, hogy az egyik legnagyobb szükség, amire egyébként szükség volt, amikor vitték az ételen kívül a munkásoknak, az a bakancs volt. Ugyanis annyira megolvadt a bakancsuk, miközben dolgoztak, hogy ez egy fogyóeszköz volt, és percenként cserélték. Tehát nagyon különleges érzés volt ezekkel az emberekkel találkozni, és számomra egyébként ez egy nagyon nagy dolog, hogy ezt a dokumentumfilmet minden Magyarországról elkészíthettük. Tehát, hogy egy magyar, annyit hagy avassam be a nézőket, ez magyar stábnak egy nagyon nagy vállalkozás volt, amiben itt az ATV-be belefogtunk. Azért a telefonomban neked is, nekem is nagyon sok telefonszám van, de azért ezekhez az emberekhez nem így működik, igen, hogy felhívunk. Tehát ez de hatalmas nagy kérdezni, bizalom.
1: A tűzoltókhoz hogy jutottál el, vagy hogy jutottál el a hajós kapitányhoz? Ez hogy megy, hogy működik?
2: Ez ilyenkor úgy van, hogy az ember elkezd telefonálni, és utána a 80. ember, aki ajánl valakit, és sok-sok e-mailezés után jutok el olyan kontaktokhoz, akikkel tényleg szeretnék kapcsolatba
1: kerülni. Akkor ez tényleg több hónapos szervező munka.
2: Ez nagyon, és hadd emeljem ki, nem csak nekem van benne nagyon nagy munkám, hanem az egész stábnak is, ugyanis mindenki beleadott mindent, hogy ez a film képileg is úgy nézzen ki, mint amit egyébként ma megszokhatunk a streaming felületeken, és nagyon büszke vagyok a filmnek a képi világára, és innen is köszönet Varga Zsolt operatőrnek és Ormos Péter vágónak, illetve a producernek, Németh Szilárdnak, aki ezt az egészet itt fontosnak tartotta, hogy az ATV-n felkaroljuk.
1: Ha megnézzük a tegnap esti képeket, és nyilván ez a mai napon különösen így lesz, akkor az látszik belőle, és a híradóban láthatták a kedves nézők is, hogy igenis ez él, ez az ikertorony az emberek emlékezetében Amerikában. Tegnap este meg is született újra.
2: Gyönyörű volt.
1: Egy egészen elképesztő produkcióban, ahol drónokkal festették fel az égre az ikertornyokat, abban a magasságban és működésben, létesítményben, ahogy ezek hajdanában voltak. Az ikertorony már a szimbólum?
2: Igen, és én azt ajánlom mindenkinek, hogyha lehetőség van, és egyszer eljut New Yorkba, akkor mindenképpen menjen el, és nézze meg a 9-11 memóriát, a 9-11 emlékművet, ugyanis ott tényleg megáll sok-sok pillanatra az idő, amíg az ember ott van, és utána pedig, hogyha van lehetőség, akkor menjenek be a múzeumba is. Én emlékszem, hogy 2019-ben jártam először New Yorkban, és akkor rengeteg helyre mentünk, tehát nyilván olyan helyre, ami a fiatalok kedvenc időtöltése, és bejártuk egész New Yorkot, viszont számomra a legmeghatározóbb emlék a 9-11 múzeum és emlékmű volt. Amikor annyi személyes sorsra találkozik az ember, és nyilván én ehhez a ugye filmkészítőként is ehhez a tragédiához az emberi sorsokon keresztül azonosultam, és nagyon érdekes volt, és talán ott értettem meg, amit te is kérdezted, hogy mit jelentettek régen ezek a tornyok, hiszen annyit tudtam, hogy minden filmben benne volt, de az, hogy tényleg, hogy ezek mit jelképeztek, és nagyon sok embernek mekkora nagy álma volt az, hogy oda feljusson, amikor eljutott New Yorkba. És képzeld el, csak ezt meg hadd mondjam el, hogy lesz a filmben egy olyan filmtekercs, amit megelevenítettünk a Magyar Nemzeti Filmarchívum segítségével, amit a filmtekercs tulajdonosa se látott még soha, hogy mi van a filmtekercsen. Ez egy 80-as években elment egy turista pár Magyarországról, és megnézték ők az ikertornyokat, és utána megmutatják azt, hogy ők hogyan látták onnan a kilátást.
1: 21:50-kor emlékezünk az áldozatokra és az eseményre magára itt az ATV-ben, Berec Péter filmjében. Péter, köszönöm
2: szépen. Köszönjük szépen.
0: 2001. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaival. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválpatlan.hu felajánlásával.
1: Azt mondja, Mezei Dániel, ő most van itt először, úgyhogy akkor szeretettel köszöntelek. Sportriporter kolléga, aki bejárta már a magyar médiát, és itt még nem volt. Hát
3: akkor itt
1: már
3: én nem voltam. Szia, igen, de örülök, hogy itt vagyok.
1: Lesz új műsorod, méghozzá a Spirit FM-en jelentkezik az Összjáték című, nem meglepő módon sporttal foglalkozó műsor, de nem napi sporthírekkel akarsz foglalkozni, hanem mivel?
3: Megpróbálom kicsit mögé nézni, ezt mindig elmondják sokan, hogy mögé szeretnénk nézni a sportnak, de én ugye most már egy 9 éve dolgozok a Magyar Testnevelési és Sportolói Egyetemen, és nagyon hálás vagyok végül is a sorsom alakulásának, hogy ez így történt, mert rengeteg kiváló ember vesz körül, és olyan emberek vesznek körül, akiktől egyrészt tanulni lehet, másrészt a sportban dolgoznak különböző területeken. Tehát most, hogyha elmegyünk A-tól G-ig, vagy valami másik végéig, akkor az önkéntes szervezésről, a sportmenedzseren keresztül a rekreáció szakemberig. És miközben én az élsportot mindig is nézem, és fogyasztom, és foglalkozom is vele a mai napig, közben van egy másik világ, amiről kevesebbet tudunk, miközben abból lesz az élsport. Tehát ezt próbálom megmutatni.
1: Sporttudomány, sportközgazdaság, tan, sportteljesítmény, edzéstervek és edzők, ilyesmik?
3: Hát igen, most hogyha megnézzük most az első két műsort, ugye nagyjából látjuk már, hogy mi lesz, akkor ugye például safeguarding, szakembervédelem, gyermekvédelem, sportolók védelme, szerintem ez egy nagyon izgalmas, sajnos aktuális téma, mindig előjön, szerintem te is foglalkozol vele, vagy kénytelen vagy vele foglalkozni. Tehát hogy kell megvédeni egy gyereket, hogy kell megvédeni egy edzőt, hogy kell megvédeni azt, aki a sport körül van, milyen módszerek vannak erre, milyen nemzetközi példák, és a Csisztu Zsuzsi és foglalkozott edzőt, hogy kell megvédeni azt, aki a sport körül van, milyen módszerek vannak

0: volt a magyar sportban, a társadalomban, és én azt látom, hogy ez visszatért, ami azért jó, mert a lapsport, és egyébként fantasztikus nézni tévében.
1: Muszáj, hogy legyen benne eredmény.
0: Igen.
1: Ha van magyar eredmény, és most azért van egy-kettő, ha nem is világrekord.
0: Nem, de ott
1: de azért,
0: vagyunk.
1: De azért van egy-kettő, és van egy-két személyiség, akkor lesznek fiatalok is. És ez egy iszonyú fontos része lehet ennek a műsornak is, hogy megmutatod, vagy meg tudod mutatni azt, hogy van egy tudományos háttere, egy szakmai háttere, és hát ott vannak a személyiségek, Csisztu Zsuzsitól kezdve, aki hát azért maga is egy olimpiát járt élsportoló volt.
0: Persze.
1: És az, hogy van egy felnőtt karaktere, ez már egy sportolónál is kell, hogy látszódjon. Hogy az milyen és mennyire viszi előre az életben.
0: Igen, abszolút így van, és lesz, ha már a portrét említett, például Eckler Luca jön hozzánk, a következő műsorban ő vendég
1: lesz.
0: Hát ő
1: erre egy kiváló példa rögtön.
0: Hát ő nagyon izgalmas példa, úgy gondolom, hogy ő para atlétikában, paralimpián is kiválóan szerepel, de közben egyébként a TFN tanít, tehát hogy ő ez az oldal, és közben celebritássá vált, szépen lassan, és én pont láttam az elmúlt években, hogy lett egy ilyen kicsit visszafogott félszeg lányból, hogy lett egy valóban média szereplő. Szóval...
1: Ilyen fura, hogy azt mondod, hogy közben celeb. És hát igen, a sporthoz ez is hozzátartozik. Ja. Nézzük meg a tenisz sztárokat, de akár Duplantiszt, hogy most mondjak egyet az atlétika világából. Tehát ők celebek.
0: Hát Duplantis, ő olyan top sportoló, tehát egy
1: hát
0: fantasztikus.
1: Igen, de közben
0: én, aki már idősödök, és kevésbé vagyok motiválható, én kimentem, hogy megnézem tavaly, és most is kimegyek, és hogy megnézem, mert érdekel, hogy lesz-e világcsúcs, érdekel, amit csinál.
1: Zseniál, Lipse.
0: Hát igen,
1: persze.
0: Igen,
1: hát persze.
0: Igen.
1: De közben pont arra utaltam az előbb, ugye, hogy hát azért ő szeret szerepelni. Azért az ő Instagramja tele van fotókkal, mindenféle fotókkal. Azért ő már használja azt a fajta média nyilvánosságot, ami a sportnak nagyon is a sajátja lett.
0: Majdnem mindenki használja. Egyébként majdnem mindenki. Illetve pont furcsa, hogy néhány olyan sportoló nem használja, akik használhatnák. És úgy látja az ember bennük a potenciált, most nem akarok nevet mondani, hogy könnyen lehet, hogy ő olimpiai bajnok lesz. Hogy mondtad?
1: Név nélkül nem olyan erő.
0: Most mondok egy példát, akkor Rapp Krisztián, nagyon szeretem Krisztiánt, fantasztikus vívó, egyre jobbak az eredményei, nagyon nagy pálya előtt áll, és én azt láttam, hogy ő annyira nem foglalkozik ezzel. És akkor, amikor erről beszélgettem vele, akkor mondta, hogy de hát tudja, hogy fontos, persze tudja, majd foglalkozik vele.
1: Na, egy vívóknál ez egyébként elég gyakori, hát ha belegondolsz, Szilágyi Áron is, hát úgy kellett rángatni egy interjúra, mert hát azért az nem az ő műfaja volt. Remekül nyilatkozott, de nagyon nehéz volt odáig eljutni vele.
0: Pedig ő se akármilyen sportoló.
1: Hát bizony.
0: Egyébként visszatérve az összjáték címről, hogy ezt mondtad, tehát a sportnak van egy olyan aspektusa, amiről szerintem keveset beszélünk, hogy miközben én is nézem a BL-t, mert tegnap belealudtam a Bayern meccsbe, de mindegy, meg nézek sok mindent.
1: Sima kiütés volt.
0: Igen, a végére az lett, láttam reggel, amikor fölkeltem. Tehát van egy nagyon nagy preventív oldala a sportnak, és ezért az összjáték, tehát van egy össztársadalmi hatása. Tehát szerintem azért fontos a sport, hogyha valaki nem is szereti azt, hogy Szoboszlai gólt lő, vagy nem lő gólt, vagy Duplantis ugrik, vagy nem ugrik, akkor azt a tényt elég nehéz elvitatni, hogy mindannyiunk érdeke, hogy a gyerekeink mozogjanak. Mindannyiunk érdeke, hogy sokat mozogjanak. Nem lesz belőle világbajnok, nem lesz belőle világbajnok. Hát, ha 5 évvel, 10 évvel tovább él, azért, mert tudja, hogy mi az, hogy mozgás, és akkor 40 évesen elkezd érezni, hogy most nem vagyok annyira fiatal, akkor lehet, hogy hozzányúl a mozgáshoz, vagy hogy mozgásgyógyszerhez.
1: Hát meg egy jó társaságban tölti a napjait, és nem lógva valami butasággal. Szóval, ez játék.
0: Igen.
1: Spirit FM, Mezei Dániel, és akkor mostantól hetente.
0: Igen, hetente egy órában próbálunk két témát hozni.
1: Ma
0: jobb, akkor egyet, ma először.
1: Jó munkát kívánok hozzá, és sikeres műsorsorozatot.
0: Köszönjük szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor

az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik.
0: 2001. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválpatlan.hu felajánlásával.
2: Ismét 8 taggal bővült a Halhatatlanok Társulatának névsora, amelyik a 30. évét ünneplő eseménysorozat, és amelynek a vége mindig az, hogy a halhatatlanok sétányán a Nagymező utcában a lábnyomuk elhelyezésével kapnak örök mementót számunkra. Nos, ez holnap megtörténik a mostani 8 halhatatlannal is, holnap 11 órakor várjuk Önöket a Nagymező utcában a Halhatatlanok lábnyom elhelyezésén. Elmondom gyorsan az idei nyerteseket, hát ha valaki lemaradt, bár elég jelentős nyilvánosságot kapott, hogy Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Pászti Júlia, Rozsos István, Nagy Íris és az itt jelenlévő Kovács Tibor balettművész lettek halhatatlanok ebben az esztendőben. Ezúttal is gratulálok neked, már nem először és nem is utoljára, mert holnap újra megteszem. Szerbusz.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nem lehet az ember elég óvatos, te 15 évvel ezelőtt abba hagytad, aztán visszatértél most, és rögtön halhatatlan lettél. Tehát úgy látszik, egyrészt nem lehet ezt annyira abba hagyni, másrészt pedig emlékszik a közönség, és pontosan tudja, hogy ki érdemli meg, és ki nem. Nyilván ez fontos.
3: Hát azt gondolom, hogy abba hagyni lehet, tehát én nem gondoltam, hogy vissza fogok térni a színpadra, ez egy véletlenszerű szituáció volt, a Duda Éva keresett meg engem és beszélt rá, hogy visszatérjek, aztán utána azután még lehet két másik produkció is, amiben részt veszek.
2: Nehéz volt rávenni?
3: Nagyon nehéz, mert tényleg nem, én letudtam a pályámat, én elégedett voltam azzal, amit addig elértem, tehát nem volt bennem semmilyen frusztráció, de így alakult, és ennek most már örülök, mert tényleg ez egy fantasztikus dolog, pláne úgy, hogy úgy érzem, hogy hely tudok állni ezekben az előadásokban. Én azt gondolom, hogy ez a 15 évvel ezelőtt abba hagytam, ez tényleg egy ilyen fontos döntés volt. Nem könnyű dönteni, én nagyon szeretem a színpadot. Ilyen értelemben óriási élmény volt visszatérni is, és hát ez egy boldogság. Na most az, hogy ezt a díjat azért ítélték, vagy azért tudtam megkapni most, mert hogy visszatértem, vagy hogy mennyire emlékeztek rám, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sokan emlékeznek az ilyen korosztályomból rám, sokszor találkozom utcán emberekkel, akik megszólítanak, és tényleg nem is gondoltam volna, hogy ennyire megmarad az ember egy embernek az emlékezetébe, amit teljesített a pályás során.
2: Szeret marad meg, amiben emlékezetes voltál számára, vagy a karakter tudja, hogy hát Tibor, hát mi történt azóta? Tehát a szereppel azonosít?
3: Ezt én nem tudom, ilyen mélységbe azért nem mentünk bele egy ilyen találkozó alkalmából, valószínű, hogy mind a kettő. Tehát, hogyha sokat látott az operában, sok szerepben látott, akkor összeállt egy karakter, összeállt egy viszony, és ebből kialakult egy kép rólam, amit ő szeretett, és nagyon sokszor mondták, hogy miért nem vagyok színpadon, tehát voltak ilyen vélemények, de én azt gondolom, hogy ez, hogy az ember ilyen hatással tud lenni az emberekre, ez egy nagyon érdekes, én tényleg nem gondolja, én legalábbis nem gondoltam volna, hogy ennyi ideig megmarad ez az élmény és ez a hatás. Az, hogy visszatértem a színpadra, az persze sokat segített, mert újra képbe hozott, újra emberek látnak a színpadon, olyanok is, akik láttak régebben, persze, hogy ez felfrissítette az emlékezeteket, a fiatalokat, sok új néző van, aki engem soha nem látott valószínűleg az Operaházban, és most lát a Fridában, és jönnek előadásról előadásra, ünneplik az előadást, tehát hogy most visszakapaszkodtam, ez így tényleg bekeretezte a pályámat, tényleg azt tudom mondani, hát most már tényleg abba tudom hagyni úgy.
2: Hát de most rendesen. Már ne hagyd abba, hát most szárnyalsz
3: meg. Hát jó, hát azért van egy fizikai határaim, tehát ez kellene ilyen fantasztikus alkotók, akik tudnak ezzel a korral, ezzel az fizikai állapottal kezdeni valamit.
2: Azt téged aggasztott, hogy táncos állapotban van-e a tested?
3: Hát amikor felkészültem a Fridára, akkor kellett azért kapaszkodnom újra, hogy kicsit helyzetbe hozzam a testemet, de mivel hogy nem az volt a cél, hogy én azt a szintet hozzam, mint 20 éves koromban, nem ez volt a koncepció, ezért azért nem volt ez olyan távol, de igen, most karban kell tartanom, most figyelnem kell a fizikai állapotomra, és
2: hát meg nyilván egy színpadi ember az okkal, joggal hiú. Tehát nem lehet úgy jelen lenni a színpadon, hogy közben azt mondják, hogy ó, hát szegény. Tehát, hogy nyilván ebben benne van, hogy visszatérek, és akkor olyannak kell lennem.
3: Én alapvetően nem vagyok különben hiú, olyan szempontból vagyok, szakmailag vagyok hiú, ez igaz, tehát alkatom az ilyen volt, csak most kicsit több kiló van rajtam, tehát sosem voltam, nem leszek holnap túl magasabb, de igen, tehát ebben teljesen igazad van, tehát az én szakmai elvárásaim, ezért is döntöttem nehezen, azok elég magasak, és minden este, minden előadáson, minden alkalom, amikor az éveikkel dolgozom, akkor mindig tényleg úgy megyek a színpadra, hogy a maximumot és a toppon kell megcsinálom az előadásokat, mert én szeretem a sikert, és szeretem a magas színvonalat. Most ez persze más kérdés, hogy én ezt mondom, hogy ez volt a szándék, és a sikerül-e, és a közönség is így gondolja, de a szándékom ez, de ez volt fiatal koromban is.
2: Te karaktertáncosként lettél sztár, miközben ugye minden táncos herceg szeretne lenni, mert hát ő az, aki repked a fehér ruhájában a színpad közepén, és egy csomó esetben azt mondják azok, akik rendre végigülték az előadásokat, fölé nőttél a hercegnek. Ha nem az alkatodban, amire utaltál, akkor azzal a jelenléttel, amivel téged megáldott a sors. Mennyit kell azon dolgozni, hogy az embernek a színpadi jelenléte olyan legyen, amilyen?
3: Hát, ugye én azt gondolom a színpadi jelenlét, hogy persze sokat lehet vele foglalkozni és dolgozni rajta, és biztos, hogy ki lehet hozni az ember magából az embernek ezt a képességet, de ez szerintem egy született adottság. Tehát én nem gondolom, hogy ezt úgy technikailag annyira föl lehet építeni. Nagyon sok nagy táncos van, akinek tényleg nincs, akkor nem olyan erős a jelenléte. Ugye ezt szoktam mondani, a Fülöp Viktor, ez besétált balról a színpadon, és olyan jelenléte volt, nem csinált semmit, hogy nem tudtál mást nézni. Tehát szerintem ez egy alkati kérdés, egy született adottság is szerintem, és persze ki lehet egészíteni egy komoly, hogy mondjam, felkészüléssel, amit nem is tudok megmondani, hogy ez micsoda. Én leginkább a színpadon arra törekszem általában, hogy teljesen azzá váljak, akit én játszom. Tehát én teljesen átengedem a saját személyiségemet a karakternek, és én teljesen mögé akarok menni, minél jobban benne vagyok, minél jobban tudok vele azonosulni, annál erősebb lesz a színpadi jelét az én elméletem szerint. És erre törekedtem mindig is, és erre törekszem most is. Tehát szerintem ez a kulcsa, hogy bele tudunk-e ebbe kelljen olvadni.
2: Holnap egy egészen pici színpadod lesz, ahol átadjuk neked a díjat, de nagyon fontos színpad ott a Nagymező utcában. Várjuk önöket is, jöjjenek minél többen megünnepelni a halhatatlan művészeket holnap 11-kor a Nagymező utcában. Örülök, hogy az egyik lehetek, aki gratulálhatok neked holnap is.
3: Még egyszer nagyon köszönöm.
2: Kovács Tibor volt a vendégünk, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026-tól. Ez pedig a Start volt, ami most ezen a véget ér, hogy átadjuk a helyünket Tóth Peti Lilinek, a híradónak, és jövő héten pedig más kollégák várják itt önöket váltásban, úgyhogy izgalmas lesz. Nézzenek bennünket akkor is, viszontlátásra.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
6: Nem látod a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
9: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
10: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akarj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
11: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
12: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
11: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
13: Árkád.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
14: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Több 10 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
13: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
15: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Siófoki Állatvédő Alapítvány. Siófok, Balatonszabadi. A Siófoki Állatvédő Alapítvány 1994-ben alakult néhány siófokon és környékén élő állatbarát kezdeményezésére, 2004 óta pedig közhasznú alapítványként működik. Céljuk az elkóborolt és elhagyott állatok mentése, élelmezése, egészségügyi ellátása és megfelelő elhelyezése, majd felelős új család megtalálása számukra. A Balatonszabadi határában működő telephely az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, többek között kennelekkel, kifutókkal, fűthető épülettel, betegállatok számára kialakított lakókonténerekkel és karanténnal bővült. A szervezet évente mintegy 500 állatról gondoskodik. Az önkénteseknek is fontos szerepük van a működésben. Sétáltatással és egyéb feladatokkal segíthetik az állatotthon munkáját.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket itt a Kultúra, a Kultúrában pedig a stúdió vendége Bank Tamás, a Játékszín vezérigazgatója. Van ilyen pozíció nálatok?
16: Nincs, és te is mondd, kérlek, Isten őriz, hogy vezérigazgató. Egyszerű igazgató, mert ez szóval ügyvezető igazgató.
2: Vezér vagy.
16: Hát és igazgató valahol is. Igen, valahol igen. Igazgató, mert hiszen egy ügyvezető igazgató, így hívják az ügyvezető igazgatót.
2: Mit csinál egy színházban az ügyvezető igazgató?
16: Rengeteg, hát most a művészileg kérdezem, vagy gazdaságilag, mert rengeteg dolog. Az
2: művészileg ki tudod élni magad, te színész ember vagy. Eredetileg.
16: Voltam. Én igen, inkább igen. Ezt mondom, hogy voltam.
2: Okay, pont ezért kérdezem, hát egy színész a színházban nem igaz, hogy nincs a megcsapva a dologtól, hogy hát azért a művészi létemet is ki kéne élnem. Te ülsz egy irodában, és igazgató vagy, ez nem ugyanaz. Vagy művész is?
16: De igen. Pontosan, hogy kérem a művészi létemet, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy látod, én szoktam mondani, én nem akartam igazgató lenni, lettem. A helyzet úgy hozta. De szerintem borzalmas, izgalmas dolog felépíteni valamit. Alapvetően azért a repertoárt, a darabokat, mindent én találok ki, a szereposztást, a rendezőket is én kérem fel. Tehát nekem egy borzalmasan izgalmas művészi feladat az, hogy kitalálni egy előadást. Akkor onnan kitalálni oda, hogy melyik rendező rendezze meg. Akkor hozzátenni egy szereposztást, ami nagyon fontos egy szereposztás, hogy én hiszek abban, hogy egy nagyon jó szereposztás, az nagyon sokat segít egy darabon. Tehát ez egy elég művészi munka. Én mindegyik darabomat a gyerekemnek tekintem, és amikor premier van, ott állok hátra, és tök büszke vagyok, hogyha éppen feláll a néző, és üvöltve nagy siker van, akkor én azt mondom, hogy érdemes volt csinálni. Tehát azért a művészi munka azért van benne, természetesen avval is kell foglalkoznom, hogy van-e WC-papír a WC-kbe, és a takarítás megtörtént, tehát ilyesmi, mert hiszen egy igazgató.
2: Kell ezzel ebbe, foglalkozni?
16: Kell,
2: ez persze, nem megy automatikusan?
16: Vannak embere, hiszen 60 dolgozója van a Játékszínnek. Tehát vannak, de alapvetően kell, hogy most értsd, évad elején vagyunk, voltunk a Pozsonyi Pikniken, Pozsonyi Piknik korábban kijött, bementem a színházba 5-re, és 5-től fél hétig átnéztem az egész színházat, az összes WC-t, az összes öltözőt, az összes termet, a világítást, hogy minden megvan-e, írtam azokat, ami esetleg nem működik, és nem úgy kéne, hogy nem úgy volt, hogy én szerettem volna. Tehát, hogy én átnézem az egész színházat ilyenkor induláskor, és azt is, ami amúgy nem művészi munka. Tehát a falon, miért van ez a folt, azt a vezetéket el kell tüntetni, és akkor utána jön a művészi munka.
2: Mondod, hogy a színész nagyon fontos része az előadásnak. Hát ez elég normális. De ez a mi fejünkben is, a nézőkében is így van, nem? Tehát lehet egy remek darabot, de a kutyát nem ismerem a színlapról, akkor az egy iszonyú nehéz helyzet, hogy elhatározzam azt, hogy ezt én mégis akarom, bár senkit nem ismerek. Na, te az ellenkezőjét csinálod, mert a csupa-csupa sztár szerepel, és hozzá próbálsz darabot találni. A sztárokhoz keresel darabot, vagy a darabot találod meg? És aztán jönnek a sztárok.
16: Mind a kettő előfordul, és ez egy érdekes téma, amit felvetettél. Természetesen a Játékszín arról híres, hogy nálunk azért sok a sztár. Természetesen. De ettől függetlenül remek színészek vannak az országban, akik nem szerepeltek sorozatokba, nem mennek el bizonyos valóvilág, nem tudom, ilyen bizony műsorokba. Ettől ő még remek színész. Csak nem csinált, úgy nem ismeri, a Mohácsi néző nem ismeri, hiszen nem volt a tévébe. Igen, a Játékszínbe azért 80 színész dolgozik most a Játékszínbe. Ebből azt tudom mondani, hogy a fele, kétharmada tényleg úgynevezett híres ember, de azért nálam is van olyan, aki nem szerepel minden nap a tévében, nem szerepel sorozatban, ettől még remek színész és nagyon jó színész. Én azt gondolom, ez feladata is az igazgatóknak, hogy néha sztárokat csinálni, felhúzni színészeket, akkor is, hogyha nem szerepel éppen valamelyik valóságshowba, valamelyik tévébe, mert színházi színészként én hiszem azt, hogy a színházi színész az a csimboraszója a színművészetnek. Az a legnagyobb színész, erre tudok példát is mondani, azt hiszem Jean-Paul Belmondo, meg a másik francia színész, úristen, mondom már a híret, Alain Delon. Ők nagyon nagy barátok voltak, és ugye talán 2-3 filmet csináltak közösen, és volt velük egy nagy riport, ahol ültek egymás mellett, és az Alain Delon azt mondta, hogy én csak egy filmszínész vagyok. Az igazi színész az Jean-Paul Belmondo, mert tudni, hogy ő színházi színész volt, hogy a Cyrano, ő a Franciaországban az egyik leghíresebb színházi színész volt, és azt mondták, hogy érdekes az arca, csináljunk belőle filmszínészt. És az Alain Delon azt mondta, hogy én csak egy filmszínész vagyok, az igazi színész az a színházi színész, aki élőben játszik, aki élőben mond szövegeket, aki élőben csinál, és nem az, hogy tessék, megcsinálom még egyszer, mert rosszul mondtam. Hát ott nincs ilyen, hogy még egyszer mondunk egy mondatot a színházba, ott sajnos elsőre el kell találni.
2: Hogy mennyire úgy van, ahogy mondod, Amerikában volt nagyon sokáig az, hogy a filmszínész, az filmszínész, aztán punktum.
16: Így van.
2: És aztán jöttek sorra a sztárok, akik azt mondták, hogy muszáj kipróbálnom magam a színházban, hogy hiteles legyek. Tehát, hogy elhiggyem én is magamnak, hogy tényleg színész vagyok, és a közönség is tudja rólam. És egy csomóan Angliáig mennek, hogy angol színpadon amerikai színészként megállják a helyüket, mert az adja a tekintélyt.
16: Ez nagyon érdekes a külföldi, azért a Brad Pittet nem fogod látni színpadon. Egy-két olyan színész, aki New Yorkba végzett, Al Pacino, Robert De Niro, ezek ők New Yorkba végeztek, színházi szakot is végeztek, ők tudnak színházba játszani. A legtöbb filmszínész külföldön, amit te is mondtál, van filmszínész, igen, színházi színész, szinkronszínész, bábszínész, nincsen, hogy egy színész mindent tud. Nem tud külföldön minden színész mindent. Vannak az angol színészek, akik az angol képzés, az teljesen más, az egy nagyon erős, az angol színészek nagyon erősek színházba és filmen is, egy teljesen más képzést kapnak. Az amerikai színészek legtöbbje nem tud színházba játszani.
2: Mert kamerára
16: lehet arra, meg nem tudja azt, hogy ő egy mondatot úgy mondjon el élőbe, egyenesbe, ami működik, ha arra képezték, hogy ötször megcsinálja, és az ötödik az viszont fantasztikus lesz. Nem tud a legtöbb színész. Magyarországon van ez, hogy alapvetően a mi színészeink azok mindent tudnak. Én nem értek ebben egyet különben, mert szerintem is Magyarországon is van kifejezetten olyan filmszínész alkat, meg aki filmen isteni, és színpadon nem annyira
2: csak pici
16: erős.
2: Piac. Nagyon nehéz abból megélni, hogy csak ez vagyok.
16: Így van, hát nálunk nem készülnek hetente 8 film, ez tény. A színházi előadásoknál is nagyon nehéz, hiszen már társulati tagság van, nem tudom, nagyon nehéz bekerülni a színházakba, mert telítődtünk, tehát azt tudom mondani. Nagyon sok színész van a szakmában, tehát nem könnyű megélni.
2: De a fiatalokat mennyire figyeled? Mennyire keresed azokat a frissen végzetteket, akiket mondjuk fel tudsz építeni magadnak?
16: Én is próbálok fiatalokat behozni, meg azért mindig van, amikor egy-két tehetség úgy kivillan a kórusból, ezt mindig lehet látni, meg érezni.
2: A Gubik Petra szinte a sajátod.
16: Így van. Ő is az egyik, de Kovács Panka, Gyopár, a Gáspár Falfi Dorka, tehát vannak nálam is ilyen fiatalok, akik azt gondolom nagyon tehetségesek. És szerintem ebben is kell foglalkozni, ahogy egy-két fiatal színészt azért sztárolni kell, és szerepeket kell adni neki, igen, a vállára terhet kell tenni, hogy el tudja játszani, és ha el tudja, akkor meg használni kell a színész. Most értsd jól ezt a szót, hogy használni, de kell, és a fiatalokat is be kell hozni a színházba.
2: Volt egy évadbemutató találkozótok, ahol Csonka András, Lévai Viktória, Nagy Sándor, Peller Anna, Járai Máté és Hernád Judit sütisztek.
16: Igen.
2: És nekem nem adtak. Ez kicsit
16: igen,
2: fáj.
16: Igen. De majd hát küldettek
2: ők hat különleges desszert névadó tulajdonosai igen, mostantól.
16: Igen.
2: Ők a sztárjaim a játékszínnek?
16: Ők az, persze, nem tudtam annyi süteményt csinálni, amennyi sztárom van, mert azért ez a Béke Hotellel, ez egy közös projekt volt, Heréb István igazgatóval találtuk ki, ez már több éve kitaláltam ezt a dolgot, tehát én már nagyon sok-sok évvel ezelőtt szerettem volna süteményeket, még volt arról szó, hogy Gálvölgyi szeret, Hernádi szeret, ezelőtt 12 évvel, de valamiért nem sikerült, és most találtuk az Istvánnal együtt egymásra, és azt mondta, hogy ő megpróbálná azt, hogy kialakítunk teljesen új süteményeket, tehát egy mestercukrász, Hucka Robert teljesen új süteményeket talált ki ennek a hat művésznek, amely művész elmondta, hogy ő mit szeretne, vagy mit szeret, milyen alapanyagokat szeret legjobban, és abból fél év alatt alakítottuk ki ezt a hat süteményt, rengeteg kóstolás, nem tudom, tehát nem volt egyszerű.
2: Azért te édesszájú vagy.
16: Én nagyon édesszájú vagyok. Igen, én nagyon édesszájú vagyok, és ezt a hat süteményt nem volt egyszerű, és pláne úgy, hogy ezek teljesen hat új sütemény. Tehát nem az Eszterházi szeletből csináltunk Hernádi szeletet, hanem ez egy teljesen hat új sütemény. Ez egy komoly munka volt, és nagyon boldogok a színészek, hogy igazából van olyan sütemény, ami az ő nevüket
2: képviseli.
16: De most
2: képviseli. Ha bemegy valaki a játékszín büfébe előadás előtt közben,
16: igen,
2: a szünetben, akkor egy szelet Hernádit kérhet?
16: Így van, abszolút. De szelet Járait is kérhet, szelet Lévait is, szelet Csonkát, szelet Nagy Sanyit, természetesen van ilyen Nagysanyi meglepetése, Lévai Viktor aranygaluskája, tehát vannak ilyen helyes nevek, megvannak, de alapvetően Járai szeret, Hernádi szeret, Lévai szeret, és bizony kérhet, és fogy is, mert hogy elkezdődött az évad, és nagyon fogynak a sütemények, és veszik a süteményeket.
2: Igen.
16: Meg, és nagyon finomak lettek, tehát nem azért mondom, mert mit csinálsz, tényleg finomak.
2: Ez hat különböző süti, tehát hatszor tessék elmenni a játékszínbe, vagy így lesz az ember egy idő után a sok édességtől. 15. évad, különleges évad? Már 15. évad abban az értelemben, a 15 éve viszitek ti.
16: Az így van, az én vezetésemmel. 15 alapvetően, ugye ezt pont beszéltünk előtt, ez egy 115 éves színház, azért nagyon komoly hagyományokkal. Én azt gondolom, a 15 év az azért nagyon nem volt könnyű 15 év, de most itt ülünk, látod, és azért a játékszín azért úgy képbe van. Ezzel felépítettünk egy brandet. Felépítettem egy brandet, és azt gondolom, a játékszín az egyik legsikeresebb színház ma Budapesten, és ennek nagyon örülök. Természetesen ez nem csak az én érdemem, annak a csapatnak, a színészeknek, meg mindenkinek az érdeme, de ez egy nagyon kemény meló volt, hogy eljussunk a 15.
2: évadig.
16: Ez egy
2: magánszínház, ezeket fontos ilyenkor, mert hogy rengeteget beszélünk. Független színház abban az értelemben, hogy nem állami pénzből működteted. Független színház abban az értelemben is, hogy ezt ma használjuk. Ezt
16: így van. Alapvetően mi függetlenek vagyunk. Tehát, hogy igen, csak a magánszínházak az mindig magánszínház, tehát az nem független az magánszínház, alapvetően a magánszínház azok függetlenek. A magánszínházak hol kapnak támogatást, hol nem kapnak. Hol kevesebbet, hol többet. Tehát nem mondom, hogy nem kaptunk, nagyon keveset, csak hogy és a legtöbb színháznak mondjuk 50-60-70% a támogatás. Nálunk lement már most már azt hiszem 5% az állami támogatás, ami a mi bevételünkhöz képest, amit mi kapunk, ha egyáltalán kapunk. Tehát minimális az állami támogatás, ez egy magánszínház. Mi abból élünk, hogy esténként teltházat kell csinálni, és ha teltház van, akkor a jegybevételből meg tud élni 140 ember.
2: Kell azzal foglalkoznod? Így a 15. év után szerintem, vagy a 15. évadban szerintem ez már így egy reális kérdés, hogy ahhoz, hogy gazdaságos legyen egy színház működtetése, olyan előadások kellenek, amik nem a magas művészetet képviselik, hanem igenis, azt lehet mondani, hogy én szórakoztatok, én ezt vállalom, tessék bejönni, jól érezni magunkat.
16: Ebből egy kicsit vitatkoznék.
2: Azért kérdeztek, hogy te hogy
16: látod? A magas művészet, én szerintem a magas művészet akkor London és New York bezárhat. Mert ott ugye szórakoztató színházak vannak.
2: Helyenként beízzak, Off of Broadway.
16: Ami nem megy, ugye? Az Off of Broadway, amikor azt mondják, hogy ott bemutatnak egy Shakespeare-t, egy Dostoyevskit, ami megy mondjuk 1-2-3 hónapig, vagy max fél évig, miközben a Nyomorultak megy 30-40 éve, a Lion King megy 15-20 éve, az Agatha Christie-nek az Egérfogója, azt hiszem a világon a legtöbbet játszott darab, az azt hiszem ilyen 30-40 éve megy, a nem tudom, 25.000-30.000 előadásnál tartanak. Tehát a magas művészetet én inkább azt mondanám, hogy van jó előadás és van rossz előadás. Én nem mondanám azt, hogy melyik a magas művészet és melyik a nem olyan magas művészet. Én hiszek abba, hogy ha London, New York, Berlin, Tokió, Párizsba működnek ezek a színházak, és működnek, és alapvetően szórakoztató színházakat csinál mindenki. Természetesen nálam is vannak olyan darabok, hiszen jársz hozzánk, látod, Életrevalók, Virágot Algernonnak, Teljesen idegenek, Lányavonaton, ami bizony nem annyira nevetős darab, hanem inkább sírós, vagy inkább megható, vagy megdöbbentő. Tehát nálam is vannak olyanok, ami igenis úgynevezett magas művészetek, hogy lehet mondani. De nem az, hanem inkább a szórakoztatás. Én a szórakoztatásnak mondom azt.
2: Felhorkantál te is. Igen. A szórakoztatás az ciki?
16: Nem. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem.
2: Mert én pontosan abban hiszek, mondom, hogy ennek dolga, ennek a műfajnak.
16: Én pontosan azt mondom, hogy kikérem magamnak, aki azt mondja, hogy a szórakoztató színház, ami érdekes, hogy én szerintem minden színház szórakoztató. Tehát ezt fixáljuk le, minden színház. Jó előadás van és hát rossz előadás.
2: A rossz színház nem szórakoztató.
16: Így van, persze. Így van. Csak a rossz színház nem szórakoztató. Ha Dostoyevsky és Shakespeare-t jól játszottak, ugyanolyan szórakoztató. Tehát azért egy szórakoztató színház. És ugye pont az, hogy a West End-en és az Off-Broadway-n bizony az is szórakoztató, hogy nagyon jó Dostoyevskyt játszanak egy új feldolgozásba. És az Isten és sztárok, és nagyon jól megy. Ha rossz előadás, majdnem más szót mondtam, akkor a rossz az előadás, akkor nem szórakoztató. Tehát minden előadás szórakoztató. Természetesen ez Magyarországon ugye a szórakoztató színház, és akkor az a játékszín, mert itt főleg vígjátékok vannak, ez tény. De hogy erre igény van, erről nem én tehetek. Tehát logikusan nem lenne este teltház, hogyha nézők nem szeretnék a vígjátékokat. De azért hát szeretik a vígjátékokat.
2: A néző szórakozni megy.
16: Így van, meg ha egész nap dolgozol, egész nap kapod a médiából, otthonról, a munkahelyedről a szavazást, akkor 7-től 10-ig te szórakozni szeretnél. És igenis eljön, és rengeteget hallom és beszélek a nézőkkel, hogy ők boldogan, mert igen, ez végre megérte ide eljönni. Itt végre nem baj, hogy kicsit drágább volt a jegy, de megérte. Mert igenis szórakozni akarnak, és el akarja felejteni 7-től 10-ig azt a borzalmat, amit kap egész nap.
2: Hát reméljük, nem mindenki kapja a borzalmat.
16: Reméljük.
2: Kedves nézőtök, igen. Kedves nézőink, igen.
16: Igen.
2: Viszont La Mancha lovagja egy idei premier, igen. Ennek az évadnak az egyik szenzációja lesz. Bemered vállalni a musicalt is?
16: Most jutottunk el addig, hogy technikailag, anyagilag úgy vagyunk, hogy ez egy nagy musical, a La Mancha lovagja. Találtam fantasztikus szereposztást is rá, fantasztikus rendezőt és fantasztikus díszlet és jelmeztervezőt.
2: Ki és lesz a címszereplő?
16: Kolovratnyi Krisztián lesz La Mancha, Serván Attila a Sancho, és Gubik Petra az Aldonza. Juronics Tamás rendezi, Kossuth Díjas Juronics Tamás, és Kenta úr díszlet jelmez. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly dolognak nézünk elébe, már majdnem, hogy egy éve dolgozunk erősen, és fél éve még sűrűbben ezen, hogy ezen a pici színpadon, ami játékszín alapvetően nem nagy színpad, egy fantasztikus díszlet lesz, egy fantasztikus jelmezek lesznek. Nyáron feldő, miután engedélyt kaptam arra, miután a színházunk kicsi, és nincs zenekari árkunk. Ugye hivatalosan élő zenekarral kéne játszani, de engedélyt kaptam a külföldi jogtulajdonostól, aki lecsekkolt, hogy nekem érdemes egyáltalán engedélyt adnia, és azt mondta, hogy igen, és engedélyt kaptam arra, hogy én playbackről fogom, de csak a zenét természetesen élőbe fognak de énekelni a színek, fél playback lesz, igen. De szimfonikus zenekarral föl kellett vetetnem a nyáron az egészet. Tehát nem kaptam meg a zenét, és most nyomunk egy entert.
2: Hangszerelési lehetőséget
16: így van, nem megkaptuk volt. A kottát, mi nyáron egy hónapon át egy szimfonikus zenekarral fölvettük az egészet. Most történik a keverés, a masterelés, a gyönyörű hangzása legyen a játékszínben ennek a dolognak. Most már a végén tartunk ennek a felvételnek, és igazából megvannak a számok, és innentől kezdve majd október közepén indul a próba
2: hogy
16: folyamat.
2: Hogy ellenőriztek? Ezt mondhatod, hogy ellenőriztek, hogy érdemes-e neked odaadni egyáltalán ezeket a jogokat. Tehát eljött valaki, és végigjúlt néhány darabot? Vagy
16: tudod, ezt van-e, mint az átvilágítás, ABC típusú? Át szoktak világítani ilyenkor. Mennyi jegyet árulsz, mennyi előadást játszol, mennyi a jegybevételed, mennyi a nézőszámot megnézik.
2: Tehát
16: megnézik.
2: Tényleg színházban bohóckodnak.
16: Így van.
2: Voltak éppen ilyenkor ez
16: így
2: a kérdés.
16: Van. Így van, megnézik, hogy a helyes amatőrszi játszó szakkör kérte egy La Mancha vizét, és hát kettőt fognak játszani. Nem, az is megvan határozó, hogy mennyit kell évente.
2: Mennyit
16: fogunk játszani? Ebből legalább nekem 25-öt minimum kell évente játszani.
2: És hány évig kell? Van ilyen előírás?
16: Nincs, hogy hány évig kell.
2: Tehát nem bukhatsz bele, az biztos.
16: Igen, belebukhatok, mert hogyha nem játszom annyi ideig, hogy értsd, nekem ezt évekig kell játszanom, hogy visszajöjjön az a pénz, amit én rá fogok erre költeni. Tehát ha jól számolásaim, pont a gazdasági igazgató beszélünk, minimum 100 előadást kell belőle játszanom, hogy null szaldóra kijöjjön ez az előadás.
2: Mennyiszer fogja megrohamozni a malmot?
16: De hál' Istennek nagyon lelkesek, és nagyon szeretné megrohamozni azt a szélmalmot. Úgyhogy legalább 100 előadást kell játszam, hogy nálunk ez rentábilisan kijöjjön. Tehát ez a magánszínház átka, hogy ugye nem állami pénzzel csinálom, és tulajdonképpen nekem tök mindegy, hogy bejön, nem jön be, ha 5-öt játszok, 50-et, teljesen mindegy, hanem nekem bizony egy számot el kell érnem ahhoz, hogy null szaldóra kijöjjek.
2: Viszont kis színpadon, kisebb színházban musicalt játszani, az egy óriási lehetőség is, mert nem lehet ezt a kamut megcsinálni, hogy hát ez egy musical, majd éneklünk is elviszi az egészet, így ott
16: van.
2: Az arc.
16: Így van, tehát itt játszani
2: itt
16: kell.
2: Itt valódi színházat
16: itt fantasztikus szereposztást csináltam, teljesen a többi szereplő is nagyon jó, és ha majd eljössz és megnézed, és a nézők is eljönnek megnézni, akkor én azt gondolom, hogy a székkarfát fogod fogni, mert amikor 3 méterre fog tőled énekelni a színész, és látni fogod, hogy bizony az ott énekel, és bizony játszik, akkor az megdöbbentő lesz. Természetesen nem akarok a nagy színházak ellen beszélni, de te is tudod, amikor hátrább ülsz, akkor valahol ott játszanak, és lehet, hogy az a Gubik Petra, de nem biztos. Tehát, hogy itt nálam azért nagyon-nagyon közel vannak a nézők a színpadhoz, és bizony az igazi játékot és az igazi éneket fogják látni.
2: Van még két olyan premier, amiről mindenki beszélünk, az amatőrök is, legyen a feleségem.
16: Igen.
2: Az utóbbi hát már a címéből adódik, egy vidám önfeleteste lesz. Az igen. Amatőrök az mi?
16: Nagyon sok darabot olvasok, legalább 500 darabot olvasok el évente, és nagyon nehezen találok mindig jó végjátékot. Mindig azt, hogy olyan tele vagyunk, nem vagyunk tele jó végjátékokkal, nagyon nehéz jó végjátékot találni, pláne olyat, hogy értse jól a néző is, nem gatyalehúzós végjáték, hanem valami olyan, amin természetesen jó helyzetkomikumok vannak, jó karakterek vannak, lehet rajta nevetni, de esetleg még mondani valója is van. Na, az amatőrök az ilyen. Egy nagyon helyes történet, nem akarom spoilerezni, de egy világsztár filmszínészt meghívnak Londonba, hogy játssz el a Lear-t. Ő azt hiszi természetesen, hogy Helen Mirrennel és Leonardo DiCaprioval fog játszani, majd kiderül, hogy ez egy amatőr színjátszó szakkör, és egy amatőr színjátszó társulat, és hát ő ott a Lear királyt kéne, hogy eljátsza. Természetesen kikéri magának, de valamiért ez mégis eljátszódik, ez a Lear király, ezt már ha derüljön ki, aki eljön és megnézi az előadást. Egy nagyon szép történetről beszélünk, egy igazából még megható is a vége, sok emberi történet van benne, amúgy meg rettentően mulatságos ez a helyzet természetesen, ha egy világsztár bekerül az amatőrök közé.
2: És nem is biztos, hogy annyira jó színész, és nem is biztos, hogy az amatőrök annyira amatőrök, de ez egy másik,
16: igen, hát,
2: ez egy másik ugye, része
16: ugye ennek a főszereplője Hirtégistán Lévai Viktória Szerednyei Béla, és Horgas Ádám rendezi. Egy nagyon-nagyon erős, és itt is egy nagyon jó szereposztás van szerintem.
2: Hirtling lesz Lear.
16: És Hirtling lesz maga a világsztár, Hirtling Pista, akit nagyon szeretek, abszolút való neki, már most ugye elkezdtük a próbafolyamatot, hát látszik, hogy sajnos nagyon szeretik csinálni, és hogy úgy tűnik, hogy nagyon jó is lesz.
2: Premier időpontokat bemersz mondani már?
16: Igen, persze, hát azon megvannak, azt hiszem október 12, vagy valamikor van az amatőrök, december 12 a La Mancha, és március közepén van a Legyen a feleségemben.
2: Valamit le kellett venni? Egyeztetési vagy nézettségi okokból?
16: Semmit nem veszünk le egyelőre, mert mindegyik előadásunk megy. Egyetlen előadástól fogunk úgy tűnik sajnos elbúcsúzni, ez a Nyolc nő, Pásztor Erzsike miatt. Én azt gondolom, Pásztor Erzsike egy akkora művész és akkora színésznő, hogy én nem szeretnék beugratni oda senkit a helyére. 10 éve, 10-valahány éve megy már a Nyolc nő. Erzsike úgy döntött, hogy ő visszavonul, és
2: 90 nem, évesen
16: így, Így van. Szeptember 24-én nálunk lesz a 90 éves Erzsike gálaestje a Játékszínbe. Ott fogjuk köszönteni őt. Ő úgy döntött, hogy visszavonul. Én ezt elfogadtam, és azt mondtam, hogy ez az előadás már csak vele tudna menni, úgyhogy ettől az előadástól elbúcsúzunk.
2: Őt pedig Isten éltesse egészségben
16: még
2: sokáig.
16: Így van.
2: Benneteket is, ugye a 15. évad, azt mondtad még talán ugye 3 hónappal ezelőtt az évad zárón, hogy 150 ezer néző körülbelül a cél. Igen. 15 év, 150 ezer néző. Hát sokkal többen nem is férnek el. Azért nem. Ez egy eléggé túltöltött.
16: Nem tudom, igen, 147 ezer, azt hiszem évente most annyi lett a nézőszámunk, ez természetesen a tájárodásokkal együtt. Ennél többen nem tudok már, a nézőteret nem tudom, tehát 300 fős nézőtérrel beszélünk, nagyon pici nézőterünk van. Ez képest szerintem az egyik legnagyobb számot mi mutatjuk be Magyarországon. 300 fős nézőtérrel 145 ezer nézőt leültet, a szenzáció szerintem, hiszen 2-3-szor nagyobb színházaknak nincs ekkora nézőszáma, mint nekünk. Úgyhogy én hiszek benne, hogyha jó előadások vannak, jó színészekkel, jó szereposztással, akkor talán jönnek a nézők.
2: Játékszín igazgatója Bank Tamás volt a vendégünk. Tamás, köszönöm szépen.
16: Én köszönöm. Is.
17: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér irányában. A budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánc hídig. Illetve a pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánc hídig. Telítettek a sávok a Váci úton befelé szakaszonként. A Hungária körgyűrűn és a Nagykör úton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Rákóczi úton és a Kossuth Lajos utcában. Közműjavítás miatt már lezárják a Kőbányai útról a Pongrác útra a jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járda-sziget után lehet jobbra kanyarodni. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik közműjavítása miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a kultúrát a vonalban. A Kossuth Díjas legenda színetár Miklós, nekem nagyon fura téged így konferálni, örülök, hogy itt vagy. Nem azért, mert nem vagy az, hanem mert hát ennél személyesebb a kapcsolatunk, de hát persze így kell, hogy bemutassalak a kedves hallgatóknak. Színetár Miklós tehát a vonalban.
3: Üdvözöllek, szervusz Egon, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Két okból is keresünk, az egyik alkalom kifejezetten szomorú, mondhatni drámai, de remélhetőleg lesz pozitív végkifejlet, a másik pedig önmagában örömteli, mert hogy ez egy díjról szól. Kezdjük azzal, ami időrendben is közelebb van. Szentpéteri Eszter, a Tények egykori műsorvezetője egy jótékonysági koncertet hirdetett meg. Egykori tanítványod Dorogi Barbara megsegítésére. Barbara beteg lett, egy kiváló művészről van szó, aki most nem tudja gyakorolni a szakmáját, és ráadásul hát nyilván mindenfajta támogatásra szüksége van. Ezek szerint anyagiakra is. Mennyit tudsz Barbaráról, mennyit tudsz a körülményekről, és hogy készülsz a pénteki alkalomra?
3: Engem is megkerestek, és hallottam, hogy Barbara beteg, de hát én őt úgy ismerem és ismertem, mint egy olyan embert, aki rendkívüli módon szereti az életet. Szerintem ezt a betegséget le fogja győzni, úgyhogy ez részben egy szomorú, de nem szomorú, ez egy vidám alkalom, mert azt mutatja, hogy ez az osztály nagyszerű gyerekek, ez még összetart. Ez még tudja támogatni azt, akinek erre szüksége van. Összehoznak a Lovas Színházba egy előadástól, mindjárt fölvét, de én nem szeretem ezt a szót, hogy jótékonyság, mert ennek mindig van valami rossz, ilyen szánalmas lennék, ez nem jótékonyság, ez egyszerűen segítség egy pillanatilag bajban levő osztálytársuknak, aki ezt majd hasznosítani fogja, és meg fog gyógyulni.
2: Így legyen, és reméljük, hogy így is történik. Majd az esten fellépnek ismert sztárok, ahogy mondani szoktuk, Sasvári Sándortól, Janza Katáig, Papa Dimitri Atinától, az osztálytársakig. Mert hogy ennek az osztálynak te voltál az osztályfőnöke, 97-ben végzős operett és musical színész osztályról van szó. Arra az osztályra hogy emlékszel? Egyáltalán mennyire vannak meg a minden évben végző osztályaid?
3: Hát annyira megvannak, hogy például most volt hétfőn a Színművészeti Egyetemen 50 éves diploma átadó ünnepség, az én volt osztályomnak. Hát kitűnő gyerekek, Cseke Péter, Váradi, a Gugi, a Ószabó István, szóval remek, Vitai András, Sárosi Kinga, remek társaságnak adták. Föl a Vándor Éva, hát ezek kitűnőek voltak, egy nagyszerű előadást hoztak létre, vizsgálőadást annak idején a kabarét, ami mondta, mintha csak ma lenne. De hát ez az osztály, amelyik most itt fellép, és amely szervezi a Dorogi Barbara érdekében ezt a műsort, hát ez is csupa kitűnő ember, hát tényleg Buk Tibortól Kós Rékáig, és Ulman Mónikától, hát ez a nagyszerű társaság, na hát azt tudom csak mondani, remek osztály, nagyon jól emlékszem rájuk, és nagy öröm számomra, hogy ezen a koncerten tudunk megint találkozni.
2: Ez tehát pénteken este lesz, hogyha csatlakoznának ehhez a támogató szándékhoz, akkor a Lovas Színházban találják az előadást, és hát kívánok gyógyulást és jobbulást Dorogi Barbarának természetesen. Van nekünk egy másik dolgunk, mondhatni közös dolgunk, szombaton délelőtt 11 órakor a Nagymező utcában 30. alkalommal helyezitek el ti az alapítók a lábnyomokat a halhatatlanok örökös tagjai számára ezen a bizonyos halhatatlanok sétányán. Elmondom gyorsan, hogy kik lettek az idei halhatatlanok, aztán beszélünk két mondatot az ünnepről, jó?
3: Igen.
2: Hegyi Barbara és Szulák Andrea lett színésznő kategóriában a győztes. Köles Ferencet és Máté Gábort választották a kedves nézők, hallgatók. A színész kategória nyertesének Pászti Júlia, Rozsas István az operaénekes kategóriában és Kovács Tibor és Nagy Iris a táncművészek között lett győztes, és kerül a lábnyoma a Halhatatlanok sétányára, az az Operettszínház előtti terület a Nagymező utcában. Ez most már a sokadik lehetőség arra, hogy megünnepeljük a művészeket. Nekem mindig egy nagyon erős benyomás az a szeretet, ami ezt a dolgot körülveszi, ami benneteket, alapítókat és a minden évi győzteseket körülveszi. Nyilván ez így lesz idén is. Van változás abban, amilyen a művészet megítélése, a művészet körüli légkör, ha így 30 évre visszagondolsz, akkorhoz és a jelenhez képest?
3: Hát ez mindig változik, évente rendkívül is sok minden befolyásolja. Egy biztos, ez a díj, vagy minek nevezem, én már 30 éves. Na most egy ilyen addig él, ha pénzért van, ameddig van benne pénz, ez pedig nem pénzért van. Itt a díjazottaknak elhelyezik a lábnyomát a Pesti Broadway-n, a Nagymező utcában, az Operettszínház előtt, de nem pénzt kapnak. És mégis óriási az érdeklődés. Na most egy ilyen díj, vagy egy ilyen mozgalom, mert annak is nevezhetném, addig él, ameddig van iránta érdeklődés. Az idén még mindig rengeteg szavazat érkezett, és a művészek nagyon szeretik, és ambicionálják, hogy megkapják ezt a címet. Hát, használják is. Hát rengeteg helyen bemondják, mikor felsorolják a Kossuth díját, Jászai díját, és a Halhatatlanok társulatának tagja. Ennek becsülete van, addig fog tartani, ameddig a közönséget érdekli. Ma még érdekli.
2: Így van. És hát ugye persze, hogy hivatkozási alap, hiszen itt a szakma jelöl első körben, és a közönség dönt második körben. Kevés ilyen díj van, és kevés ilyen díj van, aminek emiatt is ekkora rangja van. Az ATV Extra-ban, a tévéadásban is láthatják élőben, mert úgy közvetítjük a tévénézőknek, de hát az igazi a helyszínen, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a Nagymező utcában. Ott lesz Szinetár Miklós is, és az alapítók Szegvári Kati és Érdi Sándor is, meg persze a díjazottak, mostaniak is, korábbiak is. Úgyhogy igazi ünnep lesz. Miklós, találkozunk szombat délelőtt. Most köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és mondom még egyszer, pénteken este Dorogi Barbara megsegítésére egy koncerttel támogatják őt meg a művész barátai. Erről is beszélgettünk Miklóssal. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm a figyelmet.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Majd elmúlik.
3: Ezt mondtad múlt héten is.
2: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
3: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
5: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Esős, hűvös időre számíthatunk, kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Tula megyében két civil életét vesztette, hárman megsebesültek, Volgograd megyében pedig ketten szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülő szerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb. 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
5: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en, jó napot kívánok, a szerkesztő Szakár Erzsébet nevében is köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok. Generációs különbségekről számol be a GKI a fogyasztói bizalom tekintetében, mondhatnánk, hogy annak tekintetében is, mert hát igen, mindenfajta generációs különbségek vannak, és talán erősödnek is. Udvardi Attilával, a GKI vezető kutatójával fogunk beszélgetni erről a bizonyosról, a fogyasztói bizalomról. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat.
7: Hogyan mérjük és mi határozza meg, hogy hogyan tudjuk mi magunk meghatározni a fogyasztói bizalmat?
8: A fogyasztói bizalmat a GKI hát most a 30 éve méri. Jellemzően a teljes lakosságra agregált formában publikáljuk és elemezzük. Ez a megközelítés azonban elfedi, hogy a bizalom szintje és dinamikája az jelentősen eltérhet a társadalom egyes demográfiai csoportjai között. Különösen igaz ez az életkor szerinti bontásra. Tehát az index, amit publikálunk, ugye az egy összességében vizsgálja vagy mutatja a lakosságnak a várakozásait, a konjunktúrára vonatkozó várakozásait, hangulatát. Viszont itt most azt is megvizsgáltuk, hogy a 22 és 26 között időszakban ez az egyes korcsoportokban ez az index, ez miként alakult, és hogy hogyan viszonyul egymáshoz.
7: Hogyha kicsikét hátrébb lépünk még konkrétan ettől az adattól, itt nyilván azért vannak különbségek abban is, hogy kinek milyen jövedelmi viszonyai vannak, de még akár a tekintetben is, hogy hol él, hogy egy nagyváros lakója, vagy egy kis zsákfalujé.
8: Igen, nyilván mindenki másképp más percepciók alapján gondolkodik a jövőről, vagy értékeli a közelmúltat. természetesen itt a jövedelmi lehetőségek, a fogyasztási szerkezet, akár a lakóhely is, ahogy ön említette, mind az eladósodottság, a kockázatvállalási hajlandóság, ez mind befolyásol. Nyilván azok a szempontok, hogy milyen végzettséggel rendelkezik valaki, milyen korcsoportba tartozik, ilyen jövedelmi mondjuk kvartilisbe vagy negyedbe tartozik, hol lakik, ezek mind befolyásoló tényezők, igen.
7: Mit látunk, hogyha az elmúlt mondjuk 4 évnek a tendenciáit tekintjük, 22 és 26 között mi történt?
8: 22 és 26 között nem egységesen változtak a magyar lakosság gazdasági várakozásaink, tehát az a fogyasztói bizalmi index, 4 korcsoportot vizsgálunk, az egyik az a fiatalok, tehát a fiatal felnőttek, a 18 és 29 év közöttiek, a második az a 30 és 50 év közötti korcsoport, a negyedik az 50 és a 65, és a harmadik az a 50 és a 65, illetve a negyedik az pedig a nyugdíjas korosztály, tehát a 65 év fölöttiek, ezeket hasonlítjuk össze. Azt találtuk, hogy a különböző generációk tartósan eltérően bizalmi szinten mozognak, a gazdasági változásokra is eltérő ütemben reagálnak. Hogyha összehasonlítjuk a 4 görbét, akkor azt látjuk, hogy a fiatalok a legkevésbé pesszimisták, az idősek pedig a legborulátóbb csoportot alkották a vizsgálat 22 és 26 között időszakban. Miközben a kettő közötti két korosztály, vagyis középkorúak, e két pólus között helyezkedtek el szinte végig. Azt lehet mondani, hogy ezek a különbségek, ezek látszódnak, akár a 22-es inflációs sok esetében is, akár a 26-os választások utáni időszak tekintetében is. Párhuzamosan mozognak, viszont különböző szinteken.
7: Nyilván, hogyha az inflációs sokra visszaemlékszünk, hát az egészen döbbenetes volt, hogy ugrottak meg az árak, akik a legrosszabb körülmények között élnek, ők voltak a legrosszabb helyzetben, teljesen érthető, hogy a nyugdíjasok, akiknek a legkevesebb tartalékuk volt, meg a legkevesebb havi jövedelmük, ők kerültek ennek a bizalmi indexnek az aljára. De a fiatalok, akik egyébként sok felmérés szerint az egyik fűtőeleme voltak a mostani 26-os változásnak, nyilván most egyfajta felszabadultsággal és örömmel néznek előre. Így mérik önök is, vagy ez egy rossz feltételezés?
8: Így mérjük, igen. A bizalmi index, ugye a 22-es energiasokban, az ugye minden 4 korosztály esetében jelentősen csökkent a bizalmi index. Igazából párhuzamosan az időseknél csökkent egy olyan nagyon alacsony szintre, ami tehát ilyen extrém, az nem nagyon tapasztaltuk korábban se, mert a teljes fogyasztói bizalmi indexbe ezt az alacsony szintet, de ugye nyilván azóta teljesen más szinten mozog, tehát javult. Igen, amit ön is mondott, hogy a nyugdíj az egy olyan jövedelmi elem, ami igazából kevésbé tud növekedni, ott meghatározott szabályok szerint változik a nyugdíj, ott lehet a nyugdíjasoknak vagy biztosítani mindenféle különböző egyszeri juttatásokat, illetve egyéb a nyugdíjnövelő intézkedések lehetnek, viszont összességében a fiataloknak több lehetőségük van, például, hogy mondjuk a jövedelmük ők tudják úgy is növelni, hogy mondjuk munkahelyet váltanak, tehát a munkaerőkeres túlkeresletes időszakban sokkal jobban tudnak érvényesíteni bérigényeket. Ezért például abban, amikor az árszínvonal 22-ben jelentősen emelkedett, akkor ők is jobban tudtak a több lehetőségüket alkalmazkodni. A másik pedig a fogyasztási szerkezet, ami a nyugdíjasoknál az élelmiszer, rezsi, kiadás, egészségügy. Ezek voltak pont azok a tételek, amik 22-ben jelentősen emelkedtek. Tehát a szolgáltatások, a fiataloknál a szolgáltatások nagyobb részt hasítanak ki a fogyasztási szerkezetből, és ott a szolgáltatások esetében viszont nem volt akkora áremelkedés, tehát a nyugdíjas korosztályt, mint így magyarázatként, ez is sújtotta 22-ben.
7: Egyébként van itt egy érdekes dolog, bocsánat, nézem a görbét, igen? Amit felrajzolnak az adatok, és az látszik, hogy 2026. április 12-e után pont ez az egyébként meglehetősen az államnak kiszolgáltatott korcsoport, a nyugdíjasok korcsoportja volt az, amelyik a legoptimistábban reagált, tehát ott egy ugrásszerű javulás van.
8: Igen, ez az, amire mi sem nagyon számítottunk, hogy ez így be fog következni. Tehát a nyugdíjas, tehát a 65 év fölötti korosztály bizalmi indexe az utolérte az alatt lévő két korosztályét. Igaz, hogy azóta egy kicsit korrigált, viszont historikusan nagyon magas szinten van. A fiatalokét nem érte utol, mert a fiataloké is megugrott április után. Ez valószínűleg a nyugdíjasoknak a várakozásait tükrözi a tekintetben, hogy lehet, hogy arra gondolnak, hogy ők ezzel, tehát akár a nyertesei is lehetnek ennek a változásnak.
7: Hát a legkisebb nyugdíjakkal kapcsolatosan ez most megvalósul valamilyen mértékben, ha nem is átütően, de van nekem egy másik gondolatom ezzel kapcsolatban, ez nehezen igazolható, de a nyugdíjasok egy része a saját gyerekein méri az esélyeit. Azt, hogy milyen lesz majd a gyereknek, adott esetben az unokának a jövője. És lehet, hogy ezt a bizalmi indexet ez is mozgatja.
8: Így van. Ez is biztos, hogy a hátterében van az index mozgásának. Igaz, egyrészt az, hogy minél inkább idősebb valaki, annál inkább ugye óvatosabban közelít a kiadásokhoz, a megtakarításokat, minél idősebb valaki jobban, a megtakarítási lehetőségeket minél fontosabbnak tartja, nyilván azért is, amit ön említ, hogy a gyermekeit, unokáit tudja támogatni. És ez is nyilván benne lehet ebben a megugrásban, hogy mivel a fiatalok azok ugye a mérések alapján azt lehet látni, hogy ők voltak azok, akik leginkább támogatták a változásokat. Tehát akkor lehet, hogy így az idősebbek is erre kapcsolódnak rá. És amit mondott az, hogy a nyugdíjasok esetében most ugye belet jelentve ez a minimál nyugdíjnak az emelése, bár ez még az augusztusi adatban nem tükröződik, azt majd igazából a szeptemberi adat fogja igazából, vagy talán akkor az az adat, amikor már először ezt azok, akik minimál nyugdíjra jogosultak, azt először megkapják majd úgy tudom január 1-től. Talán akkor ez még jobban fog tükröződni ebben az idősek bizalmi mutató görbében.
7: Mikor készül a következő felmérés bizalmi index ügyben?
8: Hát ez most folyik. Igazából az eredményeket azokat ilyen hónap közepe második fele.
7: Ez most hónapról hónapra izgalmas lesz, mert egyúttal lesz ennek politikai súlya és tartalma, és mennyire váltja be az ígéreteket és a reményeket, főleg az új kormányzás. Ezt azért majd itt jól lehet mérni, korcsoportonként különbözőképpen is. Úgyhogy köszönöm szépen, azt is kíváncsian várjuk majd, mint hogy ennek az adatsornak is örültünk. Udvardi Attilát hallották, a GKI vezető kutatóját.
8: Nagyon szépen köszönöm, szép napot.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Elmondtam már. Nem,
2: Idekel. Dehogy nem.
1: Nem, idekel.
3: Nem, tényleg nem, Gyula.
1: Aha.

0: akkor is mind a nevét. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset történt a Krisztina körúton, a Döbrentei tér felé az Alkotás utca előtte a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton, a Bakcsomópontnál a Villányi út felé a külső sávban, és az Erzsébet hídon Budára a március 15-e térnél a buszsávban. Erős a forgalom a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánc hídig. Ma a Pongrác úton a Kőbányai útnál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani közműjavítása miatt. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik közműjavítása miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressi útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Egészen szörnyűséges adatokat láttunk a költségvetési hiánnyal kapcsolatban a kormányváltás után, mert hogy kiderült, hogy az a bizonyos tervezett 3,7%, jó lesz az 7,5%-nek is, még úgy is, hogy megpróbál takarékoskodni a Kálmán András vezette gazdasági kormányzat. Csillag István közgazdász volt gazdasági miniszter a vonalban, és hát arról kérdezem egyrészt, hogy ez a 7,5%, ez hogyan lesz 3% alatt ahhoz, hogy legyen nekünk eurónk, és mikorra lehet ezt leküzdeni, milyen áron. Másrészt pedig arról is, hogy előrejelezte a kormány, Magyar Péter elmondta a parlament legutóbbi ülésén, hogy hát az augusztusi adat előre szól, különösen rossz adat lesz, mert hogy fizetnie kell az államnak. Úgyhogy ez a kettő együtt így most eléggé elborzasztónak tűnik, de tényleg úgy van-e? Csillag István.
3: Jó napot, vagy jó napot kívánok itt a hallgatóknak.
2: Meg a szerkesztő úrnak. Jó napot kívánok.
3: Amit mondanék, az ugye kezdjük az elejével, ami nem régi bejelentés. Nevezetesen ez a várható augusztusi megugró költségvetési hiány, ugye ez egy pénzforgalmi, tehát az adott év, adott hónapjában kifizetett, illetőleg beérkezett pénzeket mutatja, nem pedig azt, hogy hogyan kell ezt majd elkönyvelni eredmény szemléletben. Ez a nagyon magas hiány, amiről itt beszélünk, abból származik, hogy sikerült azokat az úgynevezett mérföldköveket célunk, abból származik, hogy sikerült

0: a nagyon kedvező, lényegében ingyen fejlesztési célokat szolgáló pénzeszközöket Magyarország felhasználhassa, ahogy eddig is minden uniós programnál kell saját előfinanszírozásról gondoskodni, és ez az, amit az augusztusi hónap nagyon kedvezőtlen számai, több mint 2000 milliárd forint az, amit így kellett a költségvetésnek bemutatni, és egy elkülönített számlára helyezni, hogy majd amikor az év végén ténylegesen beérkezik a brüsszeli pénz, akkor ebből a mínuszból az akkor beérkező plusz által lényegében nulla legyen, tehát azt a költségvetési tervet tarthatóvá tegye a kormány, mint amit a pótköltségvetés alkalmával a kormány, illetőleg Kármán András között.
1: Azért ez az tűnik most rossznak, hogy aztán a végén majd jó legyen.
0: Hát egy pillanatra igen, de azért szeretnék ehhez is egy megjegyzést fűzni, hogy tudnélik, végre helyreállt az a hitelesnek tűnő adatszolgáltatása a pénzügyminisztériumnak, ami hát nem mondanám, hogy teljes 16 éven át szünetelt, de azért jó részben szünetelt, és csak utólag, amikor már ennek az adatszolgáltatásnak a nyomán az Európai Statisztikai Hivatal, illetőleg a bizottság, meg az IMF ellenőrizték a mi adatainkat, akkor értesülhettünk mi, Magyarországon élő elemzők, állampolgárok, hogy a saját adófizetői pénzünkkel hogyan is sáfárkodtak a pénzügyminisztériumban. Ez megváltozott most, mert hiszen egy úgynevezett SDDS, így hívják ez a varázsszó, alapon történő közzétételből mindenki tájékozódhat, hogy hol is áll, hol is tart az ország, ami már önmagában jó hír, hogy nem kell eltakarnunk a szemeinket, ha egyszer meg akarunk ismerkedni hazánk államháztartása pénzügyi helyzetével.
1: Hát ráadásul ugye a parlamentben tételes felsorolása történt annak is, szintén Kármán András által, hogy amellett, hogy most elszáll a hiány és miért száll el, ehhez képest miféle összegeket mire költenek, vagy hova csoportosítanak át. Ez is korábban egy este 11 óra 59 perckor megjelenő közleményből volt ismert a közlönyből.
0: Én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan fajta elem, ami Magyarország iránti külföldi hitelezői bizalmat is, meg az adófizetők, a magyar adófizetők bizalmát is erősíti a kormány gazdaságpolitikája iránt, bár azt is tudni kell, hogy sajnos, hogyha az ember tükörbe néz és látja, hogy mekkora a pocakja, azért az nem biztos, hogy csupa örömteli mozzanatot rejt magába, mint ahogy ennek a tételes bejelentésnek is azért a nyomán, hogyha úgy körülnézünk, akkor látjuk, hogy bizony az a változás, ami az annak idején, tehát tavaly elfogadott 2026-ra vonatkozó költségvetési terv irányszámai és a most beterjesztett úgynevezett pótköltségvetés irányszámai között van, az bizony egy elég gyökeres gazdaságpolitikai, most azt mondanám, részben hamisításnak, amit az előző kormány követett el, hiszen úgy vállalt kiadásokat, hogy a fedezetekről, a bevételekről nem gondoskodott. Másfelől olyan célokat tűzött ki maga elé, amit a hon anyák és a hon atyák, tehát ami egy költségvetés lényege, hogy a bennünket képviselő parlamenti képviselők jóvá hagyják a célokat, a célok felhasználását pedig tudják ellenőrizni. Mi itt is látunk ebből a most éppen 7,5%-os államháztartási hiányt tartalmazó pótköltségvetésből. Először is azt látjuk, hogy attól ugrott meg a 3,7%-os eredeti tervhez képest ez a hiány lényegében a duplájára, mert legalább 1,5%-ot költöttek, hogy mint lábon vezetett barmokat a közönség, azaz a szavazók,

0: azokat meg tudják vásárolni a 14. havi fizet, 14. havi nyugdíjat, vagy pedig a közszolgáltatásokban és a köztisztviselők között lakás és egyéb kedvezményes konstrukciók bevitelével, illetőleg olyan más elemekkel, mint például az az adóintézkedés, aminek a révén örök életre, aki 3-4 gyereket szült édesanya, az megszabadulhat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségétől. A másik része pedig olyan beruházásokat tartalmazott, aminek hát azért a furcsasága az, hogy például a Mohácsi hidat azt kiszélesítik egy olyan ottani mért helyi forgalomra méretezve, ahol nagy valószínűséggel 10-12 percenként halad át egy teherautó, meg egy személyautó, tehát itt aztán végképp csak arról beszélhetünk, hogy a haverok zsebébe lehetett egy túlárazott nagy beruházást elindítani. Na most, amikor ezt levesszük, ezt a 1,5%-ot, akkor is bizony van némi problémánk. Az a problémánk ugyanis, hogy az előző időszakban felgyűlemlett államadósságnak a finanszírozását, tehát az évente fizetendő kamatokat, azt ugye nem tudjuk lefelé sroffolni, hiszen olyan kockázatokat érzékelnek a pénzügyi piacok, hogy egy durván 4%-nyi GDP-t kell arra költeni, hogy az előző időszakban a felgyűlemlett államadósságot finanszírozni tudjuk. Még így is marad nagyjából 2-2,5%-nyi GDP-vel felérő államháztartási hiány, ami azt jelenti, hogy az adott évben képződő bevételeknél legalább ennyivel többet költöttek. Na most ilyet azért szerkesztő úr és a hallgatók se szívesen követnek el, mert ennek az a következménye, hogy mindenkinek tartozunk, és ebben az esetben lényegében egy hólabda effektus kell, hogy elinduljon, ha ezzel nem tudunk úrrá lenni. Voltak éppen ennek az erőfeszítésnek az első eredménye, hogy bevallják, hogy mekkora a tényleges hiány, erőfeszítéseket tesznek ennek a hiány növekedésének a megfékezésére, és ehhez képest kell majd a 2027-es, 28-as, 29-es éveknek a költségvetését úgy méretezni, hogy ebből a 7,5%-ból valahol a 3% közelébe kerüljünk 2030-ra, hiszen ez az a kritérium, amivel egyáltalán lehet jelentkezni oda, hogy mint uniós tag mi is eljussunk az euróig.
1: Felvetettem azt a kérdést a legelején, hogy ez mennyire fog fájni, látva a mostani számokat, és tudva azt, hogy egyébként a magyar gazdaság mennyire éhes új forrásokra, tehát ha kivonjuk, az még nagyobb bajt okoz, és nehezíti a növekedést, miközben nőni kéne ahhoz, hogy kinőjük ezeket a hiányokat. Szóval nagyon fog fájni?
0: Ugye gazdaság értelemben ezt nehezen tudom értelmezni, mert ugye én például, aki túlsúlyos vagyok, és emiatt a térdem állandóan fáj, és le kell mondanom a csokoládé és a kenyérzabálásról, amit imádok, akkor ez nyilván fáj, már akkor is fáj, amikor túlsúlyos vagyok. Tehát ezért ezt a fajta publicisztikai fordulatot nem szívesen venném sem magamra, sem a magyar gazdaságra, mert természetesen egy normális ütemben történő bevételfelhasználás, az persze ahhoz képest, hogy minden fogás után még bekapok egy szelet csokoládét, ahhoz képest nagyon fáj. Ahhoz képest, hogy normális ütemben költünk el valamit, abban azért lehet viszonylag észszerűen és kevésbé fájdalmasan eljárni, de egy biztos, hogy azt az őrültséget, hogy azok a hölgyek, akik nem fizetnek adót, viszont várják, hogy a nyugdíjuk növekedjen, és zárjuk rövidre, sok ilyen van ebben az Orbánéktól örökölt költségvetési politikában, én ezeket taposóaknáknak nevezem, hiszen azért helyezték el, hogy ha hozzányúlnak, fölszedik őket, akkor ezek robbannak. Ha nem nyúlnak hozzá, akkor meg egyszerre robbannak, az egész gazdaság robban ránk. Tehát ezért kérdezem én, hogy taposó aknát felszedni termőföldön fájdalmas dolog. Nyilván, ha véletlenül mellé nyúlnak, igen. De ha ott hagyják, még fájdalmasabb. Tehát én ezt úgy tekintem, hogy ebben a három évben kell ezeket a taposó aknákat felszedni, amiben a legfájdalmasabb, hogy meg kell magyarázni, hogy ezek, ami jónak tűntek, valójában miért vezetnek oda, hogy Magyarország nem csak lemarad, hogy a jólétünk elmarad, hogy az inflációs rátánk hihetetlenül magas, hogy messziről fognak majd hozzánk érkezni és integetni a románok, a szlovákok, nem hogy az osztrákok. Ez persze, ez egy nehéz művelet, de nem fájdalmas, csak észszerű.
1: Hát társadalmi értelemben mindannyian azt szoktuk mondani, hogy persze legyen jobb az egész társadalomnak, és aztán jön az egyén érdeke, de legelőször is legyen nekem jobb. És hát ugye itt, amiről most beszélünk, az egyúttal a szerzett jogoknak tekintett például adómentességek megkérdőjelezését is jelenti. Ez egy nehéz küzdelem lesz, társadalmi értelemben is.
0: Minden küzdelem nehéz, de...
1: Tudom, ugye, a csokival vívott az egyik legdurvább, azt értem.
0: Hát igen, ezt akarom mondani, de ezt ugye nagyon egyszerűen végig lehet beszélni. Tehát egy a lényeg, hogy most vagyunk egy olyan periódusban, amikor meg lehet azt is látni, hogy nem egy maffia állam lebontása önmagában teremti meg annak a jólétnek a forrását, amire mindenki vágyik, hanem azt tudtak ilyen irtózatos összegek ide-oda-amoda eltűnni, amiről nap mint nap hallunk, és vélhetően előbb vagy utóbb fogunk tudni a vagyon visszavétel során, hogy elvonják a mi figyelmünket, ne figyeljünk oda, hogy a szajrét egy hazaszerető kormány szerette hazavinni. És ezt természetesen magyarázni kell, el kell mondani, természetesen ennek minden nap, reggel, délben, este az nehézségeit be kell vállalni, de azt hiszem, hogy most van az a történelmi periódus, amikor ennek a Magyar Péter vezette kormánynak a bizalmát pillanatnyilag, ugye azt kell mondanom, hogy a nép megszerezte, és fordítva a Péter kormánya megszerezte, nem Péter fillérekért, de megszerezte a nép tagjainak a bizalmát. Tehát most lehet ezt világossá tenni, elmagyarázni, a következményeket beláttatni, ettől még ez természetesen, ha elmarad az az egy tábla, vagy egy szelet, vagy egy pici apró csokoládé, az azért nem annyira örömteli módszer.
1: Azért jó csokizást kívánok, és fájdalommentes érdeket. Egyúttal pedig köszönöm szépen ezt a széleskörű és precíz felvilágosítást. Csillag Istvánt hallották, a volt gazdasági minisztert. Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szakály Erzsének köszönhetően gyakorlatilag keretes szerkezetbe foglaljuk ezt a mai adást. Az elején arról beszéltünk a GKI konjunktúra indexe alapján, hogy alapvetően pozitív a lakosság várakozása, kisebb-nagyobb mértékben, de jobbat remélnek, mint ahogy az volt korábban. Most pedig a munkáltatók szempontjait fogjuk megvizsgálni közelebbről, és hogyha az az adat igaz, már pedig ez az állítás, hogy a munkáltatók 37%-a létszám bővítést tervez 2026 végén, akkor ez nekem azt jelenti, hogy ők is bizalommal tekintenek a jövőbe. Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója a vonalban. Önök készítették a munkaerőpiaci előrejelzést, öné a szó. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szerkesztő, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, valóban igazak a számok, ahogy ezt ön is állította, 37%-a a megkérdezett vállalatoknak valóban növekedést tervez, és mindemellett csupán 13%-uk tervez különböző létszámleépítéseket vagy létszámcsökkentéseket, ezáltal kimondhatjuk, hogy a nettó foglalkoztatási mutató, amit mérünk, az 24% pozitív iránymutató 24%-on áll, ami talán az elmúlt 5 évnek a legmagasabb ilyen mutató.
1: Ilyenkor persze nekem az is eszembe jut, hogy van-e a magyar munkaerőpiacon ekkora tartalék? És ugye akkor jön a következő kérdés, hogy ez vajon hány munkavállalót jelent igazából?
2: A hány munkavállalót jelentett, pontosan még nem tudjuk, ugye a megkérdezett vállalatok nyilatkozzák nekünk ezeket a számokat, tehát nem az összes magyarországi foglalkoztatót kérdezzük meg természetesen. A magyar munkaerőpiacon kimondható, hogy van az a tartalék. Ugye most, ha az információim nem csinálnak, akkor valahol 4,5-4,6%-on áll a munkanélküliségi ráta, ami nem mondható magasnak, mégis azt tudnám mondani minden mellett, hogy a magyar munkaerőpiacon még azért van tartalék, hogy ezt a fajta bővülést be tudja fedni.
1: Trendfordulóról beszélhetünk, vagy egy pillanatnyi fellángolásról? Tudom, ezt is nagyon nehéz megítélni, majd a további adatok ezt megmutatják mondjuk egy év múlva, hogy mi történt valójában, de közben érzékelik azt, hogy mi történik a piacon. És ez jelzi-e azt, hogy azt gondolják a vállalkozások, azt gondolják a vezetőik, hogy könnyebb lesz a helyzetük?
2: Hát nem is azt gondolják, hogy könnyebb lesz a helyzetük, de mindenképpen egy gazdasági fellendülést predesztinálnak ezek a vállalatok, ugye ezt próbálják meg lekövetni a munkavállalók számának a növelésével is. A trend tekintetében valóban egy előremutató pozitív trendről beszélgethetünk. Az elmúlt negyed évekhez képest, ha csak az idei évet nézzük, akkor 9%-ról indultunk, majd 18, 15 és 27. Tehát itt akár a magyar, hogy is mondjam, politikai változások, vagy akár a gazdasági változások azért befolyásolták pozitív irányba ezt a mutatót, de továbbra is egy pozitív trendről beszélgethetünk. Nyilván az év végéig meglátjuk ennek a realitását, meg a valóságát is.
1: Azt lehet tudni, gondolom, hogyha a statisztikák összeállnak, akkor kiderül belőle, hogy mely szektorokban lesz a legnagyobb a létszámnövekedés, és hol a leggyengébb.
2: Igen, összességében azért gyengét sehol nem mondanék, a leggyengébb talán a többiekhez képest a közszférában lesz, ugye ezek a közszolgáltatások, egészségügy, szociális szolgáltatások, közmű és tárcsai. A legnagyobb fellendülés továbbra is a pénzügyi és az információs szektorban várható, mondjuk így IT szektorban, itt a nettó foglalkoztatási mutató az 50 és 42%, illetve az építőipar, a gyártás szektor, a kereskedelem, logisztika mind nagyjából 30% körül pozícionálnak.
1: Milyen gyakorisággal készítik el ezt a kutatást?
2: Ez a kutatás negyed évente készül el, és mindig a következő negyed év várható létszámbővítését is.
1: Mikor láttak utoljára ehhez fogható növekedést, ehhez fogható optimizmust a piacon?
2: Én megmondom őszintén, az elmúlt 5 év adatait vizsgáltam meg a kutatásainkból, és ott nem láttunk még egy hasonló magas kiugró számot. A legmagasabb százalék talán 2021-22 környékén volt 19%, ez most 24%, úgyhogy mindenképpen kiugrónak mondható.
1: Hát akkor ez nyilván összekapcsolható a kormányváltással, és kevésbé talán a gazdasági folyamatokkal egyelőre, azoknak majd azt később igazolniuk kell. Hogyha arra rákérdeznek, hogy mennyi idő alatt talál egy munkáltató megfelelő munkaerőt a piacon, arra milyen választ kapnak? Gyorsan megy ez ma?
2: Változó ugye a pozíciótól függően értelemszerűen az, hogy mennyi időn belül. A megkérdezett munkáltatók 43%-a azt riportálta, hogy nem lát lényeges változást a toborzási időben, viszont 30%-uk pedig azt mondja, 27%-uk pedig azt mondja, elnézést, hogy toborzási nehézségekbe ütközik. Ez lehet a jelenlegi foglalkoztatási vagy munkanélküliségi ráta, miatt is, hogy még nincsen nagy toborzási nehézség, de a későbbiekben, hogyha ezek a trendek folytatódnak, és ezeket a trendeket követjük, akkor előbb-utóbb toborzási nehézségbe fognak ütközni a vállalatok, hogyha továbbra is ilyen bővülési szándékok mutatkoznak.
1: Viszont itt van a tételmondat is, hogy ezzel kezdtük, zárjuk is ezzel, hogy a magyar munkáltatók 37%-a létszámbővítés tervez 2026 végén. Addig nincs sok idő, egy utolsó negyed év, úgyhogy az itt van a nyakunkon, kíváncsian várhatjuk, hogy milyen lesz a folytatás. A Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója a saját kutatásukról számolt be nekünk. Varga Péter, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a szerkesztőt, további
1: szép napot. Önnek is, és a kedves hallgatóknak is, most már nincs olyan nagyon sok ebből a napból, a munkaidőből, meg a legtöbbeknek még kevesebb. Találkozunk holnap, ugyanebben az időben jelentkezik a Gazdasági Magazin, itt a Spirit FM-en. Szakár Erzsi szerkesztő nevében is búcsúzom önöktől. Rónai Egont hallották, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Anya, megint fáj a hasam!
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Esős, hűvös időre számíthatunk, kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek, Volgograd megyében pedig 2-en szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülő szerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb. 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
8: Visszatértünk a fórummal, és itt van velem Csaba a vonalban. Hello? Csaba eltűnt a vonalból, pedig reménykedtem, hogy folytatjuk majd a beszélgetést a KNBS élére felkért Szuvák Attilával kapcsolatban, de akkor amíg Csabát visszaszerezzük, addig megmutatom a HVG cikkét, ha a kollégák tudnak segíteni, azt írják, hogy tegnapi hír, mindkét bizottság zárt ülésén átment a KNBS élére felkért, sokat kritizált Szuvák Attila, ugye a katonai titkos szolgálatról beszélünk, aki után a HVG akinek az irányítása alatt annak idején a HVG forrásai iránt is folyt kutakodás. Ruszin Szendi Romulus jelölte egyébként az illetőt a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat élére. Emellett azonban a kinevezéséhez a másik szakbizottság, a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság támogatása is szükséges. Bocsánat, itt próbálom betörnelni, hogy látható legyen a szöveg. Ez a testület szintén szerdán zárt ülésen hallgatta meg Szuvákot, ez azt jelenti, hogy a sajtón nem mehetett be, de Ruszin Szendi Romulus egyből beszélt is erről a jelölésről és a szavazásról kint a folyosón. Novák előd bizottsági tag arról beszélt, hogy késő délután az országgyűlés honvédelmi és rendvédelmi bizottsága is megszavazta Szuvákat, illetve a KNBS élére. A teljesség igénye nélkül azt írja a HVG, hogy Szuvákot egy algériai diplomáciai incidenst követően hazarendelték, eldugták, majd néhány évvel később nyugdíjazták. Az ezredes még csak osztályvezetői szintű beosztást sem töltött be a Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, így hiány van a vezetői rutinnak, viszont két közeli családtagja is ott dolgozik jelenleg, ami összeférhetetlenségi aggályokat vet föl. Na, eddig a HVG cikke, és ha jól hallom, akkor Csaba már újra itt van velem a vonalban. Igaz ez?
9: Pontosan igaz, és kiváló. Nagyon szépen köszönöm a felvezetést, mert egy csomó olyan információval is gazdagította a tévénézők ismereteit, amelyeket akkor én nekem nem kell elmondani.
8: Hát látja, én itt ezt csinálom, mint az általános iskolában, felolvasó estet tartok, amíg megérkezik az, aki a valódi válaszokat megadja, ez pedig ugye
9: betelefonál. De jó,
8: jó, köszönöm. Hát olvasni most megtanultam, ha más nem is. Jó. Olvasni meg rántást kavargatni.
9: Na, arra vigyázni kell, hogy le ne égjen.
8: Elég sokat elégettem már.
9: Na, akkor visszatérő. Ott tartottunk, hogy ugye ennek az ügynek a kapcsán kezdtem említeni a szövetségi rendszerbe elfoglalt helyünket, szerepünket. Itt konkrétan NATO-ra gondolok. Tehát egy szövetségi rendszeren belül a nemzetbiztonsági szolgálatok, titkosszolgálatok működés is összehangolt. Egymást segítő, támogató információk átadása, kérdése van folyamatban.
8: Igen.
9: Most itt van a nagy gond, hogy a NATO berkeiben is tudják azt, hogy ennek a kinevezésre tervezett személynek milyen szakmai, vezetői múltja van. Ezek a kétségek, aggályok megfogalmazódnak a NATO szervezet, illetékes szervezetében, és ilyenkor bekövetkezik egy törvényszerű folyamat, amikor az információ cserék bizonyos védettséget élveznek, már a NATO részéről, tehát a, most azt mondom, a bizalom hiánya miatt nem olyan aktív az információ csere, és nem olyan mélységi, olyan érdemi, olyan biztonsági szempontból figyelmet érdemlő információk kerülnek át, illetve hogyha mi átadunk valamit, az sem biztos, hogy egy az egybe hitelesnek, vagy teljes hitelességgel fogadnak el. Na most ez a helyzet borzasztó bonyolulattá teszi nem csak a magyar honvédség helyzetét, hanem a magyar kormány, Magyarország a nemzet helyzetét is.
8: Itt csak, hogy mondjak egy példát arra, amit Csaba emleget azoknak, aki kevésbé jártas, aki esmenése vagyok benne jártas, de erre az incidensre speciál pontosan emlékszem. Szövetségi rendszereken belül, amikor megrendül ez a bizalom, ez akár azzal is rejárhat, hogy az adott ország szolgálatait egy az egyben kizárják bizonyos információs hálózatokkal. Történt ilyen Magyarországgal is, de például az elmúlt években történt ilyen Ausztriával, amikor kiderült róla egyébként egy látványos szabotázs akció keretében, hogy a titkos szolgálatokba jelentős mértékben beférkőztek oroszok által irányított, felbérelt elemek, és egyszerűen Ausztriát ezekből az információcserékből, kommunikációkból jó időre kizárták, hiszen megbízhatatlannak minősítették. Ez ugye nem valami, amit így kiplakátolnak az ablakba, ugyanakkor a napi működésben és a valódi védelmi feladatokban ez óriási fennakadásokat, meg nehézséget jelent.
9: Ez pontosan így van. Na most hála Istennek még mi mondjuk itt nem tartunk, ahol az osztrákok annak idején, de azt mindenképpen szeretném még egyszer nyomatékosan aláhúzni, hogy ez a visszafogott tevékenység a NATO részéről rendkívül súlyos károkat okoz, vagy okozhat a magyar nemzetnek. Megint hangsúlyozom, nem a kormánynak, a nemzetnek, mert nem véletlenül a nevében szolgált, hogy nemzetbiztonsági. Még egy dolgot megemlítenék, hogy a honvédelmi miniszter úr már egy futamot rendezett ennek az előterjesztésnek a kapcsán, amikor a ideiglenes köztársasági elnöki jogkör gyakorló az fölterjesztette nevezett személytábornoki kinevezését. És a...
8: Yeah.
9: Ez a kinevezés nem került elfogadásra, ezt visszautasította a köztársasági elnök ideiglenes. Uh-huh. Na most ennek ellenére kezdődött el az a tegnapi folyamat, tehát az ismételt jelölése, egyéb egyéb. Na most az tény, hogy ma, ami Magyarországon a humán erőgazdálkodás szintjén, kormányzati szinten folyik, valószínűsíti, hogy országgyűlés elé kerül, ott biztos a többség meg fogja szavazni, a miniszterelnök, akinek erre hatásköre van, ki fogja nevezni. Csak még egy dolgot szeretnék felhozni. Hát a nemzetbiztonsági szolgálat a társadalom részeként végzik munkájukat.
8: Optimális esetben, igen.
9: Igen, a katonainak annyival katonaibb, hogy ő elsősorban a Magyar Honvédség szervezeti egységeiben végzi tevékenység. Na most bárhol végzem én a nemzetbiztonsági szolgálat munkát, együtt kell tudnom működni. El kell tudni fogadtatni magamat az együttműködő partnerrel. A katonai szervezetnél ugye a legtöbb esetben azt mondjuk, hogy a parancsnokkal. Na most tessék elképzelni azt, hogy egy felkészült, kiképzett parancsnokhoz ilyen helyzetben lévő, így kinevezésre került vezető elmegy, és megpróbál érdemi szakmai munkába tárgyalni, milyen fogadtatásba lesz része. Mert adott esetben, amikor szakmai munkáról van szó, akkor nem a elsődlegesen a beosztás, meg a rendfokozat határozza meg, hanem a felkészültség. Na most ennek a személynek a legjobb ismeretünk szerint klasszikus értelemben vett katonai múltja kézzelfoghatóan nincs is, főleg nem friss, mert azóta, mióta elvégezte a katonai főiskolát, számtalan dolog változott a haditechnika fejlődésétől kezdve sok minden más. Rögtön hozzátennék még egy dolgot. A rendszerváltás óta Magyarországon több kormány volt, több honvédelmi miniszter. Mindegyik honvédelmi miniszternek megvolt az a jogköre, hogy irányítsa, felügyelje a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokat. Kérem tisztelten, szerény ismereteim alapján. Csűr Lajos volt az első, utána követték más miniszterek, különböző párthovatartozással együtt, de ilyen típusú probléma soha nem vetődött fel. Még akkor sem, amikor nem nemzetbiztonsági szolgálati múlttal rendelkező személy került kinevezésre főigazgatónak, de nevezett személy katonai múltját tekintve elfogadásra került az állománynak, és ez a nevezett személy mindent elkövetett, hogy a lehető leggyorsabb mértékben a szakmai ismeretre feltegyen. Hát most nem akarok neveket mondani, de tudnék, és akik olyan munkát végeztek, ami nem csak a NATO szövetségeseknél, hanem úgy mondom most az ENSZ missziók vonatkozásában is a legnagyobb elismerésre tetszett.
8: Itt bocsánat, hagyj egészítsem ki még továbbra is a HVG cikke alapján, amiről beszélgetünk, csak hogyha valaki nem követte ennyire részletesen, vagy nem ismerős ebben a témában, azt írják, és itt mutassuk itt megint a cikk oldalt, kérem a kollégákat tisztelettel, hogy a nyugállományú szuvák, tehát a korábban említett algériai incidens utáni nyugalmazását követően hónapokig civil főigazgató helyettesként vezette a KNBS-t, ami korlátozta a jogköreit, de értesüléseink szerint az állomány nem minden ok nélkül tart attól, hogy ismét pozícióba kerül. Időközben Szuvák visszaszerelt katonának, amit a honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet módosítása tett lehetővé, csak hogy, ahogyan a HVG is megírta Sándor Palota válasz alapján, Forsthoffer Ágnes, akkor ideiglenes államfő jogtechnikai okokra hivatkozva visszadobta a felterjesztést. Az indoklás szerint ez az aktív katonai jogviszony létesítésével egy időben lépett volna hatályba, de ahogyan ön is említette, Csaba, a HVG is ír az illető korábbi, tehát Szuváknak a korábbi Tisza-sziget aktivitásáról, itt ugye látható az egyik ilyen hirdetmény, amin ő is szerepel, és hát erre nem reagált túlzottan barátságosan a miniszter. Ön szerint minek köszönhető ez a jelölés annak ellenére, hogy számos indok felmerült vele szemben? Ezt említette, hogy Tisza-sziget tag volt, meg hogy Ruszin-Szendi Romulusszal ezek szerint csoporttársak voltak, de ennyi lenne az összes faktor? Nem lehet, hogy van valami a háttérben, ahol valakinek szüksége van erre az emberre?
9: Hát, ha valakinek szüksége van erre az emberre, az a honvédelmi miniszter. Ezekben említettem, hogy ismeretek szerint, ugye ők együtt jártak katonai főiskolára, ugyanazon a szakon végeztek, volt olyan beosztása egyiküknek, másikuknak, hogy adott katonai szervezethez volt köthető, és egyszer csak ugye elváltak az útjaik, mert a miniszter úr ugye kimondottan a katonai karrierjét építette, a most szóval forgó személy pedig hát bekerült a, most mondjuk így, hogy a katonai elhárítás, hogy annak jogelőnyéhez, és ott hát végezte azt a munkáját, ami nem volt kiemelkedőnek mondható se, és hát sajnos ugye van itt egy algériai incidens, amit folyamatosan említenek. Hát ahhoz nem akarok kommentet szűrni, mert az végül is, most akárhogy is próbáljuk színezni a gyereket, vagy fésülgetni, hát ilyet katonai diplomata nem követhet el.
8: Erre nem írnak részleteket, hogy itt mi történt. Szóval ez egyelőre jótékony homályban van azok számára, akik nem követték hát, nagyon közelről.
9: Nem, le van az írva. Bejelent az algériai nagykövet, magyar nagykövetnek a irodájába, és ott kutatást végzett, ami kutatás során őnek ez a tevékenysége kiderült.
8: Aha, szóval még le is bukott vele.
9: Na, igen, és akkor ugye komoly diplomáciai, hát nem diplomáciai, politikai vihart kavart, mert az akkori külügyminisztérium tiltakozott a Magyar Honvédség vezetésénél, hogy fordulhat elő ilyen. Hát ez most nagyon egyszerűen
8: Csaba, azt mondom, hogy... Csaba, ne haragudjon, lejárt az időnk, most el kell búcsúzzak öntől, de köszönöm, hogy felhozta ezt a témát, és kinyitotta vele kapcsolatban az én amúgy eléggé ilyen tekintetben csípás szemeimet. Kívánok önnek kiváló napot, és a nézőket pedig kérem, hogy egy rövid szünet után csatlakozzanak újra hozzám.

műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset történt a Soroksári úton befelé a Koppány utca előtt a buszsávban. Baleset nehezíti a közlekedést a 19. kerületben az Ady Endre úton, kifelé a Vasgereben utcánál. A Móricz Zsigmond körtéren nem működnek a jelzőlámpák, vezessenek fokozott figyelemmel. Tart a helyszínelése a Budaörsi úton, a Bakcsomópontnál a Villányi út felé a külső sávban. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Blahalújza tér és az Asztória között, valamint a Kossuth-Lajos utcában. Ma a Pongrácz úton a Kőbányai útnál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani közműjavítása miatt. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Tápfővezeték javítása miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Folytatjuk ismár is a beszélgetést, és itt van velem vonalban Tibor, akinek külön köszönöm a türelmét. Jó napot kívánok, Tibor, hall engem?
3: Igen, hallom, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a türelmét.
3: A képernyőn, hogy itt van ez a Fási Ádám ezzel kapcsolatosan.
2: Igen.
3: Hogy írták, de ezt úgy látom, hogy ezzel foglalkoznak. Mármint ez nem a ATV részéről, hanem úgy általánosságban a média, meg hát a Tisza párt is, egy figyelem elterelés. Mert a háttérben elzálogosítják az országot, még több kölcsön, meg még több kölcsönt vesznek föl, meg most beszélnek, hogy a Európa Uniótól mennyi pénzt hoztak be, de viszont itt már készül egy olyan 300 milliárdos megtörítás. Ha lesz ez a 300 milliárdos megtörítás, ez majd újabb megtörítás jön utána, újabb, meg újabb, és ennek az lesz a vége, mint a Covid idején, hogy rengeteg kisvállalkozó fog csődbe menni. Ez ilyen szempontból tűrhetetlen. Ez a magyar embereknek úgy gondolom rá kellene ébredni, hogy ezen változtatni kellene, és mindegy, hogy Tisza pártos, Mi Hazánkos, Fideszes, vagy DK-s, vagy milyen pártot, vagy kutyapártos, együtt kellene gondolkodni, és ne a globalista pénzügyi rendszer szekerét tolni, mert ez tulajdonképpen mindannyiunknak rossz lesz. Meg itt van ez a szárazság is, ez most mesterséges szárazságról beszélünk, hogy itt van például Paks is, amikor a miniszterelnök elment Paksra, mondta, hogy menjenek a pártok részéről is a vezetők, de Mi Hazánk részéről elküldött Tóth Máté, energiajogász, most független attól, hogy Mi Hazánk, hogy nem, viszont elég jó szakember. És a nemzetközileg is elég sokat tett az asztalra, Kínában is járt nem végig, úgyhogy energiaügyi szempontból, meg ott is kikérték a véleményét, ott is szakemberekkel találkozott. Ez egy hiba volt, ott is kikérték a véleményét, ott is szakemberekkel találkozott.

0: kapcsolatban, meg mindenféle egyéb nemzetközi összeesküvésekkel kapcsolatban nagyon sok mindent lehetett hallani. Ez a mostani szárazság egy évtizedek óta tartó folyamatnak az eredménye, ez tudományos bizonyosság. Erre egyébként figyelmeztettek már jóval korábban, és ennek ellenére a magyar vízügy nem készült fel erre a helyzetre, de ez a szárazság sújtja egyébként a szomszédos országokat is, így többek között például a földrajzilag hasonló helyzetben lévő ukrán területeket, tehát a nagy kelet-európai alföld területeit, Lengyelországot, ami jóval északabbra van. Tehát ezt nem valaki központilag gerjeszti, nem Magyarország ellen történik. Ez egy nagy általános globális átalakulásnak a része, amiről egyébként a 70-es évek óta figyelmeztettek a tudósok, hogy készülődik, és nem voltak hajlandóak a társadalmaink alkalmazkodni hozzá. Ennek hisszük most a levét, és ehhez lehet alkalmazkodni, meg erre fel lehet készülni, ezt egy az egyben elhárítani sajnos már nem lehet.
1: Hát ez nem csak így van, mert egy találmány föltaláltak, hogy a esőt csinálni, meg hogy a hőkupolával kapcsolatosan is tenni, itt van egy találmány, részben magyar találmány, tehát ezt, erről szó sincs, se a kapitány István, se a Magyar Péter, erről nem akarnak beszélni. A média se akar beszélni.
0: Hát esőcsináló találmányról nem hallottam, a Pipáló Indián nevű gőztornyokról, itt nálunk is volt egyébként interjú szakemberekkel, akik arról beszéltek, hogy hogyan lehet irányított nagy volumenű pároloktatással feltörni például a hőkupolákat. Konkrét esőcsinálás sajnos egyelőre nincsen feltalálva, de olyan, hogy ezeket a nagyon súlyos légköri jelenségeket, amik most idén-nyáron is több alkalommal belénk folytották a szúszt, ezeket feltörni, vagy ezeknek a pusztítását csökkenteni, erre vannak ötletek.
1: Hát a víz visszatartással se akarnak komolyabban foglalkozni, mert például kiengedtek vizeket ugyanúgy a Tiszába, kiengednek a Dunába, máshol mondjuk visszafogják a vizeket, mondjuk Szlovákiába, akár Ausztriába is, meg más országban, de itt nem, itt nincs szó ilyesmiről, hogy ezt lehet szólni, vagy ez a pipázás is rendszerű.
0: Most épül az Ipolyon egy óriási víztározó, amit egyébként ugye energiatározásra is akarnak használni, szóval azért nem arról van szó, hogy Magyarországon semmilyen víztározó kapacitás nincs, inkább arról van szó, hogy a vízügyi rendszer nem arra volt beállva, hogy ezeket a vizeket egész évben megtartsa, mert volt egy olyan szemlélet, hogy hát Magyarország a vizek országa, ahhoz szoktunk, hogy itt inkább levezetni kell, tehát itt inkább túl sok van ahhoz képest, amit szeretnénk, és egyszerűen át kell állítani a rendszert szakmailag, és egyébként kulturálisan, meg mentálisan is, tehát a gazdálkodóknak, a lakosságnak, mindenkinek meg kell azt szokni, hogy a száraz földterület az nem jár az embernek végtelenül, mert annak óriási következményei vannak, ha például az összes öntözőcsatornát, árteret, mi egyebet lecsapoljuk, az egy ideig termékenynek, meg szupernek tűnik, és egy idő után ilyen iszonyatos aszálykárokkal jár, meg klimatikus károkkal. De ez ugyanolyan, mint a túlművelés. Egy csomó területet egyszerűen túlművelünk, Magyarország termőterületei sokkal többet foglalnak el a természeti területekből, mint ami egy egészséges mixet tudna eredményezni, tehát nagyon kevés erdőnk van, nagyon kevés füves pusztaságunk is van ahhoz képest, minimális állati élővilágot tartunk meg, akár csak a 150-200 évvel ezelőtti állapotokhoz képest, és ennek egyébként van hatása arra is, hogy például ezekben a hőségekben, vagy csapadékhiányos állapotban mennyire rugalmas, mekkora védekezési képessége van egy élővilágnak.
1: Csak az a kérdés, hogy itt a Magyar Péterék, meg hát egy Tiszapárt, már egy ilyen, ugye lufi pénz van forgalomban, fedezet nélküli pénz, és most mennyire akarják ezt ugye az embereket segíteni, mert nem úgy tűnik, hogy az emberek javára dolgozzanak, hanem sőt, egyre több olyan intézkedést hoznak, ami nem a mi javunk van. Paksnál is például lassan már 100 milliárd a kár, úgyhogy nem foglalkoztak már az elején bele, és ez egy ablakon kidobott pénz.
0: Bocsánat, tőlem nagyon távol áll, hogy kampányoljak a Tiszának, mert rendkívül kritikus szoktam velük szemben lenni, itt meg is kapom a magamért egy csomó betelefonálótól ezért, de mire gondol, hogy nem foglalkoztak már az elején vele? Májusban

0: kereskedték fel a Tisza kormányt. Az első bejelentésük egyébként a víz, a leges-legelső hivatalos kormánytájékoztatójukat egyébként pont a vízügyi rendszer átalakításával kezdték ópusztaszeren. Már ezelőtt voltak nyilatkozatok arról, hogy az aszályhelyzetet azonnal kezelni kell, és a paksi alacsony vízellás már június végére napirenden volt.
1: Hát itt a mi hazánk is javasolt, meg a Tóth Máté is ezzel kapcsolatosan, de hát félretolták őket, mert hogy a mi hazánk, mert hogy azt mondták, hogy a Tóth Mátéről, hogy ő nem energiajogász, ő nem ügyvédi pályán mozog, pedig hát energiajogász és elég elismert világszinten.
0: Hát bocsánat, honnan tolták félre? Azt értem, hogy nem engedték oda egy sajtóeseményre, de honnan lett félretolva?
1: Hát nem foglalkoztak vele korábban is tettek javaslatokat.
0: De hát korábban nem volt hatalmon a Tisza?
1: Hát ne. Mikor a Tisza
0: májusban eskedték fel őket.
1: Én értem, de utána mi az ánk részéről tettek javaslatokat, hogy a vízügyel kapcsolatosan mit hogyan kellene, meg a Tóth Máté részéről is, mikor a Tisza párt kormányon volt, de nem vették figyelembe őket, hanem volt egy ilyen másfél vagy két hónapos időszak, amikor nem vették komolyan ezt a dolgot, és 24 óra állt csak rendelkezésükre a paksi szakembereknek, hogy foglalkozzanak ezek a vízlépcső meg a sarkantyúzással, úgyhogy az nagyon kevés erre az időre, mikor egy-két hónap azért már kellett foglalkozni, de nem tették meg. Most ebből kifolyólag lett egy lassan már 100 milliárdos hiány.
0: Mire gondolsz 100 milliárdos hiány? Milyen 100 milliárdos hiányról beszélünk? A teljes költségvetési hiányra gondol?
1: Közel 100 milliárdos, amit már a kárelhárítás, mint amit a paks kapcsolatosan lett, hogy nem kellett volna leállítani az erőművet. Ezzel kapcsolatosan
0: na mondom, bocsánat, Tibor, hogy nem kellett volna leállítani az erőművet? Nem volt víz a Dunában? Nem volt azonnali megoldás erre a problémára?
1: Hát, lehet,
0: ön szerint a mi hazánknak volt olyan működőképes egyébként a vízügyi rendszerben és fizikailag megvalósítható javaslata, amivel július-augusztusban lett volna elég víz a Dunában?
1: Volt bizony.
0: És mi volt ez a javaslat? Én nem találkoztam vele.
1: Volt ez a Tóth Máté is javasolt ezzel kapcsolatosan.
0: És mi volt ez a javaslat? Ezt el tudja nekem mondani?
1: Hát ez a sarkantyúzás, vagy ezt is javasolt, amit most is csinálnak, javasolta volna. Csak hát, hogyha valakit nem engednek oda, mert hogy más párthoz tartozik, vagy Magyar Péter büszkesége miatt, úgyhogy amit csinálunk, azt, amit csinál a parlamentben is, hogy filmszínházat csinál a parlamentből, ez is megengedhetetlen, meg a Vármegye rendszert is, hogy tönkretették, az is ott egy...
0: Na álljunk meg egy pillanatra, filmszínházat a parlamentből nem Magyar Péter csinált először, Majom Parádét az például a Fidesz ugye a teljes parlamentáris rendszernek a felforgatásával, de hát én a 90-es években azokon a csodálatos parlamenti közvetítéseken nőttem föl, ahol mint egy mantrát emlegette Tordján József, hogy a bolsevista Horn kormány mondjon le, és az összes többi, szóval hogy ezt, biztos van egy csomó érdeme Magyar Péternek, ezt nem ő találta föl. És ezt hát kicsit abszurdnak is érzem, hogy minden ilyet neki tulajdonítunk, minthogyha egyébként a parlament, különösen ebben a folyamatosan közvetített formájában, legkésőbb 1990-től ne lett volna mindig is valamennyire cirkusz. Valamennyire cirkusz. Én nem örülök ennek, de attól még ez így néz ki ez a munka, és a nyilvánosság használata ennek a része. De azt mondani, hogy egy szál mi hazánkos jelölt félkézzel megoldotta volna, amit a teljes magyar vízügy, az összes paksi szakember és minden ehhez hozzáértő mérnök, akit az éppen hatalmon lévők bemozgattak, ezt azért egy kicsit furának érzem. Értem én, hogy a mi hazánk szeretné, hogy vegyék komolyan a javaslatait, de ez szerintem aránytalan. Vagy nekem annak tűnik.
1: Nincs együttműködés. Tulajdonképpen itt Magyar Péter a főszereplő az egész parlamentben.
0: Ez valóban elég kellemetlen. Na, ha Torockai László múlna, akkor ő lenne a főszereplő pont ugyanebben a stílusban. Vagy durvábban, hát, mint ahogy láthattuk.
1: Nem hiszem, mert azért elég nagy kulturális különbség van, meg intelligens.
0: Az undorító férgezésben, vagy mire gondol? Vagy a tamburás gyerekekről kivonulásban, vagy mi a nagy kulturális különbség?
1: Nem azt mondta a Trockai László, hogy férgezte, hanem azt mondta, hogy a férekként menesült. Úgyhogy, de azzal ott meg provokált a Trockai.
0: Látott már olyan kamasz gyereket, aki ezzel a mellébeszéléssel megúszott valamit? Mert ez tényleg egy ilyen iskolás szint.
1: Hát de a Magyar Péter is iskolás szinten, majd 15-16 éves iskolás szinten.
0: Én ezt nem vitatom, de akkor Torockainak ez a férgezése akkor már teljesen belefér?
1: Nem fér.
0: Hogyha ön kritizálja Magyar Pétert, akkor hogy lehet a hőse Torockai László, aki ugyanazt csinálja, csak durvábban?
1: Hát a Magyar Péter csinálja durvábban, mert lehazugozza az embereket, meg azelőtt bevádolt a magyar...
0: Hát azért szerintem a hazug meg a férek között van egy kis különbség.
1: Értem, de hogy a családját mondjuk bántotta mondjuk a Torockainak, az már nem helyén való, mert azt mondta, hogy a családi vállalkozást...
0: A család bántása, meg a családi vállalkozás kritizálása, az két külön dolog.
1: Értem, de hát akkor itt jogos volt, amit mondott a Torockai.
0: Mármint, hogy miért volt jogos?
1: Ha én lettem volna, hogy jön vagy a Torockai helyébe, valószínűleg ugyanazt mondta volna. Nem biztos, de lehet kicsúszott volna.
0: Szerintem nem ezzel az egy kifejezéssel van egyébként a gond, nyilván ez lett kiemelve a parlamenti vitában. Tibor, én most elbúcsúzom öntől, mert szünetet kell tartanunk. A déli híradó után fogjuk folytatni a fórumbeszélgetéseket. Önnek köszönöm a hívást, a nézőknek az eddigi figyelmet. Maradjanak velünk.
2: Egy padon ülök, megint eszem, megint elhagytam az eszem, de nincs konkrét célom, csak várom, amit kell.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk. A parlament kedden választja meg az 5 új alkotmánybírót. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Megsemmisítette a Hezbollah síta szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel, ami még 40 kilométeres távolságban is érezhető lökés hullámot keltett. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük 2 magasrangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a 2 évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3 megsebesültek. Volgograd megyében pedig 2 szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy többemeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten. 2 férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőrautót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták az autót, amelyből 700 ezer forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver került elő. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult. Rövidített útvonalon jár a Csömöri hév a jövő héten. A szerelvények csak az Ősvezértere és Szabadságtelep között közlekednek, a kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak.
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
3: Üdvözlöm Önöket, folytatjuk a délelőtti témáinkat a fórumból, és itt van már velem a vonalban Péter. Jó napot kívánok!
4: Kezdj csókolom, jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
3: Én is üdvözlöm.
4: Elnézést, nem vagyok a tévé előtt, nem látom a...
3: Hát, bocsánatos témát, bűn. De nehezen, de megengedjük most.
4: Nem is arról akarok beszélni, van nekem jobb téma.
3: Igen?
4: Nem tudom, ennyi időm lesz, de mindegy.
3: Hallgatom.
4: A korrupció és a nagyon sok, több 10 000 milliárd forint ellopása. Jaj, bocsánat, nagyon rosszul mondtam, a csúnya szó ellopás.
3: Megnyerése.
4: Elvettük, vagy elszikasztottuk, vagy stb. Stb.
3: Útjába kerekedtünk.
4: Így van. És akkor van több téma, mondjuk, csak úgy röviden. Matolcsi, Fási, Szijjártó. Mondjuk kezdjük a Fásival. Nem sokat mondok. Ugye most ez a téma.
3: Igen.
4: Egy-két napja. Elvitték a feleségét, jó? Rendben van. És akkor fölteszik egy kérdést. Nem önnek, hanem aki mondjuk elvitette a feleségét.
3: Hát ugye gondviselésnek, vagy a hatóságoknak.
4: Aki aláírta a papírt, hogy lehet utalni a pénzt, azt miért nem viszik el, azt miért nem kérdezik meg, hogy hogy történt.
3: Szerintem ez egy fontos felvetés, de hagyj reagáljak rá röviden.
4: Igen.
3: A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében, ahova ez az ügy is tartozik, már több embert letartóztattak, többeket előállítottak, és zajlanak a nyomozások. Ez ugye nem jelenti azt, hogy most akkor itten bilincs-bilincs-rács-rács meg is történt, de azért itt nagyon hamar elkezdett zajlani.
4: Aki engedi ezt, azzal kéne kezdeni. Ugyanígy van például a Matolcsi, ugye ez már sok mindent mondott, ha jól tudom, azt is mondta, hogy megvan a pénz.
3: Azt is mondta, hogy ő sosem mondott olyat, hogy elvesztette közpénz jellegét. Most ez volt a legutóbbi.
4: És ha megvan a pénz, akkor miért nem mondja meg, hogy hol van, ez az egyik, vagy miért nincs még a bank tulajdonába, vagy a...
3: Hát a pénz egy részéről tudjuk, hogy hol van, lengyel magántőke alapkezelőknél, jó, akiktől ugye nem lehet megszerezni pillanatnyilag.
4: Jó, köszönöm.
3: Jó eséllyel elvesztették.
4: Ez is olyan dolog, hogy például Matolcsi azt mondja, hogy áll, majd ő mindent, ha kérdezik, elmond. Már rég el kellett volna minden, csak annyit kérdezni tőle, hogy tudott róla? Ha tudott róla, akkor miért nem csinált valamit, hogy ne úgy legyen? Ha meg azt mondja, hogy nem tudott róla, akkor meg azért már lehetett volna őt is vinni, becsukni a börtönbe, azt minek nevezik vizsgálati fogság, azt ott lenni. Neki addig, de még nem csak neki, hanem 4-5 embernek, aki a közelébe volt, na azt akkor beszéljétek meg, hogy hogy is volt, mint is volt, azt valaki már csak mond valami. Tetszik érteni. Ez ilyen egyszerű.
3: Értem én, hogy mire gondol. Értem én, hogy mire gondol. Szóval a...
4: Sziártó,
3: igen?
4: Az is olyan a lélegeztetőgépek.
3: Hát Szijjártó Péter biztos veszi most a nagy lélegzeteket, jól jön neki ez a külföldi munka. Nem tudom, hogy ez jár-e diplomáciai védettséggel, mert hogy ő ahhoz hozzá van szokva az elmúlt évekből, hogy őt nem különösebben igazoltatják, nem nagyon állítják, meg nem kérdezik meg, hogy mégis mi járatban jár, itt vagy ott vagy amott. Majd ennek bizonyára ki fognak derülni a részletei idővel.
4: Igen.
3: De azért az elgondolkodtató valóban, hogy... hogy hogyan lehet egyik nap leadni a képviselői mandátumot, és másnap, hát jóformán aznap átvenni egy ilyen vállalati megbízást, amiről egyébként ugye pletyka szinten ugyan, de az hírlik, hogy hát a kínai államnak is volt némi problémája ezzel a kinevezéssel, hiszen arra számíthatnak, hogy ez mondjuk minimum felkelti az új magyar kormány érdeklődését.
4: Igen, ez rendben van, de ugyanúgy nem kérdezték meg a Szijjártót, vagy valakit, hogy ugye egy az, hogy sokkal drágábban vették, hogy megkérdezik.
3: Na most a lélegeztetőgépekre gondol.
4: Ki írta alá, megnézte valaki egyáltalán, hogy mit vesznek?
3: Én úgy emlékszem, hogy ezeket a legutóbbi értesüléseink szerint konkrétan Szijjártó Péter írta alá. Na, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan Szijjártó Péter saját hatáskörben engedélyezte a kínai eredetű COVID vakcinát, amit egyébként az ide vonatkozó orvosi hatóság nem engedélyezett. De akkor Szijjártó Péter
4: de hát mondom, hogy és még akkor arról nem beszélünk, hogy horribilis összegé, ma vagy 2 éve tároljuk a nagy semmit. Azért még sok...
3: Már hogy ön most a lélegeztetőgépekre gondol.
4: Arra, persze, arra. Arra. Azért nagyon sok pénzt kifizetünk, hogy csak tároljuk a nagy semmit.
3: Igen, most azt a legutóbbi vizsgálat azt mutatta, hogy ezeknek egy része nem is üzembe helyezhető.
4: Ezen úgy meggazdagodott megint egy pár ember, hogy nem igaz. Na, a következő, ez a legjobb, Orbán Viktor, meg mondjuk tegyük hozzá a Covidot. Orbán Viktor nagyon sokszor mondott sok mindent. Aztán egyszer azt hallottam a tévében, hogy azt mondta, hogy nem azt kell mondani, vagy nem azt kell nézni, hogy mit mondok, hanem mit csinálok.
3: Hát ezt mondta Rodolfo, igen, és a kezemet nézzék, meg csalok.
4: A Covid alatt is hányszor mondta a tévében, hogy senkit se hagyunk egyedül, mindenki velünk van, mindenkit meggyógyítunk. Ezért és hanyan meghaltak. Hanyan meghaltak. De hanyan meghaltak olyanok is, akik betegek voltak, és mivel tele volt a kórházban, nem tudtak bemenni, vagy bevinni őket, hogy őket meg lehetett volna gyógyítani. A Covid-os sajnos nagyon olyan sok volt, aki túl se lehetett, és akkor mi történik? Meghal ez is, meghal az is, akit meggyógyíthattak volna, még most is él. És én azon csodálkoztam, hogy ekkor senki se jelentette fel Orbán Viktort, hogy hát ez azt mondja, hogy mindenki velünk van, mindenkit meggyógyítunk, aztán meghal.
3: Hát azért azt is mondta, hogy mindenki velünk van, kivéve igen, mindenki, aki mindenki ellenünk. Van, de igen, valóban Magyarországon...
4: Az út szélén, nem hagyják az út szélén.
3: Azt még a 2010-es kampányban mondta.
4: Tetszik ér, belökik az árokba, azt akkor már nem látják.
3: Így van, hát úgy nem lesz senki az út szélén.
4: Így van, a Covid.
3: Ez még a 2010-es kampánynak volt a visszatérő jelmondata.
4: Igen, arra biztos emlékszik, ugye, a Covid alatt, hogy mennyi munkahely szűnt meg.
3: Persze.
4: Ez mennyien lettek munkanélküliek.
3: És Magyarország közvetlen segítséget a munkavállalóknak, azoknak, igen, akik kereset nélkül maradt, nem nyújtott.
4: És arról is hallott biztos, mert ez a tévéből tudom, hogy amikor már lecsengett a Covid, ugye megszűnt a sok Igen. Megszűntek a szállodák, éttermek, minden bezárt, aminek be kellett zárni. Megszűnik a Covid, és akkor azt hallom a tévében, hogy a Mészáros kap több száz millió támogatást, hogy a szállodáit újból indítsa. Érti? Mert neki nincs miből újból indítani, mert kevés profitot termelt neki, amiből tudja, neki adunk, nem annak, akinek nincs munkahelye. Igaz? A Mészáros nem maradt az árokban.
3: Ez egy visszatérő probléma volt. A Fidesz kormányoknak az volt az elképzelése, és ezt ki is mondták hangosan, tehát ez volt nekik a Jelánci Tamás nyomán az ideológiájuk, hogy a nemzeti tőkésosztályt kell jól feltőkésíteni, és akkor majd abból jön valahogy a nemzet dicsősége, csak éppen nem ez volt az eredmény, mert például a munkavállalói bérek hirtelen nem mentek mennybe, nem oldódott meg sem a lakhatási válság, hanem végig egyre súlyosbodott mind a 16 év alatt.
4: Tudnak beszélni a lakhatásról.
3: Sem a megélhetési válság, sem a gyermekgondozás, az oktatás és a többi kétségbejtő helyzete. Szóval az nagyon nagy bajok voltak ezzel az elmélettel, ami egyébként annak az 1980-as években elhíresült chicagói iskolának a lecsorgó vagyon, ez a trickle-down economics elmélete, amiről rengeteg kompetens ember kiszámolta már, hogy teljes badarság, és ebben a formában nem működik. Ugye az volt az elképzelés, de igazából inkább egy beszélgetés téma, mint egy kutatás, vagy egy rendes közgazdasági elmélet, hogy a feltőkésített vagyonos osztályból lecsorog a jólét, és leszivárog, vagy inkább azt hiszem ezt a kifejezést használjuk magyarul, hogy leszivárog a jólét a szegényebbekhez, hát ebből sajnos a valóságban nem nagyon láttunk semmit.
4: Ez így igaz.
3: Viszont óriási vagyon és hatalom felhalmozást, azt igen.
4: Ez így igaz. A lakhatásról csak annyit, ha már említette, ugye még ők kitalálták ezt a 3%-os hitelt. Hát igen. Én azt mondom, hogy nem 3%-os hitelt kell adni, meg mit tudom én karácsonykor ebédet osztani, hanem olyan fizetést kéne adni, amiből az ember félre tud tenni, és egyszer tud lakást tenni. Ez a 3%-os hitel csak annak volt jó, akinek amúgy is sok pénze van, vagy olyan a szülő.
3: Mert hát meg a, igen, annak, aki egyáltalán hitelképes.
4: Én most elmondom őszintén, én nem veszek föl 40-50 millió forintot 40 évre, aztán 40 évig idegbajosan élek, hogy tudom-e majd fizetni, vagy beteg leszek-e, vagy lesz-e munkahelyem. Tetszik érteni.
3: Én ezt értem, és ráadásul ugye a 3%-os hitel az még a kedvezőbbek közül való, így is felverte iszonyatosan az ingatlan piaci árakat. Szóval még én egy nagy vonalúnak tűnő ötlet, aminek bizonyos értelemben nagyobb a kára, mint a haszna, mert hogy a csok esetében például kereseti kikötések voltak, tehát azt konkrétan kimondva nem is azokra szabták, nem is azoknak szánták, akiknek nem volt megoldott a lakhatása. A 3%-os, de ez az otthonstart hitel, ez mondom még ilyen tekintetben enyhén, ez se oldja meg azoknak a lakáshelyzetét, akik kínlódnak a lakbért kifizetni, vagy persze, ne adj Isten, persze. Tényleg effektíven nincs hol lakni.
4: Persze, biztos. Na egy szónak is az a vége, hogy 16 év alatt ezek nem is mentek másra, csak az, hogy mindent, amit el lehet venni, elvenni, őnekik minni több legyen, pedig már megvan mindenük, jó meggazdagodni, de a magyar dolgozó emberrel soha nem arra törekedtek, hogy nekik jobb legyen. Nem az, ez nem rendszerváltás volt, ez nem rendszer, ez semmi. Ezt csak ők azért csinálták, hogy mondjam, nem arra törekedtek, hogy tényleg jobban éljenek az emberek, hanem nekik jó legyen. Nem arra törekedett, nem. Pedig az ember megérdemelné, hogy
3: itt most ezt a fülke forradalomra mondja, mert a rendszerváltás kifejezést ezt inkább a mostani kormányváltásra szoktuk használni.
4: Igen.
3: Ugye az úgynevezett fülke forradalom, eleve, amiről mindenki mindig egy WC fülke jutott eszembe, ez volt ugye a 2010-es kétharmadnak a beceneve.
4: De ezek 17-16 év alatt nem úgy kormányoztak, meg nem arra törekedtek, hogy az emberhez méltó módon tudjon élni. tetszik, emberhez méltó módon tudjon élni, nem kilódni, szenvedni. Ja, arról sok gyerekről meg még nem beszélek. Vagy gyerekhez méltó módon tudjon élni. Ezeknek soha eszükbe nem jutott. Csak a pénzt elvenni, mert nekik az kell. Úgyhogy így meggazdagodtak, meg nagyon sok korrupció volt, mondok például, meg most csak ilyen olyan dolgokat elevenítek fel, ami ma régi, lehet, hogy elfelejtették. Volt egyszer, ugye, hogy a Népstadiont szépen átépítik, lesz egy Puska stadion. Uh-huh. Mi volt a hírekben? Azt mondták, hogy 60 milliárd lesz. Mennyi lett a duplája? Hova tűnt az a pénz? Csak azt nem mondja nekem senki, hogy azért lett a duplája, mert a cement arra gyorsan fölemelkedett ötszörösére. Hova? Ilyeneket is ki kéne vizsgálni. Hova lett a pénz?
3: Hát ugye a legutolsó ehhez hasonló ügy az a Fradi város finanszírozása volt.
4: Lefizették a bírókat, a főügyészt, még azt, akinek ellenőrizni kéne, azt jó van. Kész.
3: Ezt nem tudjuk, de folyik a kivizsgálás, meg fogjuk látni, hogy milyen eredményt hoz. Péter, lejárt az időnk ebben a részben, de nagyon köszönöm a hívást. Hívjon máskor is szeretettel, én várom vissza, csak úgy, mint a nézőket, egy rövid szünet után tartsanak velem.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset történt a Baross utcában a Kávária térnél. Mindkét irányban fennakadásra kell számítani. Helyszínelnek a Soroksári úton befelé a Koppány utca előtt. Csak a külső sáv járható. A Móricz Zsigmond körtéren nem működnek a jelzőlámpák. Vezessenek fokozott figyelemmel. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, valamint a Kossuth-Lajos utcában. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röpenty utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röpenty utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasorta a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: És ahogy ígértem, kapunk még egy kis beszélgetőidőt. Itt van velem a vonalban Magdi, akit alaposan megvárakoztattam, úgyhogy nagyon köszönöm a türelmét.
3: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
3: Szeretettel üdvözlök mindenkit.
2: Köszönjük.
3: Én nagyon rövid leszek, és a közelmúltban telefonált egy hölgy, és önre és Somos Andrásra tett egy megjegyzést, és azt ajánlom neki, hogy nézzen a tükörbe, mert tökéletes ember nincs.
2: Hát lehet, hogy ő nagyon szép és rendkívül jól fésült.
3: Hát eltalálta. Eltalálta, és azt akarom mondani, hogy ezzel kapcsolatosan az Illés Együttes is már megénekelte, hogy az ész a fontos, nem a haj. És Réka többet ér az én szemembe, mint 100 dúshajú, üresfejű hölgy.
2: Nagyon kedves, hogy ezt mondja, különösen azért, mert az én hajam nem valami dús. Bárhogy őszinte legyek, erről... nekem a ne vágj ki minden fát szokott eszembe jutni ilyenkor.
3: Igen, igen, és ezzel kapcsolatosan ezt a témát lezárom, azzal, hogy a bunkóságnak nincs határa.
2: A másik azon, témán... azon reklamált a kedves telefonáló, azok kedvéért mondom, akik nem hallották, hogy ő kifogásolta némelyikünk külsejét, és különösen azt, hogy szerinte Somos András fésületlen. Szerintem Somos Andrásnak göndör a haja, és nem fésületlen, de ezen most nem fogunk veszekedni.
3: Persze, természetesen. És a másik témám, a Klára Máriának üzenem, hogy még szezonban inkább fagyit nyaljon.
2: Ja Istenem, ez a telefonálók közötti egymásnak üzengetés, ez egyik részről engem nagyon szórakoztat, mert hogy itt akkor ugye párbeszédbe kerülnek egymással. Másrészt viszont időnként olyanokat tudnak önök mondani egymásnak, hogy a fal adja a másikat.
3: Na de én ezen nagyon felháborodtam magamba, úgyhogy
2: Azt hiszem, én egy olyan telefonáróra utal, aki többször fejtett ki rendkívül Orbán Viktor párti véleményt, és ez sokaknak nem tetszett itt. Hall engem, Magdi?
3: Hallom, igen, hallom. És valamint... Köszönöm, én azt akartam még mondani, hogy ez a legfontosabb, amit akarok mondani, hogy én már... Amint, hanem, én azt akartam még mondani, hogy ez a leg...

0: együtt tudok ilyen embereket.
1: Nagyon kedves, köszönöm szépen. Nagyon de azért köszönöm. Ezt megosztom a kollégáimmal, mert ez minden, amit itt csinálunk, az csapatmunka és közös erőfeszítésünk, úgyhogy ez bármi is, ami belőlem látszik, az, az együttes teljesítményünk. Ezt komolyan mondom. Tartok tőle, hogy Magdit elveszítettük a vonalból, akkor búcsúzom tőle, nagyon köszönöm a hívást, és itt van velem László. Halló! Jó napot, László!
2: Tetszik hallani?
1: Most már hallom, igen, üdvözlöm.
2: Realkítottam a telefont, üdvözlöm a tévét.
1: Jobb a sorrend, igen, hallgatom, miről szeretne beszélgetni?
2: Hát nem tudom, megint véletlenül hívtam önöket, mert nem önöket akartam hívni, mint a múltkor.
1: De hát kit akart hívni a gázműveket? Nekem is elmondhatja.
2: Nem a gázműveket, a fogorvoshoz akartam időpontot kérni csak.
1: Hát abban sajnos nem tudok segíteni, de most, hogy mondja, nekem is kéne lassan menni a fogorvoshoz.
2: Na hát a második.
1: Igen?
2: Hogy elvitték ezt a jó asszonyt vezető száron. Na, és ahhoz hozzá kapcsolódik, hogy a Tiszapát megszüntette a Fidesz, volt a szuverenitás védelmi hivatalt, de most megalkotta a saját távolját az a vagyon visszaszerzés hivatal. Tehát bárkitől elvéhetnek bármit, nem lehet a határozatait jogi úton megtámadni, bárkit képviselhet. Vádon.
1: Akkor mi és az, ön azt gondolja, hogy itt mindenképpen visszaélések lesznek? Hát ez elvileg igen. Egy korrupció ellenes hivatal, ez is a magyar jogrend részeként be van élesztve, tehát azért az nem úgy van, hogy nem lesz semmilyen féle eljárás, hiszen a vagyonvédelmi hivatal nem hoz döntéseket, ügyeket készít elő.
2: Csak néztem a neten, csak az ilyen hivatalok, mert annak idején az AVO, AVO az volt, amikor 1945-ben...
1: Ez az államvédelmi osztály, volt a kommunista párt titkosan.
2: Hadd mondjam el, eredetileg arra volt hivatott, amikor még 1945-ben, amikor még a kommunista párt még csak az egyik koalíciós párt volt, és nem is a legbefolyásosabb. Igaz, hogy belügyminiszteri posztot ők kapták meg. Az AVO eredetileg arra akut, hogy amikor a hortisták, nyilasok elvesztették a hatalmukat, és nagyon sokan soknak nem tetszett, hogy ezeket kimondottan károkozókra, akartak okozni Magyarország, hogy azokat derítsék fel. Amikor 1948-ban megtörtént a fordulat, akkor vált ki a belügyminisztériumból egy államvédelmi hatóságnak AVH. Ugyanazzal a feladatkörrel a rövidítése megmarad. Csak aztán utána lett belőle az, amikor még egy doboz amerikai cigarettát találtak valakinél, meg akkor is felvitték aztán a börtön, meg mindenhol. Annyi a különbség, hogy nem a besélyeket rúgdalják le. Csak elviszik a...
1: Hát azért ez egy nagy különbség.
2: Hát persze, hogy nagy különbség. Csak
1: illetve
2: a magyarokat ismerő, ez a magyar társadalom feljelentők társadalma, ugyebár.
1: Hát igen, nem tudom, hogy itt kikinek az zongoráját fogja kiigényelni a feljelentés nyomán, de azért azt tegyük hozzá, hogy a Nemzeti Vagyonvédelmi és egyéb rendkívül bonyolult és feleslegesen túlbonyolított betűszóhatóság az ügyeket vizsgálhat ki, és javaslatot tehet a bíróságoknak. Maga bírósági eljáráshoz hasonló eljárást nem folytathat, döntéseket nem hozhat, embereket nem tartóztathat le. Tehát ez nem egy ilyen titkos rendőrség, mint amiről mondjuk az AVO, AVH esetében beszélünk, akik saját hatáskörben eljárhattak, és hát azért elég sok kínzás és konkrét halálos esetek, agyonverések és hasonlók kapcsolódnak a nevükhöz. Azért itt én értem a történelmi párhuzamot, de azért ebben az esetben ez szerintem egy jelentősen túlzó félelem. De értem, hogy miért.
2: Nem félek. Hát olyat is... Olyat is tudok annak idején, hogy

0: illető, egy budapesti illető. Még a háború alatt nyilas hatóságokra följelentette a házmestert, hogy kommunistákat, meg zsidókat, meg ellenállókat bújtott. Csak aztán közben bevonult a szovjet hadsereg. Azt utána meg ugyanaz az illető jelentette föl a szovjet hatóságoknak ugyanazt a házmestert, hogy ő nyilasokat, meg fasisztákat bújtott.
1: Valóban sok ilyenről tudunk.
0: Úgyhogy ezért nem bízok az ilyen hivatalokban. Csak most maximum, hogy az embereknek majd a nyugdíjat veszik el, vagy a munkahelyről rúgja ki, vagy mindent. Én is nézem azt, hogy jönni a rendőrség, és visznek el a csukdába. Jaj, bocsánat.
1: Elkapta az allergia?
0: Nem, csak valami irítálja a torkomat. Jaj, most még mit akartam.
1: Jobbulást kívánok. Egy korcs vizet. Megvárom nyugodtan. Igyon nyugodtan egy korcs vizet.
0: Van vissza, mondom, valami a torkomon. Torkomat irítálja, meg a másik Szlovákiában volt, amikor a Mečiar kormány, nem most az előtt, kétharmada volt. Igen. Aztán történt egy olyan eset, hogy egy fiatal újságírót, meg a mennyasszonyát az esküvőik napján kiírta a maffia. Igen, pontosan az, mert feltárta azért a Mečiar kormány, meg a igen.
1: Én nem tudok arról, hogy ez az esküvőjük napja lett volna, de igen, egy nagyon durva kettős gyilkosság volt.
0: Igen, erre pont az esküvőjük napján volt. És akkor az, hogy ebben a kétharmados Mečiar kormány is belebukott. Aztán utána jött egy
1: másik. De szerintem
0: kormány.
1: ez már rég nem a Mečiar kormánya volt.
0: De igen, akkor utána az megbukott. Aztán jött egy másik kormány, és akkor ők kezdték el feltenni a korrupciós ügyeket, de nem úgy, hogy hivatalt állítottak föl, meg ilyesmit, hogy ki lesz szavazat, ugye, meg hogy hívják, meg milyen a hajaszíne, hanem az, hogy nyomozókat, rendőröket, ügyészeket erre állítottak rá, és akkor olyanokat tartóztattak, egy politikusokat, képviselőket, még a volt ügyészeket, még az egykori rendőrfőkapitányt is, úgyhogy komoly embereket tartóztattak le, nem olyanokat. És akkor Mečiáros visszaszerezte hatalmat, hát persze az volt az első
1: dolga. Itt most ki kell javítsam, mert hogy ugyan Mečiár tanítványról beszélünk, de nem őróla van szó. Fico, Robert Fico. Az illető miniszterelnök. Semmi baj, csak hogy legyünk precízek, semmi baj nincs. 2018-ban ölték meg Ján Kuciakot és a mennyasszonyát a lakásukon.
0: Igen, bocsánat, Robert Ficóról van szó, igen, elnézést, Robert Ficóról van
1: szó. Olyan C-vel mondják, mint mi magyarul.
0: Na.
1: Nagyon fickós.
0: Szóval akkor
1: bocsánat, rettentes fickó volt.
0: Most visszajött a hatalomba, és megszüntette ugyanezeket. Csak hát az előtte levő kormány még kétharmad nélkül is 81 néhány embert börtönbe záratott. És komoly embereket, de nem, és azért mondtam az előbb, amire mondtam erre a vagyonvédelmi hivatalra, majd itt meg csak a kutyakomédia van, itt meg a kutyakomédia van, hogy mese alakult meg, hogy ki legyen az elnöke, és az lesz a vége, hogy majd három ír.
1: Biztos benne, hogy nem lehet olyan tisztulási folyamat, mint amit Szlovákiában, vagy akár az utóbbi pár évben, mondjuk nem, pont nem most, igen, hanem korábban láttunk Romániában?
0: Biztos vagyok benne.
1: És miért? Igen. Miért gondoljuk ezt, hogy ez nem lehetséges?
0: Azért, mert három irodistát letartóztatok, meg egy-két balfácánt.
1: Hát még csak most kezdődik a munka.
0: És köszöni, Orbán Viktor, köszöni szépen, jól van.
1: Ha már így állunk, bocsánat, hogy ajánljak hallgatni valót a nézőknek, itt kérem a kollégákat, hogy mutassuk meg, hogy a sajátos nevű Bűnközelben podcast vendége volt, egyébként tök jól működő szakmai podcast, Dezső András, aki többek között szervezett bűnözéssel, hírszerzéssel foglalkozó újságíró, és ő beszélt nemrégiben, ez pár hete, többek között például arról is, hogy a szlovák maffia és a szlovákiai magyar maffia az európai szinten is kiemelkedően kegyetlennek számított már a 90-es években is, úgyhogy ha valakit érdekel ennek a maffiának a működése, ennek a története, hogy létezik, hogy egy ilyen pici országnak a saját bűnszövetkezetei ennyivel durvábbak még a hírhet olasz maffiánál is, akkor nyugodtan hallgasson bele ebbe a beszélgetésbe. Dezső András, az a cím a beszélgetésnek, hogy a Fideszben is féltek Pintér Sándortól.
0: Jó, rendben van. Rendben van, bele fogok hallgatni majd.
1: László, jobbulást kell kívánjak. Lejárt az időnk ebben a részben, de remélem, hogy megoldódik a torok problémája, és nagyon köszönöm a hívást. Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet velem. Holnap reggel is találkozhatnak itt a fórumban, de most átadom a stafétát a kollégáimnak. Kiváló napot kívánok, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Autódarú, Kósvéber!
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Esős, hűvös időre számíthatunk, lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása, mondta az izraeli kormányfő. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Megsemmisítette a Hezbollah síta szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel, ami még 40 kilométeres távolságban is érezhető lökéshullámot keltett. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük 2 magasrangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a 2 évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása. Súlyos buszbaleset történt tegnap Svájcban. 5 meghaltak és 40 megsérültek, közülük 3 súlyosan, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland turistákat szállító busz. A járművön 45 utaztak. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi okozta a szerencsétlenséget az alpesi régióban történt tragikus balesetben. A hírek szerint az útszakaszon éppen az útburkolatot újították fel, ezért a forgalom csak váltakozó irányban haladt, és útszűkületen kellett áthajtani. A busz a szalakorlátnak ütközött, majd letért az útról és az oldalára borult. Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten. 2 férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőrautót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták az autót, amelyből 700 000 forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver került elő. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A lupiló mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, azt ne fogyassza el. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
6: Ebben a stúdióban is beszélgettünk már arról, hogy vajon a jövő energetikai fejlesztései közül az elektromos áram és az azt megtermelni képes akár tetőre fölrakott napelempark vagy erőmű, vagy éppenséggel mondjuk a hidrogén lesz a jövő üzemanyaga. Nyilván a valóság meg az értelmezhető jövőkép az egy vegyes képet mutat majd, amiben szénhidrogénnek elektromosság és hidrogén is lesz, de miután pont ebben a stúdióban is beszélgettünk a hidrogénről egy szakemberrel, ezért hívtam egy olyan vendéget, aki nem a hidrogén szakembere, hanem az elektromosság szakembere, Boros Péter, az EDRI ügyvezetője ma a vendégem, és egy picit én még táplálkozva a hidrogénes beszélgetésből nagyon kíváncsi lennék, hogy te hogy látod ezt, ugyanis én egy picit úgy érzékelem, hogy olyan ez, mintha egy érmének a két oldalán lennénk. Tehát egyszerre a két oldalt nem látjuk, és hogy ezt az érmét feldobjuk, valamelyik oldalára szerintem rá fog esni. Melyik oldalára fog rá esni?
7: Szia Gábor, én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Igen, mi az érme másik oldalán vagyunk, nem a hidrogén oldalán. Ugye kezdjük talán onnan, talán ez nem a legszebb szó, de mégiscsak ez írja a legjobban azt, hogy miben vagyunk, egy paradigmaváltás közepén vagyunk, most már nem az elején, hanem a közepén. Ugye ahol a belső égésű technológia a szénhidrogénekre épülő hajtásrendszerek, hát valamilyen szintű
6: kivezetésénél
7: vagyunk, vagy alkonyán tartunk, most mondhatjuk így esetleg.
6: Lenyugvonatnak is van.
7: Igen, mondhatjuk akár így is, ha bár nyilván sok ebben a területen működő és érdekelt cég ezt vitatná, de mi ezt így gondoljuk. És az a kérdés, hogy mi jön helyette. Nyilván itt meg kell különböztetni különböző felhasználási módokat, személyautó felhasználási módot, nehézgépjármű felhasználási módot, kötött pályás felhasználási módtól kezdve hajózás, repülés, stb.
6: Tehát, sőt, ez, a klasszikus energiaipar is talán.
7: Sőt, a klasszikus energiaipar is, látjuk azt, hogy az energiafüggőség, hogyha túlságosan egy lábon áll egy ország, akkor az milyen problémákat tud ugye okozni, ezt most elég jól látjuk sajnos. Tehát, hogy a diversifikáció, tehát az, hogy több lehetőségünk van, az mindenképpen jó. A kérdés az, hogy utána melyek lesznek azok a technológiák, amik igazából teret nyernek, és a közgazdasági racionalitás mely technológiák mellé teszi oda azt a fajta pipát, ami utána lehetővé teszi azt, hogy szélesen ezek elterjedjenek. Az elektrifikáció, az elektromos meghajtás, tisztán elektromos meghajtás, már én azt gondolom, hogy túl van ezen a ponton, tehát azt biztosan kijelenthetjük, hogy a személyautó, főleg a személyautó 3,5 tonna alatti területen, ez lényegében fejfej mellett van most már valamilyen szinten az ICE, tehát a belső égésűvel, és egyre inkább ez erősödik. Nyilván a hibridek, egyéb dolgok, ezek ilyen átmeneti. Mi azt gondoljuk, hogy ezek átmeneti
6: technológiák. Van egy időtáv nyilván, aminek ennek van egy időtáv, kell történnie.
7: Nyilván az ügyfeleket hozzá kell szoktatni az új technológiához, ez az ügyfelek is nem egy homogén massza, most nevezzük így, hanem különbözőek. Valakinek ez könnyebben megy, valakinek ez nehezebben megy, a gyártók nyilván akarnak eladni autókat folyamatosan, tehát ez egy átmeneti folyamatban vagyunk benne, ez éveket, akár évtizedeket is igénybe vehet, de én azt gondolom, hogy a személyautó téren ez a kérdés már eldőlt. Vannak egyébként gyártók, akik még ezt nem így gondolják, próbálkoznak, meglátjuk, hogy mi lesz.
6: Annyit visszatudok neked csatolni, és a hallgatóknak, nézőknek is, hogy amikor én autós nemzetközi utakon járok, és ugye mostanában jellemzően mindegyik út egy elektromos autó bemutatójáról szól. És itt tényleg az elmúlt időszakban voltam Mercedesen, BMW-n, Volkswagen csoportoson, Renault-n, tehát minden olyan európai szereplőn, aki mértékadó, és sőt, Fordon is, ahol szintén a jövőt mutatták be, mindegyik, mindenki egytől egyig szilárd tudatossággal kimondja, hogy igen, az elektromos autó, az elektrifikált autó a jövő. Nem kizárólagosan, és nem a következendő 5 éven belül, de egészen biztos, hogy csak az egészen nis modellek megtartása mellett, amelyeket majd kérdésre ki fognak-e fizetni majd az akkori áron az érdeklődők, vevők, mindenki az elektrifikációra helyezi a hangsúlyt, és ez azért fontos, mert nagyon sokan, akik kicsit messzebbről látják ezt a világot, azt gondolják, hogy ezeket te mondod, mert ebben a szakmában dolgozol, én mondom, igen, mert egyébként nekem ezt kéne mondanom, nem, ezeket a gyártók mondják, igen, már. Tehát, hogy ennek a validációja az gyártói szinten történt meg.
7: Igen, azt is hozzá kell tenni, hogy most alapvetően a fejlett nyugati világról beszélünk, vagy most már a fejlett keleti világról, ugye Kína, igen, Európa, Amerika. Igen. Nyilván Afrikában, nyilván nem tudom én, a sztyeppéken, meg a pampákon messze, tehát ott még mindig lesznek belső égésű autók, mert nem lesz ott az áramot, nem fognak kivezetni, igen, 2000 kilométerre a semmi közepére, és ez nem reális. Tehát, hogyha most tényleg ezeket a fő piacokat nézzük, itt azt gondolom, hogy ez a dolog eldőlt.
6: Ez hát, a dolog eldőlt. Na, és akkor ugye eldőlt az, hogy elektrifikált.
7: Igen.
6: És akkor most kicsit fókuszáljunk első szegmensben a személyautókat beszéljük. Hát, mert szerintem az érdekel mindenkit a személyautózással, mi lesz. Eldőlt, hogy elektrifikált. Na, de oké. Na, de hát a hidrogén tüzelőanyagcella is egy elektrifikált autó.
7: Végül is igen, hiszen a meghajtás, egy elektromotor kerül meghajtásra, ugye a tüzelőanyagcellán keresztül. Itt a probléma...
6: Sőt, akkumulátora is van.
7: És akkumulátora is van, igen, de az kiegészítő megoldás alapvetően. Azért hozzátenem, hogy nem vagyok mérnök, tehát hogy ez így elsőre. Ebben a dologban egy kicsit ilyen szakbarbárként nézek bele, vagy érdeklődőként. De mindenhol azt olvasom, hogy egyszerűen a fizika az nincs a hidrogén mellett. Tehát az elektromos...
6: De miért nincs? Aki ott ült 2 héttel ezelőtt, az azt mondta, hogy a fizika a hidrogén mellett van.
7: Én úgy tudom, hogy az elektromos hajtásnak a hatásfoka a legmagasabb. Tehát az a well to wheel, tehát a forrástól a kerékig című történet, hogy amikor az egységnyi energia, amennyit betáplálunk a rendszerbe, és ami meghajtja a kerekeket, ott az elektromos autónak lehet akár 90%-os hatásfoka, és a hatásfok mondjuk 70-90. Hatásfok nagy része egyébként a rekuperációból jön, a visszatöltésből, amikor ugye a fék helyett visszatöltjük az akkumulátort, tehát ezért nagyon fontos az egypedálos vezetés, ez csak az én mániám. Én egyszerűen nem gyűlölöm azokat az elektromos autókat, ahol az egypedálos vezetés nem kivitelezhető tökéletesen, hozzá se kell nyúlni a fékhez, mert igazából, ahogy engedett föl a gyorsítópedált, nem a gázpedált, lényegében az autó lassul, és ezt tudod ilyen szempontból ugye nagyon jól szabályozni, és ez a leghatékonyabb vezetési
6: mód. Figyelj, csak erre hat fűzek rá, mert ez annyira határterület, és egyébként teljesen igazad van, hogy az elvesztett fék energiát, azt vissza kell termelni. Viszont képzeld el, mert engem ez ugyanúgy érdekel autós szakmai szemmel, beszélgettem a Volvo szakembereivel. Aha. És képzeld el, azt mondták a Volvo szakemberei, hogy valójában a rekuperáció nélküli vezetés az ő méréseik szerint energiahatékonyabb.
7: Na.
6: És ez nem azt jelenti, hogy elveszíted a fékező erőt, mert amikor fékezel, akkor rekuperál az autó, hanem a szabadon kigurítás.
7: Ez a vitorlázás.
6: A vitorlázás. És tehát azt mondja, hogy a vitorlázással, mondjuk ez 2 évvel ezelőtti info, és ugye ebben a világban minden változik.
7: Nagyon gyorsan.
6: Fél évente is, de 2 évvel ezelőtt azt mondták, hogy ha te ügyesen tudod használni a vitorlázás funkciódat, egyébként hozzá szeretném azt is tenni, hogy rengeteg autóban van már intelligens rekuperáció.
7: Ezt ő eldönti, hogy mit csináljon.
6: Így van. És például az én aktuális autómban is intelligens rekuperáció van, és gyönyörűen vitorlázik, amikor vitorlázhat.
7: Amikor neki az kell. Igen.
6: És képzeld el az energiahatékonyat.
7: Nem vitatkozom ez a dologgal, ezt én, mint egyszerű felhasználó, engem zavarna az, hogy egyik pillanatban a rekuperáció erőssége X, a második pillanatban meg X/2.
6: Megszokást igényel.
7: Én engem zavarna, mert én beállok, akkor az agyam beáll arra, hogy tudom, hogy most a piros lámpánál,
6: igen.
7: Én tudom, én 50 méterre vagyok, engedem fel a gyorsítópedált. Én egypedálosan vezetek. Én a mindent azonnal a legerősebb rekuperációs fokozatba teszek.
6: És akkor nem érzel, vagy akkor ugye azzal játszol, hogy hogyan engeded fel a gázpedált, vagy a gyorsítópedált, az, hogy ne legyen nagy bólintásod.
7: Így van. Igen.
6: Ez is milyen egyéni preferenciákon keresztül.
7: Ez tényleg lehet, hogy egyéni preferencia. Én úgy tudom, hogy ez még mindig a leghatékonyabb megoldás. A legtöbb gyártó egyébként, vagy a, hogy mondjam, azok a gyártók, akik korán kezdték az elektrifikációt, azok így csinálják. Lehet, hogy a poszorkány konyhában...
6: Valószínűleg az kell hozzá, hogyha mondjuk meggurítod egy lejtőn, akkor kell hozzá a sofőr, aki nem pumpálja, tudod, a visszalassul autót meggyorsítja, hanem hogy akkor az gyorsító pedálását te a kis jobb lábaddal úgy állított pont be, hogy valójában vitorlázzon.
7: Valójában vitorlázzon, igen.
6: De milyen érdekes, ugye, hogy ezek is milyen preferenciák
7: ez lesznek. Ez érdekes dolog, igen, ez tényleg preferencia kérdés, ezért javaslom azt, hogy bárki, aki elektromos autóvételben gondolkodik, próbálja ki előtte, a gyártók között különbségek vannak ebben, valahol ez állítható, akár ugye...
6: Na és akkor mondok még egyet, ráfűzök, mert most egy kicsit akkor egy ilyen színesítsük ezt a dolgot.
7: Semmi gond.
6: Képzeld el az ID7, Volkswagen ID7 bemutatóján az ID7-es akkor nem tudott egypedálos vezetést. A Volkswagen termékek nem tudnak egypedálos vezetést. Előfordulhat, hogy már szoftveresen megkapták azóta, most up-to-date-et nem tudok mondani, amikor az ID7-et bemutatták, még nem tudták. És én megkérdeztem, ott volt mérnök, tudod, ezeken mindig vannak ilyen dedikált szakemberek, és mondom, hogy mondd már el nekem, hogy miért nem tudjátok az egypedálos vezetést a megállásig. Tehát, hogy nyilván rekuperálni tud, de miért nem tudjátok a megállásig? És tudod, mit mondott? Azt mondta, hogy ők kimérték, hogy az ügyfeleknek nincs rá szüksége. És mondtam, hogy ezt rosszul mértétek ki.
7: Ez olyan, mint hogy van egy gyártó, aki azért nem rakott frankot, ugye első csomag tartott az autójában, mert azt, ők úgy gondolták, hogy ha az útszélén valaki áll, és föl van nyitva a gépháztető, és a turkál benne, akkor azt a képet vetíti, hogy az autó le van robbanva, és akkor ez
6: ilyet mondott valamelyik?
7: Igen. És aztán utána a következő generációs autóiban már ezt megcsinálták, érdekes volna, mert rájöttek, hogy mégiscsak jobb, hogy oda lehet 50-60-70 liternyi anyagot, bármi cuccot pakolni, és egyébként meg megoldható. Szóval, hogy
6: menjünk akkor gyorsan vissza a hatékonyságra. Azt mondjuk, hogy 70-90-et mondtál, én azt mondtam volna, hogy 70-80%, okay. de ez egy nagyon jó
7: érték. Ez egy nagyon jó érték. A hidrogénnél ez ilyen 30-35%, és méghozzá leginkább azért, mert a hidrogén, a tiszta hidrogénnek az előállítása az igencsak energiaigényes, és folyamat, az egy dolog, hogy energiaigényes, de sok a veszteség is ebbe a dologba, és aztán amikor az átalakítás, hogy az üzemanyagcella elektromos áramot termel, ott is van egy veszteség.
6: Igen, hát a túl sok tranzakció van.
7: Igen, tehát ott ugye...
6: Valamiből tiszta hidrogént, igen. Azt elvinni valahogy,
7: igen.
6: Mert az is tranzakciós költség, igen. Szerintem, elvinni valahogy, így ott van. Tárolni.
7: És utána átalakítani.
6: Aztán beletölteni és átalakítani.
7: Egyébként olyan elektromos áramnál is, amikor a AC-DC konverzió van, ott is van valamilyen szintű veszteség, hozzáteszem.
6: Mennyi, ilyen 5-10%?
7: Ezt most nem tudom mondani, de nem sok annyira. Tehát, hogy ott is, tehát ugye voltak ilyen elképzelések, hogy milyen jó lenne, hogyha ez az átváltás nem történne meg. Technológiailag bizonyos okok miatt ezt nem lehet most megcsinálni, de hogy még abban is van egyébként fejlesztési lehetőség. Az alapvetően igaz, hogy mindenhol, ahol ilyen tranzakció átváltás történik, ott valamilyen veszteség keletkezik, és itt elég sok ilyen van. A másik meg a hidrogénnek alapvetően ugye a tárolása, a menedzselése az nem egy egyszerű történet, ugye szökik, sok száz báron kell ugye tárolni, sűríteni, csepp folyósítani, ha akár lehet, vagy minél jobban összenyomni, annak érdekében, hogy az energiamennyiség az ott legyen, amire szükség van, és ugye szállítani sem egyszerű, ezért mert szökik mindenhonnan, átdifundál a fémeken, speciális...
6: Igen, meg kicsi az atomérete.
7: Kicsi az atomérete, speciális tárolóeszközök kellenek hozzá, és hát a másik az, hogy ezt megint nyilván, hogy mondjam, ez kicsit ilyen hatásvadász gondolat, de mindig ilyenkor előttem vannak a képek a Hindenburg léghajóról, ugye, amikor mi történt, amikor a földelésen keresztül nyilván egy nagyobb elektromos kisülést kapott, és hát az egy, annak csúnya vége lett. Tehát,
6: ugye a Hindenburg az hidrogénnel volt töltve, nem héliummal.
7: Nem héliummal, és ugye a duranógáz keletkezik, amikor a hidrogén kiszökik.
6: Iskolából ismerjük a hidrogén elege.
7: Igen. Tehát ugye ez van egy ilyen dolog, és hogy 700 báron össze van nyomva, és azon ülsz benne az autóba, azért ez nyilván manapság már technológia, anyaghasználat, anyagminősége, csomó mindent meg lehet oldani, de azért vannak ilyen része is a dolognak.
6: Szóval te azt mondod, hogy személyautó kapcsán egyértelmű az, hogy inkább az elektromos áram,
7: ez
6: és
7: akár
6: a napelemtetőről lehozott elektromos áram. Jó, mi a helyzet egy szegmenssel följebb? Haszonjármű, nagy haszonjármű, vagy akár mondjuk vonatközlekedés, teherhajózás, ott
7: látsz. Az egy érdekes kérdés.
6: Repülés.
7: Én inkább a nehéz gépjárművekre tudok valamilyen szinten reflektálni, ugye mivel dolgozunk együtt az MAN-nel, lesz is az első elektromos kamionok számára dedikált helyszínünket a napokban, egy-két héten belül át fogjuk adni.
6: Igen, már
7: készen
6: ilyen, van. Ilyen
7: készen,
6: van.
7: Készen vagyunk.
6: Meg hol lesz? Duna?
7: Nem, Tiszaújváros.
6: A Dunaújváros mondtam.
7: Majdnem, M3-as közelébe, és ugye ott 400 kW-os töltők lesznek, tehát alapvetően a fizikát ott sem lehet megkerülni, tehát
6: De szépen mondtad.
7: Ezek a szabályok ott is megjelennek, és ugye itt a fő érv az szokott lenni, hogy nehéz az akkumulátor, és az elvesz ugye a hasznos tömegből, a szállítható tömegből.
6: Igen.
7: De valójában úgy néz ki, hogy nem ez a helyzet. Ez az akkumulátor technológia fejlődik nagyon dinamikusan. Ugye arról beszéltünk már, hogy a 40 tonnát azt 42 tonnára föl fogják emelni az elektromos kamionok vagy nyerges vontatók esetén, de ugyanazt a terhelést megkaphatják az elektromos nyerges vontatók,
6: mert
7: ennyivel meg van emelve, ugye ez egy plusz-minusz, mert a hajtásláncból bizonyos elemek kikerülnek, de az akkumulátor belekerül, meg még ennyi plusz súly rámegy, de ugye ezek ilyen 500-600 kWh-s akkumulátorokról beszélünk, és ezekkel, hogyha, ami szintén a múltkor erről volt szó, 1 kWh per kilométeres fogyasztással, 500 kilométert, 550 kilométer teljes rakományjal el lehet vinni. Ugye a közelmúltban volt ez a nyári lemerítés című történet, ott a mi helyszínünkről indult, Fótról, az Alditól, és az Aldi a nyerges fontotóját, az elektromos nyerges fontotóját is indított ezen a versenyen, és meglepő eredmények születtek, nem is üres volt, hanem 30 tonnáig pakolták, vagy valami ilyesmi, és nagyon jól teljesített.
6: Azt hiszem az volt, amelyik még úgy ért vissza, hogy még 10-valány százalékon volt, tehát nem ismerült le.
7: Simán nem
6: merült. Hívtak erre a srácok, csak skippeltem, mert...
7: Érdekes volt egyébként, ez volt az első alkalom, hogy egy ilyen kamionos ott volt, tehát ez egyik, a másik pedig a gyártók szintén óriási pénzeket ölnek bele jelenleg kutatásfejlesztésbe, a nyerges fontotók esetén az EMAN már elkezdett sorozat gyártani az MCS csatlakozóval szerelt
6: az a megawattos?
7: Az a megawattos csatlakozóval szerelt kamionjait. Ugye szintén az Európai Uniónak célzott támogatási programja van arra, hogy MCS töltőpontokat építsenek ki a cégek, a TEN-T ugye a nagyforgalmú európai útvonalak mentén, ebben mi is benne vagyunk. Magyarországon jelenleg 3 olyan helyszínnel pályáztunk, ahol ki fogjuk ilyet építeni. Jövőre, ha minden igaz, az első helyszínt be is fogjuk kapcsolni, ahol már MCS, tehát megawattos csatlakozóval szerelt töltők lesznek. Kamion még nem nagyon lesz az utakon, nyilván lesznek azok.
6: De ennek van CCS csatlakozó.
7: Persze, is,
6: tehát
7: persze.
6: Csak ez egy ilyen opció.
7: Ez vagy... opció, igen, ez bal elől van, az MCS, bal elől lesz, de lehet tenni jobb előre is CCS 2-est, meg hátra is lehet tenni mind a két oldalra, legalábbis az EMAN, azt hiszem, ezt mondták, hogy ez konfigurálható. Nyilván senki nem fog csak MCS csatlakozóval menni, és ilyen autót, vagy ilyen kamiont venni, mert az még nincs. Tehát a CCS 2 tovább is ott lesz, főleg úgy, hogy a CCS 2-es konnektor csatlakozónál is 600, sőt most már talán azt hiszem 1000 kW-os átadási energiát is tudtak elérni, tehát azt is fejlesztik.
6: Hát ezek a kínai... Hát, de akkor menjünk már vissza egy picit, csak érdekel, hogy a 40 tonnás kamionozásban hidrogén?
7: Ez lehet, hogy ott abból lehet még valami, főleg a például nálunk az egyik testvérvállalatunk svéd, és ugye Svédországban óriási távolságok vannak, ott főleg észak fele, fölfele. Náluk például a kamionoknak a méretei, a tömegük is azt hiszem nagyobb, és a talán magasságuk is nagyobb, tehát a fizikai méreteik is eltérnek az európai szabványtól, de csak ott azért, mert olyan óriási távolság vannak, hogy meggyőzték a fuvarozók, a nem tudom, jogalkotókat, hogy engedjék, hogy nagyobb legyen a standard európai méreteknél, mert olyan messzire kell menni, megéri, ez nekik így sokkal jobban megéri. Tehát ilyen helyeken, ahol tényleg több száz kilométer, akár 1000 kilométerekre messzire kell menni mindenféle hálózattól, infrastruktúrától, nagy távolságokat, ott elképzelhető, hogy ennek lesz valamilyen szinten relevanciája, de ugye közgazdaságilag... Hát
6: hidrogén infrastruktúra is kell.
7: Ez az, tehát ez infrastruktúra kell, és ezt ugyanúgy le kell fejleszteni, meg kell építeni ezeket a járműveket, és hogyha nem a fejlesztés, kutatásfejlesztés nem ebbe áramlik, hanem más területre, akkor ugye nem tudják olyan hatékonyan ezt megcsinálni, és nem tudják annyira olcsón ezeket a járműveket.
6: Kell darabszám hozzá.
7: Tehát ugye ez szintén a méretgazdaságosság, mérethatékonyság az óriási szerepet játszik itt. Tehát az elektrifikáció, az elektromos hajtású gépjárművek, legyenek azok személyautók, vagy kishaszonjárművek, vagy nehéz gépjárművek, nél már a darabszámok miatt ott vagyunk, hogy már ez a mérethatékonysági elv, ez már érvényesül, és a kezdeti, ezt mindenki látja, hogy az elején az elektromos autók sokkal-sokkal drágábbak voltak, sőt, még drágábbak lettek volna, mert az OEM-ek, a gyártók buktak ezeken az autókon. Tehát tudták, hogy az EU-s előírások miatt nekik ennyi százaléknyi autót le kell gyártani, inkább bevállalták a bukást, a mínuszt, minden egyes adott autó mínuszt termeltek, és ezért nem is reklámozták. Tehát nem volt proaktívan ez a dolog úgymond támogatva, mert buktak rajta. Ez az kellett, hogy a gyártás eljusson arra a szintre, a gyártás optimalizálás, a kutatásfejlesztés, a termékfejlesztés, hogy már a gyártásnál is lényegében ezek a költségszintek lejjebb menjenek, és a gyártás is olcsóbb legyen, ez meg darabszám kell. Tehát, hogy egyszerűen a közgazdasági logika ellene van jelenleg most ennek a dolognak, és már nagyon nagy hátrányból indul, de a fizikán túl. Tehát, hogy
6: akkor ez inkább egy ilyen...
7: Én ezt ilyen nisnek gondolom, tehát, hogy nagyon célzott, nagyon speciális felhasználási módoknál. Ja, most a tengerhajózás az egy nagyon más dolog, a kötött pályás közlekedés nagyon más, ebben nem nagyon nyilatkozom, mert ez aztán tényleg nem értek. Tehát ez olyan szakembert kéne megkérdezni, aki ebben képben van. A repülés az megint egy érdekes dolog egyébként. Most már nem tűnik annyira szkifinek, hogy akár akkumulátoros, elektromos repülőket is kezdenek el tesztelgetni. Meglátjuk, hogy ott mi lesz. Tehát.
6: Igen, erről már éneket már láttam. Hát még nem mondjuk kereskedelmi járat nem. Méretben, de azért ez már van. Az érdekes ebben a hidrogén dologban, hogy újra meg újra felbukkan, és mindig nagyon kecsegtető. Ugye a végtermék, hogyha tüzelőanyagcelláról beszélünk, akkor víz, hogy ez egy tiszta áram, tiszta erőforrás, tiszta energiaforrás, de mégis a nap végén, amikor az ember a közgazdaság elemeket is beleteszi, akkor ha látjuk, hogy az elektromos autózás, ami szerintem sokkal jobban indokolt közgazdasági háttérrel rendelkezik, hisz már van grid, hisz elektromosság mindenhol van, akár adott esetben a nap elemedről, a házat tetéről is meg tudod tölteni, hogyha ezzel látjuk, hogy mennyi nehézségen keresztül kell ennek átmennie, akkor egy teljesen nulláról megrajzolt technológiának
7: nehéz dolga van.
6: Én mint közgazdász mondom, hogy egyszerűen a matek el fog bukni, tehát lehet kergetni a vágyálmokat, meg lehet azt kergetni, hogy ez milyen gyönyörű, de ennek ellenére a gyártók lelkiismerete tiszta, hisz például a BMW is 2028-ban az X5-öst hozza hidrogén hajtással.
7: Lelkük rajta, én szerintem, de ez én tényleg, mint magánember véleményem az, hogy jobban jártak volna, hogy azt az összes kutatásfejlesztés millió eurókat az elektrifikációba
6: kivéve, ha azt nem
7: fizetik. Volna. Kivéve, nem, hát ha nem, azt, na mondjuk nem igen, fizetik. Ha erre van támogatás, és azt hiszem
6: ugye,
7: talán van.
6: Bizonyám.
7: Akkor ez egy más történet.
6: A nap végén én azt gondolom, igen. Hogy azért ők is vannak.
7: Célzott támogatás volt.
6: Ők is vannak igen. Azért annyira, igen. Mondjuk az főleg ezekben a nagyon nehéz automotív időkben, ők is vannak azért annyira sóherek.
7: Rafkósak.
6: Hogy azt mondják, igen. Hogy rafkósak, így van, hogy azt mondják, hogy amennyiben megkapjuk a célzott támogatást, rá, mi elvégezzük ezt a munkát, igen. Mert éppen mérnökileg képesek vagyunk rá.
7: Tehát, hogy tanulnak belőle valami olyasmit, amit utána tudnak máshol használni.
6: Biztos.
7: Nem zárható ki.
6: Biztos. És akkor csak még egy utolsó gondolatként, hogy még, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy egy olyan új technológia, mondjuk a hidrogénhajtás autóban történő implementáció esetén, hogy mi van akkor, amikor ennek az életciklusa vége eljön, hogyan tudod javítani, tehát ezekre meg zéró tapasztalatunk van.
7: Zéró tapasztalat, ugye az elektromos hajtásnál az akkumulátorok újrahasznosítása, bár ez Magyarországon nagyon nem egy népszerű téma,
6: igen.
7: De valójában erre nagyon nagy szükség van, és nyilván megfelelő szabályozási rendszer mellett ezt meg kell csinálni, ugyanis vannak erre tanulmányok, hogy a ritka földfémek kinyerésének, tehát az a mennyiség, amire szükség van az új akkumulátorokhoz, sokkal egyszerűbb, költséghatékonyabb és gyorsabb, hogyha már a meglévő akkumulátorokat hasznosítjuk, igen. Újra gyűjtjük megfelelőképpen, hasznosítjuk igen. Újra, mint hogyha elkezdünk ugye bányászgatni mindenféle igen. Geopolitikailag kritikus országokban.
6: Ide idézik mindig a kongói helyzetet.
7: Igen, és akár, tehát ez az egyik. A másik, amit nagyon gyorsan el szeretném mondani, tudom, hogy most már szűk az időkeret, de hogy egy energia éhségben van az egész világ. Tehát, hogy azt ismerjük azért föl, hogy nem tudunk annyi energiát jelenleg termelni, gyártani, mint amennyit elhasználnánk az AI forradalom következtében.
6: Jó, igen, erről
7: olyan, olyan szintű igen. Elektromos áram igényre van szükség, ami szerintem senki nem kalkulált 5-10 évvel ezelőtt, és itt nagyon nem mindegy, hogy akkor azt az energiát, amit megtermelünk, azt milyen hatékonysággal használjuk föl. Tehát, hogyha hatékonyabban tudjuk felhasználni, akkor lényegében kevesebb energiára van szükségünk.
6: Itt jön vissza az első gondolat.
7: Az első gondolat,
6: 70-80% versus 20-30.
7: Harmad annyi energiával igen. Tudunk ugyanannyi távolságra elmenni, akkor igen. Nagyon nem mindegy, amikor nincs elég energia, igen. Hogy azt a keveset, azt hogy használjuk föl. Tehát emiatt ez nagyon fontos, de az is igaz, hogy amit szintén az elején mondtunk, diverzifikálni kell. Tehát ha vannak opciók, az mindig jobb, mint hogyha csak egy opció van.
6: Így van, megáldom. Boros jó. Péter, Edri ügyvezető igazgató, köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Szerintem ezt jól körbejártuk.
7: Köszönöm szépen a meghívást.
6: Köszönöm, hogy itt voltál, nektek köszönöm, hogy megnéztétek, meghallgattátok. Én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Sámán mondja. Sziasztok, aloha.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Felhős, hűvös idő lesz. Estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn várható, a parlament pedig kedden délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, azt ne fogyassza el. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a Békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3 megsebesültek, Volgograd megyében pedig 2 szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes házba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek, egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott.
0: A Spirit FM híreit hallották. Hallották.

menni. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk. Az Egyesült Államokat ért 25 évvel ezelőtti terrortámadásra emlékeznek világszerte. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az Amerikai Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása 25 éve, 2001. szeptember 11-én történt. Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merénylet-sorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ IKEA tornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Pentagonra zuhant, egy negyedik jármű Pennsylvániában csapódott a földbe. Ketten meghaltak, hatan megsebesültek Kijevben egy benzinkút elleni dróntámadásban, közölte a város polgármestere. Az ukrán hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy légiriadó idején ne tartózkodjanak töltőállomások közelében. Közben civilek vesztették életüket Oroszországban is a hajnali ukrán légi csapásokban. Tula megyében ketten meghaltak, hárman megsebesültek. Volográd megyében pedig ketten szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek több emeletes lakóházba csapódtak. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A fővárosban fele részben tulajdonosa egy háznak és egy lakásnak, valamint tulajdonrésze van egy szigetmonostori és egy agárdi házban. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás, ugyanakkor nincs a nevén. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű, vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány. A Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány 1993-ban alakult a város önkormányzatának támogatásával. Közhasznú szervezetként az állatvédelem területén dolgozik, céljai között pedig egy korszerű, európai normáknak megfelelő állatotthon működtetése is szerepel. Az alapítvány nem csak az állatok elhelyezésével és gazdához juttatásával foglalkozik, hangsúlyos feladata a felelős állattartás szemléletének terjesztése is. A jövőben fontos feladatuk a felelősségteljes állattartás a nevelésben való aktív részvétel óvodákban, iskolákban, rendezvényeken, kulturális programokon. A telephelyen viselkedés problémás gyerekeknek nyújtanak segítséget a közösségbe való integrációhoz.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket. Ez itt az összjáték, egy új műsor, amely megpróbál a sportban lévő fontos össztársadalmi témák mögé nézni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz szó olyan bulvárról, mint Szoboszlai Dominik, vagy Premier League, vagy vízilabda, vagy más témák, de próbálunk egy kicsit szélesebb látószöget adni a témákhoz. És az első műsor is tulajdonképpen két ilyen nagyon fontos témát emel föl. Az egyik a safeguarding, a gyermekvédelem, nem csak gyermek, hanem egyáltalán a védelem. A másik pedig a mindennapos testnevelés. Lehet, hogy sokan fölkapják a fejüket, hogy mindennapos testnevelésről miért kell beszélni. Megmondom őszintén, azért, mert nagyon-nagyon sok embert érdekel, és nagyon sok ember foglalkozik vele. De most elsőként köszöntöm K. két vendégünket itt az összjátékban, a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának, a Magyar Testnevelési és Sportolói Egyetem docensének, korábbi tanszékvezetőnek, hogy elfogadta a meghívást. Szia, Andi, köszönöm, hogy itt vagy.
5: Szia, köszöntöm a hallgatókat, nézőket, köszönöm a meghívást.
4: És megtisztelő, hogy dr. Csisztus Zsuzsa, kiváló kollégám is itt ül a stúdióban, aki a Nemzeti Sport és a Sportrádió munkatársa. Szia, Zsuzsi.
6: Szia, Dani, köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy itt vagytok, és Andival együtt itt lehetünk.
4: Két ilyen remek vendég van az első műsorban. Az igazság, hogy az újságírói vénádat megdicsérem rögtön itt az elején, mert hogy felemeltél egy olyan témát, amiről van szó, szokott szó lenni, hogy csúnyán fogalmazzak, de te készítettél egy nagy interjút Andreával, ami a G-Svédről szólt, és a safeguardingról szólt, és nagyon-nagyon aktuális. Sajnos majdnem azt mondhatom, hogy három havonta aktuális, mindig felbukkannak témák, legyen szó műkorcsolyáról, legyen szó ergéről, legyen szó úszásról, lehetne sorolni. És ugye egy kutatócsoportot vezet Andi. Kezdhetjük ezzel, Zsuzsi, mit szólnál hozzá, hogyha Andi elmondaná, hogy mi ez a kutatócsoport?
6: Egyértelműen, persze. Még annyi talán csak, hogy a cikkben természetesen dr. Lénárt Ágota, ugye szakszpszichológus is megszólalt, aki szintén azt gondolom, hogy egy nagyon fontos területét fedi le ennek az egész safeguarding kérdéskörnek.
4: Érdemes elolvasni ezt a cikket egyébként, mert nagyon, nagyon mélyen taglalja a témát. Andi, van egy kutatócsoport, pont tegnap üléseztetek, mit kell tudni erről a G-Svéd csoportról, mi ez, hogy jött létre, 4 éve, ha jól tudom, működtök, dolgoztok.
5: Igen. 2022. január 1-től kezdtük meg a működésünket, azért, mert elnyertünk egy olyan pályázati támogatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal által, ami biztosította azt a hátteret, amellyel belevághattunk egy olyan kutatásba, aminek a terve már régóta a fejünkben volt, hiszen ez a safeguarding kérdéskör, ez a nyugati országokban már régóta kiemelt terület. Másrészt, amit említettél, hogy hazánkban is, és ugye nemzetközi szinten is feltűntek olyan esetek, olyan botrányok, hiszen mondjuk az amerikai Nassar-féle torna az tényleg egy botrány, és hát hazánkban is azt hallottuk, hogy megvádolnak edzőket, hallunk esetekről, a médiába előbb belekerül az edző neve, mint hogy bebizonyosodna bármi arról az esetről. Másrészt pedig ugye 2017 óta kötelező a sportági szakszövetségeknek gyermekvédelmi és etikai szabályzatot alkotnia. Ezeket a szabályzatokat mi elkezdtük így mazsolázni, és volt olyan, ahol a sportág nem megtaláltuk a linkjét, de a link mögött azt olvastuk, hogy ez az oldal nem található. Tehát, hogy a szabályozás megvolt, igen, de a gyakorlatban nem nagyon láttuk, hogy ez működik. És az egyetemünkön is régóta működteti dr. Szekeres Diana jogász kolléganőnk azt a áldozatvédelmi kurzust, ahol bizony a hallgatók is beszámoltak olyan esetekről, amely arra ösztönzözte a kolléganőt is, hogy hát kezdjünk el ezzel foglalkozni. Ugye ez egy fehér folt a sporttudomány területén, ez volt a másik, hogy végre legyen egy olyan tudományos kutatás, amely nem csak az eseteket, botrányokat elemzi, ahol ugye sokszor az a társadalmi visszhang jött, hogy hát miért most számolnak be a sportolók olyanról, ami 25 évvel ezelőtt történt. Mi nem ezeket akartuk boncolgatni, hanem úgy gondoltuk, hogy tudományos eszközökkel nagyon szigorú kritériumok mentén elkezdjük ezt a témát feltárni. És ezzel a 4 éves kutatással valóban odáig jutottunk, hogy nem csak feltártuk a rizikófaktorokat, ami ilyen esetekhez vezethet, hanem kidolgoztunk olyan prevenciós lehetőségeket, és mindezt egy könyv formájában meg is jelentettük. Én több mint 50 szövetségnek, szakszövetségnek juttattam el ezt a könyvet, illetve elkezdtünk képzéseket szervezni, hiszen 2024 nyarán megjelent egy olyan jogszabály a sporttörvényben, amely kötelezi a fiatalkorúakkal dolgozó edzőket évenkénti képzésre. Ez a jogszabály egyrészt örömteli, hogy megjelent, de másrészt részben túlzó, részben lyukas, tehát egy jogszabály módosítási javaslattal is szeretnénk élni a sportpolitikai vezetés felé, hogy hogyan lehetne ezt valóban életszerűvé és működővé tenni.
4: Mielőtt Zsuzsa, átadnám neked a szót, annyit azért tegyünk hozzá, és Andrea megszólásával úgy gondolom kiderült, hogy ugye itt nem csak a sportról van szó, itt lehet egy egyetemi közösségről, egy munkahelyi közösségről, itt felnőtt vagy szakembervédelemről is lehet szó, tehát hogy maga a safeguarding, ugye nem tudom, hogy ennek a helyes fordítása mi lenne, de minden esetre a védelem és az, hogy a kollégák egy sport, egy csapaton belül biztonságba érezzék magukat, talán erről beszélünk, tehát hogy szélesítsük kicsit a kört.
6: Igen, ez tulajdonképpen gyermek és szakembervédelem, tehát szerintem így lehetne ezt. Mi azért nem rugaszkodunk tovább, mint a sportvilága, tehát nekünk az a otthonos terep, és azt hiszem, hogy azért is tartozunk felelősséggel, és valóban, ahogy Andrea is említette, ugye nagyon szeretnénk leszögezni, hogy ugye nyilván most volt egy konkrét eset, aminek a kapcsán ezt elkezdtük, ezt az ügyet mélységében és jelenség szinten feltárni. Most nem a tudományos munkáról, hanem az újságíróiról beszélek, de még ezt szeretném leszögezni, hogy nekem is, mint volt olimpikonnak, mint volt tornásznak, semmiféle szándékom nincs arra, hogy itt bárkit személyében pellengére állítsunk. Ha vannak olyan ügyek, amelyeknek menniük kell, mert mondjuk eljutottak történetesen bírósági szakba, van olyan jelen pillanatban, akkor az megy majd a maga normális ugye jogi, mondjuk így, procedúrájának megfelelően. És nem is arról van szó, amit szintén Andi mondott, hogy most tépjük fel a múlt sebeit, természetesen vannak nyilván ilyen sebek, és még azt is
4: bennetek is, bocsánat. Mert ugye te tornász voltál, Andi kézilabdázó volt.
6: Ugye itt ez megint nagyon sokat számít, az egyéni érzékenység, a családi közeg, ki mit visz haza, ki hogy tudja ezt kibeszélni, kidolgozni, ki írni, uram, bocsán magából, ha volt neki ilyen. De azért az nem titok, hogy mi mind a ketten abból a korszakból jövünk, amikor azok a módszerek, ami ellen most bizonyos szempontból, vagy amelyeknek a gyakorlata ellen azt gondolom, hogy megfelelő képzéssel szeretnénk fellépni, azok természetesek voltak a mi időnkben. Az a kommunikáció, az a fajta ma test szégyenítésnek neveznénk, mondjuk a testsúly körüli állandó anomáliák, a dagat vagy kislányom, takarodj kifutni. Szóval ezek, már bocsánatot kérek, hogy egy picit most érzelmesebben fogalmazok, de ezek a mindennapok részei bátran voltak. És nem éreztük, hogy mondjam, szóval nyilván ugyanúgy fájt, mert minden, mi is fiatal lányok voltunk, változott a testünk, stb. Tehát ez hazudna az ember, ha azt mondaná, hogy ez nem volt mélyen sebző akár, és nyilván attól függött természetesen, hogy kinek az egyéni nevelőedzője hogyan tompította ezt, kinek milyen volt a viszonya a saját mondjuk nevelőedzőjével, akár a válogatotton belül. Úgyhogy szerintem itt nem lehet általánosítani, hogy mindenkit egyformán értek ezek a ilyen-olyan mértékű esetleg fájdalmak értek, és mindenki egyéni érzékenység alapján tudta ezt feldolgozni. Én hál' Istennek nem hozok semmi ilyesmit magamban, én letettem ezeket a csomagokat, ha voltak is. De ettől ez nem jelenti azt, hogy mondjuk nem volt olyan csapattársnőm, aki igenis megsebzett lélekkel, adott esetben, vagy akár bizonyos szempontból testtel jött ki ebből, vagy mondjuk különféle fajta étkezési problémákkal, jelentősekkel, tehát ezek rendszeresek voltak. Amiről én most beszélni szeretnék, az a jelen és a jövő, amit tenni tudunk ezért. És ugye itt megjelenik az újságírói felelősség, amiben mi, ahogy mi ezt az iskolát tanultuk, azért társadalmi folyamatok katalizálása is kellene, hogy a mi szerepünk legyen. Tehát mi nem csak tényeket akarunk leírni, uram, bocsánat, nem csak hangzatos címeket szeretnénk adni, ahogy ne is mondjak a clickbait címekről, tehát a kattintás szemszögéből.
4: Ennek a témának lehet sajnos.
6: Bizonyára, csak én megint azt mondom, hogy ha csak ez a cél, és nincs mögötte egy olyan jellegű szándék, hogy de változtassunk, nézzük meg a kereteket, kitűnő szakembereink vannak, megvannak a receptek, külföldi példák, rendszerek, ahogy felépülnek, tehát nem olyan nagyon ördögtől való dolog, nem kell kitalálni ezt, tulajdonképpen adaptálni kell meglévő, mondjuk így, rendszereket, de hogy ehhez kell nyitottság, és a mondjuk így a sportiparág minden szereplőinek a nyitottságára egyértelműen szükségünk van, gondolok itt valóban a jogszabályalkotókra, tehát legyen ez akkor ugye a sportirányítás, adott esetben a Magyar Edzők Társasága, adott esetben a sportági szövetségek, az olimpiai bizottság, a parlament, tehát hogy minden olyan szereplő, aki valamilyen formában, akár a sporttörvényben említést nyer, azoknak a szereplőknek ezzel dolga van. És ez a feladat, ez azért megoldandó, mert annyira változott a világunk, hogy egyszerűen tudomásul kell azt venni, hogy nagyon sok olyan módszer, amely a mi időnkben, és akkor még egyszer utalok vissza a múltra, úgymond elfogadott volt, bevett volt, természetes volt, nem öröklődhet tovább. Ezeken változtatni kell.
4: Ha jól tudom, Andi, dr. Gál Andrea, a TF docens, és dr. Csisztus Zsuzsa, a Nemzeti Sport és a Sportedő munkatársa a vendégem, és ugye a safeguardingról, a gyermekvédelemről, szakembervédelemről beszélgetünk. Ha jól tudom, Andi, akkor ti azért egy olyan érdekes eredményre jutottatok ebben a kutatócsoportban, amely arról tanúskodik, hogy nem csak a volt szocialista országban probléma mindez, ez egy össztársadalmi, mondjuk ha Európát nézzük, egy európai probléma, tehát más országokban is, nyugati társadalmakban is, a régi és az új, a fiatal és az öreg, a stílus az más. Ezt jól tudom?
5: Így van, és azt is hozzátenném, hogy nem csak a sport területén van ilyen probléma, tehát mondjuk a művészet területére is kaptunk visszajelzéseket.
4: És bocsánat, itt közbe kell szúrnom, hogy nagyon érdekes, mert erről én is tudok, mert sokat dolgozok táncművészetben, hogy sajnos nem feltétlenül a lányokat zaklatják csak, hanem ugye ez a más a férfiakra is kiterjed.
5: Így van. Ugye van egy olyan kép az emberekben, hogy általában ez a szituáció azt jelenti, hogy a férfi edző a női tanítványát abuzálja különböző formában. Tehát ez az alap. Na most ugye éppen két edzőnőnek az esete van most olyan szakaszban, amit az egyiket a magyar, a másik az Európai Bíróság vizsgál, tehát ez az egyik, amit kilőhetünk, hogy ez nem férfi edzőkre vonatkozik. Csak a másik az, hogy ez a lányokat, nőket érinti jobban, és a nemzetközi kutatási adatok is azt mutatják, hogy nem így van. Tehát a fiúknál ugye a sportban egy ilyen férfivá nevelés is történik, aminek sok edző szerint az is része, hogy fenékbe billentem a gyereket, a fejére csapok egyet, és hogyha ez ettől sírni kezd, akkor azt mondom neki, hogy ne legyél anyányom, asszonyka, totál ne legyél itt a sportban, mert ez a férfiaknak a terepe.
4: Ez onnan is jöhet, hogy azért a sport alapvetően a kezdetekkor a katonai nevelés része volt, és hogy a katonai szigorúság az mondjuk a mai könnyedebb felfogással nehezen összeegyeztethető?
5: Nyilván, hát hogy a sporttörténet mondja, tulajdonképpen a sport az a civilizált háború. Nem véletlen van tele olyan szavakkal, ami a hadiparból jön,
4: angoloknál
5: ugye támadunk. Angoloknál
4: egy kicsit sokáig kellett ezen dolgozni, de aztán nagy nehezen sikerült.
5: Támadunk, védekezünk, csatázunk, háborúzunk, ugye a mérkőzés előtt ilyen szalagcímek lehetnek akár a médiába. Úgyhogy igen, ez az egyik, ami arra ösztönzött minket, hogy például olyan rendszereket, amely mondjuk az Egyesült Államokban működik, hogy van olyan honlap, olyan oldal, a US Safe Sport oldal, ezt meg is lehet nézni, akit érdekel, ahol több mint 2500 edző nevesítve jelenik meg, tehát a neve, a sportága, milyen vétséget követett el, és milyen eltiltást vagy
4: ettől
5: szankciót
4: mi messze
5: kapott.
4: Vagyunk Magyarországon?
5: Nagyon.
4: Jogilag is kérdezem.
6: Hát ez ugye önmagában ez egy, ennek a transzparenciának az elfogadása szerintem ehhez a fejekben is nagyon komoly változásoknak kell végbe menniük, de azt bocsánat, hogy közbevágok, csak ugye ezt meg kell, hogy előzze az, hogy egy sor a sporttörvényben, ugye a 11. paragrafus, a 11 szakasza önmagában nagyon csekéke. Tehát az, hogy nincs kifejtve, hogy mit jelent az, hogy a 18 év alatti gyermekekkel foglalkozó edző vagy sportszakembernek kötelező részt vennie, ugye akár a gyermekvédelemmel, és a szülők és az edzők közötti kommunikációval kapcsolatos képzésen, oké, hányszor? Ki nézi azt? Ki ellenőrzi? Milyen tananyag alapján? Milyen, ha nem sikerül neki a vizsga, akkor mi történik? Mik a szankciók? Tehát olyan nincs, hogy beteszek valamit, ami mögött, ugye legalábbis a jog alapelvei szerint, nincsen hozzárendelve adott esetben valamifajta akár szankciórendszer, akár valami, amit az ember megért, hogy ennek a felelőssége több annál, mint sem, hogy egy pipát oda teszek, hogy igen, megvan.
4: Erre van javaslatotok? Tehát a sportirányítás felé volt, van olyan, amit be lehet emelni, amit mondjuk így, amit a Zsuzsi is említett, szabályszerűen lehet alkalmazni, de most nem csak a sportban, egy rendezvényszervezésben, mert pont arról beszélgetünk itt a stúdióba érkeztenkor, hogy végül is egy nagy rendezvénynél is lehet ilyen abúzus, vagy lehet ilyen eset, amit azért érdemes védelem alá helyezni.
5: Hogyne, hát ez a másik oka, amiért ezzel foglalkozni kell, mert a nemzetközi sportági szakszövetségek elvárják, hogy a különböző országokban rendezett világversenyeken legyen safeguarding szakember. És ha kell safeguarding szakembert odarendelni, akkor kell egy olyan képzés, ahol safeguarding szakemberek születnek. Magyarországon ilyen képzés nincs, úgyhogy nekünk egyrészt az a tervünk, hogy az egyetem keretein belül működjön egy olyan safeguarding tudásközpont, center, nevezzük ezt majd, aminek nevezzük, amely ilyen képzésekkel is foglalkozik. Foglalkozik egy olyan képzési rendszer kidolgozásával, amely nem teher az egyesületeknek, hiszen ez a jogszabály egy nagyon komoly terhet jelentett, jöttek hozzánk, hogy te most mit kell csinálni? Ki képez? Miből? Mit mondjunk az edzőnknek? Annak az edzőnek kell képzés, aki felnőtt csapatot visz, de van benne 3 utánpótláskorú játékos?
6: Ezer kérdés. Ugye ezek nem tisztázott elemei tulajdonképpen ennek az egyszemű jogszabályi kis tételnek.
5: Na most ezt mind tudnánk tisztázni, ezt helyre tudnánk rakni, akkor mi abban is tudunk az egyetemmel segíteni, hogy ez a képzési rendszer modern, feltételekkel egyszerűen működhessen. Mi túlzónak találjuk azt, hogy évenkénti képzést írnak elé, ez mondjuk egy olimpiai ciklusonként, mondjuk 4 évente kellene az edzőknek produkálni. Nyilván új belépőnek a sportvilágában le kellene tenni ezt a vizsgát. Angliában például nem dolgozhat úgy gyerekkel senki, semmilyen szinten, tehát ez például sportoktatókra is vonatkozik, akinek nincs safeguarding igazolványa. És Zsuzsának is említettem, ha én elmegyek valahova, mondjuk az egyetem is vállok egy munkát, akkor elkölcsi bizonyítványt kérnek, én nem hadakozok az ellen, hogy nem vagyok bűnöző, hanem elfogadjuk, és örülök, hogy azt a szakmát erkölcsi bizonyítványjal védik. Én azt gondolom, hogy az edzőknek is ez ne teher legyen, hiszen a rengeteg tisztességes, becsületes, etikus edző van a sportban, akik előtt én is kalapot emelek. Ne legyen az, hogy a szakmát néhány etikátlan edző, akinek azt gondolja, hogy az eszköztárában normális, lehúzza, és ezzel egy tényleg egy ilyen morális pánikot okoz a társadalomba, és most vigyem a gyerekemet sportolni, már pedig a sport nagyon komolyan küzd azzal, hogy honnan jön az utánpótlás, hiszen a gyermekszám ugye évtizedek óta csökken. Ne szoruljon ki, azért nem menjen haza a gyerek úgy, hogy én nem akarok másnap menni edzésre, mert rám az edző úgy rám üvöltött, hogy én ezt nem akarom még egyszer hallani. És ahogy Zsuzsa mondta, hogy itt a gyerekeknek az inger küszöbe is változó. Tehát,
4: hát az csökken, igen.
5: Csökken az új generációkhoz, és illeszteni kell az edzői munkát, hiszen mindig az jönnek, hogy ez az Z generációval, az alfával mit kezdjek? Igen. Mert ezek tudatosak, tehát most egy 9 éves gyerektől hallotta a kollégám, hogy bullying van az iskolába. Nem is gondoltuk, hogy ezt az angolból jövő szakkifejezést használja egy 9 éves gyerek.
4: Nagyon-nagyon kényes ez a terület. Ahogy így mentek bele, vagy megyünk bele a mélységében, látszik, hogy ugye, mert hogy van egy megtartás is, tehát a gyerekeket meg kéne tartani a sportban, a művészetben, bárhol, a felnőtt szakembereket meg kéne tartani ebben a környezetben. Hogy tudod úgy a védelmet biztosítani, hogy az egyébként meglévő problémák ellenére, amik, ahogy mondtad, kisebbek vagy kevesebbek, mint az egyébként a normálisan dolgozó emberek munkája, mégis legyen gyerek, legyen normális sport, legyen utánpótlás. Tehát ez egy nagyon komoly szabályozás kéne először is, nem?
6: Nagyon komoly szabályozás kellene, és szerintem abban is nekünk van a szemléletformálással dolgunk, amit Andrám szintén ebben az interjúban említett, és roppant fontos, hogy hogyan közelítünk ahhoz, hogy mi az érték. Ugye, tehát mi, akik sport újságíróként is, egy olimpia, meg egy világbajnokság kapcsán, ugye azt nézzük, hogy döntőbe került, nyerte vagy nem, tehát hozott-e aranyat, esetleg most már ott tartunk, hogy érmet talán, nem csak az aranya az értékes. Abban teljesen igaz van Andráék szemléletének, hogy el kell kezdeni a dolgot például akár úgy is díjazni egy egyesület szakosztályánál, hogy mennyi a lemorzsolódás. Kevés? Tehát sokan maradtak? Tehát nem voltak úgymond olyan gyerek, akik azért maradtak el, vagy azért nem jöttek vissza, mert mondjuk olyan volt a környezet, hogy ők ebben nem akartak visszajönni? Tehát volnának olyan szempontok, ami alapján azt gondolom, hogy lehetne értékelni egy szakosztály működését más megközelítésből is, nem csak annyi, hogy hány olimpiai pontot hozott. Ugye jelen pillanatban erre van minden fölfűzve. Olimpiai kvótaszerzés, olimpiai pontszerzés, és a többi. Így kapják az egyesületek is tulajdonképpen a megfelelő támogatást. Tehát, hogyha egy picit csavarunk azon, hogy ez a környezet, ez tulajdonképpen egy megtartóbb környezet legyen, és ugye hát ez egy régi probléma, hogy ugye itt a versenysportolók mellett mi van azokkal, akik szeretnének eljárni sportolni, de nem akarnak versenyezni, hogy őket vajon hova tegyük, tehát ugye hova álljanak a belgák, ugye akik nem vallonok és nem flamandok, ahogy a vicc mondja, de mégis azt mondom, hogy hát ez nem holnap lesz, tehát ez már nyilvánvalóan egy előre mutató, de mégis valahol a horizonton felvázolja azt, hogy ennek az egész feladatnak, vagy ennek az egész szemléletváltásnak mi lenne tulajdonképpen a távoli célja, amihez még egyszer mondom, jogszabályi környezetváltozás szándék, és például emeljük ki azért valóban a Magyar Edzők Társaságát, én magam is Molnár Zoltánnal sokat konzultáltam erről, akik érzik ebben egyébként a saját fontos szerepüket és feladatukat is, és szó is van róla adott esetben, hogy ebben a képzési folyamatban Andráékkal milyen módon vennék fel adott esetben a kapcsolatot, hiszen már most is ugye Szekeres Gyula személyében van, aki ezt az egész folyamatot kézben tartja, de azzal teljesen egyetértek, hogy a testnevelési egyetemről ne kerüljön ki, vagy ne kerülhessen ki olyan szakember, aki a safeguarding vizsgát nem teszi le, és nincs ezzel az egész látásmóddal tisztában, és azzal is azt gondolom, hogy egyetértek, ahogy elvárjuk egy szakorvostól, hogy időről időre ugye szinten tartó képzéseken vegyen részt, ez is egy olyan tudományág, amelyben vannak új dolgok. Például a sportpszichológus rettenetesen sokat tud segíteni, hogy van egy Nehezen kezelhető, de tehetséges gyerekem. Mit csináljak vele? Elfogytak az eszközeim. A sportban akarom tartani. Most nem akarok magyar mentát mondani, mert szerintem vannak, akiknek eszébe jutna egy
4: hát majdnem mondtam, igen, de aztán igen, haladva de, a korra, igen, nem?
6: Pontosan
4: igen.
6: Tudjuk. Tehát, hogy ugye nagyon sok esetben egyszerűen az van, hogy a bevált módszerek nála nem működnek. De aranyból van mindene. Ebből bajnokot lehet csinálni, vagy bajnokként meg kéne őt tartani, mert egy nemzeti kincs. Szóval én azt gondolom, hogy ebben megint egy szakember adott esetben nyújtott segítséget, hogy mik azok a lehetőségek, amiben segítünk neked a megközelítés új módjában.
4: A végére kevés időnk van, de két témát még bedobnék, majd röviden reflektáljatok rá. Az egyik az, amikor egy zseniális szakember, aki hozza az eredményeket, köztudottan olyan eszközöket alkalmaz, ami semmilyen szempontból nem valid, elítélendő, és még a körülötte lévők is kiállnak mellette, mert látják az eredményességet. Mit lehet ezzel kezdeni? Mit? Hogy kell ezt megoldani?
5: Nagyon jó
4: most
5: kérdés.
4: Most Széchenyi Tamásra gondolok, tehát ne beszéljünk mellé.
5: Azért jó kérdés, mert...
4: Mert ott nagyszerű szakemberek álltak mellé, pedig azért nagyon-nagyon tudja a sporttársadalom, hogy ott azért nem volt minden rendben.
5: Igen, hát én visszakérdeznék, hogy akkor hogy értékeled azt a sportolót, aki olimpiai bajnok, de egy életre tönkretették? Ugye, mert ez a másik oldal.
6: És akkor még van az a sportoló is, aki nem lett olimpiai bajnok, de egy életre tönkretették. Tehát ugye az meg azt hiszem a még inkább tragédia. Én feltettem ezt a kérdést Vladár elnök úrnak egy jó néhány évvel ezelőtti riportban, hogy vajon Széchenyi Tamás ma a edzősködhetne-e, és ő neki az volt a konkrét válasz, hogy szerinte nem.
4: Ez szerintem evidens.
6: Én szerintem ez elég erősen megválaszolja azt végülis, amit most itt feszegetünk, a változó idők, változó elvárásairól. De ez azt is jelenti, hogy azért, mert egy eszköztár egykor eredményes volt, arra nem lehet építeni egy következő edzői generációnak a metodikáit. Tehát azt kell mondani, azért, mert, bocsánat, engem vertek, és lám ez lett, arra nem lehet ma már egy edzői filozófiát alapítani. Tehát én azt gondolom, hogy tudomásul kell venni, hogy egészen más világban élünk, és mi ebben szeretnénk, illetve Andreáék, mi nyilvánvalóan a társadalom felrázásával olyan eszközöket és olyan utat mutatni, hogy van megoldás, továbbra is szeretnénk bajnokokat, nevelő edzőket látni, támogatni őket, valóban megvédeni azokat, akik, és ők vannak nagyon sokan, és a nagy többségük, akik tisztességesen, hihetetlen odaadással dolgoznak, és nevelik a gyerekeinket, nem csak bajnokot nevelnek, embert nevelnek belőle, úgyhogy le a kalappal előttük, és az ő védelmük legalább ennyire fontos.
4: Nincs több felvetésre időnk, így hát azt, amit még szeretem volna, csak elmondom zárszóként, hogy azért a zseniket valamennyire közben védeni is kell, mert pont most a Kocsis Zoltán körül kirobbanó ügy, ugye a Bartók konziban, hogy levették a képét a falról, és egyszer csak a szakma felszólalt, hogy azért az más, amikor a zseni hallja, amit a többi ember nem hall, hogy az nem jó a tempó, nem jó a hangzás, és ő szól, és hát bántja a fülét. Én nem hallanám soha életemben, ő pedig hallja, és akkor lehet, hogy fölemeli a hangját. Tehát azért a zseniket valamennyire védeni is kell, de csak egy bizonyos határig. És ha majd visszajöttök, mert pedig biztos, hogy visszajöttök, mert ez egy nagyon izgalmas téma, akkor a prejudikálásról is beszéljünk, mert hogy az egy másik fontos, hogy azért ne ítéljünk el előre mindenkit.
6: Egyértelmű.
4: Nem várjuk meg a végeredményt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
6: Köszönjük a lehetőséget.
4: Dr. Gál Andrea és Dr. Csisztó Zsuzsa, jó munkát kívánok nektek, mert nagyon fontos témáról beszéltünk. Hamarosan folytatjuk.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az Összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
1: Folytatódik az Összjáték, köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket, Mezei Dániel vagyok, és Zsivócki Attila, korábbi kiváló atléta, tízpróbázó, világbajnoki bronzérmes a vendégem, aki a Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetem oktatója. Attila, te már nem indulsz az atlétikai világdöntőn, ugye?
2: Nem, nagyon meglepődnék, ha beválogattak volna.
1: Egyáltalán a tíz próba beférne.
2: Beválogattak volna.
1: Egyáltalán a tíz próba beférne.

0: örülök annak, ami az elmúlt években történt az atlétikával, és most nem akarok, tudom, hogy új elnököt választottatok nemrég, és azt is tudom, hogy nagyon nagy viták vannak, de én most nem erre koncentrálnék, hanem arra, hogy az atlétika láthatóvá vált. Ennek a, ugye a világbajnokság volt a fő oka, illetve az, hogy azért szerencsére egyre több tehetséges magyar atléta van. Na most ez a láthatóság, ez jó a gyerekeknek szerintem, mert hogyha találkoznak az atlétikával, az jó a magyar sportnak, az jó a prevenciónak, az jó mindennek, és akkor így jutunk el ehhez a világdöntőhöz, hogy Budapestre került, és akkor innen nézzük, hogy nekünk magyaroknak mit jelentett az atlétikai világdöntő, tehát neked, aki az atlétikában élsz, mit jelent az, hogy Budapest ennek a kísérleti versenynek, ahol ugye a legnagyobb sztárok vannak itt, olimpiai világbajnokok, a világrang és a legjobb helyezettjei, köztük egyébként 6 magyar, hogyha jól tudom. Szóval, hogy mit jelent ez nekünk magyaroknak?
1: Miért lehet jó ez a kérdés?
0: Például, igen.
1: Hát ugyanúgy, mint a világbajnokság, ugye több atlétizálni akaró gyereket jelent. Szerintem rövid és középtávon ez a szövetség feladata. Valamilyen szinten, hogy ugye ezeket a gyerekeket megtartsuk, és aki tehetséges, ezt meg eljuttassák egy olyan szintre, ahol nemzetközi atléták lehetnek. Ezt mondjuk a saját bőrömön is érzem, én a Honvédban a szakmai vezetője is vagyok az atlétika szakosztálynak, és tényleg 20-23 után nagyon-nagyon sok kicsi gyerek jelentkezett, hogy ő atlétizálni akar. És
0: ennyire csapódott, ennyire kézzelfogható?
1: Igen, olyan szinten, hogy egyedülálló módon, ha jól tudom, egyedülálló módon, akkor a Honvéd szakosztályban várólisták keletkeztek az atlétika szakosztályba való bekerüléshez, a különböző életkorú csoportokba.
0: Ez fantasztikus azért.
1: Igen, ahogy hallom, hogy más kollégákkal beszélgettek, azért ez nem általános az országban, de hát ez már jól mutatja, hogy ez egy előrelépés mindenképpen.
0: Igen, a dobó esőnél gondolom azért kevesebben állnak sorba, de hát ott azért mások az adottságuk, amik kellenek egy nehéz atlétának.
1: Én azt gondolom, hogy a dobó esőnben mások miatt, tehát ott olyan magas szakmai munka folyik egy speciális versenyszámra,
0: ja, hogyha, ott meg azért.
1: Hogyha én kalapácsütő akarok lenni, akkor mindenképp őket keresném meg, de hát ez jól mutatja itt Halász Bence esete is, hogy akkor fél országon átköltözött azért, hogy ott lehessen kalapácsütő.
0: Igen, mondjuk, hogy csapongunk egy kicsit itt az elején, elnézést, de hogy csak az jutott eszembe, hogy mikor látszik egy gyereken, hogy ő alkalmas dobóatlétának. Mert az, hogy jó futó, tudod, kimegy, kiküldi az ember 800-at fut, egész gyors, nem csapja szét a lábát, lehet, hogy jó lesz, de egy dobóatléta.
1: Hát azt gondolom, hogyha kicsit általánosítsuk ezt a kérdést, hogy mikor derül ki valakiből, hogy mire egy tehetséges atléta lesz-e, és hogy miben lesz tehetséges, és hát ez szerintem az egyik legnehezebb kérdés, és nagyon-nagyon fals lenne, ha azt mondanám, hogy igen, én tudom a választ erre. Van, akinek már 12 éves korában látszik, hogy ő nagyon jó magasugró lesz, van, aki 18 éves korában kezdi el bontogatni a szárnyát, és mégis nemzetközi szintű atléta lesz. Erre is láttam példát a nemzetközi mezőnyben. Úgyhogy ez egy rettentő komplex és nehéz kérdés. Az biztos, ha mindenkinek próbáljuk megadni a lehetőséget, hogy kibontsa a tehetségét, akkor az 18 éves kor fölött már látszani fog.
0: Jó. Visszatérve az atlétikai világdöntőhöz és a budapesti eseményekhez és annak a hatására a magyar sportra és a világ sportjára, ez egy egészen érdekes kísérlet, amit a VA, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, a World Athletics kitalált. Te, mint korábbi versenyzés, az atlétikában dolgozó és azt oktató ember, hogy látod, jó ötlet ez, hogy egy ilyen speciális versenyt kitalálta a VA?
1: Ezt szerintem csak az idő fogja megmondani. Tehát voltak már hasonló kezdeményezések más sportágokban. Volt, amelyik működött, volt, amelyik nem működött. Hirtelen a krikett jut eszembe, amiről Magyarországon nem tudunk sokat, de hogy az alapvetően egy elég unalmas, tehát több napig tart egy meccs, és Indiában találták ki, amikor 2 óra összesűrítik, akár pompomlányok is vannak, és az egyik legnézettebb sportág lett a világon, de hát azért, mert ugye Indiában.
0: Hát a top 10-es listán azt hiszem, hogy 5-6 kriketmérkőzés egyébként a nézettségi listán.
1: Tehát

0: az bejött ez az újítás ott a kriketben. Az, hogy az atlétikában ez működni fog-e, azt nem tudom. Biztos, hogy nagyon nagy sót és nagyon nagy körítést tervez ez a VA a verseny köré. Nagyon látványos lesz. Szerintem várjunk egy vagy kettő, tehát még kettő világdöntőt, Ultimate Championship-et, amikor meglátjuk, hogy ez hogy is működik. Nem tudom. Én kimegyek, ott leszek, hivatalból is, úgyhogy én nagyon várom már, hogy mi fog ebből kisülni.
1: Picit a sport háttérbe szorult szerinted a marketing szempontokkal szemben?
0: A szabályok és a kiválasztás, már a számok kiválasztása és az emberek kiválasztása szempontjából azt gondolom, hogy mindenképpen. Az, hogy a VA ezt hajlandó volt meglépni, azt abszolút egy új irány. Azt gondolom viszont, hogy mivel még mindig úgy kommunikálják, hogy a világbajnokság a legfontosabb versenyük nekik, ez azért jó érzéssel tölt el, mert azért az atlétikát globálisan kezelik. Az nem feltétlenül mindig jó ötlet szerintem, ha elkezdjük kiválogatni a versenyszámokat az atlétikából, mert akkor oda fogunk jutni, hogy lesz a végén lesz 100 méter és maratonfutás. Nagyjából, és akkor el van intézve az atlétikai világbajnokság. Az atlétika ennél sokkal több. Minden verseny számában vannak, voltak és lesznek sztárok, amiért érdemes egységesnek tartani az atlétikát.
1: Igen, meg egyébként most ez egy nézői visszajelzés, én nagyon szeretem nézni az atlétikát, televízión, mert mindig történik valami, és az a sokszínűség, hogy most akkor nézed a hármasugrást, nézed a sprintet, nézed a háromezret, tehát hogy van egy ilyen nagyon, nagyon érdekes kavalkád, és ezt elvenni, ez nem biztos, hogy jó ötlet hosszú távon. Én ezt látom.
0: Én mindenképp egyetértek veled, de szerintem nem én vagyok a jó alany, akit erről meg kell kérdezni, hogy jó a tévében, vagy hogy jó helyszínről az atlétika, mert én minden mennyiségben minden minőségben tudom fogyasztani az atlétikát, mert ugye nagyon szeretem. De hát az átlagember máshogy viszonyul az atlétikához, vagy mostanában meg pláne, ugye, amikor egyre kevesebb tévét néznek az emberek, és egyre több kontentet fogyasztanak ugye internetről. Ez egy más próbálkozás, mindenképp ki kell próbálni. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
1: Azon gondolkodtam, hogy így néztem a levonyolítást, és néztem a show elemeket, és hogy milyen megoldásokat vezet be most a VA, az Atlétikai Világszövetség, hogy a versenyző szempontjából, tehát egy futó, aki koncentrál, aki odaáll, egy ugró, mennyire zavaró az? Tehát te, ha visszaemlékszel, téged vagy a veled versenyzőket, mennyire zavarta, hogyha ott körülötte ment a show?
0: Tegnap kint voltam, volt egy, átvettem az akkreditációmat, és volt lehetőségem bemenni, volt egy próbaverseny megnézni. És először azt gondoltam, hogy hú, hát itt igazából az atlétákra, hogy mondjam, nem lesz olyan jó körülmény, hogy jó eredményeket érjenek el, mert inkább a showra fog koncentrálódni az egész program. De hogy egyszerre csak egy dolog történik, mondjuk egy kalapácsvető nincs ahhoz hozzászokva, vagy egy egész stadion arra figyel, hogy ő most mekkorát fog dobni. Egy jó versenyző ebből erőt merít, és még jobb eredményekre fogja őt
1: sarkalni.
0: Igen. És szerintem így, most így átgondolva, hogy láttam a próbaversenyt, szerintem ez jobb eredményeket fog hozni, mintha esetleg csak egy féllelátónyi vagy egy egyenesbeli ember figyel a kalapácsvetőkre, és a stadion többi része mondjuk egy futószámra figyel. De hát ez is ki fog derülni.
1: Zsivoszki Attilával beszélgetek itt az Összjátékban, korábbi világbajnoki bronzérmes 10 próbázóval, és ugye az atlétikai világdöntőről beszélgetünk, most eddig egy olyan aspektusból néztük az eseményt, ami egy picit, hát ha nem is negatív, de kritikus. Most nézzük a másik oldalát. Nézzük azt, hogy tényleg a legnagyobb világsztárok jönnek jelenleg ide a következő 3 napban. Ráadásul mi ezt test közelből látjuk, mert hogy a Magyar Testnevelési Sportudományi Egyetemnek a Koltai Önök Sportközpontjában ott ez az amerikai-jamaikai több tényleg világsztár, és pont tegnap néztem, ahogy ott gátasok, tehát nem is százas sprinterek, hanem gátfutók rajtot gyakoroltak, elképesztő dinamizmus, tehát hogy így ott állok, és nem értem, hogy lehet így elindulni. Tehát, hogy azért ez egy nagyon nagy szám, hogy ők itt vannak, és testközelből, és oda mennek hozzájuk, akik éppen benn vannak a sportközpontban, fotózkodnak, tehát nincs, ez egész egy ilyen végtelen jó hangulatú.
0: Épp órát tartottam, amikor edzettek. Persze, természetesen próbáltunk minél kevésbé zavarni, és szerencsére nem is zavartuk őket, de a első éves hallgatókkal voltam éppen, és elkezdtem nekik mutogatni, hogy akkor itt van a világ harmadik legjobb 400 gátas hölgye, ott megy, az utcán sétál visszafelé a hatába, fedett pás világcsúcs tart a 800 méteres futó, és kapkodták a hallgatók rendesen a fejüket, és közben megmagyaráztam futóiskolát. Tehát egy ilyen környezetben azért könnyebb elsajátítani, és pont volt olyan...
1: De egy ügyes oktató vagy, leszervezted a világsztárok a szemléltetőnek. Te.
0: Ennyi. Pont ezért igazából a VIA-val én beszéltem, hogy a TFS hallgatóknak jobb legyen.
1: Igen, de minden esetre ez egy nagyon speciális helyzet, és egy nagyon jó érzés, és tényleg itt lesznek a legnagyobb sztárok, olimpiai bajnokok, világcsúcs tartók, több magyarral. Hogy látod, melyik szám lehet a legizgalmasabb? Hol látsz például esélyt világcsúcsra?
0: Hát én azt gondolom, hogy az időjárás nagyban bele fog szólni ebbe. Ugye nem lesz olyan jó idő a sprint számokra és az ügyességi számokra.
1: A hűvös miatt?
0: Ez lehetne a hűvös miatt szerintem. Viszont 1500-ra mindenképpen van esély. Azt nem tudom, hogy Josh Kerrnek a felkészülése hogyan sikerült, de azt tudom, hogy ő csak erre a versenyre koncentrál. Ugyanúgy, ahogy a londoni gyémánt ligán meg akarta dönteni a mérföldnek a világcsúcsát, most az 1500-on kihagyta az Európa-bajnokságot, a gyémánt liga döntőt, és csak erre a versenyre készül. Ha neki jól sikerült a felkészülése, abból az 1500 méter, vagy a mérföld valamit futott, lehet, jó esélye lehet megdönteni Hisham Elgerúznak a világcsúcsát.
1: Amit ugye nagyon vár mindenki, és reméljük, hogy sikerül egyébként, ez is egy picit marketing szempont, hogy általában egy versenynek nagyon jót tesz, hogyha a világcsúcs dől meg rajta, most én kurta furcsán fogalmazva, és gondolom, hogy ezért is Kerr nagyon erre koncentrál, hogy legyen egy nagy világcsúcs, igen. És ne csak Duplantis ugrogatjon megint egy világcsúcsot Budapesten, de arra is van esély akár.
0: Ó, természetesen, sőt, ugye az ellenfele, a görög rudugró is most már nagyon kezdi ugyanazokat a magasságokat ostromolni.
1: Kellett pár év, de utolérte.
0: Igen, akkor ott van a mind a két gátasszám, rövid gátasszám, amiben szerintem ekkor világcsúcs is születhet, akkor férfi hosszú gáton is ez megtörténhet, férfi 400 gáton. Ugye most született világcsúcs új, de hát az, akinek a világ harmadik, Ray Benjamin, akinek a világ harmadik legjobb eredménye van, az most 400 egyéniben futott egyéni csúcsot, tehát ő sincs rossz állapotban. Nem tudom, hogy mennyire fogja motiválni a versenyzőket az, hogy ilyen nagy a pénzdíj. Tehát, hogy mennyivel tudnak pluszt adni.
1: Hát azért gondolom, hogyha több pénzt, számít.
0: A kérdés az, hogy tudsz-e gyorsabban futni, több pénzt adnak érte. Vagy nagyobb a motiváció.
1: Ha kiteszik a végére, lehet. Viccet.
0: Ez nagyon érdekes kérdés, hogy például, hogy, mert azért egy gyémánt ligában, vagy egy világbajnokságon sincs rossz pénzdíj, de azért ezek szemmel láthatóan magasabb pénzdíjak, hogy ez pluszban fogja befolyásolni őket. Ha igen, akkor eddig lusták voltak. Ha meg nem, akkor a kérdés felmerül, hogy érdemes ilyen magas pénzdíjakat adni, amit szerintem mindenképp érdemes, mert az ő teljesítményük az ezt érdemli összehasonlítva a többi világsztárral más sportágokban.
1: Ja, az is egy érdekes nézőpont, hogy azért ez rengeteg televíziós társaság átveszi ezt az atlétikai világöntő közvetítést, és a világ minden pontján látni fogják, aminek minden pontján hír lesz. Ez mondjuk speciál Magyarországnak annyira nem rossz szerintem, hogy újra Budapestre figyel a világ sportja, vagy a világ atlétikája.
0: Természetesen, hát itt a Zsivócki stadionban már volt egy nagyon jó verseny, és hát most várjuk a következőt.
1: Magyar indulók. Most nézem, ugye Halász Bence, Kozák Luca, Takács Bogi, Molnár Attila, Mátós Sára, Enyingi Patrik, mit várhatunk tőlük?
0: azért azt hozzá kell tenni minden magyar versenyző szerepléséhez, hogy az Európa-bajnokság volt a fő cél. Az volt a cél, odaélesztik a formát. Azt, hogy sikerül most egy második formát élesíteni erre a versenyre, ez érdekes kérdés. Szerintem mindegyik atléta szépen helyt fog állni. Esetleg még magyar csúcsok is születhetnek, a váltókban mindenképpen, de egyéni számokban is.
1: Ugye olyan 4x100 és 4x400-as vegyes váltóban indulunk, igen.
0: Igen. És izgalmas lesz. Szerintem az, hogyha a világsztárokat motiválja a nagyobb pénzdíj és a jó show körülöttük, akkor a magyarokat ez még inkább motiválni fogja. Nem a pénzdíjról beszélek, hanem a hazai közönség szeretete, az, hogy rájuk egy picivel talán több figyelem irányul, mint a nemzetközi atlétákra, már azért, mert itthon vannak, úgyhogy én azt remélem, hogy jó eredményeket látunk tőlük.
1: Ugye hát a legjobb eredményre egyértelműen Halász Bencének van esélye, tehát ezután az Európa-bajnoki dobás után, ami fantasztikus volt, én láttam élőben, és aki látta, az emlékszik rá. Tehát, hogy egyébként nagyon jó nézni egy versenyzőt, amikor tudja, hát ő jobban tudja, mint mi, hogy ez jól sikerült, és a Bencén látszott az első pillanat, hogy na, ez jól indult el. Reméljük, itt is jól fog elindulni ez a kalapács.
0: Reméljük, igen. Igen, hát az Európa-bajnoki győzelme az legendás volt tényleg. Olyan magasságokba jutotta, amibe nem gondoltuk korábban, hogy elérhet, vagy én legalábbis nem gondoltam, és itt elnézést kell tőle kérjek, de azért 84 méteres dobással szerintem minden világversenyt mostanában meg lehet nyerni.
1: Furcsa ezt, hogy egyébként ezt nem te vagy az első, aki mondja, hogy nem gondolták volna, hogy Bence ekkora dobásra képes. De közben az edzői stáb állítólag azt mondja neki egy éve, hogy benne van ez a dobás.
0: Igen, mert Németh Zsoltal az edzővel én is szoktam beszélgetni, nem csak erről. És már ők egy nagyon jó eredményt vártak az előző világbajnokságon is. Egy évet csúszott, az se baj, ha ezt a formáját még két évig tartja.
1: Igen, egy két évet még csúszta. Igen, a 85.
0: És vagy, hát, ha megfejlődne, akkor ez meg pláne fantasztikus.
1: Jó. Lenne. Egy utolsó felvetés, vagy megközelítés. Mondtad, hogy a gyerekek ugye a Honvédban nagyon megszaporodtak, nagyon sokan akarnak atlétizálni. Mekkora felelősséget jelent mindaz, ami történik a magyar atlétikában, például a TFN, az egyetemen. Tehát, hogy mennyivel tudsz nagyobb súllyal oktatni, mennyivel fontosabb az, hogy jó edzők jöjjenek ki, hogy a magyar atlétikának minden egyes eresztéke stabil legyen?
0: Hát két részre bontanám. Az egyik rész az, hogy ugye van egy testnevelő tanár oktatás, testnevelő tanár képzés. Ott az atlétikának mindig nagy hangsúlyt kell kapnia, mert ez egy alapsportág. Tehát az, hogy valaki tudjon ugrani, dobni, futni, az alap egy testnevelés órán. Erre való oktatást tett, de ez régen is így volt, ebben szerintem nagy változást nem kell eszközölni. Itt igazából, ahol nekünk nagyobb felelősségünk van szerintem, mint atlétika tanszéknek, az edzőképzés. Az edzőképzést kell egy picit úgy megreformálni, hogy mindig ugye ez egy nagyon dinamikusan fejlődő tudományág, ha lehet mondani, az edzősködés. Mindig jön valami új, mindig kitalálnak valami újat. Ezt meg kell vizsgálni, hogy most ez azért működött-e, mert tényleg jó, amit csinálnak, vagy csak azért működött, mert nagyon tehetséges, akivel csinálták, de ugye ez mindig egy reflexiónak kell lenni minden egyes évben, minden egyes edzőnél a saját munkájával kapcsolatban, és ha ezt a folyamatos oda-vissza játékot át tudjuk adni a következő edzőgenerációnak, akkor szerintem egy még sikeresebb edzőgenerációt tudunk kinevelni.
1: Azért voltak és vannak nagy magyar edzők, például Iglói Mihályt említhetjük, aki azért a futást megreformálta ezzel a fartek edzéssel, de van több ilyen? Tehát te tudnál mondani több ilyet, aki valahogy elkezdett egy olyan módszerrel dolgozni, ami megváltoztatta a sport, a világ sportjának a menetét?
0: Hát előbb beszéltünk ugye a Németh Pál
1: dobó. Így van.
0: A dobó eséről. Németh Pali Bá volt az, aki nem változtatott annyi sok minden, de az a konzisztencia, az a munkába való hit, amivel ő hozzáállt, az egyedüli volt a világon, és meg is lettek az eredmények. Az, hogy Németh Zsolt ezt továbbfejlesztette, és azoknál az eredményeknél is már jobb bakat tudnak elérni, az csak egy természetes fejlődése, ugye mindig az ember a másik vállánál van messzebbre lát. Ugyanezt történt ott is.
1: Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát jó atlétikai világdöntő nézést kívánok a következő napokra. Azért ez nem egy olyan rossz program.
0: Nem bizony, főleg úgy, hogy a kommentátorállásban leszek, mint szakkommentátor.
1: Na, ezt nem is tudtam. Igen, na, gratulálok. Igen. Akkor hallom, hogy majd mit mondasz egyébként élőben.
0: Remélem, hogy hozzá tudok tenni az élményhez.
1: Biztos vagyok benne. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A kedves hallgatóknak és a nézőknek pedig köszönjük a figyelmet. Ez volt az Összjáték. Zsivoszki Attila, világbajnoki bronzérmes atléta, a TF oktatója volt a vendégem. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva is várom önöket. Mezei Dániel vagyok.
2: A műsort támogatta a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Az Egyesült Államokat ért 25 évvel ezelőtti terror támadásra emlékeznek világszerte. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az Amerikai Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terror támadása 25 éve, 2001. szeptember 11-én történt. Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merénylet-sorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállító repülőt a Világkereskedelmi Központ IKEA tornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Pentagonra zuhant, egy negyedik jármű Pennsylvániában csapódott a földbe. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól. Palóc Andrea, az ellenzéki párt képviselője szerint a kabinet a hét elején döntést ígért, de eddig nem tett semmit, miközben a dízelára 700, a benziné 626 forintra emelkedett. A Fidesz a korábbi védett ár visszaállítását javasolja. Magyar Péter szerint a védett ár visszaállítása áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A kormány ehelyett célzott támogatást tervez a dízelautók tulajdonosainak. A kormány az örökölt, kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekszik, hogy egyre több forrás álljon rendelkezésre a kutatás fejlesztésre, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a cél, hogy a GDP 1,3%-áról a ciklus végére 2%-ra emeljék az összeget, így közelítsenek a 2,2%-os uniós átlaghoz. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
4: Tiszta Menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
5: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Pacsi Kutya Menhely Alapítvány, Hajdúböszörmény. A Pacsi Kutya Menhely Alapítvány állatotthona 2012-ben nyitotta meg kapuit. Fő céljuk a beteg, sérült és kóborállatok elhelyezése, gyógykezelése, rehabilitációja és szocializációja, vagy a megfelelő gazdi megtalálása számukra. Az alapítvány a Hajdúböszörmény önkormányzatával kötött megállapodás alapján a város ebrendészeti feladataiban is részt vesz. A menhely területén állatorvosi rendelő is működik, így a bekerülő állatok helyben is részesülhetnek állatorvosi ellátásban. Az örökbefogadásnál személyes találkozást és több alkalommal történő látogatást kérnek, a végleges örökbefogadást pedig szerződéshez kötik.
2: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Tehetség útja következő adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és az elmúlt hetekben a Művészetek Völgyéből szolgáltattuk az adásokat, beszélgetéseket, ugye Róna Jegon kollégám folytatott ott nagyon sok valóban hasznos és valóban érdekes beszélgetést, és kifejezetten örülünk, hogy ezt a hallgatóink számára is el tudtuk hozni, még akkor is, hogyha ez a távolban történt, viszont így minél több emberhez juthatott el. A mai adás viszont kicsit a kutatókat fogja a fókuszba helyezni, de hogy vajon hogyan és miért, ez a következő percekben ki fog derülni. Két vendéggel érkeztünk az adásba, és azért mondtam, hogy az adásba és nem a stúdióba, mert az adás első felében egy vendégünk van itt személyesen, akit ez ezúttal köszöntök Kiskollár Andreát, a Kutatódiákokért Alapítvány koordinátorát, üdvözlöm.
7: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a stúdióban.
6: És hát ahogy említettem, ugye két vendéggel érkezünk az adásba, és ezt mondtam azért, mert bár stúdióban nem tartózkodik itt a másik vendégünk, de a technika milyen jó, hogy ilyen csodákra képes. Telefonvonalon keresztül kapcsoljuk dr. Lenti Katalint, a Kutatódiákokért Alapítvány igazgatóját, kurátorát és a Semmelweis Egyetem oktatóját. Üdvözöljük itt a vonal túloldalán, Katalin.
8: Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk.
6: Hát én pedig kifejezetten örülök, mert azt hiszem, hogy az önök témája kapcsán nagyon sok hasznos információt tudunk majd ebben a műsorban szolgáltatni. Abban a műsorban, ahol egyébként a tehetség az egy alapvető fogalom, és az is, hogy a fiatalok hogyan tudnak fejlődni, és milyen lehetőségek közül tudnak válogatni. És hát akkor kezdjük is ott, hogy ugye a felkonferálásomból kiderült, hogy a Kutatódiákokért Alapítvány. Talán tegyük is tisztába azt, hogy ez a Kutatódiák Kokért, ennek a története honnan eredezik, és amikor mondjuk azt mondjuk, hogy kutdiák, akkor miről is beszélünk? Andrea, önhöz fordulok először.
7: Hát nagyon köszönöm a kérdést. A Kutatódiákok Mozgalma egy 30 éves szervezet, az egyik legnagyobb kutatódiákokkal foglalkozó szervezet Magyarországon. Csermely Péter professzor alapította ezt a szervezetet. Egészen egyszerűen azért, mert 30 évvel ezelőtt is már megvolt a lehetősége az egyetemistáknak, tehát az idősebb korosztálynak arra, hogy bekapcsolódjanak magas szintű kutatásokba, és Csermely professzornak az volt az alapgondolata, hogy már a középiskolásokat is bekapcsolja ebbe a világba, tehát hogy megteremtse azt a lehetőséget, hogy a középiskolások és akár már az általános iskolások magas szintű kutatásokat tudjanak végezni, eljussanak kutatóhelyekre, egyetemi mentorokat kapjanak. Tehát 30 évvel ezelőtt az ide jubilálunk, 30 évvel ezelőtt alakult ez a szervezet, és már egy egészen hatalmas kárpát-medencei szervezetté nőtte ki magát. Hát körülbelül olyan, hát közel 8000 tagja van a mi szervezetünknek, és azért mondtam félve ezt a 8000 szót, mert nyilván 30, most már az internet és az online világban, hogy ez úgy működik, hogy a számítógép és az internet segítségével beregisztrálnak hozzánk azok a diákok, vagy azok a mentorok, akik tagjai szeretnének lenni a mi közösségünknek, de 30 évvel ezelőtt ez nyilván nem így történt, és most az online rendszerünkben van közel 8000 regisztrált fő, de egyébként az archívumunkban hát ennél is sokkal több papír alapú beregisztrált mentor, öregdiák és hát akkori kut diák van, tehát hogy én azt mondom, hogy ilyen 15000-20000 fő az, aki a 30 évünk alatt kapcsolódott valamilyen szinten a mi szervezetünkhöz. És hogy kikből áll ez a mozgalom, ugye ez is a bemutatkozáshoz tartozik. Hát elsősorban diákokból áll, ugye azokból a diákokból, akik most a napjainkban aktívak, tehát aktív kutatással foglalkozó diákok. Aztán vannak azok a diákok, akik már hát öreg diáknak hívjuk őket, tehát öreg diákok, akik nyilván a koruknál fogva már kiesnek ebből az aktív státuszból. Vannak az alumniink, akiknek a számát minél-minél jobban szeretnénk növelni, és vannak a mentoraink, vannak a felkészítő tanáraink. És hát az előbb már elmondtam, hogy ez egy kárpát-medencei szervezet, tehát nagyon odafigyelünk arra, hogy a határon túli magyar közösségeket is megmozdítsuk, tehát a határon túlról, Vajdaságból, Erdélyből, Felvidékről is vannak tagjai a szervezetünknek.
6: Hát azt gondolom, hogy amikor most a következő kérdésemmel Katalinhoz fordulok, akkor talán nem ok, és hogy is mondjam, ok nélkül teszem föl a kérdést, hogy azért amikor valaki a pályafutása során, mint Katalin is olyan szakmai múlttal rendelkezik, amilyennel, akkor azért amikor egy ilyen programhoz elszegődik, és azt mondja, hogy akkor az igazgatója, a kurátora lesz, akkor nagyon fontos neki az, hogy pontosan lássa, hogy mivel fognak foglalkozni. Ön hogyan látja, mi a sikeres tehetséggondozás alapja?
8: Talán az első és legfontosabb, hogy ne úgy gondoljunk a tehetségekre, mint valamire, ami vagy ott van a gyerekben, vagy nincs. A korszerű tehetségmodellek, és nem fogok belemenni ennek az elméletébe természetesen, de azt mutatják, hogy egy kiemelkedő teljesítményhez önmagában nem elegendő a magas intelligencia, kellene persze képességekkel, hozzá kreativitás, motiváció, feladat elköteleződés, kitartás, és nagyon-nagyon sok számít a környezeten, környezet is nagyon-nagyon fontos. Mi ezért nem egyszerűen tehetségeket akarunk kiválasztani, hanem egy olyan környezetet próbálunk teremteni, amelyben a potenciál kibontakozhat. Ehhez persze kell egy nagyon jó mentor, valódi kihívás kell, szabadság, szakmai visszajelzés, és én nagyon fontosnak gondolom a támogató kortárs közösséget. És kell valami, amiről szerintem keveset beszélünk, mert hogy meg kell tanítani a fiatalokat a kudarcot vallani. A kutatásban ugyanis nagyon sokszor nem sikerül valami. Nem az a jó kutató, akinek minden elsőre sikerül, hanem az, aki egy negatív eredmény után azt kérdezi, hogy miért. A tehetséggondozás nem annak az eldöntése, hogy ki tehetséges, hanem annak a megteremtése, hogy a benne lévő lehetőség az kibontakozhasson. És ez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik az is, hogy egy jó mentor nem kisebb feladatokat ad egy diáknak, hanem talán úgy lehet megfogalmazni, hogy akkora felelősséget, amibe bele tud nőni. Igazából talán nincsen olyan, hogy jó mentor, tehát olyan mentor van, aki egy adott kuddiáknak a megfelelő mentor, aki kompatibilis azzal, amire a tehetségígéret kibontakoztatásához szükség van.
6: Ön hogyan? Igen, elnézést, figyelek.
8: A mentor feladata az, hogy észrevegye a diákot, a szükségleteit, és ezt úgy tudja biztosítani a diáknak, ahogy az természetesen jön. Mert hogy átlagos ember nincs, mindenkinek vannak attribútumai, amiben átlag feletti, vannak olyanok, amik átlag alattiak, és az átlagtól való eltérést, amit egyébként hibajelnek hívnak, ez a hibajel talán a tehetségígéretekben sokkal nagyobb, mint egy átlagosnak tekinthető gyereknél, és a jó mentor meglátja ezeket a negatív hibajeleket, és úgy próbálja támogatni a diákot, hogy a gyengeségei ne szabjanak határt az erősségeinek. És talán ez a mentor-tehetség együttműködés, talán ez a másságnak a másképp kezelése az, ami a sikeres tehetséggondozás alapja szerintem.
6: Amikor szülőkkel beszélgetek, vagy pedig pedagógusokkal, akkor gyakran hallom én is azt tőlük, hogy a jó tanulási képesség, vagy a magas IQ nem feltétlenül determinálja a diákot arra, hogy ő kutatói attitűddel van ellátva. Ön hogyan látja ezt, Katalin? Mi az a plusz, amitől mondjuk egy diák ilyen igazi kutatói attitűddel rendelkezhet?
8: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez egy nagyon-nagyon fontos problémakörre tapint. A jó tanuló az nagyon jól tud válaszolni egy kérdésre, a jó kutató viszont sokszor abban jó, hogy észreveszi azt a kérdést, amit még senki nem tett fel. A kutatói attitűdnek szerintem része a kíváncsiság, a kritikai gondolkodás, a kreativitás, a kételkedés, a kitartás, és még tudnám sorolni, és el tudja viselni a bizonytalanságot. A kutatásban nincs minden feladat végén megoldó kulcs, mint általában egy tesztbank végén. Előfordul, hogy hónapok munkája után kiderül, hogy a hipotézisünk nem igaz, és akkor nem azt mondjuk, hogy rosszul oldottuk meg a feladatot, hanem azt kérdezzük, hogy mit tanulhatunk kutatóként belőle. Ez egy teljesen másféle gondolkodást igényel, és éppen ezért nem lehet a kutatói tehetséget egyszerűen egy IQ-teszttel megmérni. Szükséges persze a kvalifikált elmeszélyen, sokat segít, hogyha valakinek az intellektusa az átlagos vagy átlagon feletti, de önmagában nem tesz valaki kreatív, kitartó, kíváncsi kutatóvá az, hogyha magas az intellektusa. A jó tanuló igazándiból talán ott lehet megfogni a különbséget, hogy egy jó tanuló sokszor tudja a helyes választ, és a jó kutató pedig észreveszi a jó kérdést.
6: Hogyha azt nézzük, hogy az iskolai oktatás és mondjuk az igazi kutatói attitűdre hangolt oktatást veszük alapul, akkor mik azok az eltérések, vagy pedig kiegészítések, ami alapján ez a kettő egymást ki tudja egészíteni?
8: Nagyon jó a szóhasználat, mert hogy tényleg azt gondolom, hogy a kutdiák, vagy a kutatás az nem az iskola alternatívája, hanem kiegészítője. Ugye az iskolának az alapvető feladata, hogy tudást adjon át, amit az emberiség már felhalmozott. A kutatás viszont ott kezdődik, ahol ez a tudás, ez a felhalmozott tudás véget ér. Tehát itt a fiatal sokkal inkább kap egy nagyobb önállóságot, valódi problémával tud foglalkozni, szakirodalmat olvas, adatokat gyűjt, kísérletezik, vagy mondjuk forrásokat elemez, és ezen az úton nagyon gyakran hibázik, rá van kényszerítve az újra tervezésre, utána pedig arra, hogy az eredményeit mondjuk szakértők előtt bemutassa, megvédje, megfelelő vitakészség alakuljon ki. És ez egy teljesen másféle felkészülés, teljesen másféle képességfejlődést igényel mind a gyerektől, mind pedig a kutatási létformától.
6: Hát akkor, ahogy megbeszéltük, ez kiegészítő történet, de közben meg nagyon fontos eleme, hogy gondolkodó új generáció nőjön ki, akik főleg itt a technológiai boom mellett pont azt a plusz teszik hozzá bármihez, amit csak az emberek tudnak. Andreához fordulok, hogy tulajdonképpen amikor arról beszélünk, hogy mentorhálózat, akkor hogyan képzeljük el, mert az a tapasztalatom, hogy mindig addig idegenkednek bármitől az élet bármely területén az ember, amik nem is értik, hogy az pontosan hogy működik. Hogy tudjuk megfoghatóvá tenni a kutdiákok mentorhálózata, az hogy működik?
7: A mentorhálózatunk is most egy online felületen keresztül működik, ezt azért hangsúlyozom, hogy most már, mert ugye régen nem így működött. De hogy ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, tehát kétféle lehetőség van arra, hogy valaki mentorként regisztráljon hozzánk, vagy a másik lehetőség az, hogy valaki mentort keres magának. Most próbáljuk meg akkor a diákok oldaláról megközelíteni ezt a kérdést. Tehát én mondjuk egy érdeklődő fiatal középiskolás diák vagyok, és azon túl, ami a tankönyvben le van írva, megfejtett eredmények, hogy így mondjam, tehát hogy leírt válaszok, azon túl nekem még vannak kérdéseim. Nem tudom azt, hogy igazából mi ez a kérdés, azt tudom, hogy engem mondjuk a tengerbiológia érdekel, de nem tudnék konkrét kérdést feltenni, akkor ellátogat a mi oldalunkra. Van egy jól működő kereső felülete ennek az online rendszernek, ahova beíratok kulcsszavakat, témákat, tengerbiológia, ráják, halak, nem tudom, bármi ilyesmi, és ki fog adni néhány mentor nevet. Olyan mentorokat, akik vagy ehhez kapcsolódó tanszéken dolgoznak, vagy ehhez kapcsolódó témáik vannak, vagy olyan kutató csoportokat visznek, akik mondjuk a tengerbiológiával foglalkoznak, és felveszi velük a kapcsolatot. Azért tartom nagyon fontosnak azt, hogy a diák önállóan veszi fel a kapcsolatot a mentorral, nyilván a mi általunk megadott elérhetőségeken, vagy itt az online felületen megadott elérhetőségeken keresztül, mert hogy már ez is egy nagyon fontos lépés az én saját gondolataim, a saját terveim, a saját utamnak a megvalósításához. És akkor kialakul valamiféle kommunikáció. Természetesen ezt a kapcsolatfelvételt mi megpróbáljuk segíteni. Tehát vannak olyan alkalmak, ahol segítünk megírni azt az első levelet, amit én középiskolás, vagy akár már általános iskolás diákként, érdeklődő diákként meg tudok fogalmazni a mentor felé. Kialakul egy kapcsolat, felveszik, hát nyilván most már ebben az online világban általában e-mailben a kapcsolatot, eljutnak akár a személyes találkozásig, és akkor a mentor segít megtalálni azt a kérdést, amit talán még a diák sem tudott. Ami még nagyon fontos, és a Kata is részben említette ezt, hogy ugye itt az is nagyon fontos a diák kutatásban, hogy itt saját felelősséget kapnak a diákok abban, hogy egy kérdésre válaszokat találjanak. Tehát a mentor az nem megmondja a válaszokat, nem válaszokat ad a feltett kérdésekre, hanem inkább megmutatja azt az utat, amin keresztül eljutunk a saját válaszainkig. És én szerintem itt van az, amikor valaki, tehát itt fordul át az agyakban az, hogy valaki tényleg kutatással szeretne foglalkozni. foglalkozni, hogy én a saját válaszaimat szeretném keresni, nem pedig a tankönyvi válaszokat. A másik út, ahogy ebbe a mentorhálózatot működtetjük, vagy ahogy be lehet kerülni, hogy vannak olyan, hála az égnek, vannak olyan nagyon lelkes mentorok, felkészítő tanárok, akik önmaguktól beregisztrálnak hozzánk. Tehát, hogy mondjuk végeznek egy kutatást az egyetemen, a kutatólaborban, a kutatóintézetekben, és azt gondolják, hogy ezek azok a témák, azok a területek, amikhez szívesen kapcsolnának mondjuk fiatalabb diákokat, szívesen megmutatnák nekik ezt az életet, ők saját maguk beregisztrálják, és akkor ezeket már az aktív diákok ugye tudják keresni ezen az online felületen keresztül. Ami még mindenképpen nagyon fontos, és hogy így a tudomány meg a kutatás egy kicsit az a sztereotípia, hogy ez csak így az élettudományi területeken működik, de hogy nálunk azért a tudományok minden területe érintett, ezt szeretném hangsúlyozni, úgy a műszaki tudományok, a társadalomtudományok, a humán tudományok, tehát nem csak az élet és környezet tudománnyal foglalkozó területek.
6: Katalin, ön azért oktatóként rendszeresen találkozik és gyűjt tapasztalatot az egyetemek padjai között. Mit lát, mit tapasztal egyébként? Hogyan alakul ki egy ilyen jó mentor-kutató kapcsolat? Hiszen sokszor szeretjük azt mondani a fiatalokra, hogy félnek először, nem annyira bátrak, hogy előálljanak a kérdéseikkel, vagy kitalálják, hogy ők mit szeretnének. Ugyanakkor azt is szokták mondani, hogy akinek az egyik oktatóval nem sikerült, lehet, hogy a másikkal igen. Min múlik ez a jó kapcsolat ön szerint, Katalin?
8: Ugye, ahogy az előbb említettem, szerintem a jó mentor-mentorált kapcsolat az ott kezdődik, hogy a mentor nem biztos, hogy jó, ahogy említette az egyik mentor az egyik diáknak, és ugyanúgy jó lesz a másiknak, hiszen ezek a hibajelek, amit az előbb említettem, ez pozitív-negatív irányba kiterjed, és a mentor akkor passzol össze jól a diákkal, hogyha ezt rá tud fókuszálni, felismeri azt, hogy a diáknak hol vannak ezek a különböző területeken a negatív hibajelei, és ezeket tudja kompenzálni, vagy tud olyan körülményeket teremteni, ahol ez nem hátrány, nem visszahúzó erő, hanem lehetőség arra, hogy a pozitív hibajel kibontakoztatásában a tehetség meg tudjon nyilvánulni, és ki tudjon teljesedni. Tehát igazándiból a jó mentor akkor jó mentor, hogyha tud kompenzálni, tud hátrányt kompenzálni a mentoráltnál, és ezt úgy teszi, hogy közben a pozitív hibajel lehetőségét azt nem csökkenti, hanem kiterjeszti és kibontakoztatja.
6: Mi a tapasztalata, mennyire mondható az, hogy a kutatási kedv az ugyanúgy ott van napjaink fiataljaiban is, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt?
8: A kutatási kezdben szerintem nincs különbség, ugyanúgy csillognak a szemek, és nem, tényleg nem az intellektus az, ami meghatároz, hanem az, hogy mennyire vagyok elkötelezett, mennyire vagyok kitartó, mennyire vagyok érdeklődő, és a mentorok alapvetően ezeket a szemcsillanásokat látják. Én magam is erre szoktam a kollégáimat sarkalni, hogy akkor, amikor előadáson egy-egy csillogó szemet lát, akkor azonnal a szünetbe hívja félre, beszélgessen, kávézzanak és hívja meg a TDK-ba. A Semmelweis Egyetem egészségtudományi karának TDT elnökeként és tehetségtanács elnökeként de rendszeresen tartunk mentor-támogató programokat, ahol tényleg azt látjuk, hogy a felsőoktatás és a középfokú oktatásban a mentor-mentoráti kapcsolatban abszolút nincsen különbség, ugyanúgy a csillogó szemet keressük, mert és nem a magasíput, mert a csillogó szem az áloga annak, hogy végigmegy azon az úton, amiből a gondolkodás változás, a lehetőségek megtalálása és a megfelelő kérdések feltétele biztosított lesz.
6: Remélem, minél több csillogó szemekkel fognak tudni találkozni. Az adásunk első felét viszont zárnom kell, de nagyon örültem, hogy Katalinnal is tudtunk több szót is váltani, és hát remélem, hogy még lesz alkalmunk, mert szerintem nagyon sok izgalmas kérdés még nyitott maradt, de akkor most elengedem a vonal túloldalán dr. Lenti Katalint, a Kutatódiákokért Alapítvány igazgatóját, kurátorát és a Semmelweis Egyetem oktatóját. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, Katalin.
8: Köszönöm szépen a lehetőséget, és további jó beszélgetést kívánok.
6: Köszönjük, és hát mi itt maradunk a stúdióba Andreával, és az adás második felében érkezik még egy vendégünk, viszont ez a vendégünk személyesen fog hamarosan helyet foglalni itt a stúdióba, úgyhogy pár perc és folytatjuk.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: hallgat!
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a tehetség útja adását.
2: Folytatódik a műsorunk, és ugye azt is említettem az előző rész blokk végén, hogy vendégcsere lesz, de ugye nem teljesen vizuálisan lehet ezt lekövetni, hiszen a vonal túloldalán Katalintól elköszöntünk, viszont személyesen érkezett ide az a vendég, akivel folytatjuk karöltve a beszélgetést. A téma ugyanaz, de hát még oly sok kérdés maradt válaszok nélkül, úgyhogy ebben szeretnénk segíteni adásunk második felében, hogy ezekre keressük majd a válaszokat a vendégeinktől. No, de ki csatlakozott Andrea mellé? Gólián Viktória, diák kutató, aki jelenleg a Kutatódiákok Országos Szövetségének ügyvezető elnöke. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Hát azt hiszem, hogy a mosoly az arcán azt mutatja, hogy abszolút ez egy olyan téma és terület, ami önnek is abszolút szimpatikus, és még mielőtt Andreához intézném a további kérdéseket, mindenképpen szerintem ilyenkor az az elsődleges kérdés, hogy hát először is a vendég meséljen magáról, hogy hogyan is került ide, például amikor azt mondom, hogy a Kutatódiákok Országos Szövetségének ügyvezető elnöke, hát valahogy először is a kutdiákok közé került.
3: Így van, 2023-ban jelentkeztem először a Kutatódiákok Országos Szövetségének, vagyis hát így a kutdiák mozgalomba, és akkor így úgy éreztem, hogy valamit szeretnék csinálni. Gyerekkorom óta a népi világ, a néptánc, ez így az életem része, és nagyon-nagyon szorosan kötődöm ehhez. Egy kisvárosból, Komádiból jövök, és a településnek van egy jellegzetes és egyedi fehér, illetve vászonhímzése, amivel először 7. osztályosként foglalkoztam egy pályázat keretében. Majd az iskolában is volt egy ilyen házi konferencia, ahol már egy kicsit többet kutattam, és egy kicsit többet foglalkoztam ezzel, és ott találkoztam először a mentortanárommal, aki felvetette, hogy nekem is jó lehetne ez a verseny, és hogy érdemes lenne megpróbálni, és akkor így ugrottam fejest ebbe, és így kezdtem el jobban foglalkozni a témával. Először azt próbáltam megfejteni, hogy hogyan lehetne napjainkban is ezt a hímzést átültetni, akár ruhaviseletre, akár a mindennapokba, hogy ez ne vesszen el. Utána pedig egy ilyen érdekes fordulat jött, mert a múzeumi kutatás során találtam egy leletet, ami a déd nagypapám testvérének a nevével volt ellátva. Innen jött a motiváció, hogy folytassam, és akkor egészen a 16. századig visszamenőleg kezdtem el foglalkozni a motivum elemzésével, és így ennek a fejlődésével.
2: Beszéltünk arról az adás első felében, hogy a kutatás az egy olyan plusz skill, most angol szót használok, képesség, ami nem azon múlik, hogy kinek mekkora az IQ-ja, vagy mennyire kitűnő tanuló, hanem ez egy plusz attitűd. És amikor én visszagondolok a diák éveimre, akkor azt érzékelem, hogy én egészen fiatalon a kutatást azt olyan misztikusnak gondoltam, és azt gondoltam, hogy az valami olyan száraz dolog, amit nehéz élvezni, és én szeretem, ha ebbe az adásba a tabukat is döngetjük, hogy amikor ön fiatalként arra az elhivatottságra jutott, hogy kutat, akkor mi volt a tapasztalat? Valóban annyira száraznak tűnik, vagy pont nem? Hogyha az embert valami érdekli, akkor mégis még.
3: Igen, ez, hogy ez egy ilyen személyes érintettség is nálam, így nagyon könnyű volt bekapcsolódni ebbe, és átfordítani ezt, hogy akkor ez most nem megismerek valamit, hanem én kutatok, én teszek fel kérdéseket. Ez egy hatalmas szabadság, ugyanakkor nagyon nagy felelősségnek is érzem, mert hogyha nem jó kérdést tett fel az ember, akkor zsákutcába jutott, vagy nem azt az eredményt kapta, amerre van egy elképzelés, hogy én merre szeretném elvinni a kutatásomat, és mi az, amit ott beszeretnék majd mutatni a professzoroknak és a szakmai zsűrinek.
2: Andreához fordulok, ugye itt hallhattuk, hogy nagyon nem száraz ez a kutatás, sőt, nagyon izgalmas tud lenni, de hogyan változott a kutatási attitűd fejlesztésének a gyakorlata, mert szerintem azért ez az elmúlt évtizedekben is hihetetlen fejlődésen esett.
0: Abszolút, és azt gondolom, hogy az alap kiindulási helyzet az megvan, és akkor hadd kapcsolódjak egy kicsit az előző blogban igazgatóasszonyhoz, hogy minden a csillogó szemmel indul, és azt hiszem, így hogy van. Viki az egy nagyon jó példa erre, hogy ilyen csillogó szemek vannak nálunk ebben a mozgalomban, de azt hiszem, hogy az alap, az talán egyáltalán nem változott a 30 év alatt, tehát hogy meg már az előtte lévő években sem. Tehát kell, hogy legyen egy fiatal, aki valódi kérdéseket feltesz, kell venni egy valódi mentor, és a fiatalnak valódi felelősségeket kell vállalnia. Azt feltesz, kell venni egy valódi mentor, és a fiatalnak valódi

0: válaszokat előszedni. Ugye most mi van? Most fél perc alatt irtózatos mennyiségű információt kapunk, és most azt kell megtanulni, hogy hogy tudjuk ebből a rengeteg információból kiválasztani azt az információt, ami jó, ami nekünk biztonságos, ami megvan alapozva, aminek olyan irodalmi háttere van, hogy nem véleményt kapunk csak valamiről, hanem bizonyítékot. És azt hiszem, hogy most vagyunk abban a korban, hogy így fogalmazzak nem túl szépen, hogy most bizonytalannak kell lennünk ezekben az információkban. Tehát, hogy most ez a legnagyobb tapasztalás, hogy ki kell választanunk az információ tömegből azt, ami nekünk jó információ, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami fontos, és hogy nem szabad soha egyszerre elfogadni ezeket. Persze lehet fejleszteni ezt a kutatói attitűdöt, tehát most már tudunk akár online tréningeket szervezni, hogy kell megírni mondjuk egy jó absztraktot, hogy kell mondjuk egy jó prezentációt készíteni. Ugye most a legnagyobb versenyünk, ez a Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei konferenciásorozat 27 éve. Több száz diák indul ezen a versenyen Magyarországról, határon túli területekről. Ennek az egésznek az a lényege ennek a versenynek, hogy a saját kutatási eredményeiket, illetve most már néhány éve a Covid óta a kutatási terveiket szakmai zsűri előtt prezentációs segítségével mutassák be a diákok. Tehát eljutottunk oda, hogy ki kell állni egy szakmai bizottság elé, és akár általános iskolás diákként, akár középiskolás éveink elején az egyetemi tanárokból, professzorokból, középiskolai tanárokból álló zsűri előtt meg kell védeni azokat az állításokat. Ugye nekünk, ezeknek a diákoknak, úgy mondom, hogy nekünk olyan kérdéseink vannak, amiket eddig még nem tett fel senki. Tehát kvázi a saját igazunkat kell bebizonyítani a szakmai emberek előtt, és én azt gondolom, hogy ez egy diáknak, ez egy hatalmas visszajelzés, hogy a tudományos életnek, a szakmáknak a legkiemelkedőbb szereplői előtt ő középiskolás diákként egy saját igazat, egy saját eredményt mutathat be. Úgyhogy igen, azt gondolom, ez
1: nagyon pozitív élmény, és azt gondolom, hogy egy diák fejlődésében egy hatalmas lehetőség és mérföldkő lehet, hogy aztán később is hogyan tudja ezt kamatoztatni. Viszont azért ne felejtsük el, hogy mindennek van árnyoldala, úgyhogy most Viktóriához fordulok, hogy tulajdonképpen az előző percekben már beszéltünk róla Katalinnal is, hogy arról is nagyon fontos beszélni, hogy néha vannak zsákutcák, néha vannak falak, és valójában ezek a kutatások tulajdonképpen nem is lehetnek úgy, hogy nem érkezik néha falhoz a kisdiák vagy nagydiák. Hogyan lehet ezeken túljutni? Hogy lehet ezt úgy megélni, hogy az embernek ne az élete kedve menjen el, vagy a kutatási kedve, hanem azt mondja, hogy jó, ez egy megoldandó feladat, én ezt imádom, essünk neki.
2: Kell ehhez a hozzáállás, meg nyilván az elhivatottság, az elkötelezettség és a témának a minden oldalról az imádata, az, hogy lássa a célt valaki, szerintem ez nagyon-nagyon fontos ahhoz, de nem szabad feladni, mert vagy akár akkor el kell indulni új úton, hogyha egy falhoz ütköztem, megnézem, hogy mi az a fal, aztán végigmegyek annak a falnak a mentén, hogy van-e rajta esetleg egy ajtó, vagy egy létre, ahol át tudok mászni ezen a falon, úgyhogy ehhez mindenképp kitartás kell szerintem, ez a legfontosabb, meg tényleg a szenvedély, hogy ezt valaki szeretetből csinálja, és ne azért, mert azt mondta neki valaki, hogy hát figyelj, ezt a kérdéskörbe kellene járni, hanem tényleg az, hogy ezt ő akarja. Úgyhogy ez a legfontosabb szerintem.
1: Nem szabad feladni.
2: Nem, sosem.
1: Igen, Andrea?
0: Bocsánat, csak egy kicsit Vikihez kapcsolódnék, és itt megint behoznám a mentorokat egy pillanatra, hogy én azt gondolom, hogy pont itt a falaknál van a legnagyobb szükség arra, amiről már így az első blogban is beszéltünk, hogy egy olyan bizalmi, egy olyan nem jó szó, de olyan baráti kapcsolat legyen a mentor és a mentoráltja között, hogy pont ezeknél a falaknál segítsék túl a diákokat. És az is nagyon fontos szerintem, így visszatérve egy kicsit erre, hogy vannak kudarcok, hogy nem minden esetben lesznek ezekből a diákokból kutató professzorok, vagy nem tudom, nemzetközileg elismert tehetségek. De ami szerintem nekünk nagyon fontos,

0: fontos, és nagyon nagy értéke ennek a mozgalomnak, az több dolog is. Az egyik dolog például az, hogy egy olyan közösségbe tud bekerülni, ahol ez a másság, hogy őt valami más érdekel, mint ami a tankönyvekben van, találkozik olyan diákokkal, akik hasonszőrűek, tehát eljön ebbe a közösségbe, és nem érzi egyedül magát, hanem úgy érzi, hogy vannak mások is, akik ugyanúgy gondolkoznak, mint ők. Úgyhogy szerintem ez például egy kiemelten fontos. Az is nagyon fontos, hogy nem kutató professzorokat nevelünk, vagy nem lesz mindenkiből az. Viszont ha megtanulják már nálunk, a mi programjainkon, a mi bemutatkozási lehetőségeinken keresztül azt, hogy kritikusan tudnak gondolkozni, hogy elindul egy ilyen kutatói gondolkozásuk, az az életük bármelyik területén innentől kezdve már nagyon hasznos lesz.
1: Ez abszolút igaz, de így innen eszembe is jutott, hogy vajon vannak-e olyan sikeres sztorik, amikre kifejezetten büszkék.
0: Nagyon féltem ettől a kérdéstől, mert rengeteg van, és közben egyet sem tudok kiemelni. Rengeteg történetünk van, tehát vannak olyan 20-as éveik elején járó, van olyan 20-as éveik elején járó kuddiák, aki a CERN-ben már 20-es évei elején csoportvezetőként dolgozott, most egy nagy amerikai egyetem kutatócsoportját vezeti, rengetegen dolgoznak, kutatásokat vezetnek az Egyesült Királyságban, Cambridge-ben, az Imperial College-ban, nagyon-nagyon sok mindenkit tudnék említeni, a kvázi feltalálónak hívom őket, akik valamilyen műszaki területen hoznak létre dolgokat, mondjuk az önműködő melegítő és hűsítő fáslitól kezdve a víz alatti kutató robotokig, szóval rengeteg ilyen van, de ami nekem az egyik ilyen legnagyobb történetem az itt lévő 10 évem alatt, az ELTE-nek a kémia tanszékén dolgozó professzortól, aki nálunk aktív mentor, tőle hallottam, hogy képzeljem el, hogy az történt egy délután, hogy ott bent volt a laborjában, és egyszer csak kopogott valaki, kinyitotta az ajtót, és ott állt egy nyegle fiatalember, őt idézem, és azt mondta nekem, jó napot kívánok, én az atommag kémiájával szeretnék foglalkozni, és hogy én annyira le voltam döbbenve, meséli a professzor, hogy azt mondtam neki, hogy hát gyere, és hogy képzeljük el, hogy ő jött. Innentől kezdve ő minden nap jött, és az atommag kémiájával kezdett foglalkozni. Szóval szerintem ez egy olyan személyes sikertörténet, de tudnék olyat említeni, hogy van olyan kislány, aki most a tudományokat népszerűsíti, több tízezres, százezres nagyságrendű követője van a TikTokon, az Instán, aki tudomány népszerűsítő kis videókat tesz fel, vagy kísérleteket mutat be. Szóval, hogy rengeteg, nem könyvek jelennek meg, akár humán területen, történelemből, nem tudom, szociológiai kutatásokból, tanulmányok, akkor van olyan, aki botanikai enciklopédiákat, tehát tényleg ilyen nagyon-nagyon széles a paletta, és hát mindenkire rendkívül büszkék vagyunk.
1: Nagyon próbálom visszapörgetni a fejembe, és most szó szerint nem fogom tudni felidézni, de azt tudom, hogy már ejtettünk szót arról, hogy milyen bemutatkozási publikációs lehetőségeik vannak a kutatódiákoknak, de biztos volt még, amire nem tértünk.
0: Igen, van ugye ez a Tudományos Diákerő Kárpát-medencei konferenciája, ahol szóban tudják bemutatni. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb sorozatunk, tehát ez a legnagyobb programunk, és ennek az a legnagyobb előnye, hogy azonnal visszajelzést kapnak a diákok, pozitív és negatív, de mindenképpen azt szeretnénk, hogy ezeket a diákokat a tudománynak az útján tartsuk. Tehát inkább jó tanácsokkal látják el a zsűritagok, a szakmai bizottságok ezeket a diákokat segítően állnak hozzá, mint a másik két ilyen versenyünkön is. Ugye ez a szóbeli publikáció, van írásbeli publikáció lehetőség, ez az esszé pályázatunkon, és egy poszter versenyt is hirdetünk minden évben. Ezeket a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában rendezzük meg most már, hát nem tudom, azt hiszem 20. alkalommal volt az idén a poszter verseny. Nyilván ez is egy rang, hogy a Tudományos Akadémia könyvtára befogadja ezt a rendezvényt, és így csinálhatjuk. Itt is szakmai zsűri van minden esetben. 3 fő szokott lenni ez a szakmai bizottság, 2 egyetemi oktató, középiskolai tanár, és a döntőn, a nagy versenyünknek a döntőjén még egy alumnival is, egy nemzetközileg elismert alumnival is kiegészül ez a szervezet. De számos más olyan programunk van, ahol szintén meg tudnak mutatkozni, találkozni tudnak ezek a tehetségek. Például minden évben megrendezzük az országos diákkonferenciát, az idén 30. alkalommal volt. Ez egy kutatótábor, egy hatnapos ingyenes kutatótábor a diákoknak, ahol a hazai és a nemzetközi élet kiemelkedő képviselőivel beszélgethetnek. Tehát ez egy olyan rangos eseménynek mondom, de ez egy olyan lehetőség a diákoknak, hogy ők kötetlen beszélgetéseket folytathatnak, Széchenyi díjas, akár Nobel-díjas tudósokkal, Karikó Katalin is volt már nálunk, ipari kutatók. Tehát tényleg a magyarországi szakma krémjével, és ezek a tudósok, ezek a professzorok, ezek az MTA-nak a tagjai, ők úgy jönnek oda le hozzánk, hogy teljesen barátilag. Szóval, hogy ezek borzasztó nagy értékek, ezek a lehetőségek. És amilyen programunkat még mindenképpen szeretnék elmondani, az, hogy találjuk meg azokat a diákokat, akik esetleg ugye még nem hallottak rólunk, hogy minden évben egy ilyen, hát tudomány népszerűsítő roadshow-ra indulunk a magyarországi középiskolákba, osztályfőnöki órákra, diáknapokra, és azok a diákok, mint amilyen Viki is, ezek a csillagos szemű diákok próbálják a saját kortársaikat motiválni. Nem is elsősorban belevonni, hanem hogy akikben már elindult az érdeklődés, bizonyosságot adni nekik arról, hogy ők nem különcök. Szóval, hogy sokan vagyunk, akik ezzel foglalkoznak, és lehet, hogy osztályonként csak egyedül, vagy ketten, de egyébként meg nagyon sokan vagyunk ebben a közösségben, ahova nagyon, és nagyon befogadó közösség vagyunk, és nagyon várjuk.
1: Pontos a jó mentor. Így nagyon kíváncsi vagyok, hogy Viktóriának milyen tapasztalatai voltak a saját mentorával kapcsolatban.
2: Én nagyon szerencsés vagyok, mert van egy szakmai mentorom, illetve volt egy felkészítő tanárom mentorom. Ő volt az, aki ajánlotta figyelmembe ezt a lehetőséget, és ha még szabad, akkor visszacsatolnék ide a Zsák utcához, meg hogy milyen fontos, hogy ott legyen a mentor, mert ő ilyenkor egyszerre támogat is, és rá is világít a hibára, megmutatja, hogy lehet, hogy azt a kérdést rosszul tetted fel, lehet, hogy inkább a másik forrás kellett volna elolvasnod először, és aztán tudsz már abból következtetni a következőre, hogy így ebben nagyon-nagyon fontos szerepe van, és én rettentő hálás vagyok mind a kettőjüknek, mert nem sikerült volna elérnem azt az eredményt, nem ülhetnénk most itt, hogyha ők nincsenek, és ők nem támogatnak ebben, mert ők tényleg azok, akik hozzáteszik azt, amit mi nem tudunk, de nem megoldják helyettünk a feladatot, és ez ekkor a legjobb szerintem egy mentor és kutatódiák kapcsolat, hogyha ilyen válválnak vetve mennek, és van egy mankó, akire lehet támaszkodni, és aki segít ebben, de nem oldja meg helyettünk a problémát, hanem inkább rávilágít a probléma forrására.
1: Olyannyira nem oldja meg a problémát, hogy azért ott van, mint segítség, ott van, mint támasz, ott van, mint akár irányt mutató, lehetséges utak megmutatója, viszont amikor a diák ott áll egyedül, és neki kell megvédeni a munkáját, vagy publikálni, vagy érvelni, akkor ő ott egyedül áll. Milyen az ilyen téren szerzett tapasztalat?
2: Ez is nekem nagyon nagy élmény, és nagyon jó visszagondolni, akár az első konferenciámra is, mikor...
1: Gombóc a torokban?
2: Igen, természetesen. Szerintem mindenki úgy áll ki, tehát legyen akármilyen tapasztalata, vagy legyen már a sokadik tudok konferenciája valakinek, nincs olyan, hogy ne álljon ki úgy, hogy egy természetes izgalom nincsen az emberben. Az, hogy bemutathattam a munkámat egy professzorokból és magas szakmai kvalifikáltsággal rendelkező zsűri előtt, ez egy hatalmas élmény volt, és ez a visszajelzés, amit ott szereztem, akár a kérdéseikből is tudtam tanulni, tudott motiválni arra, hogy folytassam ezt, tehát hogy oké, hogy valaki nagyon fél, és nagyon izgul, hogy mi lesz ez a visszajelzés, hogy ő egy olyan professzor, aki sokkal, de sokkal többet tud nálam, de mégis az az évek, amiket belefektetünk egy ilyen munkába, azok a hónapok, azok az órák, amiket eltöltünk a források olvasgatásával, ezeknek az összevetésével, ezek által ott lesz egy olyan kérdés, amihez mindketten tudunk valami választ fűzni, amihez már én is hozzá tudok szólni, úgy, hogy neki van már egy 30 éves tapasztalata, nekem pedig csak egy pár éves, de mégis van egy közös kérdésünk, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és nagyon nagy visszajelzés, ez tud nagyon jó motivációt adni, úgyhogy ha hallgatja itt ezt a podcastet leendő kuddiák, akkor neki üzenem, hogy természetes, hogy izgul, de ez küzdjele, mert biztos, hogy az, amit magával viszont a konferenciáról, az egy életen át elkíséri.
1: Hogyha a tapasztalatot és az eddig szerzett élményeket latba veti az ember, vagy visszagondol rájuk, és közben meg mondjuk az utcán megragadja egy fiatal diák, hogy megkérdezze, hogy érdemes-e kuddiáknak lenni, vagy mi az, ami kiemelendő, akkor mit lehet erre válaszolni?
2: Ugye, ahogy a motto mondja, hogy ez az a hely, a kuddiák, ahol megtalálod a helyed, és ez nekem már az első konferenciámon értelmet nyert, mert a lehetőségeken túl ezek a skillek, hogyha mondhatom így, amiket el tudunk sajátítani, tehát az, hogy nekem például jogásznak tanulok jelenleg, és ez nagyon fontos, hogy az eredményeimet meg tudjam védeni, tehát az az én igazam, amellett ki tudjak állni, és hogy ez bárki kérdőjelezi meg, tudjak forrásokat mutatni, hogy alá tudjam ezt támasztani, hogy mi ez, és hogyha valaki megkérdezné tőlem, hogy érdemes-e, akkor a válaszom nyilván az, hogy igen, ezen nem is kell gondolkodni, hogyha már egyetlen egy kérdés felmerül benne, hogy ez miért így forog, és miért nem így, és ő ennek szeretne utána járni, ha van benne elhivatottság, akkor mindenképpen utána kell menni, és nem szabad abba hagyni, nem szabad, hogy őt bárki megkérdőjelezze ebben, hogy ezt miért csinálja, hanem ezt végig kell menni, mert már benne felmerült az az egy kérdés.
1: Sokat beszéltünk arról, hogy a kutatókat, diákokat támogatják a felkészítő tanárok és a mentorok, viszont azt is tudjuk jól, hogy minden programhoz jó, hogyha van támogató, és ha jók az információim, akkor a Nemzeti Tehetségprogram is támogatója ennek a lehetőségnek. Itt. Miben tudják ezt a támogatást hasznosítani? Mire tudják fordítani?
0: Ugye mi egy közhasznú civil szervezet vagyunk, adományokból, illetve pályázati támogatásokból tartjuk fenn magunkat, és a Nemzeti Tehetségprogram évek óta támogatja a mi legnagyobb rendezvényünket, ugye ezeket a nagy hazai versenyeket, nagy hagyományú versenyeket, mint például a Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei konferenciája, és a szakmai működésünket is támogatja a Nemzeti Tehetségprogram, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy benne vagyunk.
1: Hát én pedig abban bizakodom, hogy nem minden kérdést tettem föl, és nem minden kérdésre kaptak választ a hallgatóink és a nézőink, mert akkor ott a lehetőség, hogy kutassanak, és minél több információhoz jussanak a kuddiák kapcsán, és hát remélem, hogy nem csak válaszokra lelnek, hanem felkeltettük az érdeklődésüket is. Kollár Andreának, a Kutatódiákokért Alapítvány koordinátorának köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm szépen, én is nagyon a lehet.
1: És hát Gólyán Viktóriának, diák kutatónak, aki jelenleg a Kutatódiákok Országos Szövetségének ügyvezető elnöke, szintén köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük a lehetőséget.
1: Szerintem ismét egy olyan adást zárhatunk, ahol láthatjuk azt, hogy a tehetség utat tud törni magának, vannak lehetőségek is, csak nyitott szemmel kell járni, vagy nyitott füllel, úgyhogy érdemes velünk tartani legközelebb is, és mondom, kutatni érdemes, akár a kuddiák kapcsán is. Viszont hallásra, látásra.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
8: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
9: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
10: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
9: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
11: Árkád.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
13: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
14: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
15: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csak nem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. Miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója a történtekre reagálva közölte, a szuverenitásvédelmi hivatal a kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Az amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás, mintegy 3000 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint a támadások elkövetői kudarcot vallottak, a demokrácia kiállta a próbát. António Costa, az Európai Tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a tragédia információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
3: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
16: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
17: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Bogáncs Kutya és Kisállat Otthon Alapítvány, Esztergom. A Bogáncs Kutya és Kisállat Otthon Alapítvány 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy elsősorban az esztergomi gyepmesteri telepre került kutyáknak nyújtson idéglenes menedéket, amíg felelős gazdát találnak számukra. Azóta a mentési tevékenységük kibővült, közvetlenül az utcáról, rossz körülmények közül, illetve más gyepmesteri telepekről is fogadnak be állatokat. Az alapítvány az örökbefogadás mellett a felelős állattartás és az ivartalanítás fontosságára is igyekszik felhívni a figyelmet. Kutyaiskolával is rendelkezik az alapítvány, az iskolát a tagok adományából tartják fent, illetve a tagsági díjjal a menhely működését is támogatja az, aki náluk tanul kutyájával.
3: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
18: A gazdasági magazin jelentkezik. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Szakár Erzsi a szerkesztő, a mai napon, szeptember 11-én készül az adás, és Tóth Zoltánnal, a Közszolgálati Rendőrszakszervezet alelnökével kezdjük, mert hogy bérrendezést kérnek a belügyi dolgozók, és kaptak is ígéretet Pósfai Gábor belügyminisztertől, csak hogy nem mostanra, hanem majd 2027 elejére. Még talán ott sincs kibökve a január 1-i dátum, de majd mindjárt megtudjuk. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Egyből válaszolnék is a kérdésre. Valóban az elmúlt időszakban, elmúlt napokban többféle, hát fogalmazunk úgy, verzió látott napvilágot, hogy most akkor ki mit mondott, mit terjeszt be, de egy a lényeg, ezeknek egy közös pontja van, semmi konkrétumot nem tudunk.
18: Ami elég baj, mert hát eleve rengeteg dolgozó hiányzik a rendszerből, erről külön érdemes lesz beszélnünk, aki pedig van, nyilván megélhetési nehézségei okán gondolkozhat akár azon is, hogy ő is ott hagyja az állományt. Ha ez így lesz, az tovább nehezíti a helyzetet. Ezt amikor tárgyaltak a belügyminisztériummal, és majd kérdezem is egyúttal, hogy az hogy zajlott, akkor nyilván tudták hangsúlyozni is.
19: Hát van egy olyan problémánk, hogy a belügyminiszter úr a civil pályáról érkezett. Ő, amit most itt az elmúlt időszakban magára tudott venni, információt magáévá tudott tenni, annyiban rendelkezik, illetve hát értelemszerűen a körülötte alatta lévő emberek, vezetők azok, akik őt tájékoztatják, illetve mi magunk, akár közvetlenül ezeken a bétüléseken, amire eddig már kettő is sor került, egy volt, ami érdemi, illetve hát bocsánat, mi is használjuk a nyilvánosság erejét, és a nyilvánosság előtt is bemutatjuk azokat a problémákat, amivel küzdünk, ezeket ők olvassák. A legnagyobb gond az, hogy alapvetően senki nem hülye, ezt már többször megfogalmaztuk, mi is látjuk, mi is tudjuk, hogy rossz állapotban van a gazdaság, nincsen pénz. Mi nem is azt kértük, hogy valami konkrét, borzasztó nagy összeggel kápráztasson el minket, és aztán ne legyen belőle semmi. De valamilyen információt az elmúlt éveknek, és én direkt nem 16 évezek, mert gyakorlatilag mióta én 33 éve rendőr vagyok, mindig nagyon szép ígéretek voltak, gyakorlatilag semmi nem tartódott belőle. De most valahogy úgy éreztük, hogy mégis talán van valamire remény, egy picikét minket is emberszámba vesznek, egy picikét, hogy mondjam, tartanak annyira felnőttnek, direkt így mondom, ahol kapunk információt, hogy mégis mire számoljunk. És ez a legnagyobb probléma ebben az egésszel, hogy megint ott állunk, hogy innen-onnan csepegnek az információk, de konkrétum nincsen. Azért más ágazatokban lehet hallani, hogy 25%-ot emelnek, vagy éppenséggel konkrét összegekről. Itt nálunk még erről sincsen szó.
18: Azt mondja, hogy az egy nehézség, hogy nem az állomány egy tagja a belügyminiszter, hanem kívülről érkezett. Na de a korábbi időben meg éppen egy olyan belügyminiszter volt, aki pontosan tudta a problémákat, hiszen maga is korábban egyenruhás volt. Következésképpen azt gondolnám, hogy akkor ez a helyzet nem alakulhatott volna ki. Nem úgy van ez, hogy ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy bentről vagy kintről kapnak belügyminisztert?
19: Hát ez egy faramuszi helyzet, már nagyon nem mindegy, hogy bizonyos emberek bizonyos pozíciókat mit és mire használnak, vagy éppenséggel használnak ki, vagy éppenséggel élnek vissza a helyzetükkel, utalva az elmúlt időszakra. Viszont a jelenben meg igen, mi üdvözöltük azt, bocsánat azt írjen amiatt, hiszen munkahelyemen vagyok, másodperc. Viszont értelemszerűen mi örültünk annak, hogy a civil szektorból, a civil szférából érkezik az új belügyminiszter, mert bíztunk abban, hogy ez a kicsit menedzser szemlélet, ez át tud ragadni a rendőrségre, és egy picit elfelejtjük ezt a, hát még csak nem is fél katonai, hanem abszolút katonai jelleget. Hát egyelőre ezt nem feltétlen tapasztaljuk, viszont értelemszerűen az egyes rész intézkedések, amelyik ilyen hát sebb tapaszoknak lehet csak mondani, azok persze szimpatikusak és szimpatizál vele az állomány. Igen, elő is lehet, meg hátrány is lehet, hogyha valaki a hivatásrendből kerül olyan pozícióba, de jelen pillanatban én még mindig azt támogatom, hogy egy civil szemlélet sokat segíteni, hiszen elnézést, emberekkel, állampolgárokkal dolgozunk, ezért lehet, hogy nekünk is egy picikét igazodnunk kéne ő hozzájuk, és itt nem a törvényekbe, nem tartásáról vagy tartásáról beszélek.
18: Itt vannak jó irányok, amikre bolintottak az elmúlt időszakban, például, hogy megindulhatott a korábban leszerelő belügyi dolgozók visszaszerelése, hogy azt önök mondják. Meg aztán volt itt arra is lehetőség talán, hogy bár a 100 nap alatt nyilván nem lehet megoldani egy csomó mindent, de az ígéretek formájában egy kicsikét az állományt meg lehessen nyugtatni. Ez utóbbit szolgálja az, hogy majd 2027-ben lesz béremelés, mondják, de nem mondják meg, hogy mennyi és mikor?
19: Az a folyamat, és visszautalok egy korábbi megjegyzésére, hogy mennyi rendőr hiányzik, meg hogy elvileg szerelnek le a kollégák, igen vagy nem. A probléma az, hogy most éppen szerelnek le, ez nem a per pillanatnak a következménye, hanem hosszú évek csalódottsága, amelyre rátesz, vagy rá tud tenni egy lapáttal az a kérdéskör, hogy most kapnak-e konkrét információt, vagy sem. Már annyira elbizonytalanodott az állomány, hogy azt mondja, hogy jó, én már meg se várom, hogy mit mondanak. Arra a kérdésre, hogy az állomány, az az állomány, aki már egyszer elhagyta a pályát, vissza tud-e jönni, vagy sem, hát őszinte leszek, elég érdekes, mert az az állomány, aki elment, az nem is feltétlenül csak és kizárólag a pénz miatt ment el. Lehet, hogy adott esetben pont a munkakörülmények miatt. Vagy lehet, hogy pont egy adott vezetői grénium miatt ment el. Onnantól kezdve, hogy ezek az emberek elmentek, és most igen, megjött a lehetőség, hogy visszajöjjenek, csak van egy probléma ezzel az egésszel. Mégpedig az, hogy ugyanabban a közegbe jöjjenek vissza, ugyanazokkal az emberekkel dolgozzanak, ugyanazzal a parancsnoki körrel. És ez egy nagyon pontos kérdés. És akkor a fizetés még ne is említsük, hogy elvileg most ott tartunk, hogy ugyanannyi, mint volt korábban.
18: Ez a parancsnoki kör, amit említett, ez alapvetően Nyilván, mert nem lehet ez igazán másképp a politika jóváhagyásával, de a kifejezetten a politika által került pozícióba, és nem a saját érdemei által, ez lehet a gond, amit említett?
19: Hú, ez egy nagyon összetett kérdés, mert igen, nem igen. Alapvetően gondoljunk abba bele, hogy hány éven keresztül volt egy adott rendszer. Na most gyakorlatilag már felnevelődött, kinevelődött egy olyan parancsnoki állomány, akinek már nem is kellett direktívákat kapnia, már magáénak tudta. Kialakultak reflexiók. Már eleve úgy kezeltünk helyzeteket, hogy jaj, ezt azért kell úgy csinálni, miközben senki nem mondta, hogy úgy kell csinálni, mert hogy ha így csináljuk, akkor odafönn tapsolni fognak, és ezt tetszeni fog. Hát ugyanezzel okán alakult az ki, hogy itt nincs létszámhiány. Hát nem lehetett lejelenteni, hogy létszámhiány van. Azt a kapitányt, vagy azt a vezetőt, aki azt mondta, hogy ezt a feladatot nem tudjuk végrehajtani, konkrét amiatt, mert
18: nincs ember.
19: Nincs rá megfelelő létszám, vagy éppenséggel eszköz, azt mondták, hogy akkor te alkalmatlan vagy, hogy megoldja más. Akkor a következő vezető, aki a helyébe lett léptetve, az megoldotta. Az egy más kérdés, hogy maradjunk annyiba, hogy csak papíron oldotta meg, mert ő se tudott embert, ő se tudott eszközt alkalmazni. És akkor itt jön képbe az, hogy amikor ezek a vezetők ugyanúgy megmaradtak, és az ezek alól a vezetők alól kimenekült állomány most jönne vissza, akkor jön a kérdés, hogy hova, kihez? Vagy éppenséggel az adott vezető szó szerint elüldözte az adott kollégát. Hát az nem fog visszajönni. Miért akarna visszajönni ebbe a rendszerbe?
18: Hát akkor ez egy kicsit bonyolultabb egy béremelésnél, mert hogy ez azt a kérdést veti fel, hogy ki a parancsnok, és hogy ki a parancsnok, az meg megint ugye egyrészt belügyminiszteri döntés sok esetben azon a szinten, másrészt pedig hát vannak-e olyan emberek, akik a helyükre tudnának lépni, elég felkészültek, és elfogadja őket az állomány. Plusz elfogadja őket a politika.
19: Hát van egy olyan, na először is tisztázzuk. Az, hogy a politika mit fogad el, vagy mit nem, az egy elég érdekes kérdés, mert itt szakmai kérdésekről beszélünk. Ha szigorúan vesszük, akkor szokták mondani, hogy a politikusok is a nép embere, a nép választottjai, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők mindent jobban tudnak, és csak azért, mert valamilyen politikai pozícióban vannak, akkor már joguk van. Bocsánat, sajnos igen, de hogy egyből ők mindent tudnak, és szakmai kérdésekbe is beavatkoznak. A rendőrség, a rendőri munka, de ugyanígy a büntetés végrehajtás, a tűzoltóság, az OIF, a TEK szakmai munkát végeznek. Természetesen csak akkor, hogyha hagyják őket. És innentől kezdve jön az a kérdés, hogy csak az a terület tudója, tudósa, aki a csúcson van? Nem feltétlen. Azért az állomány kiöregedése vagy megöregedése okán rengeteg olyan kollega van a rendszerben, aki nem kapott lehetőséget, vagy azért, miközben a fentiek nem lépnek sehova se, vagy maximum még feljebb lépnek, de nincs hely, nincs tér arra, hogy azok a szakember kollégák, akik szintén tudják a munkájukat, esetleg professzionális szinten megmutassák. Mondok egy konkrét példát, van Sopronban egy tűzoltó kollega, három diplomája van, ja és elnézést, nem levelező szakon végzett, nem tudom, kertész, hanem tényleg szakirányú diplomája van három, és tűzoltó autót vezet, ha jól emlékszem, pöltörzsőrmesterként. Most nincs lehetősége arra, hogy adott esetben a szakmai tudását magasabb szinten kamatoztassa.
18: Hát milyen pályakép van az ott dolgozók előtt? Igen, ez az életpálya modell is egy fontos kérdés nyilván.
19: Hát ezt mi már megfogalmaztuk, hogy az életpálya az inkább egy halálpálya, mert röghöz köt. És akkor itt a röghöz kötés, én megkötöm a belügyminiszter úr által mondott mobilitási programhoz, amit ő említett, hogy mobilizálni az állományt. Vagy kérdezzek öntől, vagy a hallgatóktól egy kérdést. Amikor a rendőrök, vagy éppenséggel valamilyen belügyi ágazatnak a munkatársai 50-100-200 kilométerről járnak dolgozni, mondjuk Budapestre, itt egy majdnem, hogy tömegszálláshol laknak, élnek, akkor mit akarunk azon mobilizálni? Nincs életük. A család, majdnem mindenki elvált.
18: Hadd reagáljak erre csak a korrektség kedvéért, hogy Posfai Gábor itt konkrétan és kifejezetten arról beszélt, hogy a szolgálati lakások és az albérletek támogatási rendszerét akarják rendbe rakni. Tehát igen, gyakorlatilag igen, arra reagál, amit ő most elmondott, még ha nem is hallotta.
19: Hallottam, csak egy probléma van ezzel, hogy ezt holnapra? Hát, nem tudom, érti a pikír kérdést, mert értem, itt a sor, hogy ehhez idő kell.
18: De hát itt az idő is egy ellenfél, valóban.
19: És bocsánat, amikor a közrendről, közbiztonságról, tűzbiztonságról, őrzésbiztonságról beszélünk, és ezeket egymás mellé rakjuk, akkor ez meg tud valósulni egy 5 éves tervben, most mondtam egy számot. De a biztonság az ma, holnap, holnap után is fontos. És ezért érdekes és kérdéses, és őszinte leszek, nagyon nem irigylem őt, vagy esetleg az egész belügyminisztériumot, vagy magát a kormányt. Mert gyakorlatilag nem egy romokban heverő rendszert vett át, belügyi rendszert, hanem egy felsózott rendszert.
18: És hát nem ez az egyetlen, és ez tovább nehezíti a kormányt, és szűkíti a mozgástérét. Nyilván például akkor is, amikor a bérrendezésről beszélünk, ami hát nem rendezés, az nagyon konkrétan béremelést kellene, hogy jelentsen. Visszatérünk erre, és ha van új hír, akkor azt is megbeszéljük. Tóth Zoltán, köszönöm szépen, a Közszolgálati Rendőrszakszervezet alelnöke festette fel nekünk a meglehetősen szomorú képet. Köszönöm.
19: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Szentendre úton befelé a Pók utca előtt, itt csak a belső sáv járható. Baleset miatt kell sávlezárásra számítani a Tököli úton befelé az Amerikai útnál. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykör úton a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Akadozik az előrejutás a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Baross tértől befelé, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton pedig a Nagykör útnál. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. A Pongrác úton a Kőbányai útnál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, mert gázvezetéket javítanak. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, itt tart még a vízvezeték javítása. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell készülni, mert új gyalogátkelőhelyet létesítenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint, a Silverok pénzügyi tanácsadó hitelezési szakértőjét kerestük, Németh Dánielt. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Azt mondja, hogy nem a hitel a legnagyobb csapda, mert van olyan, amire nem is gondolunk, de fizetjük minden hónapban rendesen, becsülettel. Gondolom, ezek a banki költségek, igaz?
3: Hát így van, abszolút a banki költségek az egyik része, de egyébként számos aspektusa van ennek a kérdésnek. Így nyilván a számvezetési költségekről is van szó, de ezeket ugye mindenki látja. Ami kevésbé látható, az például mondjuk a konverziós költség, tehát hogy mennyibe kerül az eurót forintra váltani, vagy visszafelé, és még folytathatnánk a sort.
2: Az hogy lehetséges, vagy lehetséges-e egyáltalán, hogy vannak olyan költségek, amiket bár fizetünk, de nem látjuk? Azért nem látjuk, mert nem figyelünk, vagy azért nem látjuk, mert nem mutatják meg?
3: Megmutatják a maguk módján, mert például akkor hadd hozzam ezt a devizaváltási költségtételt, mint példát. Ugye az történik, hogy kérjük, hogy tegyük fel 50 ezer eurót, váltson le a bank forintra, és aztán látjuk a számlán, a banki vonaton, hogy ez egy valamilyen árfolyamon megtörtént. Alapvetően közel van a középárfolyamhoz, nincs különösebb okunk feltételezni, hogy ez egyébként eltért volna. De alaposabban megnézzük, akkor láthatjuk azt, hogy itt van egy pici eltérés, és ez egy teljesen standard piaci gyakorlat, tehát ez nem egy, nem, nincs ebbe átverés, csak nem mindegy, hogy ez a bizonyos margin, vagy ez a marzs, ez a konverziós árés, ez kicsi, közepes vagy nagy, és ezen nagyon nagy tételek tudnak elmenni.
2: Igazából, hogyha bemegyünk a bankfiókba, és azt mondjuk az ott ülő hölgynek vagy úrnak, hogy szeretnénk látni azokat a tételeket, amiket havonta fizettünk a banknak különböző jogcímeken, legyen ez egy egyszerű SMS küldés, vagy bármi más, akkor azt ki tudja nekünk listázni? Mert ugye egyenként persze mi magunk is össze tudjuk szedni, de legyünk őszinték, nem szoktuk.
3: Ki tudja, ki tudja. Mondom, tehát teljesen ez a része tud transzparens lenni, és egyébként a könyvelőt is meg tudjuk kérni, hogy szedje össze, hogy mik azok a tételek, amik akár banki számlavezetési díj, vagy utalási költség, vagy mondjuk a tranzakciós illeték áthárításából fakadnak.
2: Van arra valamiféle szám, hogy mennyit fizetünk átlagosan havonta a bankunknak? Nyilván ez a nehéz, kérdés. Mert forgalomfüggő.
3: Hát azt tudom mondani, hogy készítettünk egy kutatást, amiben 3 minta céget vettünk figyelembe, úgy mint a cégek, hogy ezek valós cégek, csak nyilván anonimizálva prezentáljuk. Egy mikrovállalatot, egy kisvállalati ügyfelet és egy középvállalatot. Az egyik, a mikrovállalat az egy cukrászüzem, a kisvállalati ügyfél az egy gyártó cég, akinek export fókusza van, és a középvállalat az pedig egy ügyfélcsoport, egy építőiparban dolgozó középvállalati ügyfélcsoportról van szó. Hát ezek valós életből vett példák, megnéztük, hogy a különböző banki számlavezetési csomagok és különböző költségtételek alapján körülbelül mekkora különbség tud lenni az egyes a tudatos bankhasználó, tehát aki egyedileg versenyezteti a bankjait, vagy bankját, és a között, aki pedig örökölte, vagy hát egy régóta egy banknál van, és igazából érdemben nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Jelentős a különbség, talán nem árulok el nagy titkot vele. Önmagában ugye a cukrászdánál vagy cukrászüzemnél a kettő között ilyen 400 000-es éves különbség tud lenni, a kisvállalkozásnál akár 4 millió forint a differencia, és a középvállalkozásnál pedig lehet ez akár 60-70 millió forint is az a különbség. Nyilván ritka az, aki soha nem versenyezteti a bankjait, de ha már azt hiszem, hogy már csak a fele ennek megspórolható, akkor az mindenképpen olyan, amiért érdemes lehajolni. Hozzáteszem, ezek mondom még egyszer csak a számlavezetési költséghez kapcsolódó díjak, jutalékok.
2: Elképesztő számokat mondám. Viszont előbb volt egy mondat, hogy nyilván ritka az, aki nem versenyezteti a bankokat. Hát szerintem meg pont, hogy nem ritka. Mert hogy a legtöbb vállalkozás, mint hogy a legtöbb magánember is fél attól, hogy bankot, bankszámlát váltson, cseréljen, mert csak a bonyodalmakat látja. Különösen akkor, hogyha az adott kereskedelmi bankkal még valamiféle hitelmegállapodása is van, mert akkor tényleg jöhetnek a bonyodalmak.
3: Igen, nem olyan egyszerű dolog ez átmenni egy másik bankhoz, mert ugye a vevőknek is ugye szólni kell, hogy igen, változott a bankszámla. Ugyanakkor vannak olyan élethelyzetek, amik ezt ki tudják váltani, tehát akár egy nagyobb beruházási döntés, akár az, hogy új hitelkeretre van szükség, vagy csak maga az, hogy a tulajdonos vagy az ügyvezető realizálja, hogy egyébként mennyi pénz megy el ezen. Tehát általában valami keretre van szükség, vagy csak maga az, hogy a tulajdonos vagy az ügyvezető

0: Minden cég, amikor a bankjával beszél, akkor úgy fogja érezni, vagy ez a normális, hogy úgy érzékeltetik, hogy ő fontos a bank számára. Egyébként ez egy érdekes ellentmondás, mert minél jobban úgy érzi valaki, egyébként ennek vannak kivételei, minél inkább azt érzi egy ügyfél, hogy nagyon vigyáznak rá, minden kívánságát lesik. Nem általánosítani szeretnék, de azért előfordul, hogy ennek az a motivációja, hogy a bank igen jól keres az ügyfél kapcsolaton, és nagyon fontos számára, hogy ne veszítse el. Ugyanakkor ennek megvan az az aspektusa is, hogy egy jó ügyfél, cég és bank kapcsolat az inkább egy ilyen arany középút. Tehát egyáltalán nem az a cél, hogy a legolcsóbb bankot választjuk, hanem hogy a költség és a kiszolgálás az ne legyen így elválasztva. Tudjuk, hogy mit fizetünk, és tudjuk, hogy mit kapunk érte. És az arany középút az, ahol a bank is jól jár, és ezért, hogyha váratlan finanszírozási igény jön, akkor minket kezel elsőbséggel.
1: Hát igen, ez például egy igen hasznos tulajdonsága lehet egy jól működő banki kapcsolatnak. Jó, hát akkor itt a jó tanács az az, hogy legalább nézzük meg, ugye? Hogy mibe kerül, és hogy jó helyen vagyunk-e biztosan. Kérdezzük meg a könyvelünket, ha kell, akkor menjünk be a bankfiókba, vagy mi magunk esünk neki, hiszen online ma már gyakorlatilag az összes banknál minden információnkat meg tudjuk találni magunkról. Csak előbb regisztrálni kell persze.
0: Így van, így van. És azt se felejtsük el, hogy ez sokszor a finanszírozás rendelkezésre állásának a hiánya a nagy költség. Kicsit úgy kell ezt elképzelni, hogy a bank olyan egy kicsit, mint egy autó, hogy a fenntartás költségeit érdemes megnézni, mert nyilván milliókat tud jelenteni, de az igazi kérdés az az, hogy amikor egy fontos üzlet miatt mondjuk hosszú útra kell indulni, akkor kibírja-e? Tehát, hogyha félúton hagy cserben, az többe kerül, mint amennyit a díjakon valaha megspóroltunk. Tehát egyszerre igaz az, hogy legyünk tudatosak, és nézzük meg, mert milliók tudnak elmenni ezen a kérdésen. És az is, hogy egy jó, kölcsönösen win-win banki és ügyfél kötötti kapcsolatban a hosszú távú partnerség az úgy tud jól működni, hogyha az ügyfél se fizet túl sokat, viszont amikor finanszírozási igénye van, akkor arra gyors és hatékony választ kap, és a bank mellé áll. Azt se felejtsük el, hogy vannak például olyan tételek, amik abszolút a finanszírozás feltételrendszerétől függnek, hogy drága-e vagy nem drága. Mondok egy példát, van egy bankgarancia keretünk az adott banknál, és az egyik bank, mondjuk, hogy a két bank ajánlatát hasonlítjuk össze, az egyik bank mondjuk elvár, mondjuk 30%, mondtam egy körülbelüli számot, készpénz óvadékot a bankgarancia fedezeteként. És az egyik bank ad rá betéti kamatot, a másik pedig nem ad rá. Hogyha itt beszélünk mondjuk egy 100 millió forintos óvadékról, és mondjuk egy kerekítsünk egy 5%-os betéti kamatról, akkor ez évi, egy éven keresztül nézzük, akkor évi 5 millió forint a különbség csak azon, hogy egyébként az elhelyezett óvadékra kapunk-e kamatot, vagy sem.
1: Világos. Hát szóval kaptunk szempontokat mi most. Pénzt nem kaptunk, az nem az ön dolga, de szempontokat annál inkább. Éljünk vele. Németh Dániel, köszönöm szépen. A Silvero pénzügyi tanácsadó hitelezési szakértőjét hallották az előbb. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Viszont.
2: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin folytatásában a földgázzal kapcsolatos információkat fogunk megosztani önökkel. 4 éves csúcson ugyanis a gázára, és hát ezzel kapcsolatban persze nyilván az is kérdés, hogy mekkora Magyarország ellátási tartaléka, úgyhogy ezekről is szót ejtünk majd Miklós Lászlóval, aki az MVM volt felügyelő bizottsági elnöke és energetikai szakértőként működik most is. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Azt tudjuk, hogy ezt is a hormuzi szoros körül kialakult háborús helyzet nyakába varhatjuk. Ennyire kulcskérdés ott is a földgáz ellátás, mint ahogy a kőolaj esetében ezt érzékeltük?
3: Igen, mert Katar az elején

0: az úgynevezett, tehát a cseh folyósított földgáz egyik legnagyobb kitermelője a világon, és hát kapacitásának nagyjából 20%-a, egy 17-20 millió tonna esett ki egy iráni rakétatámadás következtében, és hát ez hiányzik a piacról. Ugye ez a fundamentális oka annak, hogy gyorsuló ütemben nő az európai földgáz jegyzésár, de van két ilyen kisebb jelentőségű átmeneti tényező, de ez is hajtja fölfele az árakat. Az egyik az, hogy korábban ugye Trump elnök béketeremtési ígéretei miatt hát a kereskedők nem töltötték elég szorgalmasan a földgáz tárolókat, és hát most már közel a tél, tehát nyilván el kell kezdeni a tárolók feltöltésének a befejezését. Például az Európai Unióban ugye előírás, hogy november 1-ére 90%-os töltöttséget el kell érni. A másik, hogy minden ilyen tőzsdei mozgásnál hát megjelenik az a pénztőke, aki a határidős ügyleteken igyekszik sok pénzt keresni, és hát ezek is fölfelé hajtják az árat. Tehát egy, ahogy említette, a hormozi szúros miatti kapacitás csökkenés a döntő ok, de azért ilyen átmeneti tényezők is elősegítik azt, hogy hát most már 80 euró fölött van megawattóránként, ami azt jelenti, hogy olyan 280 forintba kerül a földgáz köbmétere.
1: A lakosság ebből Magyarországon semmit nem érez egyelőre, hiszen van egy lakossági ár, amit a kormány megszabott, és ráadásul van rajta egy ársapka is, ugye ettől lesz ez kedvező a lakosság számára. Ezt a csekkeken meg is látjuk, hogy mennyit takarítottunk meg, de az állam számára mekkora teher ez?
0: Hát igen, az, hogy mennyit takarítottunk meg, az úgy sose volt igaz, tehát a kormány mindig a 22-es legmagasabb árhoz hasonlította, meg igazából kettő ár van, amennyiben az átlagfogyasztás fölött földgáznál 747 forint az elektromos energiánál 70 forint kilowattóránkénti árat kell számolni, és hát például a 747 forintos köbméterenkénti ár az körülbelül a mostani tőzsdei ár kétszeresének felel, meg 150-60 euró megawattóránkénti járnak, tehát akik sokat fogyasztanak, azok bőven többet fizetnek, mondhatni büntető tarifát fizetnek a világpiaci árhoz képest is. Ugye az egy másik kérdés, hogy ettől még nemzetgazdaságilag ez egy jelentős, hát olyan 3 milliárd eurót meghaladó teher lehet, persze attól függ, milyen hosszú ideig marad fönn ez a magas ár, és hát ez a külkereskedelmi végsősoron a fizetési mérlegre negatív hatással lesz, de hát még mindig ettől még pozitív marad a fizetési mérleg, tehát nem kell tartanunk kettős deficittől, elég bajt okoz a költségvetési hiány. És hát ugye ilyen magas áraknál az is fölmerülhet, hogy vajon meddig tartható az, hogy 2014. január 1-e óta 101 forint a földgáz, 37 forint a villamosenergia, miközben hát 50%-ot meghaladó reálbéremelkedés volt. Tehát nem lesz
1: könnyű helyzetben a kormány. Ezt mondogatják a gazdasági szakértők, hogy a kormánynak valamit kellene tennie, de közben emlékszik, az volt a mondás, hogy hát ez a rezsiár csökkentés, ez marad.
0: Hát igen, ugye először is 2022 óta van egy nagyon jelentős energiaáremelés. Nem rezi csökkentése, hanem durva energiaáremelés, ugye az átlagfogyasztás felettire. Hogyha úgy általában fogalmazzuk úgy, hogy a rezi csökkentés marad, szóval attól az még marad, hogyha most csak példának mondom, hogyha 101 forint helyett 130 forint lesz a földgáz köbmétere, mert ez még mindig lényegesen alacsonyabb a piaci árnál, ahogy mondtam, ez most 280 forint csak a molekulár. A 101 forintos földgázárban 55 forint a molekulár.
1: Tehát azt mondja, hogy lépésenként, apránként.
0: Uh-huh. Igen, egy mérsékelt, meg egy kicsit átrendezni a tarifát, hogy egy példát mondjak. Ma mindenki, akinek 8 helyen van ingatlanja, különböző bérbeadott, ilyen-olyan, mind a 8 helyen kedvezményes, úgynevezett tehát én nem szeretem az csökkentést használni, hatósági áron kapja az energiát, még a garázsába is. Tehát ugye van egy ilyen, van egy olyan eleme ennek, amit rögtön az elején szerintem meg kéne vizsgálni, leegyszerűsítem a dolgot, minden magyar állampolgár vagy háztartás egy helyen jogosult a kedvezményes tarifára. És nem annyi helyen, ahány ingatlana van. De ez nyilván nem oldja meg a problémát, csak amikor arról beszélünk, hogy érdemes végig gondolni a hatósági ár mai rendszerét, akkor ez több elemű lehet. Részben a már előbb említett, vajon helyén való rendben van-e az, hogy 2014 óta több mint 10 éve változatlan egy termékára. Mondjuk már még egy terméket, aminek változatlan ára van 10 éve. Tehát nincs ilyen. Persze az államnak erre van joga és hatása, de hát az észszerűséget is figyelembe kell venni. Nem arról van szó, hogy meg kell szüntetni, a kormány ígérete is az ott, hogy fönnmarad, de ha már ilyen szemantikai vitába bonyolódunk, az még továbbra is ez így csökkentett ár, vagy ez így csökkentett rendszer lesz, ha csak a példa kedvéért, ha nem 101, hanem 130 forint.
1: Igen, világos. Meg hát itt jönne az, hogy lehetne szociális szempontok alapján szelektálni, hogy hova adunk és hova nem adunk csökkentett ára, de hát ez már megint megbonyolítja és egy újabb vitát nyithatna ki. Viszont én még hadd kérdezzek arra rám, mert megígértem ráadásul a hallgatóknak is, meg tényleg érdekes lehet, mert hogy az ellenzék állandóan azzal riogat az elmúlt hetekben, hogy milyen állapotban vannak a földgáztárolók, és hogy a töltöttségük az európai átlaghoz képest mennyire alacsony, és hogy erről sem tudott gondoskodni kapitány István tárcája. Szóval, hogy milyen állapotban vannak a földgáztárolók?
0: Hát először is Magyarország rendkívül nagy kapacitású földgáztárolókkal rendelkezik, tehát az a 6 milliárdos tároló kapacitás, az nincs rá igazán szükség. Egy. Kettő. A töltöttség nem mond semmit, már abban az értelemben, hogy egy olyan ország, ahol kisebb a tároló térfogata, ott az könnyebb föltölteni. Három. Ez a tároló, ez egy, hogy közérthetően fogalmazok, ez egy közraktár. Tehát ott bárkinek a gázát kötelesek tárolni. Nem arról van, hogy az állam vagy az állami vállalat majd betárol, és abból látja. Három. Továbbra is, télen is jön a földgáz. Tehát ez semmi másra nem jó, mint hisztéria és hangulatkeltés. Ugyan már annak, hogy 70 vagy 75 vagy 80% a tároló töltöttsége, főleg amikor ilyen nagy kapacitású, semmi jelentősége nincs. Már most bent van a tárolóban az a mennyiségű gáz, amivel a lakosság, meg a, mondjuk úgy, hogy a közületek, kórházak, iskolák, stb. Elláthatók. De hát ezután is jön folyamatosan, és télen is jön, és még hazai termelés is van. Tehát, hát, hogy mondjam, a laikus közvélemény félrevezetését szolgálja egy ilyen kommunikációs aktív, hogy jaj Istenem, a tárolók töltöttsége csak 70%.
1: Világos, köszönöm a megnyugtató mondatokat így a végére. Miklós Lászlót hallották, energetikai szakértőt, köszönöm.
0: Köszönöm én is.
1: Minden jót. Elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, erre a hétre, a hétfő délelőtt hallgatnak minket, akkor persze most kezdjük, de aztán jövünk majd az ismétlésen túl az új adásokkal is a szokott időpontban itt a Spirit FM-en. Rónai Egont hallották, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
8: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
7: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
9: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állat is sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Decemberig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. Harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 000 esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Egyedül Spanyolországot és Portugáliát érintő útvonalon mértek növekedést, ami 34%-os volt, de ebben még nincsenek benne a júliusi ceutai események, amikor több tízezre jutottak be jogosulatlanul a spanyol területre. A hónap végén lemond államfői tisztségéről Alexander Vučić szerb elnök, írja a Telex az N1 szerb hírportálra hivatkozva. Távozását szeptember végi amerikai útja utánra ígérte. Szerbiában október 25-én előrehozott választást tartanak, amelyen Alexander Vučić a miniszterelnöki posztért indul. A politikus 2014 és 2017 között már vezette a szerb kormányt, 2017 óta ő a köztársasági elnök. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a Hunren honlapján. A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
11: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
12: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Ugatlak Alapítvány, Kisvárda. Fő céljuk egy kultúrált állatmenhely létrehozása, ahol a gazdátlan állatok testi és lelki rehabilitációja megtörténhet addig, amíg megfelelő gazdát találnak számukra. A szervezet jelenleg a Kisvárda város önkormányzata által felajánlott idéglenes telepen tartja az állatokat, és saját tájékoztatásuk szerint közel 400 kutyáról gondoskodik. A működésben nagy szerepet vállalnak a civil önkéntesek. A kutyák etetésében, sétáltatásában, gondozásában és a körülmények javításában is várják a segítséget. Különösen számítanak szakemberek, például kőművesek, asztalosok vagy hegesztők önkéntes munkájára is.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
13: A kultúra jelentkezik, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Cserdi Zsolt a szerkesztője a mai adásnak, és hát elmegyünk az Örkénykertbe, hogy megtudjuk, hogy milyen lesz az Örkény Színház új évada, mert hogy ugye a színházak most jelentik be az új évadokat, tehát gyakorlatilag van, ahol már zajlik is. Az Örkénynél most igazából holnap kezdődik, tehát a szombati napon a 15. Örkénykerttel veszi hivatalosan kezdetét az évad. Gáspár Máté, a színház igazgatója a vonalban, szervusz Máté.
14: Szervusz, Egon, jó napot kívánok minden hallgatónak.
13: Izgalmakat vár mindig a közönség egy-egy színházi évad bemutató alkalmával, és hát az izgalmak egy része az adja magát, mert minden premier persze az. Másrészt meg sokakat érdekeltő Mácsai Pállal mi lesz. És aztán ugye lehet tudni, hogy egy új este be is köszön az új évadban, tehát Mácsai Pál jelen van, és a múltat viszi tovább a jövőbe. De hát múlt-e ő? Nem, jelen.
14: Így van, így van. A legnagyobb izgalom, még mielőtt az évad végére ugranánk ezzel a bemutatónkkal, az az, hogy milyen idő lesz holnap, de nagyszerű idő lesz, tehát senkit ne félesszem meg, hogy beköszöntött az ősz, mert az
13: ősz... Nem, már jó idő lesz, hát tőletek nem messze zajlik majd a Halhatatlanok lábnyom elhelyezése a Nagymező utcában 11-kor, ott is napsütés lesz.
14: Ott is napsütés lesz, úgyhogy az egész belvárosban napsütés lesz, úgyhogy bátran ki lehet jönni, hiszen azok számára azért gyorsan mondjuk el, hogy az Örkénykert az egy valódi kert, tehát ilyenkor a madásteret befüvesítjük, és egy igazi hencsergős, pihenős, közösen lazulós helyzet vár mindenki.
13: Lesz egész... reggeli torna?
14: Lesz reggeli torna Zsigmond emőkével, és a munkatársainkkal. Nekünk van egy nagyon sportos csapatunk, aki hetente kétszer reggelente edz. Ők települnek majd most ki a gyepre, és hozzájuk lehet csatlakozni emőkkel. Lesz a fő ritmusadó, úgyhogy reggel már ezzel kezdünk, és aztán gyerekeket várunk közös játékra, és aztán elindul a színházi események a színpadon, és a nagy színpadon is, illetve hát a Merlinben idén már másodszor úgy szintén egész napos programokat tervezünk, úgyhogy tényleg egészen éjfélig várjuk különböző programokra mindazokat, akik érdeklődnek az új évadunk iránt, hiszen a kert arról is szól egyrészt, hogy találkozzunk ismét a hosszú nyár után, és érezzük jól magunkat, és ismerkedjünk, másrészt pedig, hogy pillantást nyújtsunk abba az évadba, amiről az előtte is beszéltél, amiben hát összesen 9 projekttel, 9 bemutatóval készülünk. Ebből az egyik, amit te is említettél, a volt igazgatónk és jelenleg is oszlopos társulati tagunk, Mácsai Pálnak az új estje, ami majd az évad végén május környékén lesz bemutatva, ezt most még Pali nagyban írja, és hát akik mondjuk ismerik a Pista estjét, azok sejthetik, hogy körülbelül milyen élményre számíthatnak, bár ez aztán még annál is egyel személyesebb vallomás lesz.
13: Ha már maga Örkény, akkor ti elkezdtétek azt, hogy mottót választatok Örkény Istvántól egy-egy évadhoz. Az idei mi lesz?
14: Az idei évadunk mottóját a Nézzünk bizakodva a jövőbe című legendás egy percesből választottuk, és úgy szól, hogy I am going magyarni, amit egyébként én 3 évvel ezelőtt írtam le az igazgatói programomba, tehát ennek semmilyen aktuál politikai áthallása nincs, illetve hát mint minden jó műnél a történelem vagy az élet becsúszik a művészet alá. Ugye az Örkényi egypercesben is az arról szól, egy 68-ban írta és egy elképzelt 150 éves távlati jövőben azt vizionálja a szerző, hogy a magyar az egy ige lesz, és a kellemes jelentés árnyalattal beszivárog a világ valamennyi nyelvében, és ezzel játszik ez a novella zseniális, hogy mi mindent jelent az, hogy magyarni. Mi pedig azzal foglalkozunk ebbe az évadba, hogy számunkra, mint alkotóközösség és a nézőink számára mit jelent ma 2026-27-ben a magyarság, milyen egyéni és csoportos identitásokat kell újra gondolnunk itt Európa közepén, magyarként Európában és Európában magyarként. Úgyhogy ez a központi gondolat, ami mögé részint a bemutatóinkat is feltűztük, részint pedig hát nagyon sok kísérő programmal is jelentkezünk majd.
13: Próbál szembenézni a színház azzal, hogy hova tartunk? Vagy hogy mi dolgunk van a világgal magunk körül? Ugye most ezek a kérdések, ezek valódi kérdések kiváltak, és egyáltalán nem akadémikusok.
14: Hát így van, és a színházra mindig azt mondjuk ez a pillanat, vagy a jelen művészete, nekünk ezzel van dolgunk, mégpedig a lehető legkortársiasabb szemlélettel, úgyhogy ezért is egy olyan évadot állítottunk össze, aminek a bemutatóinak a döntő többsége ős bemutató, az Örkény felkérésére készült művek, ma élő fiatal, vagy hát, hogy mondjam, még abszolút alkotóerejű teljében lévő szerzőktől, akik közül ráadásul többen nők is, bár én ebben nem szeretek programot csinálni, de azért nem tehetünk úgy, mint hogyha a mai magyar kultúrás életben magától értetődő lenne, hogy a repertoár nagyobb részét női hangokkal töltjük ki. Az első bemutatónk rögtön Szilágyi Eszter Anna darabja lesz, ami aki saját magát kereste, a címe Izlandi buszos társas opera, ezt Polgár Csaba rendezi, október 3-án lesz majd a bemutatónk, ami egy nagy identitás kereső játék, egy igazi sokszólamú szóopera, egy valóságos hírre alapozva, egy izlandi társas utazás, mert tényleg eltűnt egy hölgy, illetve eltűntnek hitték, és aztán kiderült, hogy valójában saját magát keresi, és ő is része ennek a csoportnak, de mire ideig eljutunk, addigra eléggé felfeslik az empátia és a szolidaritás és a nemzeti összetartásnak a szövedéke. Úgyhogy ez lesz az első darabunk, ezzel párhuzamosan Bíró Kriszta új darabját próbálja a stúdióban Vidder Kristóf rendezésével a társulat, ami egy elképzelt álompolgári betélkedő, ahol a magyar csapatnak a felkészülésébe tekinthetünk be, hogy definiálják újra a magyarságukat annak reményében, hogy megnyerik a fődíjat és az örök életet. Ez egy nagyon, szintén nagyon groteszk és izgalmas forma lesz, és ez is új darab. Kincses Réka tér hozzánk vissza, akinek a Karácsonyozatok velünk című darabja óriási sikerrel fut, most legutóbb a Vidor Fesztiválon játszottuk, és ennek a történetnek a folytatását írja Réka a társulat improvizációi alapján, ami ugye egy erdélyi család Berlinbe szakadt tagjának a visszatérése és a konfliktusa. Tehát ez a nagyon széles ív, ami tényleg Erdélytől Berlinig húzódik, és erre az ívre feszíti föl nagyon hát humorosan is, meg nagyon önkritikusan is azt a kérdést, hogy is látunk rá saját magunkra. És ezzel párhuzamosan pedig Geréb Zsófi, aki szintén egyébként Berlinben él, és most hazatér hozzánk egy saját fejlesztésű darabbal, amit szintén a színészek improvizációi családtörténete is bejátsz, egy családtörténet, egy visszanézés, egy nagymamai örökségnek a felszámolása során előkerülő emlékek, konfliktusok, fájdalmak, sérelmek és örömöknek a repertóriumát mutatja be. Szintén nagyon sok zenével, egy német operaénekes közreműködésével.
13: Említett Berlint így, úgy egy kis hazai színházi mikroklima alakult ki ott távolban Berlinben az elmúlt években. Ez egy fura helyzet volt, nyilván egy kicsit önkéntes, egy kicsit önkéntelen. Hogy látod, a visszatérés elindult?
14: Hát mi nagyon dolgozunk rajta, hogy azokat a tehetségeket, akik akár kényszerből, akár önként vállalt karrierútból eddig külföldön építették magukat, azokat, az ő munkájukat, tehetségüket, világukat bemutassuk itthon. Úgyhogy ez az előbb említett két alkotás is ilyen, és hát a harmadik színpadi bemutatónk számít ilyen szempontból az igazi nagy újdonságnak, mert azt Márton Dávid rendezi, aki hát tényleg egy világhírű zenés színházi rendező, óriási operaházakban óriási munkákat jegyez, legutóbb ő rendezte a Kurtág operát Bázelben, és nagyon sok kortárs szerző bízza rá az első bemutató jogát nagy operaházakba és zenészínházakba. Régóta ismerjük egymást Dáviddal, én is, és Polgár Csaba is, és nagyon örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat, és az első magyarországi színházi munkája az Örkényben lesz, ahol a Dublin nagy klasszikus regényét, a Berlin Alexanderplatzot adaptálja.
13: Ez azért talán neki is izgalom, nem?
14: Nagyon, hát nagyon intenzív előkészítő szakaszban vagyunk, és hát nem adom ki ezt, hogyha azt mondom, hogy ő is nagyon izgul, egyrészt a magyarországi bemutató, vagy bemutatkozás miatt is, meg az, hogy itt ugye prózai színészekkel 8 kiváló Lózai színésszel dolgozik együtt egy olyan anyagon, aminek azért a zeneiség lesz szintén az a meghatározó eleme, tehát hogy hogyan lehet egy ilyen expresszionista regény hömpölyből egy színpadi polifóniát képezni, ez alkotóként is nagyon izgalmas, és biztos, hogy benne a különbség számára.
13: Milyen jó szót alkottál, hömpölyeg? Ez szerintem tök helyes szó, és érthető. Úgyhogy ez remek. Tartsuk meg, abszolút. A fiatalokra gondoltok akkor, amikor azt mondjátok, hogy kezdjenek valamit magukkal egy ilyen alkotó folyamatban, ez a Magyarni címmel, ugye Örkére utal ez is vissza, és a szlogenre meghirdetett alkotó folyamat, 15-25 éveseknek hirdetitek, ez az Örkénylab. Ezzel igazából tehetségeket akartok építeni, vagy foglalkozást adtok, színházi, drámapedagógiai foglalkozást adtok?
14: Az Örkény egyik nagy különlegességes ereje az a rendkívül sokszínű közösségi munka, amit az Örkény köz Igis alatt, mert több mint 10 éve nagyobb vezetésével végez a színház, és ennek van a különböző formái. Ez, amit említesz, ez egy alkotó folyamat, aminek az eredménye egy olyan előadás lesz, amit reményeink szerint szintén rendszeresen tudunk játszani. Ebben valóban van tehetséggondozás, van közösségépítés, van kritikai reflexió arra, hogy miben élünk, és a fiataloknak az impulzusainak a becsatornázása, amire rendkívül nagy szükségünk van. De ebben a körben, mert az Örkény közben még két másik olyan formát is ajánlunk, amin keresztül fiatal közönségeket is megszólítunk. Lesz egy részvételi színházi előadásunk, amit a Káva kulturális műhelyel csinálunk, akik ennek a műfajnak a legnagyobb szakemberei az országban, és velük koprodukcióban készítünk egy gyógyfürdő című produkciót, amiben középiskolásokkal fogjuk körbejárni a demokrácia építés nehézségeit, az alapanyag Ibsen népellensége című drámája, és ennek egy aktualizált verziója lesz ez a játék. Illetve Vidovszky György, aki a Kolibrinek volt a főrendezője, és szintén a részvételi formák nagy ismerője, egy nemzetközi kooperáció keretében csinál egy színházi társasjátékot, aminek meg a Game a címe, ahol pedig egészen egyszerűen maguk a résztvevők, akik korábban nézők voltak, ők fognak játszani, és ők két színész közreműködésével építik majd föl a történetet. Úgyhogy ez is nagyon izgalmas forma, ezt a november végén mutatjuk be. Úgyhogy igyekszünk többféle formát adni, és olyanok számára is, akár fiatalok, akár idősebbek, bekapcsolódási lehetőséget nyújtani, akik nem elégszenek meg azzal, hogy jönnek és néznek. Természetesen az is nagyon fontos, hogy hát ez a fő profilunk, de azért nyitogatjuk a kapukat másfele is.
13: Ez egy furcsa helyzet, mert ahhoz, hogy bemutasd az évadot, ahhoz hónapok óta nagyjából készen kell lenni annak, hogy mi lesz, vagy hogy legyen. Ennek ellenére van ilyenkor benned még egy kis izgalom, hogy ténylegesen aztán hogy lesz?
14: Hát ilyenkor van csak igazán izgalom, hiszen mindaz, ami már papíron, meg táblázatokban, meg megbeszélésekben már azt is mondhatnám, hogy már unásig ismert, és már tényleg azt gondoljuk, hogy minden részletét ismerjük. Akkor, amikor elindul egy próbafolyamat, vagy amikor megérkeznek az első nézők, akkor válik igazán élővé, és hirtelen teljesen átalakul, és hát általában ezek kellemes meglepetések, és aztán persze néha vannak olyan váratlan helyzetek is, amiket kezelni kell, akár a próbateremben, akár kívül. Úgyhogy itt nincs, itt unatkozásra, vagy hogy mondjam, fásultságra nincs tér. És tényleg annyira sok minden zajlik az összes termeinkbe, ideértve most már a Merlint is, hogy én csak próbálom tartani a tempót, és valahogy mindenen rajta tartani legalább a félszememet, de hát ez természetesen nem csak az én dolgom, mert Csaba, mint művészeti vezető, és hát ugye most rendezi is az első bemutatónkat, és az összes többi kiváló kollégával ezt együtt toljuk.
13: Csaba Polgár Csaba, hogy azt már meg is említetted, valóban most rendez éppen, és hát lassan a bemutató ideje is eljön majd, de először 15. Örkénykert szombat reggeltől egészen estig a Madástéren az Örkény Színház előtti placon. Szép szezont, jó évadot kívánok nektek!
14: Nagyon szépen köszönjük, és tényleg mindenkit várunk egy óriási bulira, este 8-tól megint Esztrád, amiben a teljes társulat saját kedvenc dalait énekli, úgyhogy ez egy önfelett, felhőtlen, a szó minden értelmében felhőtlen közös bulizás lesz, és ezzel a lendülettel futunk neki az évadnak.
13: Az Örkény István Színe az igazgatóját, Gáspár Mátét hallották a Spirit FM-en. Köszönöm, Máté!
14: Köszönöm én is!

Sasha. Sasha. Sasha.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kitör a Tour de France méghozzá, nem is akárhogy és nem is akárhol. A Fórum Színház és a Szentendrei Teátrum koprodukciójában mutatják be. Ez egy ősbemutató lesz, Hargitay Iván rendezi, Bereznai Endre mellett. Pikari Gerda a főszereplő, aki itt is van a vonalban, úgyhogy szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz és üdvözlök mindenkit.
1: Ha jól olvasom, miközben persze nem láttam, hisz ősbemutató lesz, ahogy azt mondtam, szeptember 18-án. Szóval ha jól olvasom, akkor itt mindenki egy csomó szerepet játszik. Te is, meg Endre is.
2: Így van, 10 szerepet játszunk ketten, úgyhogy nagyon sok sorsot kell végigvinnünk, tehát itt nem csak egyet, mint egy normál színdarabban, hanem mindenkinek a sorsát végig kell vinni ebbe a darabba. Hát kb. 80 perc az egész, de tényleg egy Tour de France.
1: Nektek is, akik benne vagytok?
2: Hát nagyon, meg az összes személyiség, akit kell játszani. Meg hát maga az, hogy néztem még ilyen német előadásokat, és ott azért csak kisebb jelzések voltak az egy-egy karakterváltásra. Mi azért ruhákat cserélünk Papjanó csodálatos jelmezeiben, és nyilván úgy vannak kitalálva, hogy azért vannak benne könnyítések, de azt hiszem, hogy Endrének sokkal nehezebben, neki azért öltönyök vannak. Én azért ki tudtam váltani egy-két dologgal, hogy egymásra rétegelem a ruhákat, de nála azért az egy kicsit hosszabb és bonyolultabb. De nagyon izgalmas, mert valójában egy házaspárról szól, egy sztár íróról, egy írta tartós házasságról egy könyvet, és akkor ezzel turnéznak Amerikában, és van egy felesége, aki hát nem boldog ebben a házasságban, még ha erről is írt könyvet, a férje, és folyamatosan hotelszobákban vannak, és valójában ez a történet egy hotelszobában játszódik, ahol aztán mindenféle ember megérkezik ebbe a szobába, a szobaszervíztől a takarítónőn át, egy véletlen szobacsere, aki így eltéveszti az ajtót, és akkor ők is megjelennek. Szóval itt rengeteg mindenki megjelenik, az apácától kezdve a takarítónőn át, a showman, mindent játszom én, úgyhogy nagyon nagy kihívás. Most például svédül tanulok, mert hogy az írók kitalálták, hogy hát svédül is kell beszélni ebbe a darabba, úgyhogy...
1: Ezt ellenőrzi valaki ilyenkor, hogy te jól ejted ki a svéd szöveget?
2: Hát a Google fordító az ugye barátunk az első körbe, és aztán nyilván olyan mágunk volt, hogy az egyik öltöztető lány, Fannika, pont tud svédül. Tehát azért mennyi az esélye, hogy pont az öltöztető tud svédül, úgyhogy ő egy kicsit helyreigazította a kiejtésünket. De hát borzasztó egy nyelv, nagyon szép lehet így egybe hallgatni, de megtanulni azt, hogy mikor ő, meg mikor ú, hát az nem semmi.
1: Hát minden nyelvnek megvan ez a sajátja. Most a svédek tanulnak magyarul, ugyanezt mondják a miénkre, hát úgyhogy mi jól el vagyunk egymás nyelvével ezek szerint.
2: Igen, és közben van egy apáca, ami azért nem egy átlagos apáca, hanem dadog is szerencsétlen, meg közben beatboxol, mert ő is el akarja adni a showműsorba magát, úgyhogy meg kell tanulnom beatboxolni. Mindegyik karakternek van valami furcsasága.
1: De ez ilyenkor ijesztő vagy jó? Tehát én értem, hát nem szoktál te beatboxolni, és védül is ritkán beszélsz, de amikor ezt oda vágják neked, oké, és akkor a következő próbára ezt tanul már meg svédül, azért ilyenkor nyel az ember kettőt, nem?
2: Nem! Még jobban felvérteződöm. Én ilyen őrült vagyok. Én ezeket szeretem. Tehát szerintem nem speciális, tehát speciális agyúaknak készült ez a darab, akik azért komplexebben tudnak gondolkodni is. Itt nem nagyon lehet hibázni. Most ezt így nem tudom, értede. Tehát ha mondjuk rossz ruhát veszünk föl az én kis öltöztetőmmel, akkor aki bent van, szegény Endre valamelyik karaktere, akkor az úgy megszívja. Tehát hogy nagyon-nagyon pontosan kell játszani, és nem lehet kiesni egy pillanatig sem. Most még nyilván az öltözések ideje és egy-egy jelenetbe beérkezést gyakoroljuk nagyon sokat, és még azért ott tart a próba folyamat, ugye jövő héten van a bemutató, hogy azt a fajta gyorsaságot, amit kint tolunk az öltözéssel, azt ne vigyük be. Tehát az a tempó, az nem ugyanaz.
1: Ahányszor mi beszélünk egymással, meg is állapítottuk itt, még a hallgatók nem voltak velünk, hogy elég régen nem beszéltünk. Én mindig csodálattal figyelem azt a szenvedélyt, ahogy a szakmádhoz, meg a következő feladathoz állsz. Ez mintha mit sem változna.
2: Nem, ez csak, nem tudom, hogy egyre rosszabb lesz, de most jó értelemben. Tehát, hogy én nagyon bírom, hát az, hogy 10 karakter egyszer csak megjelenik majd a színpadon egyszerre, hát ez ilyen őrülteknek való, mint én meg a Beleznai, akik ezeket imádják, csak Anita Iván, akinek betársultam kis csapatunkba, hát mert ő meg aztán végképp, tehát ez a 10 karakter, akik vagyunk, mind megjelenik a színpadon egyszerre. Na hát ilyen csavarok vannak benne, ami tudom, hogy furcsán hangzik, de meg fogja jelenni.
1: Nem, ez jól hangzik, mert gondolom ez egy vígjáték közben, ha jól sejtem, már igen, a címe is adja.
2: Igen, de vannak benne mély dolgok, és meg is kell élni azokat. Tehát azért mondom, hogy sorsokat játszunk, tehát csalódásokat, szenvedéseket, nevetés, minden van, de itt azért sorsok vannak, amik nem úgy alakulnak, ahogy tervezik.
1: És közben átváltozó művészek lesztek. Érdekes. Mennyit lehet egy ilyen darabból játszani? Ugye neked például ott van a József Attila Színház, veled egyeztetni sem lehet könnyű sokszor.
2: Hát igen, az Endre se egyszerű, egyeztetésileg. Hát ott azt hiszem 10 darabon van, és még a Fórum Színházban van 3, meg még az Új Színházban egy, úgyhogy igen, eléggé szerreszona vagyok, de hála Istennek nagyon jó a tím, úgyhogy valahogy így leboxolják, és akkor én boldog vagyok. Ezt az előadást azt gondolom, vagy dupla előadásokként kell játszani, tehát a nagy kihagyás van, az nyilván az nehézséget okoz, tehát akkor biztosan újabb próbák kellenek belőle, de azt gondolom, hogy ezt annyira lehet szeretni, szóval minden karakteremet valamiért nagyon szeretem, és Jennifer Lopeztől kezdve mindent énekelek benne, tehát én minden furcsaságot kitaláltam bele, ami hogy a takarítónőnek az a vágya, hogy Jennifer Lopez, tehát mert ő egy mexikói beváltozó.
1: Miért pont az ne lenne? Hát persze.
2: És szóval igen, és akkor ezt találtak ki, mert pont az szólt a telefonomból a zeneként a kocsiba, és mondom, hát ezt kell énekelni, a Let's Get Loud. És folyamatosan a Let's Get Loud-ot éneklem, és Iván nagyon örült neki, úgyhogy, és természetesen akcentussal, spanyol akcentussal, mert nem beszéli jól a nyelvet, tehát csak hogy így könnyítsek a dolgokon.
1: Neki van spanyol, neked meg születetten svéd akcentusod, és akkor ebből lesz egy magyar előadás. Hát jó.
2: Valójában igen, de közben nagyon jó. Tehát biztos, hogy rengeteg munkánk lesz még ezzel, mert ez soha nem lesz kész. Mindig találunk majd benne új dolgokat.
1: Na jó, de akkor mikor nézzük meg? Rögtön a bemutatón, vagy inkább később?
2: Persze! Hát nem tudom, az biztos, hogy nem tudom. Mi nagyon készülünk, és hát föl vagyunk vértezve az Endrével.
1: Na hajrá!
2: Úgyhogy... Nem tudom mikor, de szerintem 18-án biztos lesz egy állapota, ami szerintem egy jó kürt fogunk futni vele.
1: Jól van, akkor legyen így. Haurita Iván rendezi, Pikali Gerda és Bereznai Endre játsza a Tour de France című darabot. Szentendrén nézhetik meg szeptember 18-án, és egyébként is ez a Szentendrei Teátrum produkciója a Fórum Színházzal együttműködésben. Gerda, köszönöm, öröm volt hallani
2: köszönöm
1: téged.
2: Nekem is téged. Ölellek nagyon.
1: Szia.
2: Köszönöm, szia.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a kultúrát a budapesti klasszikus film maratonnal, ami újra jelentkezik, most már 9. alkalommal, és szeptember 15-től, tehát a jövő héttől nézhetik napokon keresztül az előadásokat, amelyek igazi magyar filmritkaságokat, meg valóban klasszikusokat tartalmaznak. Horváth Csabát faggatom, erről az NFI marketing és kommunikációs igazgatóját. Szervusz Csaba!
3: Szervusz, Egon, köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
2: Amit lehet tudni, mert ez jelentős hírverést kapott, hogy a nyitó gálán a Queen budapesti koncertfilmének, ez a Zsombolyai féle film 4K-ban felújított változatát lehet bemutatni, ez ugye a 40. koncertévfordulóra is egyúttal emlékezik. Meg hát szerintem a Queen rajongók számára ez önmagában mindent visz.
3: Én is úgy gondolom, hadd kérdezzek vissza, ott voltál a koncerten?
2: Ott, akkor törték fel a koncert közben a kocsimat a stadion előtt. Hogyne?
3: Na tessék.
2: Sose hát felejtem el, de a koncertre is emlékszem.
3: És milyen volt? Én nem voltam ott, azt hiszem 6 éves voltam, nem, 8 éves voltam akkor.
2: Hát ugye az történt ott velünk, hogy hirtelen ott volt a világ. Tehát amit videoklipeken láttunk, és bakelitlemezeken, recsegő lemezeken hallgattunk egy évtizeden keresztül, az egyszer csak ott volt előttünk, úgyhogy fergeteges volt és lenyűgöző volt.
3: Hát azt hiszem, hogy a 4K-ban felújított filmverzió is fergeteges és lenyűgöző, és hadd vegyem kölcsön Miklós Mari gondolatát, aki a filmnek az egyik vágója, hiszen nagyon sok magyar filmes készítette ezt a filmet, csak magyarok készítették ezt a filmet Zsombolyai János vezetésével, és ő azt mondta, hogy amikor összeállt a film és megnézték, akkor teljesen olyan érzése volt a mozivetítőteremben, mint hogyha ott lenne a koncerten. Szóval ez egy igazán unikális élmény lesz, azt hiszem, mindenkinek, aki bejut. Mert hogy hát ez ügyben az a hírem van, hogy ugye mindössze két vetítést tudunk csinálni, mind a kettő teltházas, de aki lemaradt, olyan nagyon azért ne bánkódjon, október 7-től elérhető lesz majd a mozikban, hiszen a világpremier, a nyilvános világpremier az október 7-én lesz, most pedig a BKFM-en van lehetőségünk arra a Sonyval való együttműködés jóvoltából, hogy egy igazi világpremiért tartsunk. Tehát most először lesz látható ez a 4K-ban felújított verzió a budapesti klasszikus filmmaratonon. Peter Jackson csapata, rendezőproducer, a Gyűrűk ura például, csak hogy be tudjuk azonosítani, az is, akinek így a név nincs meg egyből, csinálta ezt a felújítást. Elképesztő minőségben lehet majd megnézni ezt a filmet.
2: Ők ott használtak más kameraképeket is, mint amit Zsombolyaik eredetileg belevágtak. Egyáltalán vannak-e olyan kamerakifelvételeink, amik nem kerültek a filmbe?
3: Nem, nincsenek. 17 kamera forgott, ez is egy kuriózum. Szóval, hogy én nem tudok arról, és más sem, mert hogy én nem tudok, az egy dolog, de nincs a világban hozzáférhető információ arról, hogy 17 kamerával 35 mm-es filmre nagy koncertet rögzítsenek, tehát tényleg egy elképesztő munkát végzett ez a magyar csapat, és nem csak a koncert látható, hanem mindenféle egyéb program, az érkezéstől kezdve, a Hungaroringen tett látogatásig, az elhíresült hajózásig, amikor ugye a városi legenda szerint Freddy meg akarta venni a parlamentet, és így tovább, és így tovább, szóval minden, ahogy tanulja a Tavaszi szél című népdalunkat, amit majd a koncerten elénekel, és megint, és így tovább, szóval minden, ahogy tanulja a Tavaszi szél című

0: a film készítéséről, hanem az előzményeiről szól, mert hogy nem tudta Magyarország kifizetni a Queennek valuta hiányban, nyilván, hogyha akarta volna nagyon, akkor meg tudja tenni a koncert költségeit. És akkor azt találta ki Hegedűs László, aki ezt a koncertet Magyarországra elhozta, igen, hogy akkor kössünk egy dílt, és csinálunk nektek rólatok egy filmet. És gyakorlatilag a Gázsijuk része lett ez a film.
1: No hát, és milyen jól sáfárkodnak vele, még most is a Queennek az élő tagjai, hiszen nyilván a szerzői jogok akkor gondolom náluk vannak, bár hát, erről nincsen konkrét információ.
0: Hát nyilvánvalóan, persze. Na, de nem csak Queen lesz ezen a filmmaratonon, hanem lesz itt azért más is, például Andrzej Wajdára emlékeztek, aki születésének 100. évfordulóját ünnepelhetné, ami köztünk lenne, és hát fantasztikus klasszikusokat adott a filmtörténetnek.
1: Így van, és a Lengyel Kulturális Minisztérium és az Adam Mickiewicz Intézet együttműködésével sikerül, ha egyrészt 6 filmet bemutatnunk az életműből, és talán az is egy fontos információ, hogy az életműből Szabó István, Oscar-díjas rendezőnk válogatott, tehát ő a kurátora ennek a szekciónak. A Márványembert vetítjük, a Mi nemzedékünket vetítjük, a Csatornát vetítjük, lesz a Danton, a Hamu és Gyémánt, a Kacsin és a Minden eladó című film Andrzej Wajdától. Tehát tulajdonképpen az 1955-ös első filmtől, azt hiszem 2007-ből vetítjük az utolsót, tehát egy nagyon átfogó keresztmetszetet kapunk az életműből, és ami nagyon fontos, hogy ugye idén is van 3 sztár vendég, most akkor az egyikről beszélek, ő Pavel Edelman, 2 filmnek az operatőre, amit a budapesti filmmaratonon vetítünk, az egyik a Kacsin, a másik egyébként a Roman Polanskinak a zongoristája, de hogy Pavel Edelman, aki dolgozott együtt Wajdával szintén ennek az együttműködésnek a keretében, érkezik a budapesti klasszikus filmmaratonra, és a rendezővel is lehet majd ezek után, a vetítések után beszélgetni. Szóval azt hiszem, hogy méltóképpen emlékezünk Andrzej Wajdára születésének 100. évfordulója alkalmából.
0: És 1956 évfordulójára is emlékeztek, ugye, hát ez az évforduló a film történetünkben nagyon furcsán szerepel, mert egyrészt ott van egy 56-os film, a Keleti Márton féle Csodacsatára, amit újra kellett forgatni részeiben, mert benne volt Puskás öcsi, aki mire bemutatták a filmet, már nem volt Magyarországon. Másrészt meg vannak olyan filmek, amik később reagáltak 56 eseményére, így vagy úgy.
1: Igen, és ha már említetted a Csodacsatárt, akkor azt hadd áruljam el, hogy mi az eredeti Puskás öcsivel készült verziót vetítjük, ami szerintem szintén egy igazi csemege. Ugye valóban, ahogy mondtad, újra forgatták Hidegkuti Nándorral a Puskás emigrációja után, de mi az eredeti verziót adjuk a BKFM-en. Egyébként összességében lesz még az Éjfélkor című film ebben a szekcióban, az Eltűnt Szentett Birodalom, a Franciska Vasárnapjai, a Hajnali Háztetők, a Keserű Igazság, a Makra, a Párbeszéd és a Tízezer Nap. Ezek közül ugye jó néhány volt időlegesen betiltva 56 után, vagy erősen cenzúrázták őket. Mind-mind olyan filmek, amik nagyon izgalmas és érzékletes lenyomatai ennek a kornak, és annak, hogy hogyan érte meg a magyar társadalom az 1956-os forradalom, és annak leverését. Út az 1956-os forradalomhoz, ez a címe ennek a szekciónak. Ezeknek a filmeknek a részletei is, meg minden más, természetesen minden más fontos információ a filmmaraton.hu-n bővebben hozzáférhető.
0: Ezt akartam kérdezni, el is mondtad a végére a lényeget, úgysem tudunk mindenről beszámolni, hát 100 vetítéssel várjátok a közönséget szeptember 15-e és 20-a között, amikről viszont beszéltél, azt köszönöm, Horváth Csabát hallották, az NFI Marketing és Kommunikációs Igazgatóját, szervusz Csaba.
1: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Holnap lesz a napja, az a szeptember 12-én délelőtt 11 órakor egészen pontosan, hogy a Nagymező utcában a Halhatatlanok Társulatának 2026-ban megválasztott örökös tagjait ünnepeljük. Méghozzá oly módon, hogy amellett, hogy nagy tapsot, sok szeretetet kapnak, a lábnyomuk is oda kerül a Halhatatlanok sétányára, mint egy lenyomatául annak, amit ők a magyar kultúrában szerepként elfoglaltak. Nagy Íris van itt a vonalban velünk, a harangozó díjas táncművész, aki szint én holnap kapja meg az őt megillető márványkockát. Szervusz Íris, szeretettel köszöntelek, és gratulálok ilyen módon is.
2: Köszönöm szépen még egyszer, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Te azt írtad...
2: Hát igen, valóságosá válik
1: ugye?
2: A dolog.
1: Ugye? Hónapokkal ezelőtt azt írtad ki, hogy jelölve lettél, és annyira szeretnéd, úgyhogy ha valaki úgy gondolja, akkor szavazzon rád. És ez annyira emberi volt, annyira kedves volt, annyira... természetes megnyilvánulás volt. Nem szokták azt mondani az emberek, hogy én akarom ezt a díjat, mert annyira vágyom rá. Szeretted volna nagyon?
2: Igen, én úgy vagyok vele, amit már így a beszélgetésünkben is említettem, hogy tényleg hiszek abban, vagy hát úgy létezem, hogy nincsenek véletlenek. És hogyha eljutottam odáig, hogy ebbe a bizonyos kalapba én belekerültem, és egy bizottság úgy döntött, hogy érdemes lehetek rá, vagy méltó lehetek rá, akkor viszont azon gondolkodtam, hogy én nem tehetem meg, hogy ezt ne akarjam. Tehát, hogy lehetek szerény, és nyilván az vagyok, de hogy annyira jó lenne, és annyira szeretném. És a másik pedig, hogy ez egy ilyen kérdőjel is volt bennem, hogy vajon, és mint megint előjön a vidékiség, mert ugye a barátommal, Kales Feri színművésszel lettünk együtt jelölve, hogy a vidék össze tud fogni ilyen formán, és hogy kaphatunk-e mi annyi szavazatot, hogy valóban elnyerjük ezt a címet, vagy ezt a díjat. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem volna, és én nagyon hálás vagyok egyébként még egyszer így mindenkinek, aki nem ment el emellett a poszt mellett, hanem szánt rá fél percet is, és azt gondolt, hogy akkor igen.
1: Hát ha úgy vesszük, annyi szavazatot kaptatok Ferivel, aki szintén pécsi, épp úgy, mint te, hogy hát mondhatnánk, hogy Pécs egy emberként szavazott, de hát nyilván nem csak Pécs, és ez egy nagyon fura dolog, mert hogy mondod, hogy ti vidékiek, és ebben benne van nyilvánvalóan az is, hogy mennyire vagytok szem előtt, hogy mennyire látják a munkáitokat, és mennyire követték a pályafutásotokat máshol, a máshol élők, a máshol érdeklődők. És ez gondolom egy hiányérzet is egy leginkább vidéken alkotó művész számára.
2: Hát mondjuk hál' Istennek, én most csak magam nevében beszélek, nekem rengeteg lehetőségem volt így szerte a világban, meg hát nyilván Pesten egy csomó előadást csinálni a Pécsi Balettel, tehát hogy láthattak ott is, meg rengeteg olyan ismerősöm volt, kollégám van, aki pesti és Pesten él, és hát ők is osztották a posztot, és nagyon drukkoltak.
1: Hát és nem ok nélkül. Ha visszatekintesz a pályádra, látsz olyan csomópontot, amire te magad azt tudod mondani, hogy igen, ez az.
2: Igen, volt egy 3 év zsinórban, amikor valóban olyan szerepek, olyan lehetőségek találtak meg, amire azt gondoltam akkor, hogy ha ezt most én meglépem és megugrom, és hogy helytállok, akkor ez egy olyan kis csomagja vagy szelete az én szakmámnak, vagy a szakmai életemnek, ami csúcs. És az volt. Tehát így utólag visszagondolva is azt gondolom, hogy ez a 3-4 év volt, ami nagyon ment. Milyen? Tehát ott voltam az, hogy akkor már így megértem agyban erre az egész feladatra. Azt gondolom, hogy így kiforrottam, mint művész, vagy előadó művész, és technikailag pedig már meg tudtam tenni, vagy meg tudtam oldani ezeket a dolgokat, és akkor az volt az a csúcs, igen.
1: Az fájó, nem feltétlenül kell, hogy az legyen, hogy egy táncművész élete, mint művész mennyire zárt végül. Tehát azért nem tudtok 70-80 éves korotokig színpadon lenni, vagy hát lehet persze, csak hát ez egy másik minőség, akár egy másik műfaj is.
2: Én nem tudom, szerintem mi erre be vagyunk programozva. Tehát, hogy ez olyan, annyira tisztán látszik, meg van tanítva, el van mondva, meg hát szerintem így évről évre érezzük fizikailag a testünkön, hogy mennyi ez. Tehát azért annyi kalóriát égetünk egy nap, mint egy bányász. Tehát azért ez nagyon sokáig ilyen aktívan nem lehet. És én szerintem, aki ezt így tudatosan beleépíti az életébe, a mindennapjaiba, a jövőre való látás vagy gondolkodásba, annak szerintem ez nem okoz problémát. Én nem éreztem azt, hogy hál' Istennek, vagy hát élek, nagyon szerencsés vagyok, és nagyon-nagyon sokat is dolgoztam, megtettem érte, de nem éreztem azt, hogy jaj, de mennék még vissza, jaj, még ott kéne legyek, fáj a szívem, ha előadásokat nézek, akár idegen társulatokét, akár a volt kollégáimét, szóval semmiféle hiányérzet nem volt bennem.
1: Viszont most is ott vagy a színházban. Igen. Rendezőasszisztensként, koreográfusként dolgozol, tehát egy kicsikét benne és egy fél lábbal kívül a színpadon. Ott igen. Képzeled a jövődet a Pécsi Nemzeti Színházban?
2: Azt nem tudom, hogy a Pécsi Nemzeti Színházban, de a színház az mindenképpen nagyon-nagyon nagy, nem tudom, nekem otthonom, hát nyilván nem, de hogy igen, tehát hogy én nagyon otthon vagyok, és nem tudom, hogy érezném-e magam valami más területen ennyire otthon, másik pedig, hogy ugye mellette a művészeti, a Pécsi Művészeti Gimiben tanítok, ahol meg vissza tud köszönni a táncos múltam, tehát hogy ott 4 év folyamot tanítok.
1: És kifejezetten mozgásra tanítod őket?
2: Igen, igen. Színpadi táncot, illetve képességfejlesztést, ami igen.
1: Mondd, ha látsz egy tehetséget. Ugye a ti szakmátok sem az, amit el lehet kezdeni igazán nagy reményekkel 18 évesen, mert hát addigra már gyakorlatilag kéztáncos szinte az ember. Igen. De mégis, ha látsz valakit, akire azt látod, hogy hát a gyerekben micsoda tehetség lett volna, ha korán kezdi, mit tudsz neki mondani?
2: Hát, hogyha akkora tehetséget látok benne, és ha akkora tehetséggel van megáldva, akkor talán soha nincs túl késő, tehát ilyen 10 évesen még bőven ki tudja forni önmagát, vagy tud annyit fejlődni, hogy vissza tudja hozni pár év lemaradást. Úgyhogy én ha valódi tehetségről van szó, szerintem akkor azt én mindenképpen biztatnám és támogatnám.
1: Hát legyen neked sok ilyen tehetséged, és legyen sok boldog tanítványod, mert lehet, hogy ez talán egy fokkal még fontosabb is. És legyél holnap nagyon-nagyon boldog, amikor ez a te napod és másik 7 fantasztikus művésze, amikor a halhatatlanok sétányára oda kerül a lábnyomod. Nagy Iris, várunk itt Budapesten, a Nagymező utcában, a rajongókkal, szerető családtagokkal, sok-sok érdeklődővel együtt.
2: Köszönöm szépen, és én is nagyon várom.
1: Mi meg téged, úgyhogy hajrá, holnap találkozunk. Nagy Iriszt hallották, köszönöm. A Halhatatlanok Társulatának 2026-ban megválasztott örökös tagját. El ne felejtsék, tehát holnap szombaton 11 órakor a Nagymező utcában várjuk önöket is, mert hogy megünnepeljük ezeket a csodálatos művészeket, akiket itt az adásban is sorra ünnepeltünk az elmúlt hónapokban. Most Nagy Iriszt. Köszönöm a figyelmüket, Róna Jegont hallották, a mai adás szerkesztője Cserdi Zsolt volt. Jó hétvégét mindenkinek. Viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd elmúlik.
2: Ezt mondtad múlt héten is.
1: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
2: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
3: Autódarukkos Weber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kós Weber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kós Weber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kós Weber Kft. Magasban a legjobb.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem.
5: A fotel is eltűnt.
6: És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
8: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
9: Megvan már az őszi szetted?
10: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
11: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
10: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
9: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
12: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések az Egyesült Államokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás, mintegy 3000 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Meghalt Astrid norvég hercegnő 2 nappal testvére Harald király temetése után. A hercegnő még részt vett öccse búcsúztatásán. 8. Hókon norvég király méltatásában azt írta, Astrid egész életében meleg szívvel és kötelességtudóan képviselte a királyi házat. A norvég hercegnő 94 éves volt. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Best of adás következik.
0: Provokatőr. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
14: Oklatással folytatjuk, mindenkit üdvözlök ismételten.
15: De ez olyan lehangoló volt. Rétvári Bence mocsadék aljas hazudozási sorozatában folytatjuk.
14: István.
16: Ezek az előbb a német Balázsnál olyan jót neveztünk.
14: Na mondd el, hogy mire gondolsz.
15: Hát, hogy áll egy Rétvári Bence nevű politikus, pontosan tudja, hogy hazudik, és egy hetet tolja. És tudom, hogy ebben semmi extra nincs, ha már politikusokról beszélünk, bár ez egy ilyen...
14: Hol a bizonyíték?
15: Hát úgy, hogy egy 3 évvel ezelőtt a Klubrádiónak adott interjúból kivágott mondatokat vágnak Lanner Judit fejéhez azzal, hogy most azonnal mondjon le, mert nem tiszteli, nem becsüli a tanárokat, és minden igazgatót ki akar rúgni, és egyébként is mi az, hogy ilyen iskola meg olyan iskola bezárás, miközben Lanner Judit ebben a 3 évvel korábbi interjúban épp a Rétvári Bence féle oktatási vonalat és annak pusztító hatásait kritizálta. Tehát ennél, és Rétvári Bence elméletileg egy kereszténydemokrata politikus, nem? Ha már frakcióvezetője a pártnak. Gyakorlatilag, amikor odaáll az ember, és újra, és újra, és újra elmondja ugyanezt a vádsorozatot, mint ma is a parlamentben, akkor újra, és újra, és újra pontosan tudja, hogy hazudik. És ezért azt gondolom, hogy egy sima politikusnál nem lennék ennyire határozott, vagy keményen fogalmazó, de egy kereszténydemokrata politikusnál igenis azt kell mondani, hogy fúj.
14: Fúj. Uh-huh. A Sok ügye volt mostanában Lannert Juditnak, ugye a debreceni és szolnoki polgármesterek kizárása, persze,
15: az más.
14: Persze. Ugye a pedagógus képzés megszüntetése az NKN is, ugye ez a manipulált felvétellel indított támadás, ez a harmadik, amivel te most itt kezdtél. Ott érdekel ez a sztori, hogy mondjuk tegyük fel, hogy egy politikus hazudik, hogy azt úgy mivel magyarázza magának, és akkor visszaugrom a fradis témára. Egyszerűen ez a erkölcsi mérce kibe kapcsolható, ha el tudod hitetni, hogy a politikai közbeszéd ilyen eszközöket kell használni, és ha te nem használod, akkor téged fognak eltaposni, és a te pártodat. A KDNP most abban utazik, hogy egyáltalán létezhessen, mert talán ők is érzik azt, hogy itt hamarosan majd egy ilyen szkizma lesz.
15: Azt vágom.
14: És egyedül kell majd villantani valamit, úgyhogy beleállnak minden populista témába. Tehát nincs kérdés számomra, hogy Németh Balázs is bizonyos megszólalásainál pontosan tudja, hogy ott csúsztat, ott nincs igaza, ott izé, de szerintem ők már régen elhitették magukkal, hogy oké, ez a politika, ennek így kell működnie, ha ő csinálja a túloldalon, akkor nekünk is csinálni kell, ha Horn Gyula elkezdte ezt az ígérgetős politizálást, akkor nekünk is bele kell szállni, mert ez lett a módi. Nem, nincs rá jó.
16: Ez olyan gyerekes, nem? Tehát, hogy erre mondta az általános iskolai tanítónéni, meg mindenki, gondolom, nem csak az enyém, hogy mert hogyha a Pistike beleugrik a kútba, akkor neked nem kell utána ugrani.
14: De amúgy kell.
15: Valamilyen mindig ki az a Pistikét hoznak
16: igen,
15: fel.
16: Igen, sajnos, és most nem azért néztem rá, hát mert
14: ha Tiborc, gondoltam. Ha Tiborc ugrik, akkor én utána ugrom.
16: Hát a,
14: bármelyik kútba, hát és megmentem, és már nem kell dolgozni.
15: Megpróbálom a pinkódját még mondd meg, már úgyis mind.
14: Hol ástad az aranyat? Na jó.
16: Szerintem nagyon gusztustalan a KDNP, egy nagyon gusztustalan formáció, és mondom is, hogy miért, mert egészen odáig, ameddig nekik előnyös volt ez az összebútorozás a Fidesszel, addig ugye folyamatosan fejtegették, hogy mennyire összetartoznak, és hát igazából ez egy milyen fantasztikus koalíció, és nem tudom micsoda, és amikor borul a Billy, meg bezuhan a támogatottság, meg amikor elbukják a választást, akkor hirtelen a saját identitásukat kezdik el keresni.
15: De ez nem az ő döntésük volt?
16: Hát ez világos, de ez ettől még szerintem iszonyatosan visszás, amit csinálnak.
15: Igen, csak hogy nem, tehát még az se történt meg, hogy ők mondták volna azt, hogy legalább akkor most próbálunk egyedül meg, ez se az ő találmányuk volt, nem az ő döntésük, ez egy nem létező formáció, és
16: hát
15: irgalmatlanul károsak egyébként szerintem is a kereszténységre.
16: Nagyon-nagyon károsak, tehát hogy egyébként Juhász Hajnalka és Rétvári Bence szerintem többet árt a keresztény demokrácia, nem tudom, ilyen alapesz eszményének, meg a keresztény gondolatnak úgy általában, mint, hát szóval nem tudom, mint nagyon sok minden más, mint a katolikus egyház ténykedése, mert hogy én egyszerűen nem értem, hogy ők mire gondolnak. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy Rétvári Bence, aki tulajdonképpen végig, hát ilyen minimum államtitkári pozíciókban volt a NER alatt, ugye volt az ember minisztériumban, ahogy szokás mondani, meg a belügyminisztériumnak is volt parlamenti államtitkára, vagyis, tehát hogy ő nem egy legutolsó képviselő volt egyébként ebben a rendszerben, hanem magasabb pozícióban volt, és pont az oktatás kapcsán, szóval, hogy van képe 16 év teljhatalom, és a teljhatalom körül, alatt, mellett, miatt elkövetett az oktatásban tényleg ilyen évtizedekre behozhatatlan rombolás után egy összevágott videóval ilyen fekete kampányt csinálni, az szerintem az még egyébként a Rétvári Bence
15: de azért ez elég.
16: Ez kemény.
14: Ezt megint félreértitek.
15: Rétvári Bencénél még keményebb. Tehát igen, igazad van, a KDNP most önálló arc előtt próbál rajzolni magának, de miért egy
16: hát
15: ilyen...
16: Hát ez egy nagyon ellenszenves arc.
15: Nekem csúnyább szó jutott eszembe, hogy köszönöm szépen. Tehát, miért azt a testrészt rajzolják magukra, nem?
14: Azon csodálkozom, hogy ebből nincsen nap mint nap ilyen.
15: Több.
14: Mert nekik most, tehát most a Fidesznek a saját tábort kell megtartani. Bocs, a Fidesz-KDNP-nek basszus, jaj, hányan írtak, hogy lépjen ki a Fideszből Navracsics, és akkor hát akkor már átlépett több KDNP-be, hagyjuk már ezt a baromság. Úristen, mintha létezne a két párt külön, ne, léci ezt ne. Tehát most már hol tartottam. Szóval
15: van egy KDNP-s ismerősöm.
14: Jó, köszi.
15: Hát csak hogy
14: gyűlöli a Fidesz.
15: Az emberiség azon kevés részéhez tartozom, akinek van.
14: Orbán gyűlölő
15: csalódott, csalódott, most nagyon csalódott.
16: Volt ez az EP képviselő, vagy van, aki ugye bennmaradt a Néppártban.
15: Útszélén hagyásban van.
14: Most a jelenlegi tábor megtartása, ez a stratégia.
16: Ez sem egy jól nekik a számok
14: alapján. Igen, csak annak a tuti magnak, tehát ott megy ez a kapcsolás, mint a Fradinál, kikapcsolják, hogy most akkor 25 milliárd és esetleg ellopták. Tolja, támadnak minket. Neki ennyi kell. Bármit megtehet. Érted, amit mondok? Neki nem kell olyan hangfelvételt használnia, ami valódi. Nem tudom, mennyire érthető, mert a tábora nem fog most semmit megkérdőjelezni.
15: De ő nem érdekel a tábora.
14: De ő elmondja az értelmezés.
15: Nem, de értem, hogy ez így működik benne.
14: Egyet értek veled, csak nyitok egy új dimenziót, hogy most én azon csodálkozom, hogy ebből nincsen tucat szám, hogy még több. Érted?
16: Hát de nem tartják meg a tábor.
14: Most mentek
15: fel a szerre, majd most jönnek a KDNP-s.
16: Most hallgatják a műsort, és gyorsan csinálnak egy csomó ilyen.
14: Bence.
15: Milyen jó lesz, már nem figyelj, de ilyen új műfajokkal ismerkedhetünk, hogy KDNP-s lejárató kampány. Kereszténydemokrata sározás.
16: Én szívesen
15: nagyon
16: adok nekik egy tanácsot tök ingyen, hogy ne így csinálják a szavazatszerzést. Hát, hogy ne ilyen módon, ne ilyen témákkal, és ne ilyen arcokkal. Tehát, hogy amúgy minden
14: most Létvári Bence így megállt egy pillanatra, amikor meghallotta ezt a
16: Juhász mondatot.
14: Juhász Hajnalka is összereszdőlt. Ne így csináljuk.
15: Jó, azért latorcai hátország azért az is rendben van, kis familiálisan, semmilyen hátország, azért nem rossz. Nagy jövőt jósolok én a kereszténydemokrata néppártnak.
14: Ja, van miért. No.
15: Nem akarok türelmetlen lenni, de azért egy 2030-as választásokon való önálló indulás
16: szerintem nem kizárt.
15: Pillanatra így felpesdített. Na.
14: Na István, mesélsz kicsit arról, hogy már Kiszai Péter miért állt bele Lannert Juditba?
15: Ja, miről?
14: Figyelj, mesélsz
15: azt máshogy. Aztán a Dévényi három kívánság. Egyébként reggelente az megy, hogy a fene egye meg a közmédiát.
16: Régen.
15: Egy-két hónappal ezelőtt, vagy héttel ezelőtt még jó kis régi magyar filmek mentek reggel. Nem megyen most meg három kívánság.
16: Igen, de így bírok lehetett látni, hogy például...
15: Nem bírok megszabadulni.
16: Bíró Ica és a Deus a John Motor versenyeznek egy...
15: Te is azt nézed reggel?
16: Erdőben. Igen, azt szoktam, mert...
14: Milyen szerel lehetett annak a szerkesztője a műsor? Hogy azt tudjuk,
16: szeretném.
14: Hogy ezek nem kívánságok voltak, amiket teljesítettek, hanem kitalálták ezeket a PR baromságokat.
16: És én nagyon szeretnék erről egy
15: Józsika,
16: műsort,
15: elmondom,
16: egy
15: mit
16: kutatást,
15: fogsz kívánni.
16: Egy podcast sorozatot, erről a három kívánság.
15: Komolyan.
16: Csodálatos. Szerintem egy csodálatos történet, ne vicceljetek.
15: Ne tartsuk már felszínen ezt a műsort.
16: De hogy lehet nekem ilyeneket fáj, kitalálni? Tudom. Tehát, hogy tényleg ez a... szerintem csodás.
15: Na, hogy azt...
14: Ne, hadd mondjam el, eszembe jutott az a sztori, hogy egy gyerek el akarták hitetni Magyarországon néppel, hogy a gyereknek az volt a kívánság.
15: Melyikre gondolsz?
14: Próbálom összetenni magam, de az, hogy nincs olyan eleme. Nincs olyan eleme, ami hihetetlen. Jó, kettő ilyen is van, de Pataki Attila Batman jelmez már nagyon
16: ideig. Hát Isten égen.
14: Azt a gyereket valami pszichológushoz kéne vinni, aki egy ilyet leír, érted?
16: Szerintem az
14: neked mi bajod, barátom?
16: Szerintem van egy ilyen három kívánság gyerekek sérült csoport, és három kívánság sérült.
15: Itt vagyok én is, de én másként.
14: De
15: Pataki Attila Batman jelmezében
16: mi a baj? De tök sokat szerepeltem úgy a Patakiat is.
15: Ott a
16: három kívánságban.
15: Gyerek csak előre látta a jövőt, hogy majd egy másik dimenzióba kerül a művész úr.
14: Oké. Okay. Jó.
15: Lányos, sima izé volt. Térugrás.
16: Mi volt a kívánság engem?
14: Na, mondjad. Na, igen, hogy Sirilla György. A Jeges Dunában ússzon, és egy csónakról az úszás közepén
15: teját?
14: Elfogadjon macesz gombócot.
15: Ah!
14: És aztán forró macesz
15: valami
14: gombócot.
15: Valami rémlet, hogy tálcán nyújtották át.
14: Igen.
15: A igen.
14: Tehát, de most tényleg képzeljétek el azt, hogy szülők vagytok, a gyereketek ezt leírja. Figyelj, apa, szeretném a három kívánságot. És van egy kívánságom, és szülőként a kezedbe veszed ezt, és ezt elolvasod, és mi az első gondolatod, hogy inkább nem tudom, ilyen halott embereket rajzolgasson papírlapokra, de júj. És akkor viszed valahol egy szakemberet.
16: És azért kell pár kisfiú, akiknek az volt a kívánsága, hogy a Kiskunfél egyházi ötösikrekkel olyan csoki pudingot egyenek, olyan csoki pudingot, amit a Kudlik Júlia főzés szolgál föl neki.
15: Ki már? Ez is jó.
14: Hát ki már?
16: Ez az is csodálatos. Tehát
15: mondjuk legalább azt kívánták, ja, ezt nem tudták, nem volt még technika hozzá, mert azt lehet volna, hogy az ötösikre kell szelfizni, nem? Abban már van kihívás.
16: És Kudlik Júliával és a Csoki Pudinggal. Szerintem ebben egy podcast sorozatban benne van egyébként ebben a topikban.
15: A Sirilla Györgyes kívánság az nekem úgy hangzik, mint a népi folklorban fennmaradt átok, nem? Ó, hogy a Sirilla György a Dunában úszva.
16: Jeges Dunában, egyen veled macezgom.
14: És te ezt akarod nézni?
15: Nem olyan?
14: Érted, bármit kívánhat, nem? Mert elhozzák a David Hasselhoffot. És akkor mint a beültetik egy Trabantba. Uh-huh. El tudom képzelni, egy gyereknek ez kívánság. A Knight Rider baromi népszerű volt akkor itthon. Tehát hihető. De érted, bármit kívánhat az a szerencsétlen gyerek, és nem David Hasselhoff jut eszébe, nem az, hogy találkozni akarok mondjuk Supermannel.
15: Há, vagy Pamela Anderson.
14: Vagy
15: az egy
14: érhető. Az apuka kívánság.
15: Fiam, azt írta.
14: Hanem ez, hogy a Sirilla György gyönyeges Dunában úszon, és egyen matesz gombócot.
15: Aha.
14: Jó. Oké, túléptem ezen. Aztán feldolgoztam. Ki kellett beszélnem, na?
15: Tehát Lannert Judit.
16: Aki nem szerepelt a három kívánságban.
15: Aki, igen. Az történt, hogy a Debreceni Egyetem évnyitóján hát furcsa módon kezdődött, mert hogy Lannert Judit oktatási miniszter kérésére Papp László polgármester nem vett részt az ünnepségen. A város vezetője ezt élesen kritizálta a közösségi oldalán, ráadásul azzal vádolta a minisztert, hogy nem tiszteli sem az intézmény, sem a várost.
14: Oké. Okay. Jó.
15: Ennyi?
16: Hát...
15: Na, gyerünk, tiszások, most mutassátok meg, hogy hol van ez a kritikai véna.
14: Hát ez a monopolizálás a depolitizálás helyett. Tehát ezt így, de nem szerencsés. Utálom ezt a kifejezést, nem is használom.
15: De ugye ez történt?
14: Ez nem oké.
15: Mert hogy van ez az olvasata, most én nem vizsgálom, csak hogy ez történt, próbáltam ennek így utána nézni, de hogy mindenhol ez a hír jött szemben.
16: Pont ezt akartam mondani, gyorsan kezdjük el relativizálni. Nem, egyébként szóval én utána kerestem ennek a hírnek, mert ez a hír önmagában így nem szimpatikus.
15: Hát igen.
16: Uh-huh. Finoman szólva, ez egy, úgy is mondhatnám, hogy egy fideszes tempó. És egyáltalán semmilyen hátteret, kontextust, lehet, hogy rosszul kerestem, de kétlen, mert mondjuk azért nagyjából abból élek, hogy híreket keresek, meg értelmezek, meg olvasok, szóval, hogy nagyon furcsa ez a történet abból a szempontból, hogy valójában nem derült ki, hogy és miért mondta, üzente, ez is olyan furcsa, egyik hír így fogalmaz, más úgy fogalmaz, hogy miért mondta Lannert Judit, vagy miért kérte ezt, hogy ne vegyen részt az egyetemi évnyitón.
15: Hát ez az.
16: És lehet, hogy ez önmagában érdekesebb, mint maga a hír. Vagy én még nem lettem.
14: Olyan, mintha zavarban lennénk, és nehezünkre esne Lannert Juditot ebben kritizálni. Ez
15: de nem kritizálni, nekem nem...
16: De nem, én most mondtam, hogy hát ez egy fideszes tempó első
15: elnézésre. Ha ez így van, akkor übergáz. Ez egy nagyon-nagyon rossz történet.
14: Ezt alaposan el kell magyarázni akkor. Tehát nem teremthet olyan helyzetet, ha ezt jó szándékból csinálta, hogy Márki-Zay Péter ezt félreértse. Tehát, hogy minden erejével ezt
16: Márki-Zay el kell kerülni. Péternek nem megy nehezen a dolgok félreértésre.
14: Oké. Értem, de akkor föl kell hívni a 50 embert, egyenként mindenkit, akit ez érintett, hogy itt egyébként erről van szó. Partnere ebben? Kérdés? Ha azt mondja, hogy bocs, nem vagyok partner, mert nekem ott a helyem, már pedig valószínűleg ez a válasz érkezik, akkor valami kompromisszumos megoldást találni. Mert ezt erőből áttolja, az rohadt rosszul néz ki. Nagyon rosszul néz ki. És olyan világba kerülünk, ahol a Fidesz beszél európai értékekről, tanszabadságról, meg mit tudom én, egyetemi hagyományok tiszteletéről. Nem áll. Nem áll, és jogosan kritizálhat ebben a helyzetben. Tehát, hogy igaza lesz a Fidesznek ebben a helyzetben, ha ehhez nincs egy jól artikuláltan megfogalmazott magyarázat hozzácsapva. És nekem ez itt a fő problémám. Vagy ha van is, akkor azon kell elgondolkodni, hogy ez miért nem jut el olyan erővel hozzánk, mint ezek a döntések. Hogy miért jut akkor át Márki-Zay Péter, és miért nem Lannert Judit, aki elmondja nekünk, hogy figyú, ez a célunk, ide akarunk eljutni, és ez ilyen drasztikus lépésekben megy.
15: De ebben mi a drasztikus lépés? Mármint, hogy drasztikus, hogy a debreceni polgármestert nem hívják meg, hanem hogy, de hogy ez miben viszi előrébb az oktatás ügyét? Már értem, hogy ez mitől lenne drasztikus. Ez nem visz sehova, ez semmi, ez egy nem jó gesztus. Ha így van, csak ez a baj, hogy tényleg nem lehet látni az, hogy...
14: Csak a politika az...
16: Most se látok semmilyen különösebb kontextusát ennek a hírnek.
14: A politika azért, tehát ne csináljunk már úgy, mintha ilyen aprólékos szakpolitikai lépések sorozata lenne, rohadtul nem. Tehát 90%-a azok ilyen gesztusok. A háttérben megvégzik a munkát, amit jelenleg nem látunk, nem tudjuk, hogy milyen irányokat fognak venni. Látunk terveket, amik nekem baromi szimpatikusok, amit mondjuk az alsó osztályokban szeretnének átütni.
15: Ja, az nagyon. Hát arra ugye beszéltünk is egy korábbi műsorban, és ez végre de állag. Mondom,
16: meg jó, és ilyen közérzetjavító intézkedések is vannak már.
15: Tehát,
16: Hát például a tanórák időtartó.
15: Ja, hogy az, amiről...
16: Arra gondolok, amiről gondolom, ezek,
14: de hogy a lényeg meg ez. Én tudom, hogy nem ez a lényeg, de a politika meg így ér el az emberekhez. És ha valakinek rossz lesz a szájíze ezután, és rögzülnek ezek a régi toposzok, hogy ezt így csinálják, és olyanok, mint izé, akkor utána egy jó döntés is tűnhet rossznak, érted, amiről
15: persze,
14: beszélek?
15: Persze.
14: És meg egészen már eljut hozzád, és már prekoncepcióid vannak. Ez egyébként tök semleges vagy jobbító szándékú lépések ügyében is, mert mondjuk volt előtte 5 ilyen. Szóval ezeket nagyon oda kell. Kommunikáció
15: is fontos. Én is azt mondom, hogy nekem ez most így lóg a levegőbe, és ez nem relativizálás, csak egyszerűen se a Tisza nem reagált, se Lannert Judit nem reagált, nem mondott senki semmit. Ott van a polgármesternek az állítása, az ezzel kapcsolatos hírek, amik mind őt idézik, és akkor innentől nagyon nehéz kezdeni ezzel bármit is, mert mondom, ha ez tényleg ez történt, az nagyon nem jó. Ha meg nem ez történt, akkor meg hol van a reakció? Tehát,
16: vagyok újságíróként. Rétvári Bencére reagálnak, meg azzal vannak elfoglalva, mert az évkezdetkor azért most nagyon elővették Lannert Juditot.
14: Hát mert beígértek bizonyos dolgokat, és ugye a PDS, kis a PDS elnöke, bocsánat, hogy nem szeretem, hogy mást ilyen helyzetbe azni, ki az, aki rendszeresen...
15: De már megtörtént.
14: Nem ugrik benne, de mindegy. Ő is elmondta, talán az ATV-n is az egyenes beszédben, hogy, és neki ment keményen Lannert Juditnek, hogy hát ígértetek valamit, és mi meg akkor sztrájkolni fogunk, ha nem kapjuk meg a béremelést.
15: Ez a nem pedagógusoknak a béremelése, mint a nem pedagógus dolgozóknak.
14: Igen.
15: De ez most ott van, meg lett ígérve.
14: Ez is egy olyan helyzet volt, hogy már sztrájkkal kellett fenyegetőzni, mert nem érkezett érdemi válasz a kormányzat részéről, Lannert Judit részéről. Ezt meg tudom, ezt elmondta ő.
16: Kérdés,
14: nem jön a válasz, hello.
16: Ezt olyan szempontból tudom relativizálni egy kicsit, hogy azért én nem lennék Lannert Judit helyében. Tehát, hogy a leg, szóval, hogy mondjam.
14: Na.
16: Hát, hogyha úgy esik, akkor csak így mondom.
14: Csak ha felkérnek, akkor
16: igen,
14: tudnád csinálni.
16: Igen, ha felkérnek,
15: akkor nem lennék Lannert Judit helyében, bár jobb lennék.
16: Feltűröm az ingujamat. Nem, szóval, hogy tényleg a leginkább, nyilván az egészségügy mellett a legkritikusabb, a mindenkit érintő, a leginkább szem előtt lévő, iszonyatos disznólat
15: az
16: kapott
15: biztos.
16: Meg, tehát
15: az
16: hogy
15: biztos.
16: Mindegyik része tényleg a közoktatás, a felsőoktatás, a nem pedagógus dolgozók, szóval tényleg, na ezért mondtam azt, hogy nem irigylem ezt a káoszt, amit ő örökölt, meg ezt a disznólat, és hát így nagyon könnyű hibázni is nyilván, meg nagyon könnyű, hogy őt megtalálják, és a nagyon nehéz 3 hónap alatt szerintem rendet tenni egy olyan területen, ami tényleg nagyon alul volt finanszírozva, meg elhanyagolva.
14: Ebben teljesen igazad van.
16: Keresztül.
15: Amit csináltak vele, az meg káros volt.
16: Hát az meg káros volt.
14: Persze. Tény, csak mindenki nagyon odafigyel erre a területre, akkor ne sajnálják a pénzt, vegyenek fel 3 persze. social médiást, tök komolyan, meg mondjuk oda is nevezzenek ki egy szóvivőt. Mm-hmm. És minden nap mondjon valamit, hogy most ezt csináltuk, itt most ez van romokban, itt izé, mert
15: Ez jogos.
16: Ez nagyon jó lenne abszolút. Szerintem is.
15: Na, hát úgyis lett eltelt az idő, reméljük, hogy köszönjük. A tárcánál vették, és hát ki szeretne ott esetleg sajtófőnök
14: lenni. Én nagyon szívesen.
15: Ez milyen hálás meló, mi?
14: Én nagyon szívesen elmondom, hogy mindig rendben. Szívesen vállalom.
16: Semmi erre ajánlkoztunk.
14: És köszönöm a felkérést. Viszontlátásra.
17: Best of adást hallottak.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dérényi István társaságában.
1: Itt vagyunk. Kissé riadtan néztem a kamerába, hogy 3 másodperccel ezelőtt kezdtünk el arról beszélni.
2: Jé-műsor.
1: Miről is beszéljünk. Orbán posztolt. Kicsit a gazdasági problémákról csacsoghatunk. Üzent a közösségi oldalán, az üzemanyagárak az egekben, a költségvetési hiány elszabadult, és újra adós rabszolgasság van a láthatáron.
2: Az mi egyébként? Mire gondolt a költő?
1: Mire gondolt?
3: Hát az államadóságra. Hogy emelkedik az államadóság.
2: Ja, hogy megint jön az IMF is.
3: Óránként most már egy milliárd forinttal, tehát azért nem kevés. És ugye ez az államadóság kezelő központ tette közzé.
2: Tehát. Igen, csak nem úgy van. De hát ez már...
1: Magyar Péter a New Yorkernek beismerte, hogy a mézes heteknek vége, a népszerűségvesztés természetes, nehéz döntések kellenek. A Telexen olvastam egy hosszabb elemzést, Karsai Gábor kritikája, és szerinte a hazai közönséget nem készítették fel nyíltan arra, hogy pontosan mely intézkedések fognak fájni, így értékes politikai idővészel abból az időszakból, amikor még mindent a Fidesz nyakába lehetett volna varni.
3: Hát ez amiről beszélnem.
2: Kicsit gyors, egyrészt meg kicsit ez gyors lenne ez a tempó, hogy mely minden el is múlt, nem? Tehát, hogy én ezt látom egyébként, ezt a tendenciát, leginkább a Fidesz szimpatizásainál, lásd például Szilveszter vendégünk is, hogy...
3: Rosszat mondtam?
2: Hogy nem. Hát, hogy haladjunk már, hát már 4 hónap eltelt, hát hagyjuk már a Fidesz, hát már most már kormányozunk. De és nem, én de továbbra nem, is azt mondom, hogy nem hagyjuk.
3: Nem ezt várod el?
2: A kormányzást elvárom, de azt is elvárom, hogy ez a 16 év, ez nem maradjon. Látok, abszolút. Sok-sok hibával, bizonyos területeken kifejezetten gyenge kormányzást, önkormányzatiság, maga az államigazgatásnak sehogy sem áll még a újjászervezése, tehát tényleg még a minisztériumban még
1: nem, ott... Nem, az csak láttam egy kommentet, hogy Tomika hobbi, hogy bűnözőkkel csinál műsorokat, na ne bántsátok. Jaj, basszus, kell ez? Tényleg? Én nem tudom, miért olvastam fel.
2: Én sem tudom, és akkor ráadásul pofákat vágsz, meg azt hiszem, hogy én mondtam valami rosszat, és akkor teljesen...
1: Nem, te mindig jókat
2: mondtad. És tudod, jelkeseredek, hogy
3: na... Kire gondolt a költő?
2: Szerintem rám.
1: Minket folyamatosan nekéznek, folytasd majd, csak ilyeneket írnak, hogy... Azért azt ne felejtsük, hogy Szilveszter lapja is megosztotta a Tisza szavazók térképét, ezzel körülbelül lincselésre szólítva fel a híveit.
3: Most viszont elvesztettem, mit osztottunk meg?
2: Vagy hát amikor kikerült a Tisza szimpatizánsoknak az adatbázisa, és akkor lett egy ilyen interaktív térkép. Azt nem tudom, hogy ti megosztottátok-e. A Magyar Nemzet biztos.
3: Én biztos,
2: hogy nem osztottam meg. És
1: jó, emlékszem egy videóban, hogy felháborodtál, hogy ez...
3: Az, hogy ezt, de ezt az az adatok miatt,
1: hogy egyébként... Fel Orbánt. Ja, megvan.
3: Nem, itt adatvesztésről beszéltük. Tehát ez ugye a Tisza applikáció. És ott volt, hogy egyébként magyar emberek adatai, Tisza szavazók adatai. Tehát végül is értük, aggódtam, de egyébként nem tettem közzé. Tehát az, hogy telefonszámok vagy e-mail címeket én közzétettem, van, ezt kikérem magamnak, ilyen nem történt.
2: Én voltam csak
1: még, még egyet, mert majd ezt kapjuk rendszeres, hogy amúgy nem lenne a konszolidációhoz vezető út első lépése, ha ezeket az arcokat teljesen ignorálnák. Tehát ez viszont nekünk szól István,
2: miért
1: de mindegy, ezt nem tudom, te tapasztalod-e, de ez egy örök toposz, amióta.
2: De ez eddig is volt, csak azt nem, tehát mindezt a konszolidáció szó mögött leírni, tehát konszolidáció az...
1: Pont az ellenkezője.
2: Amikor mi, kizárólag mi egyetértünk saját magunkkal, nem? Tehát ez egyfajta konszolidáció, meg kényelmes lesz ebben a véleményben létezni, de...
1: Sok ezt mondják, hogy most eljött a mi igazságunk, a mi táborunk igazsága.
2: De eljött, hajrá, tök jó. Ja. De ne kussoljon senki.
3: Tök jó a vita, nem? Szerintem a vita meg előre víz.
2: És milyen jó lett volna, ha lett volna korábban is.
3: Istennel is, azért a polbitben vitáztunk még.
2: De az mikor volt egy jó ég?
3: Tehát azért ezt
1: alig várja, hogy újból meghívást kapjam.
2: Oda már nehezen.
3: Oda már nem. Tudom.
2: Na, hol tartottunk, amikor elkezdtem hozzászólásokat?
3: Meghívni.
1: Pofákat vártam.
2: De hogy hol, ezt tudom, csak hol tartottunk. Na, hogy...
1: Gazdaság.
2: Ja, igen, hogy ú, és akkor vége a mézes heteknek.
1: Van,
2: és én meg erre azt mondom, hogy lehet, hogy vége a mézes heteknek, lehet, hogy sok hibát fog elkövetni, sőt, biztos, hogy sok hibát fog elkövetni a Tisza kormány, de lesznek remek dolgok, akik minden. Tehát, hogy menni fog szépen minden a maga útján, de ezen nem egy sima hatalomváltás volt. Az, hogy ez rendszerváltásnak nevezhető-e, hát ilyen publicisztikai fordulatként akár igen, meg mindenki értékelje úgy, ahogy, de hogy szerintem is baromi fontos volt az, hogy a NER-nek vége legyen, mert ez a történelmi tapasztalat egyszerűen kellett a magyar társadalomnak, hogy nincs gránitba vésett demokrácia csökkentő, demokrácia szűkítő hatalom, bármit is
3: de van,
2: tesz.
3: Most van bármit demokrácia is, csökkentő, és demokrácia szűkítő.
2: Dehogy van, bármit is tesz bármilyen párt, igenis a végén a népi a hatalom, és ezt tudom, hogy ez ilyen költőin is fellengzőnek hangzik, de ez szerintem nagyon fontos tapasztalás volt. Nagyon sokat kellett várni rá, de ez egy nagyon fontos tapasztalás volt, és ez a nép ugyanezt a tapasztalást fel fogja igenis használni, épülni fog belőle, akármilyen párttal szemben. És eznek szerintem ez baromi jó. Tehát, szerintem... hogy a NER, még egyszer ne ismétlődjön meg, tök mindegy, hogy hívjuk a NER-t épp az adott szituációban. Azt gondolom, hogy már nem lehet. Hol van én? Hát, hol vannak a tisztás oligarchák?
3: Amit Orbán Viktor kritikáként kiabáltak, akár magyar választók, akár külföldi sajtóorgánumok, külföldi politikusok, azt mind most Magyar Péter megtestesíti. Pörödő. Tehát a demokrácia leépítés, az önkényépítés.
2: Hát, de példákat.
3: Hát például. Azért például, jó, mikor láttál olyat egy magyar miniszterelnöktől, különösen Orbán Viktortól, hogy egy kommentben a közmédia, ugye újságíró vagy te is, még a közmédiánál is dolgoztál, hogy egy közmédia kinevezett vezetőjét eltávolítsa 4 óra alatt gyakorlatilag. Hát tehát, hogyha erre nem szólalunk fel, és nem mondjuk azt egyébként, a tiszások például Magyar Péternek is, hogy hát miniszterelnök úr azért eddig és ne tovább, tehát hogy a közmédiához eleve semmi köze. Ő ígérte meg, hogy ők nem fognak beleszólni a közmédia működésébe, majd az első adandó alkalommal, ráadásul egy kiváló szakember, mind a ketten ismerjük, egy kiváló szakembert 4 óra alatt egy kommentel kirúgatott.
2: Tehát hogy most kire gondolsz a korábbi kinevezési próbálkozásra, amikor oda akarták vinni a...
3: És ezt már ugye Bodasz Balázs, tehát az új vezető nevezte.
2: Vagy most a Gulyás Istvánra gondolsz?
3: Nem, hát a Gulyás István az egy külön történet, de
2: az a korábbi, amikor lett volna két új vezetője, ugye? Az gáz volt szerintem, hogy így reagált a közmédia átmeneti vezetősége egy Magyar Péter kommentre, ez végtelenül, ez nem.
3: Persze, na, de nem. Hogy az, hogy például
2: közmédia
3: kézileg irányított, ugye, amit a Fideszre vagy Orbán Viktorra mondtak, tessék, itt megtestesült.
1: Az már kiderült, tehát a közmédia úgy volt gusztustalan, ahogy volt, mint utóbb megtudtuk, lehet, meg egyébként is okay. Már közben sejtettük, bár az utolsó védvonalig a teljes megafon, és nem tudom, az influencer hadvét, hogy dehogy is, hát itt szerkesztői szabadság van, csak egyszerűen nem fogadják el a meghívást a másik oldalról. Engedj meg nekem
3: Nem fogadták el, az tény, hogy nem mentek be.
1: Hát, vagy nem hívtak meg. Nem mentek be, vagy nem hívtak meg.
3: De ezt a közmédia dokumentumára tudok hagyatkozni, hogy a közzétették, hogy hányszor hívtak meg.
1: Hagyjuk ezt, hogy kiment be vendégként, meg szerintem ezt az aktát ne nyissuk újra, de objektív mérések alapján is kiderült, hogy egyes politikai pártok vagy politikusok, még ha meg is jelentek a híradókban, milyen jelzőszerkezet, milyen kontextus vette őket körül, és körülbelül ilyen 96% negatív volt a kormány ellenzékiségénél, a ellenzéki pártoknál, a kormány oldalon pedig nem tudom.
2: De szerintem engedjük
1: a ellenzéki pártoknál, a kormány oldalon pedig nem tudom.

0: is. De pontosan ez a baj, hogy ezek a régi sémák működnek, még olyanoknál is egyébként, akik adott esetben nem a NER médiában dolgoztak, hogy akkor van egy ilyen kollektív beszarás, hogy most akkor mi lesz, most, hogy, csak hogy már ez is nagyon rossz, de alapvetően még nem kellett volna eljutni odáig, hát akkor olyan embereket nevezünk ki, olyan embereket találunk ki, meg akikkel lehet a közmédiát úgy újraépíteni, hogy nem lesznek ilyen botrányok belőle. De mondom, az gáz volt. A miniszterelnök úr és a ráadott ilyen reakció.
1: Nem csak válaszolok, és nem közmédia lesz, csak annyi, ugye közmédiánál én nem dolgoztam. Ellenben szerkesztőséget vezettem. Amikor mondjuk rovatvezetőt neveztem ki, vagy kollégámmal neveztünk ki, soha senki lett. Tehát a politikából nem szólt bele senki, hogy miért az a rovatvezető,
2: mérőt vettétek fel, tehát az országban.
1: Nem bekötött, ne, az ezt egyáltalán nem mondtam, csak hogy nem dolgoztam, ott láttam. Igen,
2: ez egy fideszes
1: tévé volt. Ebben változást akartak, vagy szerettek volna, nyilván erre is szavaztak, nem történt meg.
2: Nem, egyrészt ezt még nem látjuk, másrészt amiket te kiemeltél, abban teljesen egyetértünk, tehát hogy komment után fölmondani, de mi ezt kibeszéltük egyébként ebben az adásban. Abszolút a te platformodon vagyunk, vagy veled értünk egyet, inkább így fogalmaznék, mielőtt nekem ugranak. De tudod, ez a whataboutism, ez nem jellemző ránk, de ha te kikérted, nem is kérted ki magadnak, bocsánat, másképp fogalmazom. Az adás elején arról beszéltél, hogy azok kérik ki maguknak torockai megjegyzését a Tisza oldalán, akik ugyanilyen nyelvet használnak, és akkor őket miért nem büntetik, akkor mi ezt nyugodtan visszalőhetjük rád is, vagy azokra az újságírókra, akik a Fidesz szekerét tolták az elmúlt 16 esztendőben, hogy milyen jogon, hogyan mutogattok ti a mostani közmédia állapotokra, vagy erre, meg arra. Én most általánosan akarom megfejteni ezt a problémát, mert hogy ez egy probléma. Mert hogy ezt ti rendszeresen megkapjátok, hogy ti ne dumáljatok. De ha te is azt mondod, hogy hát a tisztások ne beszéljenek, mi lenne, ha mindenki igen, befogná a száját, hogy mi volt korábban, aktuális ügyet értékelnénk, hogy az oké vagy nem oké, és mennénk szépen tovább.
1: Mehetünk tovább, csak annyi, hogy én a kettős mércét nem szeretem, és például a parlamenti esetben kettős mércét tapasztaltam. Még a saját esetemben én a kettős mércével nem éltem, meg nem élek, meg nem is kaptam olyan utasításokat soha, és mondom, a közmédiánál nem dolgoztam, de szerkesztőséget vezettem. De mehetünk tovább.
2: Na, mint úgy mehetünk tovább, hogy általánosságban mondtam.
1: Ja, azt hittem, új témát akarsz.
0: Nem. Amúgy ez a költségvetési hiány is izgi téma, de engem jobban izgat az, ilyen altopikként, hogy ti most hogy néztek köccse irányába. Jó. Mert szerintem ez egy, tehát van egy ilyen megfoghatatlan és nagyon nehezen leírható várakozás köd a fideszes nyilvánosságban, hogy majd, igen, hogy majd ott valami, de mi történhetne, nem? Tehát mi az útmutatás, mindenki erre vár, hogy na és akkor utána már majd beindulnak a dolgok, és elindul az építkezés. Igen. De mi az, tehát mit fog mondani Orbán? Nagyjából azért sejtjük, nem? Tehát, hogy...
1: Szerintem nagyon fontos mérföldkő lesz ez a szombati köccsei piknik, és végre visszatért Köccse oda, ahova egyébként nagyon sok hosszú évtizedekig tartozott, ugye nevezetesen ez a zárt körösség, amit persze lehet bírálni, de Köccse mindig is arról szólt, hogy szabadon, zárt körben, őszintén, kritikusan bármiről lehetett beszélni, és Orbán Viktor is rendszeresen olyan beszédeket tartott. Én például Köccse egy picit elveszítette a varázsát tavaly, amikor ugye élőben közvetítették. Tudom, hogy az már politikai kampány volt, már nagyon elkezdődött, már nagyon kezdődött a politikai ősz, és fordultunk rá a választásokra, de élőben közvetítették Köccsét, az más. Tehát amikor egy élő közvetítésben, akkor nem lehet úgy beszélni nyilván olyan őszintén és olyan. És itt most nagyon fontos lesz ez a Köccse a jobb oldalnak és a nemzeti oldalnak, és amíg Orbán Viktort azzal vádolják, hogy itt a nyarat végig nyaralta, és nem foglalkozott, és elengedte a jobb, ez nem igaz. Tehát ő komoly stratégiai munkát végzett, és a nyarat is végig dolgozott. Hát vannak erről információim, hogy ő nem pihent, tehát kipihente magát, nyilván pihenni is pihent, de hogy ő nagyon dolgozott a jobb oldal és a Fidesz megújításán, és egyébként az egész nemzeti tábor, vagy mozgalom, nevezzük mozgalomnak megújításán, úgyhogy ő komoly stratégiákat készített, és nyilván én például azt várom Köccsétől, hogy ezek az új irányvonalak, vagy ez az új stratégia ott kőkeményen el is fog hangzani, a kritikákkal együtt természetesen.
2: Jó döntés a ti részetekről, hogy olyas valakire bízzátok rá a kormányrúdnak a megragadását újból, aki azért elég súlyos vereséget szenvedett, és ő volt a főnök. És mégsem vállal érte felelősséget.
1: Hogy ne vállalt volna? Hát ez a legelső interjújában, amit a választás után...
0: Nagyon gagyi volt.
2: Bocsánat.
1: Arra gondolsz, hogy nem
2: mondta... De mit tett azon túl, hogy azt mondta, hogy igen...

0: lemondott-e valahonnan, visszalépett-e?
1: Le is mondott, aztán ugye a választmány újra választotta.
0: Átadta-e a helyét valaki másnak?
1: Nem adta még át a helyét, de lehet, hogy erre nincs is szükség. Egyébként akár a lengyel modell is benne lehet ebben az új Fideszben, vagy az új jobboldalban, ugye Kaczyński elnök úr a háttérből, vagy mint elnök, mint ő a PISZ-nek a vezetője, gyakorlatilag irányít, de nem ül benne sem a parlamentben, sem nem miniszterelnök, nincsen politikai funkciója.
0: Bocs, ez nem válasz a kérdésemre. Miért bízik benne a teljes fideszes közösség, még Navracsics Tiborék is,
2: nincs
0: akik más. Állítólag új irányt nem. Nyitottak.
2: Nincs más, Tomi.
0: De hadd válaszoljon, nincs más, ezért?
1: De szerintem nagyon sokan lenne. Mások. Nem fogok neveket mondani, de egyébként a Fidesznek van egy új hulláma, és azért itt akár a Gulyás Gergői generációja, ott azért számos olyan politikus lehetne mondani, aki nyugodtan egyébként tudná vinni a Fideszt, hogyha nagyon akarná, vagy ha Orbán Viktor erre felkérné.
2: Hát ki?
1: Hát ezzel nevet.
0: Mi az, hogyha Orbán Viktor erre felkérné?
1: Azért
0: egy történelmi választási vereség után nem az lenne az elfogadható akár a csalódott fideszesek részéről is, hogy legalább valami alternatívát mutassanak, hogy 2-3 ilyen-olyan irányt, politikai ajánlatot tegyenek a választók elé, és azt mondják, hogy oké, nekem van egy Orbán-mentes ajánlatom, én vezetném, ilyen program mentén ezt így csinálnánk, ez volt a baj az elmúlt 16 évben, vagy legalábbis az elmúlt 2 év kampányában. Stb. De hogy ilyet nem látunk, hanem mindenki áhítattal várja.
1: De a csalódott fideszesekről beszélsz, és jól értem, most mint pártelnökről beszélsz, hogy Orbán mentes Fidesz, ez egy nagyon szűk kisebbség, tehát ez egy 1-2%-os törpe kisebbség a csalódott fideszeseken belül, biztos, aki mondjuk egy Orbán mentes Fidesz, vagy egy Orbán mentes új világ. Igen, biztos.
0: De ezt megmértétek? Vagy te ezt így hasra ütve gondolod?
1: Nem, hát akikkel beszél, és nagyon sok emberre beszélgettem a választások óta, nagyon sok csalódott fideszessel vidéken.
2: Ugyanaz a társaság.
1: Nem, tehát hogy vannak tiszás ismerőseim is, akik vállalták, hogy ők a Tiszára szavaztak, vitáink is voltak, elmondták az érveiket, tehát tőlük tudok olyat, ami esetleg bennük változott, vagy megtört. Mm. Fideszes ismerősöm több van, vagy jobboldali barátom, meg csalódott fideszeseket is ismerek sokat, és mindannyian. Tehát, hogy mindannyian egyébként Orbán Viktorhoz ragaszkodnak, mert azért Orbán Viktor azért tényleg legendája a Fidesznek, és azért ez egy történelmi párt, egy rendszerváltó párt.
0: Igen, csak a történelemben Orbán... nem lehet megélni.
2: Már csak legenda lenne.
1: De Orbán Viktor mindig meg tudott újulni egyébként, meg választási vereség.
0: De az elmúlt két évben
2: volt az utolsó. Igen, csak ez nem választási vereség volt. Szerintem itt követi el a Fidesz a stratégiai hibát. Nem, ez sokkal mélyebb volt. Ez egy strukturális vereség volt. Egy sima választási vereség az úgy néz, hogy eddig mikor már nyosztunk. Hát most át kell adnunk, és akkor felkészülünk arra, hogy majd minél hamarabb, lehetőleg hamarabb ismét mi kormányozzunk. De ez abszolút nem erről szól. Ez nem a választást vesztett el a Fidesz, hanem a NER-nek nevezett ilyen ellendemokratikus, oligarha alapú társadalmi kísérlet bukott be. Ez sokkal globálisabb, sokkal mélyebb és sokkal súlyosabb. Ez nem egy sima választási vereség, hanem mondom, ez egy gonosz társadalmi kísérletnek az összeomlása. És ez egy teljesen más történet. De. És ennek a összes bélyege az Orbán Viktor homlokán örökkön örökké. És szerintem abban igazad van, mert én is ezt tapasztalom, akkor már ketten érezzük ezt, akkor már biztos van benne valami, hogy a Fidesz egyszerűen, vagy a Fidesz tábor nem tudja elképzelni önmagát, és a jövőt sem Orbán Viktor nélkül. Ezzel egyetértek. Szerintem is ez van, mert ezt tapasztalja az ember. A probléma ott van, hogy Orbán Viktorral meg nincs jövő. Ez egy feloldhatatlan konfliktus. És azért nincs Orbán Viktorral...
1: De ebben meg miért vagy biztos? Vagy akkor te miért vagy biztos ebben?
2: Hát az elmúlt 16 év miatt, ami történt a demokráciával, ami történt a nyilvánosságban, és ezt az egészet ráadásul egy nagyon vastag ilyen BTK-s gyanú köde veszi körül, ahogy jönnek majd folyamatosan az ilyen-olyan-amolyan ügyek, nyomozati szakaszba kerülnek, adott esetben még bírói vagy bírósági ítélet is lesz, és elkezdi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működését is. Ott is lesznek ügyek, ez a bélyeg, akkor ez már nem csak ott lesz Orbán Viktor homlokán, hanem világítani fog, mint hogyha LED-del lenne kirakva. Hogy ezt az én általam kreált, működtetett rendszer hozta össze ezt a bűnlajstromon. És ezzel az emberrel semmire nem fog jutni a Fidesz, ami tökéletesen bejön Magyar Péternek. Tehát neki kiváló, hogy Orbán Viktor viszi tovább a stafétát, saját stafétáját ráadásul.
1: Meglátjuk, hogy lesz, de szerintem Orbán Viktorral tud tovább menni a Fidesz. Kétségkívül egy teljes megújulásra van szükség, egy strukturális megújulásra, és az alapokhoz kell visszamenni, ez teljesen igaz, de szerintem itt a nyáron ezzel is telt a munka.
2: De tényleg, de most tényleg nem akarok.
0: De mik az alapok, a mikori Fidesz? Nem,
1: például arra gondolok, és ez szerintem egy
2: 85.
1: Nagy hibája volt a kampánynak, szerintem az egyik legnagyobb hibája, hogy a Fidesznek vissza kell térnie a sörpadokhoz, a bográcsokhoz, vidékre, amit Magyar Péter, és ritkán dicsérem meg, de most meg fogom dicsérni, nagyon ügyesen csinált, hogy ő tényleg végigjárta az országot és felszántotta, eljutott kisfalvakba is, és valóban gyakorlatilag sörpadokhoz ment oda. A Fidesz, ugye nyilván oké, egy kormányzó párt volt, és Orbán Viktor miniszterelnök is volt, tehát neki a gazdasággal kellett foglalkozni, a válságokkal kellett foglalkozni, az országot kellett irányítani, ez is benne volt.
0: De hogy mész oda a sörpadokhoz, nem csak Orbán Viktor, hanem más kastélyból nézel ki egy nappal
2: korábban,
0: még
2: 30
0: ingatlan van a neve.
2: Itt is van egy kis probléma, amilyen hangulatot én tapasztalok, és tudom, ezek egy személyes közvéleménykutatások, de az embernek mégiscsak vannak vidéki kapcsolódásai, főleg a szülőföldjére. Ott nem az a hangulat van, hogy azt várják, hogy visszatérjen a Fidesz közéjük, és akkor ott a bogrács és sörpad. Pont fordítva, azt várják, hogy a maradék Fidesz is húzzon a vérbe.
1: Nem, ez biztos, hogy nem így. Nem, szerintem a beszélgetés és az emberek problémáinak, vagy az emberekkel való beszélgetés, ami szerintem
2: csak mondja, ott bejön a Tomi féle probléma, amit a nem a Tomi problémája. Tehát, hogy a szénnyi gazdag Rogán Antal, Lázár.
1: De fideszes politikusok, vagy képviselőkről is beszélek.
2: Vagy Navracsicsot is megnézni.
1: Tehát, hogy... Aha. Hogy ugyanúgy el kell menni az emberekhez, és beszélgetni kell velük, erre próbáltam utalni, és meghallgatni őket újra. Ami egyébként 2002-ben pont a választási vereség után a polgári körök által létrejött. Most nem azt mondom, hogy a polgári körökhöz kell visszanyúlni, de akkor ugye a településeken, falvakban is létrejöttek, gombamot szaporodtak polgári körök, és gyakorlatilag ott az emberek rendezvényeken, fórumokon tudtak egymással beszélgetni, problémát vázolni, és akár megoldásokat is felkínálni.
2: Erre legalább értelme lesz a gamercinek, mert az a kártyukat megeszi.
1: De nincs. Sok fideszest ismerek, de gémercit nagyon keveset láttam, hidd el, István. Tehát tudom, hogy most...
0: Most már elrejtik, persze. Nem mutogatja.
2: Le van ragasztva a jel, mint a Teslán.
1: Lehet, hogy egy emberre utalsz, vagy kettőre, de nem határozza meg, nem testesíti meg a Fideszt.
0: Nerven egy-ketten gazdagodtak meg, István, ne csináld ezt.
1: Nem, egy-kettően a gémercie.
0: Jó, köszönjük szépen. Ez volt a Provokatőr. Jövünk holnap is, várunk vissza. Viszontlátás!
3: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
5: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
4: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
5: Árkád.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések az Egyesült Államokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű, vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogyha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
7: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a borműsor jelentkezik itt a Spirit FM-en, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is köszöntöm Önöknek, Róna Jegon vagyok. És hát Tolna megyében kezdünk a következőben, egész pontosan Györkönny Pincehegyén, ahol hát egymást követik a présházak, csak győzze az ember tudni, hogy kinél járt már és kinél nem, és hát hogy egyáltalán kihez lehet betérni. Többek közt erről is beszélgetünk a következő percekben, mert hogy itt van a vonalban Bram Zoltán, maga is borász, és ráadásul a Györkönyi Pincehegyért Egyesület szervezője, rendezője, mindenese. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
7: Hogy helyezzük el Györkönny települést a térképen? Segítsen ebben nekünk egy kicsit.
8: Györkönny Tolna megyében található, Budapestről 120 kilométerre, délre, Paks mellett, ugye Paksról most sokat lehetett hallani, attól vagyunk 15 kilométerre, és itt van egy gyönyörű szép kis falu, és ráadásul egy dupla falu, mert van a maga a lakott része, és van mellette közvetlenül a domboldalon, egy lőzdombon, egy pincefalu is, ahol 300 présház található. Ez egy külön építészetileg elkerített terület. Nagyon sok díjat kaptunk már erre a területre, és itt működnek a borászaink. Körülbelül 70 borász van, aki bort készít. Már nem minden présházban van borkészítés, de a többi épület is nagyon rendben van rakva. És az elmúlt 20 év folyamán a présházaknak a nagyon nagy része felújításra került, és inkább ilyen second home-os hétvégi házként használják, viszont nagyon szigorú a szabályzat, az építészeti szabályzat, hogy mit lehet és mit nem lehet itt végezni, és ezért nagyon egységes, talán a legegységesebb népi építészeti örökséget megőrző pincefalu vagyunk, Györkönny.
7: Mennyire múzeum ez, és mennyire él a pincefalu? Mennyire működik mindaz, amiért egy ilyen létrejött Hajdanában?
8: Hát Hajdanán ugye ez 420 présházat tartalmazott, ez a második világháborúig volt, amikor felfelé emelkedő építményszám volt. Maga egy kicsit ilyen történelmi még, és akkor lehet, hogy a választhatok a kérdésre is a végén. Tehát 500 évvel ezelőtt már komoly bortermelés volt a török időkben a Györkönyben. A legnagyobb musbeszállító volt az itteni közigazgatási területen, az itteni Szandzsában. Simontornyára szállították a rengeteg mustot. Majd a település kihalt, mint nagyon sok település itt a Dél-Dunántúlon, és majd egy 100 éves kihagyás után a 1700-as évek elején a földes úr elkezdte telepíteni az embereket, német ajkúakat telepített, és adókedvezményt adott a borkészítésre, szőlők termesztésre, és elindult a pincefalunak a pincefalu, és az ottani présházak elkezdtek szaporodni, egészen 420-ig, 420 présház volt, és ezek az épületek akkor csak borászati funkcióval, illetve kulturális közösségi funkcióval rendelkeztek, majd a második világháborút követően a kitelepítés volt, 150 présház eltűnt, tehát egy szomorú időszak következett, magántulajdon megszűnt, ez nem tett jót se a szőlőknek, se az építményeknek, majd a 90-es évek, 2000-es években újraindult ez az egész, és most már újra 30-szal több présház van, mint a legalacsonyabb számú volt. Maga az épületek funkciója és a skanzenitása más már, de nincs skanzen. Tehát ez a pincefalu él, havonta legalább egy rendezvény van a pincefaluban, most is éppen
7: nem
8: a
7: is akármilyenek, erről beszéljünk is majd persze.
8: Igen. Most is egyébként a szőlőben vagyok, és itt van egy budapesti turista csoport, akik itt mellettem beszélgetnek, szedik a szőlőt, itt reggeliztünk a szőlősor között, majd megyünk a Pincefaluba egy borkóstolóra, egy Pincefalu bemutatóra, aztán egy sváb ebédre, egy háromfogásos sváb ebédre. Ugye alapjában véve a programjaink, és egy kicsit akkor átérnék a programjainkra, ugye mivel Pincefalu van, bor van, étel van, tehát ilyen borgasztronómiai rendezvényeink vannak. Most a következő, ez a legfrissebb rendezvényünk, ez október 10-én lesz, az a GBL. Ez egy kicsit mindig játszunk a nevekkel.
7: Nekem erről egy hangfaj jut eszembe, de önnek nyilván nem.
8: Igen. Igen, tehát a Györkőny, ugye sváb település és Jerking, elnézést kérek az angol szlenget is ismerőktől. Tehát Jerkinger Borászok Live, a GBL, tehát a Györkőny borászok élőben, és a minden borász a saját kedvenc zenéivel várja a vendégeket, nem csak a boraival, hanem a kedvenc zenéivel. Bár nem mindenkinél van GBL hangfal, van, aki a saját készítésű erősítője, vagy lemezjátszóval várja a vendégeket, és egy nagyon hangulatos bortúra lesz, és amikor véget ér a bortúra, és még valakinek van energiája, akkor rögtön egy after party-val zárjuk a Wine & Spritz téren ezt a rendezvényt.
7: Ezek komolyak. Valamit hadd fűzek én is hozzá, mert nyilván az sem mindegy, hogy kit hallgatunk. Ön a pincehegyi örökség megőrzéséért és fejlesztéséért kapott műemlékgondozásért járó díjat is, vagy vezette a települést hosszú éveken keresztül, tehát ennek az egésznek a szervezője, motorja, a jó szelleme tulajdonképpen. Mennyien csatlakoznak ehhez a kitartó szervező munkához? Mekkora csapata van?
8: Hát én 2006-ban akkor lettem polgármester, és volt egy ígéretem, hogy akkor egy egyesületet létrehozok a Pincefalura, mert én ebből sokkal többet láttam, mint ami akkor volt. És akkor 15 szedtünk össze még az utcáról mindenhonnan, hogy írja alá az alapszab, vagy a megalakuláshoz szükséges jelenlétívet. De most már évek óta 50 főnél le van korlátozva az egyesület. Van egy saját présházunk is, ahol havonta összejövünk minden hónap utolsó péntekén. Tehát 50 fővel dolgozunk, ez az 50 fő, illetve a család tagjaikkal együtt rakta rendbe ezt az egész Pincefalu, tehát nem így nézett ez ki 20 évvel ezelőtt, hanem azért egy eléggé lepukkant állapotban volt. Viszont most gyönyörű, aki idejön, az teljesen elámul, mint egy kis ékszerdoboz úgy néz ki, és hát ez az 50 fő. De azért nem csak az egyesületi tagok, hanem a nem egyesületi tagok is átvették ezt. Tehát látták, hogy szépül a környezete a Pincefalunak, maga az épület, és ezért mindenki elkezdett egy kicsit dolgozni a saját birtokán, úgymond. És hát ez tipikusan, amikor a szomszéd fülye zöldebb effektus, ez teljesen működött. Körülbelül a Pincefaluba azben a mondjuk 15 évben a bekerülési áron 2 milliárd forintos beruházás történt, és ez nem állami támogatás. Volt benne az is, meg az első építkezésünk az állami támogatással is, de mindig kellett önerő. Egy 8 millió forintos beruházással kezdődött, ahol 11 présházat sikerült némileg felújítani, és ez annyira megtetszett itt mindenkinek, hogy elkezdett mindenki dolgozni. Tehát úgymond egy katalizátor szerepe volt az állami támogatásnak, és utána magánpénzek több milliárd bement ebbe a Pincefaluba, és hát is ezt meg lehet nézni, vagy ajánlom mindenkinek.
7: Hiszen ezért
8: hívtuk. Szépet akar látni, aki szépet akar látni, és nem az, hogy valami nagy állami vagy EU-s pénz oda leesett, és abból történt valami gigaberuházás, hanem itt mindenki nagyon szétoszlott ez a fejlődés, de egységes képet alkot.
7: Október 10-én lesz egy olyan program, amiről előbb, ez a GBL, amiről az előbb beszélt. Az egy jó alkalom arra, hogy oda látogassunk, ugye?
8: Igen, igen. De lesz még idén, lesz még, ugye szeptember végén van a szüreti, szeptember 19-én egy szüreti fesztivál, október 10-én ez a GBL, október 31-én egy lidércnyomás bortúra és Halloween party, novemberben lesz egy gácsirok és újborok rendezvényünk, decemberben lesz egy ilyen karácsonyi, nagyon szépen kivilágított, nagyon komoly munkával és energiával összehozott egy ilyen, hát ilyen fényvarázs nevezetű rendezvényünk, a Pince faluban kulturális rendezvény lesz, is nagyon gyönyörűen ki lesz világítva, ez is már egy visszatérő. De a következő évben is vannak rendezvényeink, tehát van a Funky Party Village Beach és Funk Fesztivál, amit
7: Funky Party Village Beach.
8: Igen, és Funk Fesztivál, és ezt a nyugdíjasok és a fiatalok együtt szervezik már 20 éve. És van a Zegabó rendezvényünk, amit nem hirdetünk sehol, mert full-tech házas, úgyhogy nem is hirdetjük. Ez egy zenés gasztró bortúra, gyönyörű az is. Tehát van a nemzetiségi napok, sok-sok rendezvényünk van. Úgyhogy minden
7: csak
8: hónapban.
7: Győzzük, ugye? Hát és igen, csak győzzék igen. Önök is. Nagy munkát végez a csapattal, azért kérdeztem, mert ez nyilván nem egyszemélyes, hogy mennyien vannak, akik csatlakoztak, le a kalappal. És hát ahhoz, hogy megnézzük mi is, ahhoz Tolna megyébe, Györkönybe kell látogatni, ott vár minket a Pince egyen, ez a bizonyos Pince falu, amiről Braun Zoltán az imént mesélt nekünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
8: Mi köszönjük a lehetőséget, és mindenkit sok szeretettel várunk.

0: Háló, ki az?
1: Szia, én vagyok.
0: Hány óra van?
1: Délelőtt 11:30.
0: Hadd aludjak egy kicsit még.
2: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ötödik alkalommal készülnek már a Vince Gála megrendezésére, nem akármilyen helyen, a Szépművészeti Múzeumban. Amikor a múzeumba költözik a bor, az mindig fennköltséget, eleganciát feltételez, és a Vince Gála az tulajdonképpen ezt szeretné megmutatni a nyilvánosságnak. A magyar bor az lehet elegáns, a közönsége is lehet elegáns, és hát a borászok is. Ertl Flóra, a Vince márka igazgatója a vonalban. Jó napot, Flóra!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Az ugye nem baj, hogyha a borhoz az eleganciát igyekszünk társítani.
2: Sőt, szerintem kifejezetten az egyik legjobb jelző, hogy leírjuk a borokat, és szerintem a Szépművészeti Múzeum talán egy igazán jó helyszín ahhoz, hogy ezt ki is emeljük.
1: Ilyenkor a borászatok, a borászok, a szakértők, meg a borkedvelők is találkozhatnak. Nem különleges ez abban az értelemben, hogy erre van gyakorta lehetőség. Magának a Vincének az eseményein is, de egy ilyen helyen azért nem annyira. Ez különleges.
2: Abszolút. A közösségépítés, a személyes kapcsolattartás szerintünk és az egész filozófiánk erre épül. Az nagyon fontos, amikor a borról és a hozzá kapcsolódó területekről beszélünk, úgyhogy kifejezetten azt szerettük volna, hogy ezen az eseményen maguk a borászok, a termelők mutatják be a saját boraikat, és közvetlenül lehet találkozni azokkal, akik meg is vásárolják ezeket a termékeket. Illetve azok a borszakírók, szakmabéliek, akár Magyarországról, akár külföldről személyesen tudnak beszélgetni egy pohár bor mellett. Egyébként ez azért is nagyon fontos, mert látjuk azokat a trendeket, hogy mennyire nagy probléma például az, hogy elmagányosodunk, hogy nem járunk közösségbe, hogy egyre elzárkózunk az embertársaink elől, és egy ilyen társasági esemény, abba bízunk, hogy egy nagyon jó alkalom lehet arra, hogy ezt egy kicsit kiszakadjunk.
1: Meg hát minden estül különleges, tehát ha feltételezzük azt, hogy be lehet menni egy pohár borral a kézben Gauguin kiállítását megnézni, ugye most megy a Posztimpresszionisták Körei című tárlat, és azt hiszem, ha jól sejtem, akkor ez lesz a kiállítás, ami kíséri ezt az eseményt, vagy az esemény a kiállítás nézőpont kérdése. Szóval, hogy ez így különleges, ez fantasztikus élmény lehet.
2: Igen, egy kicsit úgy is szoktuk hívni, hogy egy éjszaka a múzeumban, mert olyan programokat és eseményeket szervezünk, ami hát egy átlagos hétfőn vagy egy kedden általában tilos a múzeumban, tehát hogy olyan különleges alkalom, ahol egy picit kipróbálhatjuk azt, hogy milyen úgy bemenni a Szépművészeti Múzeumban, amikor nem csak egy általános tárlatra megyünk, hanem egy picit lehet enni, kicsit lehet borozni, beszélgetni, zenét lehet hallgatni. Tehát egy picit belekóstolhatunk, hogy milyen az, amikor olyan dolgokat művelünk, amit általában tilos a múzeumból, úgyhogy egy picit egy játék is tulajdonképpen ezzel a helyzettel.
1: Milyen zene dukál a borhoz, a borkóstoláshoz? Vonós négyes, jazz muzsika, igazából mi lesz?
2: Egy fúziós jazz zenekart hívtunk meg, a Testamenti téma, elég fiatal és nem most annyira ismert zenekar, ez is volt tulajdonképpen a cél. Egyébként most már harmadik alkalommal dolgozunk velük együtt, és nagyon-nagyon szeretjük az ő zenéjüket, meg az ő filozófiájukat. Úgyhogy egy ilyen kisebb induló zenekarnak szerettünk volna bemutatkozási lehetőséget adni a budapesti közönség előtt. Ők jazzzenét játsznak, fúziós jazzzenét játsznak, és azt gondolom, hogy ez talán nem annyira komoly, mint az általános jazzzene, hanem van benne egy kicsi játékosság, van benne egy kicsit egy ilyen pozitívabb hangulat, ami a borozáshoz szintén nagyon jó passzol.
1: És van itt egy eredményhirdetés, mert azt sem tagadjuk le, hogy itt a borászok számára nem csak a bemutatkozási lehetőség, hanem a megmérettetés is adott. Ugye lesz évborász a díj kiosztó itt is.
2: Így van, de díjazni fogjuk a határon túli felemelkedő borászatokat is, a legjobb borbárt, a legjobb boros címke dizájntervet, tehát nem csak a borászatokat, hanem a mellé kapcsolódó szakmákat, például a legjobb borlapot is, ételmi borlapot is díjazni fogjuk, de nyilván a legkiemelkedő díjunk az az életmű díj maga, ami mindig egy olyan személy számára szól, aki valamilyen nagy hatást gyakorolt a szakmára és borokra, és több évtizedre nyúlik vissza, úgyhogy ez lesz a korona éke az estének, de ez a díjkiosztó az idei évben, ez egy zárt körű díjkiosztó lesz, tehát ezt a rendezvény előtt tartjuk meg, és magán a Vince Gálán ott lesznek a díjazottak, és egy videófelvételről lehet visszanézni a díjátadó pillanatait, hogy a borozási élményből ne csökkenjen a borozási élmény azzal, hogy a díjkiosztó ceremóniát még egy óra, másfél órán keresztül félbeszakítjuk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy ilyen szellezben pillanatban lehessen majd találkozni mindenkivel, nem amikor már izgulnak, hogyha most akkor melyik Vince díjat nyeri meg az én borászatom, úgyhogy ez is egy kicsit oldani kívánja ezt az egyébként nagyon elegáns és talán egy kicsit konzervatívabb hangulatot.
1: Mi viszont vendégként megkóstolhatjuk a díjazott ételeket?
2: Kizárólag azokat lehet megkóstolni.
1: Ó, hát az úgy jó.
2: Ráadásul korlátlan mennyiségben. Az a cél, hogy minél inkább megismerjük ezeket a borokat, úgyhogy kettő darab útvonallal is készítünk, borkóstoló útvonallal, egy kezdő és egy haladó borkóstoló útvonal, mindenki el tudja dönteni, hogy mennyi bort tud egy este alatt kipróbálni, és akkor ajánlunk hozzá ételeket, és sorrendbe állítjuk őket egy kis térképen, tehát ha valaki teljesen kezdő és úgy szeretné megismerni Magyarország legjobb borait, akkor ajánlom figyelmébe ezt az útvonalat, és akkor tulajdonképpen egy szakértők által felállított sorrendben tudja megízlenni ezeket a tételeket, kezdve a pezsgőktől egészen a baszukig.
1: Azt szokták mondani, hogy a borkészítés művészet, szerintem a borkostolás is, hogyha azt az ember magas színvonalon űzi, úgyhogy ezt kívánom a résztvevőknek, kiváló borokat, a borászoknak szép díjakat, önöknek értő közönséget, a közönségnek pedig jó szórakozást. Szóval borkostoló a múzeumban Vince Gála november 7-én a Szép Művészetiben. Köszönöm szépen Ertug Flórának.
2: Köszönöm én is a beszélgetést.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Lehet, hogy közeledik az ősz, lehet, hogy közeledik a szüret vége is, ami ugye hamarabb van mindenhol, mint hogy az elmúlt évtizedekben, az meg évszázadokban hagyományos volt. De azért a Balaton partján lenni, ha akármilyen idő is van, mindig öröm lehet. Pap Károlyt hívjuk, a Pappince tulajdonos borászát, Balaton Szabadin. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: A Balaton az mindig jó hely, igaz?
2: Igen, igen, hát egy ikonikus hely a Magyarországnak, úgyhogy én úgy érzem, hogy én nagyon jó helyre születtem, ugyanis itt születtem, úgyhogy én mindig csak a csodákat látom benne.
1: Balatonnál borásznak lenni az volt hajdanában nehezebb kenyér, de mostanában divat a balatoni borokat kóstolni, mostanában divat bortúrákat tenni a Balatonpartnál. Érzi ezt ön is?
2: Igen, igen, hát divat, ugye kell kettős a kérdés, mert divat borásznak lenni, aztán ugye divat borok után menni, érdekességeket feltalálni. Hála Isten, egy kicsit Magyarország eltolódott ez az ezerarcú borország a kicsit felé, hogy azért a kis pincészetekbe is nagyon szépen be lehet menni, és nagyon szép kis érdekes tételeket lehet kóstolni.
1: Azt mondja, hogy divat borásznak lenni, mert azt hisszük, hogy az könnyű?
2: Igen, igen, én úgy gondolom, hogy nagyon sokan beleugranak ebbe, de ugye, tehát ugye relatív ez a borász, hogy az én szememben azért ugye van borász, van szőlész, és van egy családi gazdaság, ahol ugye mindent meg kell csinálni, tehát a téli hidegtől, a nyári melegen keresztül, a jó szőlőt és a jó bort is.
1: De hát azért ez egy szakma. Szóval én ezt, ahogy ezt a műsort készítem, csodálkozom rá újra és újra, hogy generációról generációra öröklődő tudás frissül meg az új generációk megjelenésével. És hát ez a tudás az, ami nélkül nem lehet bort készíteni.
2: Így van, hát ebbe ugye van egy nagyon-nagyon nagy fokú tapasztalat van, egy nagyon nagy fokú szeretetnek kell, hogy működjön egyrészt a természet, másrészt a szőlő, harmadrészt pedig a bor után. De azért tartozik hozzá, ugye mivel szakma, tartozik hozzá egy nagyon-nagyon kemény és fegyelmezett rend is, ami a bor előállítás, a szőlő előállítás ugye meghatározza a mai világban. Mind a kettővel szerintem egy igazi jó borász, egy igazi jó szőlész, mind a kettővel kell, hogy rendelkezzem.
1: Ezt 30 éve csinálják, évről évre újra és újra nekirugaszkodva. Nem lehet belefáradni, beleunni?
2: Minden év, tehát ilyen szinten minden év egy kihívás. Minden évben egy új gyerek születne. Tehát mindig jön valaki, akit elkezdünk már most, amikor ugye szőlő, amikor egy kicsit murci, amikor egy kicsit bor, amikor meg tényleg nagy bor, elkezdjük szerelgetni, ízelgetjük, kiélvezzük, játszunk vele, foglalkozunk vele. Egy nagyon izgalmas, minden év egy nagyon izgalmas történettel rendelkezik.
1: A dél-balatoni borokra azt szokták mondani, már pedig önök ott vannak Siófoktól, nem túlságosan messze, Balaton-Szabadi ugye ott van.

0: mellette, hogy azok ilyen könnyű borok. Ez az ön boraira is igaz?
1: Igen, tehát egyrészt az, hogy könnyű, de én nem is könnyűnek mondom, hanem gyümölcsösnek mondom általában ezeket a borokat. Ezt jobbára ugye a talaj határozza meg, itt egy löszös talajon vagyunk, ugye Dél-Balatonon nagyon kevés az, amikor egy kicsi érdekesség belejön, homokkő és egyebek, de ugyanakkor borzasztó gyümölcsösség tárul elénk egy zseniális kis extraktummal mostanában már.
0: Mi a vezetőboruk, a zászlósboruk, a Riesling?
1: Hát a Riesling, igen, hát azért azt ne felejtsük, hogy hála Istennek itt a Balaton környékén ez a Riesling nagyon szépen feltornázta magát, és egy ikonikus bor lett belőle. Én nagyon szeretem, és egy történetem van rá gyakorlatilag az, hogy amikor ugye elkezdtünk itthon borászkodni, így mindig az idősekkel beszélgettem, akkor nem volt Rieslingünk, és hogy hát mi volt itt régen, meg milyen volt? Hát fiam, itt régen azért a Riesling azért az itt volt, hát most meg már eltűnt, és akkor szépen elkezdtük visszahozni időbe, és hát ez zseniálisat fut. És ez azt mutatja, hogy már a régi öregek is, mindig a Riesling volt az ami az előtérbe szorult náluk.
0: Most viszont murci korszak van, ha jól sejtem.
1: Úgy van, ugye? Úgy van, igen.
0: Azt meg kell kóstolni, azt mondják az öregek. Tényleg meg kell?
1: Hát aki nem kóstolja meg a murcit, az nem borász. Tehát aki nem kíséri végig ugye azt, hogy a mustból hogyan keletkezik, hogyan jön létre a bor, azt szerintem nem borász. Tehát meg kell kóstolni. Muszáj, szerintem muszáj.
0: Na jó, de hát ugye a mustra is azt mondják, tehát akkor ezzel így végig mehetünk, aztán meg kell kóstolni a bort, és el is fogy.
1: Igen. És ez a jó benne, tehát a szakmában.
0: Viszont most lesz egy rendezvényük is, a murcogás, erről jutott eszembe a murci maga. Az meg igen. Ugye pont erről szól.
1: Igen, mert mindig azt mondjuk, hogy ugye igen, jó borokat muszáj már jó borokat elkészíteni, de a jó borok mellé én mindig azt mondom, hogy valami is élményt kell adni. Valami kis olyat, ami kicsivel több, ami arról szól, hogy üljünk le, beszélgessünk, úgy, mint a régi öregek, amikor kimentek a pincéhez, leültek, beszélgettek, valami ilyeneket szeretnénk ugye ezekkel a rendezvényekkel megidézni, és adunk neki mindig egy kis felhangot. Most például ugye ez a murcogás lesz, tettünk félre mustot, amit pont akkor fog olyan murci lenni, amilyen egy igazi murcinak kell lennie, úgyhogy rettentően készülünk rá, hogy a murci is meglegyen, és a jó borok is.
0: Ahhoz, hogy murci legyen, ahhoz szüretelni kell, kész vannak?
1: Gyakorlatilag még a hétvégén szedünk egy kis kabernét, és akkor végeztünk, igen. Tehát borzasztó korán volt az idei születés.
0: Hát ebben a melegben, ebben az embertelen napsütésben nyilván gyorsan megérett. Van-e nedvességtartalma? Tehát, hogy az eső mennyire hiányzott?
1: Nagyon-nagyon hiányzott az eső, nagyon látszik a fürtökön, nem tellettek ki a szemek, a lékinyerés az gyakorlatilag, a normális az 75% lenne, hát most, ha a 60-at elértük, akkor már nagyon örültünk neki.
0: De erre meg azt szokták mondani, nem tudom, osztja ezt a véleményt, hogy közben meg ezek a jó bor alapjai is, tehát lehet, hogy nem annyi, de jó lesz.
1: Igen. Hát biztos vagyok benne, ugye, tehát ugye mindig azt mondja, hogy a szőlő minél jobban sanyargatva van, annál magasabb minőséget tud produkálni. Hát ez az év azért ez adott szegény növénynek bőven a rosszból, úgyhogy sanyargatva volt. Én reménykedve állok annak, hogy igazán tényleg olyan borok lesznek, amik önmagukat múlják felül, és egy rendkívül nagy extraktságot, egy rendkívül ízgazdagságot fogunk kapni belőlük.
0: Na akkor legyünk egy kicsit tárgyszerűek. Október 3-a szombat délután murcogás a Pappincében Balatonszabadin. Ezt azért jegyezzék fel, hogyha jó murcit akarnak kóstolni nem messze a déli parttól, akkor itt az alkalom, a Balaton pedig október 3-án is gyönyörű lesz. A murci meg finom. Igaz?
1: Úgy van, várunk mindenkit szeretettel. Aki még nem ivott murcit azért, aki meg szereti a murcit azért.
0: Ez a beszéd. Pappince Balatonszabadin, akivel pedig beszélgettem, Papp Károly, a tulajdonos borász. Örülök, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok.
1: Én is örülök, viszont kívánom.
0: Viszont hallásra. Rónai Egont hallották, ez volt a borműsor. Egészségükre. Most ér véget, egy hét múlva jövünk újra. Somodi Sörmös este szerkesztette. Viszont hallásra.
2: Bormarketing ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

nem szabad sírfekű, hogy hanyatt a tiszta pázsitra. Egy perce lassíts az egész, lehetne más is. Vágom klasszik, hogy a kaszt hív, és a lelked visszamásítja. Egy megszakadt szív, vagy egy megszakadt szilva pálinka, remélem. És ez nem szentimentál, vezet minden centiméter a célig, hol semmi sem fáj. Itt sokszor gyakorlatban

alatt sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel, választasz barát, aki szeret és nem csak belinkel. Aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer. Amit ad

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben, még semmit nincs, de már most a tiéd minden. És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól. Itt szegényen is kell gazdagságot adnod.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnaptól sok napsütésre számíthatunk. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Meghalt Astrid, norvég hercegnő. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záró esemény előtt 15 városban tartanak fórumot. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terror támadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Meghalt Astrid norvég hercegnő két nappal testvére Harald király temetése után. A hercegnő még részt vett öccse búcsúztatásán. 8. Hákon norvég király méltatásában azt írta, Astrid egész életében meleg szívvel és kötelességtudóan képviselte a királyi házat. A norvég hercegnő 94 éves volt. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. A műsor szakmai együttműködő partnere a VHC. Felvéve, ahol a munkaerőpiac kérdései találkoznak. A mikrofonnál Róna Egon.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és persze a kedves nézőket, akik úgy követnek bennünket ebben a frissen induló sorozatban, hogy nézik is azt, ami történik a stúdióban. A VHC-val indítunk egy közös sorozatot, és azt is elmondjuk rögtön, hogy miről szól ez a sorozat. Hát például itt van rögtön a címe, a Felvéve, ami egyrészt igaz, mert felvesszük ezt a beszélgetést, másrészt egészen másra utal, leginkább is arra a jó hírre, hogyha valaki egy állásra jelentkezik, és hallja azt a hírt, hogy felvették, felvéve. A HR, ami témánk, így és úgy tulajdonképpen a munkaerőpiac körbejárva, és a munkaerőpiacnak különböző aspektusai, különböző ismérvei, mit érdemes tudnunk, mit lehet tudnunk, mit kellene tudnunk ahhoz, hogy jól mozogjunk ezen a bizonyos piacon. Róna Egon vagyok, tisztelettel köszöntöm Önöket, és Horváth Ágnes az első vendége ennek a sorozatnak, akit szintén szeretettel köszöntök.
3: Köszönöm szépen, én is üdvözöllek téged.
2: Úgy kell bemutatni téged, hogy VHC. Ez micsoda?
3: Igen. A VHC-ról csak így általánosan néhány gondolat. Közép-Kelet-Európa meghatározó HR szolgáltatója vagyunk. Ez azt jelenti, nagyon szépen hangzik ez a kis mondat, ez azt jelenti, hogy partner cégeinknek nyújtunk HR-rel kapcsolatos különböző szolgáltatásokat, munkaerő kölcsönzés, közvetítés, bérszámfejtés, allokációs szolgáltatások, illetve szövetkezeti szolgáltatások, diákmunka, kismama, illetve nyugdíjas foglalkoztatás. És ami pedig a VHC Headset illeti, ez a szellemi területet jelenti. Én azért vagyok felelős, hogy a szellemi fehérgalléros területeken tudjunk segíteni partnercégeinknek.
2: Hogyha a VHC-t pozícionáljuk, akkor azt is értenünk kell, hogy mennyire tudják a munkavállalók, hogy adott esetben nekik lenne lehetőségük egy ilyen típusú céghez, adott esetben a VHC-hez magához fordulni. Mennyire közkeletű ez? Mennyire az állásinterjúkra koncentrálnak az adott cégnél?
3: Hát az elmúlt években egyre többet dolgoztunk azon, hogy a köztudatba minél inkább bekerüljünk, úgyhogy ma már mondhatom azt, hogy széles körben ismernek bennünket, mind vállalati oldalon, mind pedig egyébként munkavállalói oldalon. Ugye az egyik fő küldetésünk az pont az, hogy összekössük a munkaerőpiac szereplőit, tehát ugyanannyira fontos nekünk, hogy a munkavállalókat, vagy leendő munkavállalókat támogassuk az ő munkakeresésükben, mint az, hogy partnercégeinknek megfelelő munkaerőt találjunk.
2: Ha egy munkavállaló azt hallja, hogy hívnak a HR-re, az általában nem hangzik jól.
3: Igen.
2: Hogyha egy munkaadót arról kérdezünk, hogy kell-e neki egy HR munkatárs, akkor ő megkapaszkodik bele, hogy persze. Ez igen. A kettőség, ez a kétarcúság, ez miből fakad?
3: Ez abból fakad alapvetően, hogy a munkatársi szinten, vagy a kollégák körében a HR általában egy operatív szervként, vagy egy operatív egységként jelenik meg a cégen belül. Ez azt jelenti, hogy a HR felelős azért, hogy én bért kapjak, hogy szemfejtsék a munkabéremet, hogy a szabadságaimat elszámolják, vagy adott esetben a munkaszerződés módosításomat ledokumentálják. Tehát egy ilyen adminisztratív jellegű hátteret jelent főleg a munkatársak szemében. alapján, míg a munkáltatói oldalról, és azt tudom mondani, hogy hála Istennek, egyre inkább tölt be stratégiai szerepet a HR, tehát fontos szerepet töltenek be a HR-es kollégák abban, hogy egyébként merre haladjon tovább a cég. Ugye nagyon fontos a munkaerő, a létszámtervezés, nagyon fontos az, hogy hogyan tudjuk megtartani a kollégáinkat. Tehát nagyon széles spektrum az, amin egy HR osztály, vagy egy HR szervezet tud segíteni, csak fel kell ismerni alapvetően ezeket a funkciókat.
2: Azért volt jó, hogy ezt most itt megbeszéltük az elején, mert körül is írtuk nagyjából azt, hogy miért fontos ez a műsor, ami egy sorozat lesz, és reményeink szerint jó soká tart, mert rengeteg téma van. Van itt rögtön az elején egy olyan, amire nem gondolunk, és nem nagyon szoktunk erről beszélni, amikor hazajövünk a szabadságról, igen, szerencsés esetben egy vagy két hét szabadságról nyáron, az arra volt jó az az időszak pont, hogy végig gondoljuk, hogy akarjuk-e, kell-e ez nekünk, így akarjuk-e folytatni, és akkor eljön a szeptember, mint ahogy most is itt vagyunk szeptember elején, és hirtelen kiderül, hogy van egy ilyen hatás a munkaerőpiacon, a felmondások vagy az álláskeresések pillanata. Ez egy pszichológiailag leírt jelenség?
3: Igen, alapvetően igen, illetve nagyon remekül megmagyarázható pszichológiai oldalról, hogy mi is történik ilyenkor ősszel tulajdonképpen. De mielőtt mesélek erről egy picit, megemlítem, hogy nagyon jó hír, hogy tudunk ellene tenni egyébként, és tudunk mind munkavállalói, mind pedig munkáltatói oldalon tenni azért, hogy az úgynevezett szeptember hatás ne következzen be, tehát a szeptember az ne a felmondások időszaka legyen, hanem egy karrier útnak a következő állomása. Ami a pszichológiai hátterét illeti, és most munkavállalói oldalról közelítem meg, mert ugye általában ott merül fel az igény szeptemberben, amikor visszajövök a szabadságról, a nyári szabadságomról, hogy valami nem jó, váltanom kéne, eljött az idő, és akkor hajrá, hajrá. Ez egy nagyon összetett jelenség, igazából nem lehet egy gondolattal leírni. Az első dolog például, ami nekem erről eszembe jut, hogy a nyár az egy ilyen automatikus reset tud lenni, tehát egy ilyen automatikus újraindítás. Általában mire eljutunk odáig, hogy a nyári szabadságunkhoz elérünk, addigra fáradtak vagyunk, ugye előttünk van egy fél év, ami januárban indult. A január az egy ilyen naptári évkezdés, és mire eljutunk oda, hogy nyáron el tudunk menni szabadságra, addigra fáradtak vagyunk. És amikor elmegyünk szabadságra, akkor fizikailag és mentálisan is eltávolodunk a munkahelyünktől, jó esetben.
2: Igen.
3: Ugye? Tehát, hogy most beszéljünk arról az ideális állapotról, amikor tényleg úgy tudok elmenni szabadságra, hogy kikapcsolok. Kész. Így van. És akkor itt be is hozom azt, hogy a kontraszt az nagyon-nagyon erős lesz egy szabadság időszak alatt, hiszen 1-2-3 hétig attól függ, mennyire van szerencsém elmenni, de eltávolodom a munkahelyemtől. Nem érnek azok a napi ingerek, amik egyébként a hétköznapokban. Igen, nincs az a mókuskerék, nincsen az a rohanás, nincsenek kötöttségek, nincsenek szabályok, hanem egész egyszerűen lehetőségem van arra, hogy kvázi kívülről tekintsek rá a saját életemre.
2: Ez egy kicsit olyan is, eltávolodom attól az érzéstől, igen, amit kiégésnek szokás nevezni, tehát hogy fél év mókuskerék, és akkor utána, igen, ebből kilépek.
3: Igen.
2: És nem akarok visszamenni ugyanabban a mókuskerékben, mert az az érzetem van meg, hogy attól van a kiégés, pedig.
3: Igen. Igen, így van. Na most nagyon fontos, hogy egyébként tudjuk megkülönböztetni a pillanatnyi kiégést, vagy a pillanatnyi ilyen nyárutó érzést a valódi karrierváltás, vagy pozícióváltási szándékunktól. Ennek is megvannak az eszközei, egész egyszerűen kérdéseket kell magunknak feltenni, hol tartok most, mit tanultam eddig, hova szeretnék eljutni, és mit kell ezért tennem, hogy ide el tudjak jutni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy nekem, mint munkavállaló, megvan az a felelősségem, hogy felmérjem, hogy ez egy pillanatnyi dolog, vagy pedig alapvetően hosszú ideje gyűrűződik bennem ez az elégedetlenség, amit egyébként a szabadság időszaka alatt volt lehetőségem sokkal jobban meghallani saját magamban,
2: igen,
3: és akkor itt visszakanyarodok a pszichológiai oldalára, hiszen van lehetőségem arra, hogy a mindennapi zaj, ami egyébként körülvesz a hétköznapokban, azon kívül saját magamat is halljam. Ugye ilyenkor például a nyári szabadság alkalmával megnő az autonómia érzése, és az autonómia az pedig egy alapvető pszichológiai szükségletünk. Nagyon egyszerű dologra gondolok, a nyári szabadság alatt én döntöm el, hogy mikor kelek fel, hova megyek, kivel találkozok, mit csinálok. Ezeket jó esetben én döntöm el. Amikor pedig visszamegyek a munkahelyemre, hát akkor nem így van, mert akkor vannak szabályok, vannak kötöttségek, vannak megbeszélések, igazodnom kell az emberekhez, a kollégáimhoz, a főnököm elvárásához, a bármihez, és egész egyszerűen megborul ez az autonómia iránti érzetem tulajdonképpen. És azokban, akikben egyébként hosszú idő óta érlelődik egyfajta ilyen elégedetlenség érzés, azokban például ez az autonómia elvesztése, újra elvesztése, ez nagyon-nagyon erősen meg tud jelenni.
2: Megmondják, hogy mit akarjak, így mit van. Gondoljak.
3: Így van.
2: És ráadásul volt egy kutatás, igen, ezt olvastam nem régen, most a forrás nem tudnám megjelölni, úgyhogy ezt hagyjuk, ami azt mutatta meg, hogy mondjuk egy nyugat-európai munkavállalóban sokkal több a vezető iránti tisztelet, mint a miénkben. Valahogy ez nálunk, hát nagyon egyszerűen úgy szokták mondani, a főnök mindig hülye.
3: Igen.
2: Van ez a mondás. De ezt nem feltétlenül érzik így más országok általában munkát vállaló dolgozói, mondván, hogy a főnök nyilván nem véletlenül főnök. És talán ez például ebben az autonómia kérdésben nálunk egy nagyon fontos szempont lehet, hogy nekem olyan akarja megmondani, aki nem tudja.
3: Igen, egyébként ez pedig munkáltatói felelősség valahol, hogy egy kollégának a mindennapi érzetét a közvetlen vezetője fogja a leginkább befolyásolni. Az, hogy ő vele milyen a kapcsolata, az, hogy ő vele milyen a kommunikáció, az, hogy a közvetlen vezetője hogyan osztja a feladatokat, mennyire tudok hozzá emberileg fordulni adott esetben munkavállalóként, ezek azok, amik meghatározzák a mindennapokat. És hogyha a közvetlen vezetőmmel nem jó a kapcsolatom, természetesen itt csak arra gondolok, ami a munka szintjén elfér, vagy belefér, de hogyha nem jó a vezetőmmel a kapcsolatom, és nem tudok rá emberileg egyébként felnézni, akkor borul az egész kártyavár. És nagyon fontos, amit az előbb mondtál, hogy nyugati országokban, vagy külföldi országokban megvan az az alapvető tisztelet. Én egyébként azt tapasztalom, hogy egyre inkább abba az irányba megyünk, hogy egyre nagyobb a hangsúly azon, hogy a vezetők jobban tudjanak kapcsolódni a kollégáikkal. És ez a kulcspont szerintem. És hogyha én munkáltatóként azt látom, hogy a vezető nem tud a munkatársainak vagy a beosztottjainak támasza lenni, akár szakmailag, akár emberileg, akkor igenis be kell avatkoznom, és meg kell teremtenem annak a lehetőségét, hogy ez kialakuljon, ez a kapcsolódás.
2: Ez egy fura dolog, mert ennek például az iskolához, meg a szülővel való kapcsolathoz is nagyon sok köze van. Tehát mennyire tisztelem a szülőt, mennyire tisztelem a tanáromat, abból az érzésből megyek a munkaerőpiacra. És hogyha a tanáromat nem tiszteltem, a vezetőmet sem fogom, vagy sokkal nehezebben jutok el oda.
3: Igen, igen, ezzel abszolút egyetértek. Ez viszont egyéni felelősségünk, hogy...
2: Meg egy társadalmi kultúra is.
3: Társadalmi kultúra is, igen, de aztán utána egyéni felelősségünk, hogy mit kezdünk ezzel a dologgal tulajdonképpen.
2: Jó, induljunk ki abból, hogy kiváló főnökünk van, viszont elköltöttük az összes pénzünket a nyaraláson, és az az érzésünk, hogy nekünk több pénz járna. Igen. Többet érdemlünk. És akkor ezzel az érzéssel bemegyünk szeptember 1-én a munkahelyünkre, és körbenézünk, hogy ő is biztos többet keres, meg ő sem panaszkodik, csak én járok rosszul. Megyek, felmondok.
3: Igen, ez is abszolút egy valid érzés és jelenség. Ugyanakkor elmondtad azt, ami a kulcsa ennek az egész dolognak, hogy nem azt kell néznem, hogy a Márti mellettem mennyit keres, meg a Józsi mennyi fizetést kap, elvileg nem is tudok róla, ugye?
2: Bár éppen erre van most törekvés.
3: Kultúránkban ez nincs
2: benne. Ugyanazok a munkakörök, hogy egyfajta megítélésben részesüljenek, és ez nyilvános legyen.
3: Így van, igen, igen. Ennek is megvannak amúgy a szabályai, de hogy forintra pontosan ki mennyit fog keresni, azt valószínűleg ezután se fog tudni, és egyébként nem is kell. Hiszen én nem tudhatom pontosan, hogy a Mártinak mi a felelősségi köre, mik a feladatai, vagy a Józsinak mik a feladatai, és mi a felelősség köre. Amivel oda tudok menni a vezetőmhöz, hogyha ez az érzés megszületett bennem, az, hogy ha már megvizsgáltam saját magamat, hogy egyébként mi az, amit csinálok, milyen szerepet töltök be az adott vállalatnak az adott csoportjában, munkacsoportjában, bárhol, mi a felelősségi köröm, és egyébként miért gondolom azt, hogy én több fizetésre vagyok hivatott, tehát hogyha fel tudom építeni ezt a gondolatmenetet, akkor valószínűleg sokkal hamarabb célba találok, mint hogyha odaállok a főnököm elé, és azt mondom, hogy figyelj, egyébként kaptam 20%-kal magasabb állásajánlatot, mit lépsz. Semmit. Egyébként a fejlettebb cégkultúrák már nem erre reagálnak feltétlenül, hogy én odaállok eléjük, és azt mondom, hogy 20%-kal magasabb ajánlatom van, hanem meg fogja vizsgálni, hogy én hogyan jutottam el odáig, hogy egyáltalán meghallom azt, hogy valaki magasabb állásajánlatot kínál nekem. És akkor itt megint bejön a munkáltatói felelősség, amikor nem azt kell néznem, hogy amikor már ott áll előttem a kollégám, és felmond, hogy akkor úristen, mit csináljak, hanem sokkal tudatosabban kell felépítenem a stratégiámat, a megtartási stratégiát, bármit, és amikor ő odaáll elém, hogy felmond, akkor én tudom, hogy ő miért mondott fel. És hogyha addig nem tudtam azzal a problémakörrel mit kezdeni, akkor valószínűleg nem abban a pillanatban fogok tudni rá reagálni, amikor ő ott áll előttem és felmondott.
2: Van ennek egy másik oldala is, igen, amiben gyakorta beleringathatjuk magunkat, a pótolhatatlanságunk érzése. Tehát ha én elmegyek a cégtől, hát annak vége, tehát az összedől aznap. És hát ilyen nincs. Az, igen, a cég az nem fog összedőlni.
3: Abszolút, igen. Ez így van, valószínűleg. Maximum lesznek nehezebb napjai, vagy nehezebb hetei, és akkor itt megint behoznék még egy jelenséget, vagy még egy megküzdési lehetőséget ezzel a szeptember hatással munkáltatói oldalról, hogy a kulcsembereket be kell azonosítani. De ez sem augusztus végén kezdődik, vagy ez sem augusztus elején, amikor már tudom, hogy vissza fognak jönni szabadságról az embereim, és akkor úristen, mit csináljak, hanem ez is egy tudatos és jól felépített folyamat kell, hogy legyen. És igenis fel kell tudnom ismerni, hogy kik azok az emberek, melyek azok a munkakörök a szervezetemben, amelyek pótolhatatlanok. És hogyha ez a beazonosítás megvan, akkor meg kell néznem, hogy mit tudok tenni annak érdekében, hogy ő egyébként itt maradjon. És még egy nagyon fontos kérdés, hogy nem arra kell nekem munkáltatóként választ adnom, hogy hogyan nem fog elmenni az ember, hanem arra kell választ adnom, hogy ha ő kapna a piacról egy ajánlatot, akkor mi az, amiért itt maradna nálam?
2: És az csak a pénz?
3: Nem, egyáltalán nem csak a pénz, sőt, ma már egyébként annyi minden más van körülötte. Nyilván behozhatjuk ide a generációk közti különbséget például.
2: Majd hozzuk is, mert ez nagyon fontos
3: hit
2: szerintem.
3: Hit mi triggerel, de egyáltalán nem csak a pénz. Tehát, hogy azért az elmúlt jó pár évben már elkanyarodtunk attól, hogy csak és kizárólag a pénz motiváljon valakit.
2: Vajon az régen is úgy volt, hogy ma panaszkodnak rá a cégvezetők, hogy a fiatalok és az idősebbek egészen másképp mennek tárgyalni, vagy másképp mondanak fel? Tehát még egy idősebb ember kezét tördelve egyik lábáról a másik lábára állva próbál maradni, igen, vagy felmondani, addig egy fiatal bemegy, és gyakorlatilag odahajítja a papírt, hogy szevasztok, elmentem.
3: Igen, ez egyébként így nagy általánosságban teljesen igaz. Én azonban szeretnék egy picit kilépni abból a kliséből, hogy az idősebb munkavállalók lojálisak, a fiatalok pedig nem lojálisak, mert ez is egy összetettebb
2: kérdés.
3: Ez
2: nem is feltétlenül lojalitás, ez szemérmesség, vagy bátorság kérdése is.
3: Az is lehet igazából, igen, de az is nagyon érdekes kérdés, hogy mi által jut el egy idősebb munkavállaló a felmondásig, és mi által, vagy minek következtében egy fiatalabb. Teljesen más dolgok motiválják egyébként a különböző generáció tagjait. Vannak persze átfedések, illetve vannak kivételek kvázi, de azért ilyen nagy általánosságban tudunk találni mintázatokat. És munkáltatóként fontos, hogy ezeket a mintázatokat felismerjük, és utána fogunk tudni reagálni az egyéni igényekre. Addig, amíg például ugye még vannak a baby boomer generációból, akik 1960-as évek közepéig születettek, abszolút aktív munkavállalók a munkaerőpiacon, ők azok, akiket a stabilitás motivál, aki, hogyha visszaérkezik egy nyári szabadságról, és bár lehet, hogy megszületett benne az érzés, hogy hát nem a legtökéletesebb a munkahelyem, de egyébként már 15 éve itt dolgozom, stabil, van jövője a cégnek, tehát biztos, hogy még a nyugdíjig itt fogok tudni maradni, számítanak rá, megbecsülnek engem, jó, akkor maradok. Tehát, hogy ő benne valahogy így fogalmazódik meg az, hogy mondjuk a nyáron felélet benne az érzés, hogy kéne vált. Tehát maga a stabilitás az őnekik nagyon-nagyon fontos, és sokkal több mindent tesznek mérlegre, tehát a mérleg serpenyőjében sokkal több minden van, míg a másikban ott van a stabilitás, és az azért valahogy többet nyom alatba.
2: Igen.
3: Aztán ugye a következő generáció, akik így nagyjából 1980-ig született emberek, Őnekik már a karrierépítés megjelenik a vágyaik között, ugyanakkor a stabilitás még mindig fontos nekik. Tehát ők azok, akiket már azért úgy, ha találnak, hoznak egy ígéretesebbnek tűnő lehetőséggel, akkor könnyebben elgondolkodnak rajta, ugyanakkor beleteszik a mérleg serpenyőjébe azt is, hogy megérje váltani.
2: Hiszen ott van a család, így a háttérben.
3: Így van, tehát őnekik már egy olyan, így van, őnekik már egy olyan hátterük van, akiért ők felelősséggel tartoznak. És akkor vannak ugye azok a munkavállalók, akik így a 1981 után, 90-es évek közepe tájáig születettek, ők az Y-generáció, na itt már megjelennek egészen más igények is, például az, hogy a munka-magánélet egyensúlyban legyen, például megjelenik az, hogy a vezetői attitűd mennyire sokat számít, tehát, hogy jó vezetővel tudjanak együtt dolgozni. Ők azok, akiknek a karrierjük, az egész karrierjük nem feltétlen egy céghez kötődik, míg mondjuk az előző generációk akár 20-30 éveket is dolgoztak ugye egy vállalatnál. Úgyhogy ez a generáció, az Y-generáció már, hogyha oda kerül a sor, hogy munkahelyet váltana, akkor azt is fogja nézni, hogy egyébként tud-e azonosulni például azokkal a körülményekkel, amiket a leendő munkáltatója tud neki biztosítani. Éppen ezért például egy állásinterjú teljesen máshogy zajlik egy idősebb munkavállalóval, illetve egy fiatalabb munkavállalóval.
2: Nyilván az idősebbnél a pénz az elsődleges fókusz, a fiatalnál pedig a körülmények, a körítés.
3: Így van. És akkor vannak ugye a Z-generációs munkavállalók, ők a legfiatalabbak most a munkaerőpiacon.
2: Hát ők még azt sem tudják sokszor, hogy maradnak-e azon a pályán, hiszen így ez van. Az a generáció, melyik majdnem biztos. Igen. Pályát fog módosítani élete során.
3: Igen. Hát hiszen őnekik az a mozgatórugójuk, hogy a munka illeszkedjék az élethez, ne pedig fordítva. Tehát, hogy, és ez azért nagyon nem mindegy. És ők azok, akikben, hogyha nem jók a munkakörülmények, hogyha nem szimpatikusak a kollégák, hogyha nem kapják meg azt a támogatást mondjuk a vezetőiktől érzelmileg, emberileg, amire őnekik szükségük van, akkor ők sokkal könnyebben felállnak.
2: Ez egy munkai vezető számára azért egy izgalmas kihívás. Nagyon, főleg, igen. Hogyha különböző generációk dolgoznak együtt, mert igen. Ha a fiatalt megpróbálja ott tartani, egészen más dolgokat ad neki, mint igen. Amit egy idősebbnek adna, de ez már fel fog tűnni az idősebbnek is, hogy azt én miért nem? Vagy az nekem eddig miért nem volt? Ő miért kapja meg csak azért, mert fiatal?
3: Igen, abszolút. Tehát, hogy ez is egy munkáltatói felelősség alapvetően, hogy ezt az egyensúlyt valahogy megőrizni a szervezetben. Ez nem könnyű feladat különben. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy elolvasom a tankönyvbe, vagy a Google-on, vagy akárhol, hogy mit kell csinálnom az egyes generációkkal, mert bizonyít már bejönnek az egyéni igények is. Tehát könnyen lehet az, hogy egy ugyanabba a generációba tartozó munkatársamnak valamilyen szinten más igényei vannak, mint a másik munkatársamnak. Tehát, hogy munkáltatóként erre is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni.
2: Egy ilyen őszi időszak, amiben most belelépünk, ez tipikusan ilyen impulzus felmondásos időszak, tehát bemegyek és oda csapok.
3: Igen, tud lenni az, tehát hogy abszolút tud lenni az, ugye gondoljunk csak bele, a szeptember. Ugye gyerekkorunk óta arra vagyunk kondicionálva, hogy ez egy újrakezdés, hiszen kezdődik az óvoda, kezdődik az iskola, új osztályba kerülök, új tanárom lesz, új osztálytársaim lesznek mi egymás, tehát ez egy ilyen természetes újrakezdés tulajdonképpen, egy ilyen évközbeni évkezdés, hogyha jobban belegondolunk, és ez ugye megmarad felnőtt korban is, tehát egy ilyen pszichológiai küszöb lesz tulajdonképpen, és bizony tudjuk úgy érezni, főleg, hogyha nagyon jól sikerült a nyaralás, a szabadság, tényleg sikerült eltávolodnom a mindennapi stressztől, akkor tudjuk úgy érezni, hogy na jó, hát én ezt így nem akarom tovább csinálni, ez biztos, hanem akkor én most már pedig váltok. És akkor itt jön a képbe a tudatosság igazából, mert hogy a karriertervezés, a karrierépítés az nem egyetlen döntés, hanem az egy folyamat, az egy jól felépített folyamat kell lenni, annak egy jól felépített folyamatnak kell lennie, azért, hogy aztán hosszú távon egy működőképes dolog süljön ki belőle tulajdonképpen.
2: Ha ezt leegyszerűsítem, akkor ez valami olyan tanács lenne igazán, hogy ha úgy érzem, akkor is adjak magamnak időt, hogy átgondoljam, igen, és kitaláljam, hogy jó, de merre tovább? Vagy melyik céghez tovább?
3: Abszolút igen. Érdemes végig gondolni, mert ez az én egyéni felelősségem saját magammal szemben, hogy tudjam azt, hogy hol tartok, mi az, amit tudok, mi az, amit még meg kell tennem esetleg azért, hogy eljussak oda, ahova el szeretnék jutni. Tehát érdemes feltenni azt a kérdést is, hogy tudom-e egyáltalán, hogy hova szeretnék eljutni. És itt bejön egy picit az önismeret is, ami nekem nagyon kedvenc témám, mert hogyha saját magamnak nem merem egyébként bevallani azt, hogy már pedig én elégedetlen vagyok ezzel, vagy azzal, vagy amazzal, akkor nem fogok tudni úgy a munkáltatóm elé menni, hogy ő azt megértse, hogy egyébként mi a probléma, és nem is adom meg neki a lehetőséget adott esetben, hogy reagáljon rá. Tehát, hogy érdemes megvizsgálni azt, hogyha például a jelenlegi munkahelyemen változtatnék, vagy tudna változni 2-3 dolog, akkor vajon maradnék-e?
2: A fizetésem, a főnököm és a munkatársam. Ja, nem?
3: Igen. Nyilván nem ezek az alapvető dolgok, mert azért vannak kötöttségek, de hogy abszolút érdemes megvizsgálni, hogy tulajdonképpen mi is a problémám.
2: Higgadtam körültekintően. Igen. De hát mondjuk az egész életre valójában ez a jó tanács, hogy gondoljuk végig, igen, mielőtt valami, igen, nagy döntés előtt, igen, vagyunk.
3: Illetve még ami eszembe jutott, az, hogy egy nyári szabadság alatt nem megváltozik a véleményünk egyébként a munkánkról és a munkahelyünkről, hanem kialakul. Tehát azt tud megtörténni, hogy kialakul a véleményünk, és pont annak köszönhetően, hogy eltávolodunk egy picikét a mókuskeréktől, a napi rutintól és magától a munkahelyünktől is.
2: Szinte tudom, hogy igen a válasz, de azért, igen, felteszem a kérdést, hogy érdemes szakemberhez fordulni, mielőtt bemegyünk, és azt mondjuk a főnöknek, hogy most van elegem? Tehát van annak értelme, hogy egy karriertanácsadóval beszélgessünk?
3: Van, persze. Tehát, hogy ártani nem
2: mit
3: ártunk vele magunknak.
2: Nekünk?
3: Ő pontosan abban tud segíteni, hogy ő egy érzelmileg független ember, hiszen azért minket a munkahelyünkhöz valamilyen szinten már érzelmek kötnek, tehát nem biztos, hogy teljesen reálisan és teljesen tisztán látjuk a képet. Egyébként saját magunkkal sem. Nem biztos, hogy a saját működésünket teljesen tisztán látjuk, és ez az, amiben egy külső szakember tud segíteni nekünk, illetve rá tud világítani olyan dolgokra, amik alapján aztán majd tisztán fogjuk tudni látni a dolgokat.
2: Csupa fontos dologról beszéltünk, köszönöm szépen. A VHC egyik vezető munkatársa Horváth Ágnes volt a vendégünk. Felvéve ezennek a podcastnak, rádióműsornak a címe, tartsanak velünk, hétről hétre jövünk. Remélem találkozunk újra, viszontlátásra.
0: A műsort támogatta a VHC. Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: Te figyelj már, Tibes, azt azért gondolom, te is tudod, hogy csak egyetlen igazi és üdvözítő egyház létezik keresztény felekezetek között. Nem véletlenül mondja a Károli Biblia is azt, hogy anya a szent egyház. Úgyhogy

0: Kartéziánon.
1: Úgyhogy nem a keret a lényeg, hanem a szív mögötte. Isten igéjében bíz, ne egy rendszerben.
2: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív Novák Andrással a Spirit FM-en.
3: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en, vendégünk Holvai Csaba. Régi jó barátok vagyunk, tegeződni fogunk, és egy különleges kezdeményezésed van, ha valaki megkeresi a védettsarok.hu kezdeményezésnek, vagy a kitalálója, alapítója, szellemi atya, és ez egy valami különleges segítség, és én nem is akarom lelőni a poént. Honnan jött az ötlet, és kinek és miben segítetek? Csabi, tiéd a szó, mesélj erről, kérlek.
4: Először is köszönöm szépen a meghívást, Andris. A védett sarok egy saját tapasztalás nyomán indult el. Nekem a négy kislányom közül az egyik autizmussal él, és volt egy olyan szituáció, ez egy 3 éves történet, hogy elmentünk egy étterembe, és hangos volt a zene. És megkértem a felszolgálókat, hogy halkítsák le a zenét, ők nem értették, sőt, kicsit mondjuk úgy hülyének is néztek amiatt, hogy hát most beülünk egy étterembe, uh-huh. Akkor itt szól a zene, jó, háttér hatása a kellemes ebéd elköltése, ez csak ez a lányomat zavarta. És ezt a történetet elevenítettük föl egy másfél hónappal ezelőtt egy családi ebédnél, mert a gyerekek nem emlékeztek erre a, uh-huh. erre a szituációra, és akkor pattant ki a fejemből az a gondolat, hogy vannak már hasonló szolgáltatók, a nagy kereső cég is ugye minősíti, pontozza a helyeket, illetve a felhasználók tudják ezeket a helyeket értékelni, hova elmennek, és egy ilyen, mondjuk úgy kellemest a hasznossal, egy ilyen felületet létrehoztam, ahol autizmussal és ADHD-val élő gyerekek, családtagjaik, segítők számára egy gyűjtő adatbázist hoztam létre, olyan helyekkel, ahol biztonsággal elfogadó környezetben, türelmes környezetben tudnak bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni a szülők. Remélem,
3: van családbarát hely, van gyerekbarát
4: van hely, felnőttbarát hely.
3: Van kutyabarát igen. hely, és tulajdonképpen a speciális igény gyerekeknek is, hogy mely azok a helyek. Én belenéztem a honlapotba, van itt fodrászat, étterem, cukrászda, hogy regisztrálhatnak, vagy elfogadók ezek a cégek. Ki hogy kerül bele, tehát akiknek segítségre van szükség, azok is regisztrálnak, plusz az éttermek is regisztrálnak. Meséld el, hogy találkozik a kereslet és a kínálat.
4: A kereslet és a kínálat alapvetően felhasználói oldalról találkozik. Tehát ugye én nem vagyok tisztában azzal, hogy a több mint 3000 településen az országban milyen szolgáltatók vannak. Uh-huh. Ugye 16 kategóriát hoztam létre, ebben, ahogy említetted, orvos, étterem, játszóház, kulturális...
3: Kirándulóhely, mozi, színház.
4: Így bizony. Tehát a lehető legszélesebb palettát igyekeztem meghatározni. Uh-huh. Nyilván ahhoz, hogy ez az oldal el tudjon indulni, én internetes kutatás alapján föltöltöttem pár helyet, hogy láthassák a felhasználók, hogy néz ki, mint néz ki. De ez egy közösségi szerkesztésű oldal. Tehát nyilván szolgáltató is jelentkezhet, vagy föltöltheti a saját helyét és szolgáltatását, de alapvetően azok a családok, szülők vagy felnőtt érintettek töltik föl a helyeket, amikkel ők szembesülnek, amiket megtapasztalnak. A platform használata az ingyenes, tehát bárki tudja böngészni ezeket a helyeket, hogy iránymutatás legyen nekik. Ugyanúgy ezzel szoktam példálozni, hogy amikor veszünk egy háztartási gépet, akkor is megnézzük az értékeléseket, hogy nem ég el a porszívó az első bekapcsolásnál. Itt is lehetőség van értékelni az adott helyeket, hogy amit más tapasztalt, vagy amit a szolgáltató állít magáról, hogy autizmusbarát vagy elfogadó, az valóban úgy van-e, vagy mi az, amiben adott esetben fejlődni, ilyen kellene a helynek, vagy másnak mit kell figyelembe venni, hogyha ezekre a helyszínekre ellátogat.
3: Csabi, amikor kijöttél a honlappal, meg a Facebook oldallal, volt, aki egyből rárepült, és azonnal jelentkezett akár résztvevő gyerekekkel, vagy olyan helyszín, aki azt mondta, hogy mi szeretnénk ebben részt venni? Mondd el a pozitív példát, kezdjük a pozitív példával.
4: Nem tudok negatív példát mondani.
3: Akkor mesélj pozitív példákat. Jött egy lovarda, vagy jött egy...
4: Alapvetően, amikor elindítottam a helyet, még a hivatalos coming out előtt én ismerősöket elég széles körben megszondáztattam. Ebben benne voltak érintett szülők, gyógypedagógusok, teljesen a témával nem kapcsolódó ismerőseim, és egytől egyig mindenki azt mondta, hogy ez egy tök jó ötlet, hogy erre szükség van. Sokan azt mondták, hogy ez miért nem jutott másnak eszébe. Uh-huh. Hát valami örülök, hogy végre nekem jutott először az eszembe. És ahogy elindult az oldal, egyből jelentkeztek szülők is, hogy töltenének fel a platformra helyeket, és kerestek meg szolgáltatók is. Tehát például egy fodrászhölgy, aki talán Debrecenben meg Budapesten is kifejezett platformra helyeket, és kerestek meg szolgáltatók is.

0: szállásadó, aki kifejezetten azt mondta, hogy ő ebben nem is gondolkodott eddig, de felnyitotta felkeltette az érdeklődését ez a helyszín. Lovarda, hogy ő akkor lovasterápiás foglalkozásokat nagyon szívesen indít. Vannak olyan nem feltétlen autizmussal kapcsolatos szolgáltatók, például valahol a Balaton környékéről jelentkezett egy hangterápiás központ, akik segítenek ellazulni, kikapcsolni egy kicsit akár gyereknek, akár felnőttnek. Tehát annyira széles a szolgáltatók tárháza. Van, aki egyébként nem is jelentkezett nálam, hanem csak regisztrált az oldalra, mert feltölteni, illetve értékelni csak regisztráció után lehet. Nyilván ez is egyfajta szűrő, hogy azért dél-ázsiai trollok ne lepjék el a platformot, és kerüljön föl mindenféle. De megállás. Tehát most már 184 hely van, pont most néztem.
1: Ó, gratulálok, ez fantasztikus.
0: Köszönöm.
1: Exponenciálisan fog nőni, én azt gondolom.
0: Abszolút, ez látszik.
1: Na, a helyszínekről beszéljünk egy kicsit. Muszáj, hogy felolvassam, idézem. Olyan helyeket kerestek, ami biztonságos, elfogadó és kiszámítható. Ezt egy kicsit kifejtenéd, hogy ez mit is jelent pontosan?
0: Ha egy picit bővebben szeretném elmondani, amit nem fogok tudni fejből elmondani, akkor az oldalon van egy úgynevezett tudásbázis, amiben a szolgáltatóknak egy kis iránymutatást adok abban, hogy mi az, amitől ők elfogadóbbak lehetnek. De amire ha a szolgáltató figyel, ez minimális erőbedobást jelent a részükről. Uh-huh. Tehát nem azt jelenti, hogy most hatalmas beruházásokat kell, új termeket, új nem tudom én micsodát létrehozni, hanem olyan apró dolgokra, hogy az autizmussal élő gyerekeknél, meg egyébként az ADHD-val élő gyerekeknél is nagyon fontos a kiszámíthatóság, hogy tudják előre, hogy mi fog történni. Ez olyan egyszerű lépésekkel megvalósítható, vagy segítséget nyújt, hogy például a weboldalra föltesznek képeket az adott helyről, hogy hol található a WC, vagy egy olyan védettebb zug, ahol kevésbé forgalmas a vendégjárás által mondjuk egy étteremben. Vagy ha azt feltüntetik az oldalon, hogy XY napon melyik idősáv az, amelyik kevésbé terhelt, tehát akkor könnyebben tudnak mondjuk egy fogorvosi kezelésre elmenni, vagy egy fodrászhoz elmenni. Tehát nyilván nem csúcsidőben. Tehát olyan apró nüansznyi dolgok ezek, amikre mi neurotipikus emberként nem feltétlen gondolnánk, mert nekünk nem okoz nehézséget az, hogy egy zsúfolt időszakban bemenjünk egy fodrászatba. Nyilván egy étterem az egy más helyzet, mert senki nem feltétlenül áll
1: sorban. De a hangozene, amit mondtál először például, ez milyen fontos lehet egy ilyen gyereknek, vagy egy kisfiú, kislány, aki ezt mélyen érinti, és lehet, hogy nem is gondoltak rá eddig, és innentől kezdve pedig ez egy mennyire nagy segítség volt. Amikor a különböző kategóriákat meghatároztat, hogy bevásárlóhely, étterem, játszóház, fodrászat, oktatási intézmény, szálláshely, orvos, lovarda, van-e, vagy sporthely, szabadidő központ, van, ahol nagyon túlteng a jelentkezés, van-e olyan, ahol sokkal kevésbé, vagy nem is jelentkeztek például?
0: Vannak üres kategóriák.
1: Mondj egyet-kettőt.
0: Például edzőtermet nem találtam még a helyszínek között. Ha abból indulok ki, amikor én edzőterembe jártam, most ez nem feltétlenül látszik rajtam, de ott világos fények, hangos zene, csattogás, ugye a súlyok csattognak, sok ember van. Tehát nem azt mondom, hogy most valaki érezzen erre késztetést, de
1: hogy átépíti
0: az egész konditermet, de hogyha van esetleg olyan üres járat, amikor azt mondja, hogy most van másfél órám egy hétfő reggel 9 és 11 között, amikor relatíve alacsonyabb a forgalom, és akkor lejjebb tekerem a fényeket, leveszem a zenét például, akkor az nagy segítség lehet. Erre egyébként tökéletes példa van egy országos sportáruházlánc, és ők erre kifejezetten figyelnek, tehát nekik van csendes órája, ahol leveszik a fényeket, nincsen hangos bemondó háttérzaj, így is eleve sok impulzus, amikor bemész egy áruházba, hogy mennyiféle termék, mennyiféle szín, mennyiféle...
1: Ez egy sportáruházlán?
0: Így.
1: Van ilyen, hogy csöndes órájuk?
0: Van bizony.
1: Na, hogy ne lehetne elmondani a nevüket, melyik az?
0: Ez a Decathlon.
1: Wow!
0: Tehát a Decathlon...
1: Tehát ilyen esetben hogy ne lehetne elmondani, amikor sérült gyerekeknek segítenek, ez nem reklám, hanem ez egy fantasztikus kezdeményezés, tessék a többieknek koppintani és átvenni ezt a dolgot.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy...

0: Ez egy példamutató kezdeményezés a Decathlon részéről. Nem tudom fejből most meg neked megmondani, hogy ez mely napokon van, de nagyjából...
1: Gondolom, aki érint, utána tud nézni, vagy a honlapon biztos ott van.
0: Az ő honlapjukon is, illetve a védett sarok oldalán is fönt vannak ezek az időpontok, és az összes áruházukra ez igaz. Tehát nem csak a Budaörsire, hanem országszerte több áruháza van a Decathlonnak, és erre kifejezetten figyelnek. Nagyon meglepett, hogy az egyik telekommunikációs cég is egyébként megjelent a platformon. Ők is tartanak ilyen úgynevezett csendes órát, ők ritkábban, mint a Decathlon, de ők is erre elkezdtek figyelni, és azt gondolom, hogy ezek olyan apró lépések, ami hatalmas segítség lehet az érintett családoknak, szülőknek.
1: Azt mondta, 184 hely már regisztrált nálatok, tényleg exponenciálisan nő. Itt egy pár nap alatt hányan vannak érintve, hány ilyen szülő, vagy család, vagy gyerek lehet érintett ebben a kérdésben, és hányan jelentkeztek már nálatok?
0: A weboldalon most olyan 350 körüli regisztráció van. Uh-huh. A közösségi médiában, ugye én a Facebookon meg a TikTokon vagyok jelen. A Facebookon már lehet, hogy mi, amikor itt ülünk, már átlépte egy hónap alatt, vagy kicsit több, mint egy hónap alatt a 7000-et a követők száma, ami szerintem egy... Még engem is meglep, pedig azért több mint 10 éve közösségi médiával foglalkozom, de engem is meglep, hogy lényegében fizetett hirdetések nélkül ekkora az érdeklődés. TikTokon is 1300 fölött van a követők száma, viszont ezeknél a számoknál sokkal több embert érint ez a probléma, vagy más típusú életforma a Magyarországon. Nézegettem különböző statisztikákat, erre ugye nincsen olyan exakt szám, mert napról napra változik, illetve azért ezek szenzitív adatok, de több százezer embert, és ezáltal több százezer embert, családot is érint, mind az autizmus, mind az ADHD, ugye van, ahol ez kisegészül egymással, tehát autizmus és ADHD is jelen van. Sőt, vannak olyan családok, ahol többeket érint, tehát nem csak egy érintett van a családban.
1: Mondj egy nagyon pozitív példát, tehát ki volt, aki nagyon meglepődte, hogy jelentkezett, vagy hallottál róla, egyébként a Decathlonos példa zseniális, de van-e olyan, aki meglepődte, vagy nagyon érdekes volt, hogy csatlakozott a programotokhoz, vagy ehhez a kezdeményezéshez?
0: Engem legjobban a Telekom, tehát akkor az ő nevüket is kimondom, ők, vagy az ő
1: hozzáállásuk?
0: Szenzitivitásuk, hozzáállásuk lepett meg a legjobban. Telekommunikációs cégek nagy cégmonstrumok, és ilyen apró dolgokra odafigyelnek, és szerintem ez egy hatalmas előrelépés lehet az érintett családok számára.
1: Érintett szülők kerestek-e meg speciális kérésekkel, vagy kérdésekkel? Mesélj erről egy kicsit.
0: Folyamatosan,
1: jó. Gondoltam, de akkor magas labda, mondj egy-két példát, ami elmondható, ha nem is nevesíted meg.
0: Abszolút. Van egy anyuka, akivel egyébként azóta nagyon szorosan együttműködök, az ő nevét abszolút mondom meg, mi támogatjuk egymást, ő Palotai Anita, ő indított egy alapítványt is, neki 3 gyermeke érintett a autizmussal, és ő arccal, névvel, közösségi médiában szintén fölvállalja a témát. Mondok még egy anyukát, aki ő nem Magyarországon élő, Angliában élő, Hornyák Brigitta, ő is napi szinten készít tartalmakat, és vele is együttműködöm, de privát üzeneteket is nagyon sokat kapok. Mind a személyes profilomra, mind az oldal profiljára, mind egyébként az oldalon keresztüli megkeresések, amik érkeznek. Van, hogy tanácsot kérnek. Volt olyan fiatal, 20 éves autizmussal érintett lány, aki nem kap szülői támogatást otthon, nem kapott otthon, a intézményi kereteket sem találta meg, és ő kért segítséget, hogy kvázi felnőttként ő hová tudna fordulni. Nyilván nekem ezek utána járást igényelnek ebben az esetben. Én mindig elmondom azt, hogy én nem vagyok szakember, tehát én sem diagnózist nem fogok mondani. Volt olyan kérdés is, hogy ez és ez a tünet, és akkor szerintem autista a kisgyermek. Én ilyet nem mondok, nem is fogok mondani.
1: De tudod irányítani valaki ezt?
0: De javaslatot, hogy abban az adott szituációban én mit tennék, azt abszolút megteszem, és kötelességemnek is érzem, ha már így kiálltam az ügy mellett.
1: Hol lehet titeket elérni? Hol keressenek? Van egy weboldal, talán Facebook oldal, elmondod?
0: Igen.
1: Pontosan, igen?
0: Igen, a védettsarok.hu a weboldal címe. A Facebookon szintén Védett Sarok néven, illetve a TikTokon is Védett Sarok a csatornának a neve. Én ide folyamatosan teszek föl edukatív tartalmakat, hogy egy kicsit az ismertségét a témának azt növeljem. Nem feltétlenül a védett sarokét, hanem általában az autizmus és ADHD kérdését.
1: Kiknek a jelentkezését várod a Facebookon, illetve a weboldalon, kik regisztráljanak, mesélj erről még egy kicsit, egy-két mondatot?
0: Mindenkiét. Tehát olyan érintett szülőkét, akiknek tapasztalatuk van. Uh-huh. Itt elsősorban szolgáltatókkal kapcsolatos tapasztalatokat, tehát értékeléseket.
1: Akár negatív, akár pozitív.
0: Akár negatív, akár pozitív. Én azt gondolom, hogy egy negatív tapasztalat sem feltétlenül jelent rosszat, sőt, az adott helynek, vagy a következő szülőcsoportnak, vagy családoknak nyújthat segítséget abban, hogy nekik mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, de mindenkit, aki a téma iránt egy picit is érdeklődik, szeretettel várok, mert azt gondolom, hogy edukációval és a közös fellépéssel, még akkor is, ha nem érintett az ember, akkor lehet nagy eredményeket elérni.
1: Hát én nagyon drukkolok neked, akkor még egyszer védesarok.hu, ott lehet téged megtalálni, illetve az egész kezdeményezést. Gratulálok hozzá, köszönöm. Csabi, és folytatjuk, szerintem fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Magyar tulajdonos folytatja az édességgyártást a Nestlé Diósgyőri üzemében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé Diósgyőri üzemét. A svájci központú multinacionális vállalata nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládé figurákat gyártó, 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. A cég a kereslet visszaesésével indokolta a lépést. Az új tulajdonos, a Vimpex, vállalta, hogy januártól folytatja az édességgyártást, és az üzem dolgozóinak legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenékküszöb megerősítése. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: A Köcsei piknik napjára időzítette a gyermekvédelmi jelentés bemutatását a kormány, emellett országjárását is holnap kezdi meg a miniszterelnök. Orbán Viktor pedig őszi évadnyitó beszédét tartja meg szombaton, ahol politikai stratégiát vázol. Sós Eszter Petronellával és Szerető Szabolccsal beszélgetünk. Bérrendezést ígér a kormány a belügyi ágazat dolgozóinak. Pósfai Gábor szerint már el is készült a minisztérium javaslata. Változtatnának az illetmény alapon, növelnék a pótlékokat és ösztönöznék az országon belüli mobilitást. A szakszervezetek szerint az irány nem rossz, a probléma viszont égető, így mielőbbi lépéseket sürgetnek. Kucsera Miklóst kérdezzük. Év végéig havi 5000 forintos támogatást kapnak a költségvetésből a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, az intézkedéssel havi egy tankolásnál kompenzálják a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti különbséget. Erről is beszélgetünk Mellár Tamással. 25 éve történt a szeptember 11-i terrortámadás, amikor az Al-Qaida által eltérített utasszállítók becsapódtak a New York-i World Trade Center ikertornyaiba. Az évfordulón világszerte megemlékezéseket tartanak. Az Egyesült Államokból kapcsoljuk Vujic Frutkót, majd Magyarics Tamással beszélgetünk.
3: Kezdődik az Egyenes beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Sós Eszter Petronella, politikai elemző és Szerető Szabolcs, a Magyar Hang főmunkatársa. Jó estét, szervusztok!
4: Jó estét, szervusztok!
3: Szerintem ma mindenki arra várt, hogy hogyan avatkozik be a kormány az üzemanyagok árába, vagy pontosabban nem avatkozik be, most már ezt tudjuk az árba, de hogy hogyan segít. A miniszterelnök ma délután bejelentette, hogy havonta 5000 forinttal kárpótolják az áremelkedés miatt a dízelautósokat januárig, tehát idénre szól a bejelentés. Beszélünk majd erről a szakmai részéről Mellár Tamás közgazdásszal. Egy kérdés hozzátok, politikai értelemben erős kampánytéma volt ez az üzemanyagára. Hogy hathat ez a Tiszára, meg egyáltalán mit szóltok a bejelentéshez?
4: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes döntés. Egyrészt, mert teljesen más logikájú, mint amit eddig láttunk az ilyen típusú árkontrolloknál. Ez egy szelektív segítség, nem árkontrollon keresztül történik, tehát a kereslet-kínálat játékba nem nyúl bele, valószínűleg el akarták kerülni az áruhiányt, tehát azt a típusú játékot, amikor nem jön be import, és mások is ide jönnek adott esetben tankolni. Viszont a szelekció az azt is jelenti, hogy a kormány nem először egyébként, azt mondja, hogy bizonyos csoportokat favorizál, és más csoportokat nem. Ez egy költségvetési szempont figyelembevételét is jelenti. Számomra az a kérdés, hogy ez egy kormányzati filozófiának az első megnyilvánulása, tehát hogy például ezt látni fogjuk-e majd a költségvetési törvényjavaslatban, vagy pedig ez egy eseti döntés. Hozzáteszem, hogy a Tisza programját és az eddigi döntéseit ismerve, én arra tippelek, hogy azért ez inkább egy filozófiának az első megjelenése.
3: Szabolcs?
5: Ez könnyen lehet. Ami a döntés lényegét illeti, ez nyilvánvalóan egy piacbarát döntés, nem avatkozik be a piaci folyamatokba, és a költségvetést is igyekszik, amennyire lehet megkímélni, amire ismerve a költségvetés állapotát nagy szükség is van. Ugyanakkor nyilván egy cselekvési kényszer volt a kormányon, mert hát a helyzet az súlyos, ugye az árak nagyon magasak, tehát itt valamit lépni kellett, pláne az a vita után, ami valóban itt a védett ár körül ment a kampányidőszakban. És igen, ez biztos egy olyan döntés, ami lehetséges, hogy egy másfajta kormányzati filozófiát vetít előre, ami, hogy mondjam, a különböző támogatásokat, juttatásokat célzottan próbálja eljuttatni az arra, hát hogy kizemelt csoportoknak. Ugyanakkor ennek nyilván megvan az a politikai kockázata, hogy mindenki nem lesz ezzel a döntéssel elégedett, nyilván itt is persze az ellenzék, tehát a Fidesz ezt meg is lovagolja, hogy nem erről volt szó, és hogy a védett ár az mennyivel jobb. A MOL is megszólalt egyébként, és jelezte, hogy a védett ár bevezetése az pillanatokon belül nagyon súlyos áruhiányhoz vezetett volna.
3: Egy-két nap és áruhiány lett volna, ezt mondja a MOL, és üdvözlik a döntést.
5: Igen, tehát azt mondom, hogy politikailag nyilvánvalóan van ebben annyi kockázat, hogy teljes egyetértése nem fog találni. Ez a döntés ugyanakkor az nyilván fontos szempont volt, hogy piacbarát legyen, és a költségvetést is megkímélje, és azért nyilván sok ember számára ez fontos lesz azért. Tehát nem tűnik ez olyan nagy összegnek nyilván, tehát az év végéig ugye ez 20 000 forint, de nyilván sokaknál ez számítani fog.
3: Jó, hát nyilván majd a kutatásokból megkiderül, hogy lecsapódik-e ez valahogy vagy nem, de hát olyan szakértővel én nem találkoztam, vagy legalábbis itt nem beszéltem vele, aki ne azt mondta volna, hogy a védett árat egész egyszerűen nem lehet visszahozni, mert hát nem lesz jó vége, és amúgy is mi fizetjük meg. Menjünk tovább, egy másik bejelentés. Tegnap este picit beszéltünk itt már róla, a miniszterelnök bejelentette a Tisza 5 alkotmánybíró jelöltjét, köztük van Ligeti Miklós is. Mit gondoltok a jelölésről? Most jelen esetben a politikai vetülete az érdekes itt is, mert minden bizonnyal Ligeti Miklós alkalmas erre a posztra, de más posztra is valószínűleg alkalmas lett volna, szóval a politikai szempontból hogy látjátok ezt a döntést?
4: Minden Tisza szavazó ezt úgy fogja értelmezni, mint az MVVH elnök választása körüli ügy lehetséges folytatása. Ugye Ligeti Miklós neve azóta is kering, mint lehetséges legfőbb ügyész jelölt. Azt nagyon fontos látni, hogy a legfőbb ügyész jelölése az köztársasági elnöki hatáskör. Márpedig a köztársasági elnök a Sólyom Lászlói hagyományok jegyében azt mondta, hogy ő nem fog pártokkal egyeztetni, tehát nem fog arról beszélgetni, hogy hajlandók-e megválasztani a jelöltjét, ha megválasztják, nem választják, akkor majd kapnak másikat. Tehát ez nem kormányzati hatáskör magyarul, tehát a Tisza egy ponton tudott adott esetben gesztust tenni azoknak a Tisza szavazóknak, akik Ligetit akarták látni, ez az alkotmánybíróság. De vannak olyan Tisza szavazók, akik viszont azt mondják, hogy hát ez nem egy korrupció ellenes feladat. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a magyar jogásztársadalomban ez az egyik, hogy mondjam, legkitüntetettebb pozíció alkotmánybírónak lenni. Ráadásul most kapja vissza a hatásköreit az alkotmánybíróság, például, hogy költségvetési ügyekben is bíráskodhat. Tehát egy kibővített hatáskörű, a jelentőségét megnövelő alkotmánybíróság tagja lesz Ligeti Miklós, tehát ebből a szempontból nem feltétlenül felfele buktatásról van szó, hanem a létező lehetőségek között ő kapott egy ajánlatot, valószínűleg elfogadta, hiszen már a megválasztásáról is jelezte Magyar Péter, hogy az kedden megtörténik. Nem hiszem, hogy itt már lehet olyan döntést hozni, ami mindenkinek tetszik. Egy dolog biztos, hogy a társadalmi egyeztetéses játékot itt már nem játszotta el a Tisza párt, hanem közölték, hogy ki lesz az az öt ember, akit ők most jelölnek, és valószínűleg emiatt kisebb vita is lesz belőle.
3: Hogyha már ezt említetted, de mindjárt tiéd a szó, akkor Hak Péter véleményét hagy hozzam ide, aki nyilatkozott, interjút adott a 24.hu-nak, és azt mondta a jelölésről, hogy a jelölteket kiváló jelölteknek tartja, tehát nem szó nem sikerül, abszolút jó jelöltek, de kritizálta a kiválasztás folyamatát. Azt mondja, hogy a fideszes gyakorlatot folytatja ezzel a Tisza párt, mert hiába bírálta éveken keresztül a szakma, és egyébként a politika is azt, hogy egy párt jelölte, akkor még a Fidesz az alkotmánybírákat, nem változott meg a szabályozás, és ez most ugyanígy történik, és nem így kellene. Szabolcs?
5: Ez lehetséges, hogy egy ilyen idealizált világban ennek úgy kellene történnie valóban, de eleve ugye nehéz is lenne itt most mondjuk a Fidesszel egyeztetni ebben a kérdésben bármit is, hiszen a
3: kivonultak mondjuk
5: az egész legitimnek tartja, és nem fog ebben részt venni. De valóban azt gondolom, hogy ez egy jogos felvetés, és hogyha majd lesz egy új alaptörvény, vagy pontosabban új alkotmány az alaptörvény helyén, amit ugye megígért a Tisza párt, én azt gondolom, hogy az, hogy a Tisza párt mit gondol megint csak akár a jogállamiságról, azt szerintem abból fog tükröződni, hogy hogyan áll ez az egész folyamathoz, és annak a végén egy milyen típusú államberendezkedés jön létre. Most azért látjuk, hogy itt most ez egy átmeneti szituáció, és én is azt gondolom, hogy az a lényeg itt, hogy alkalmas tehát a jelöltek alkalmasságát, mint hogy a korábban a Tisza párt által jelölt és a parlament által megszavazott egy alkotmánybíró alkalmasságát is, még ugye Navracsis Tibor is méltatta, elismerte, tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog. Ligeti Miklós esetében pedig teljesen egyértelmű, itt van egyfajta politikai megfontolás és a szakmai megfontolás mellett, hogyha úgy tetszik, akkor egyfajta kármentés ez, hogy az a döntés a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal élére, hogy nem Ligeti Miklóst választotta a parlament tiszás többsége, ez ugye a Tisza táborban is ellenézéseket meg vitát szült, és akkor ezt nyilván ezt próbálják ezzel tombítani, és én azt gondolom, hogy egyébként az Alkotmánybíróságnak fontos szerepe lesz a következő időszakban, ugye nagyon sok beadvány már most is érkezett, ugye a Fidesz gyakorlatilag mindent az Alkotmánybíróság elé visz, amit csak lehet, de nyilván más ügyek is vannak, amikben dönteni kell, és valóban szélesebb a hatáskör, és azt gondolom, hogy Ligeti Miklóst is ismerve, tehát hogy itt bizonyosan, hogy itt olyan személyek lesznek jó részt, akik nem, hogy mondjam, ilyen politikai megfontolások alapján pártkatonaként döntenek, hanem valóban a jogállamiság szempontjait szem előtt tartva hozzák meg a döntéset, és szerintem ez jót fog tenni az országnak.
4: Pont erre akartam utalni. A saját Substack hírlevelemet kéne promóznom, de nem ezt fogom tenni, hanem Tóth Csaba kollégájét, aki ma írt egy elemzést arról, hogy az alkotmánybíró jelöltek politikai pozíciója az alapján, amit tudunk, hol lehet. És ő arra jutott, hogy azért ez egy meglehetősen árnyalt ötös, tehát hogy azért a Tisza figyelt arra, hogy ne úgymond pártkatonákat helyezzen kivétel nélkül ebbe az öt jelölésbe. Nyilván vannak olyanok, akik közelebb vannak a Tisza párt platformjához, de vannak, akik kevésbé, vagy nem tudjuk. Tehát, hogy valamiféle önkorlátozás lát itt a kolléga ebben a történetben. Az egészen biztos, hogy a hatáskör visszaadás az arra mutat, hogy a Tisza számára az a történet, hogy ő más típusú rendszert akar építeni. Nyilván ez majd az alkotmányozásból fog kiderülni meg, hogy utána a majdani sarkalatos kétharmados törvények hogy néznek ki, beleértve az Alkotmánybíróságról szóló törvényt, de az mégiscsak egy üzenet, hogy már most elkezdte szélesíteni az Alkotmánybíróság hatáskörét, és hát tényleg nem arról van szó, hogy egy az egyben. Konkrétan vannak olyan bírók, akik kritizáltak, vagy bírójelöltek, akik kritizáltak már most Tiszás intézkedéseket, például alkotmánymódosításokat. Ez azért azt jelzi, hogy van egy ilyen típusú üzenetigény. Miért? Mert ez volt a választási ígéret. Tehát itt azért nem, hogy mondjam, egy ilyen altruista politikai hozzáállásról van szó, hanem egy ígéret teljesítésről, mert ha nem azt csinálná, az politikailag sokkal károsabb lenne.
5: Egy megjegyzés, hogy azért azt se felejtsük el, hogy egyébként a Fidesz hajlamos volt arra, hogy gyakorlatilag pártpolitikusokat választott meg egy alkotmánybírónak, például ugye Hende Csabát, hogy csak egy példát említettem, de mások is voltak. És egyébként nem csak alkotmánybírókra, most alkotmánybíró jelöltekre jellemző az, hogy kritizálták már a kormány tevékenységét, megjegyzik. Baka András köztársasági elnök is korábban ugye volt olyan intézkedése a Tiszás parlamenti többségnek, amit ő kifogásolt, és azt mondta, hogy ezzel nem ért egyet.
3: Egy gondolatot akartam még behozni, Tölgyesi Péter gondolatát. A Partizán szezonnyitó beszélgetésén beszélte az MVVH-ról, ugye erről a hivatalról is. Azt mondta, hogy szerinte egyébként a közvélekedéssel ellentétben Ligeti Miklós kinevezése pont, hogy egy lassabb folyamat lett volna, mármint jobb jogállami eljárás jelentett volna, és szerint Unger Annát azért választották, mert ő azt ígérte, amit a kormány hallani akart, ez a hivatal arra hivatott, hogy ítéletet mondjon az Orbán rendszerről, és pont, mondja Tölgyesi, és azt mondja egyébként, hogy ezzel irtózatos illúziókat kelt a mostani kormány, aminek később lehet nagy ára. Picit más megközelítés, de hát tőle ezt megszokhattuk. Mit gondoltok erről?
4: De ez nem csak jogi kérdés, hanem politikai kérdés is. Tehát van egy történet, amit a Tisza el szeretne mesélni arról, hogy mi volt a Fidesz rendszer. Azt is mondta Tölgyesi Péter, hogy a Tiszának élethalál kérdés az, hogy rendszerváltásként tételeződjön, ami történik, és nem egyszerű kormányváltásként. Itt belement egy alkotmányjogi fejtegetésbe, hogy egyébként, ha ez egyszerű kormányváltás lenne, akkor alkotmányellenes lenne például a köztársasági elnök elmozdítása. Ha rendszerváltás, akkor persze más a helyzet. Tehát itt a lényeg az, hogy a Tisza számára az a politikailag fontos, hogy egyrészt mutassa, hogy van elszámoltatás, másrészt pedig fönnmaradjon az a történet, hogy az elmúlt 16 év mi volt, ez egy tudássá váljon. Tehát ne egyszerűen egy politikai narratívává, hanem egy beágyazódott tudássá, mint ahogy tudjuk, hogy Szent István nagy király volt, és senki nem kérdőjelezi meg. Tehát, hogy ilyen típusú megkérdőjelezhetetlen igazsággá váljon, most még ugye narratíva. És ebből a szempontból Unger Annának a szerepfelfogása valóban fontos, mert ő azt mondja, hogy hát ezt be kell mutatni. És az Ez egy más kérdés, hogy a bíróságokon ebből majd mi az, ami megáll, vagy nem áll meg, vagy hogy nem olyan ügyek lesznek-e, amik megállnak, hogy hát nem tudom én ki milyen kibetítőt használt a minisztériumokba, mert az könnyen bizonyítható esetleg, vagy közel van, föltárható, stb. De az, hogy maga ez a politikai történet, ez 2030-ban megáll-e, és az van-e mellette, hogy hát amúgy itt történt elszámoltatás, ez az alapvető politikai kérdés a TISZA számára.
5: A kiválasztásról, amit mondott Tölgyesi Péter, azzal ez teljesen pontos, hiszen Unger Anna, amit a bizottsági meghallgatásán elmondott, az valóban egyfajta ilyen politikai szerepfelfogást tükrözött, és valóban, hogyha az a cél, hogy bemutassák ennek a rendszernek, már mint az előző rendszernek a működését, az fontos, hogy így tudássá váljon, csak ugye az emberekben van egy olyan igény is, hogy ennek aztán legyen következménye, és hogyha látjuk, hogy ez milyen felháborító módon működött, de hogy utána a felelősök meg nem lesznek megbüntetve, az nyilvánvalóan egy feszültséget kelt, és már most érezhető.
3: És minél gyorsabban történjen
5: a türelmetlenség, de egyébként, amiről Tölgyesi Péter beszélt, az kicsit egyébként ellent mond annak, amit nálunk most a Magyar Hangban az E-heti számban a címlapos interjút, az pont Ligeti Miklós adta, és ugye arról beszélt, hogy igenis lehetséges a vagyon visszaszerzés. Most itt nyilván a százalékokon meg ezeken lehet vitatkozni.
3: Ugye Tölgyesi sem azt mondja, hogy lehetetlen, hanem hogy illúzió arra gondolni, hogy ezt a 7,5%-os ilyen nagyon sokat segítenek.
5: Sőt, azt mondom, hogy önmagában nyilván az uniós pénzek, meg a visszacsorgó vagyon sem helyettesítheti egyébként a jó kormányzást, tehát az, hogy a költségvetés egyensúly helyreálljon, és egyébként a gazdaság beinduljon.
3: A beharangozó témánkra alig maradt időnk, holnap sűrű napunk lesz, azt gondolom, és majd hétfőn lehet mint hirdeti, hogy ki nyerte a szombatot. Ugye ezt a kampányban megszoktuk, sőt, akkor már arról beszéltük, hogy a délelőtöt ki nyerte. Holnap Magyar Péter, Gyurkó Szilvia nyilvánosságra hoznak egy jelentést, és Kátai Németh Kristóf is, 10 órakor lesz a sajtótájékoztató, lesz Vilmos, aztán lesz Köcsei Piknik is. Orbán Viktor visszatért, és ugye egy videót hozott most nyilvánosságra, azt mondja, visszatértem, csapjunk a lovak közé, ugye nyilván a Köcsei Piknikre utal, és Magyar Péter holnap kezdi meg az újabb országjárását, közben ezt is bejelentette. Szóval milyen nap lesz ez a holnapi?
4: Versenyzős. Nyilvánvaló, hogy ez egy kommunikációs nap lesz, méghozzá azért, mert Köcse megint zárt lesz. Tehát ott azt fogjuk tudni, hogy ott mi történt, amit kiszivárogtatnak, elmondanak, az meg ugye általában egy szándékolt dolog. Tehát majd abból kell olvasnunk, hogy ott mi lehet a szándék, mi lehet az üzenet szándéka. Hát Magyar Péter pedig nyilvánvalóan gondoskodni szeretne, hogyha Orbán Viktor lendületet akart venni valamilyen stratégiaváltással, új üzenettel, akkor ezt ne nagyon tehesse meg. Feltételezem, hogy hát elég dramaturgiailag fölépített lesz ez a jelentés bemutatás is, és hát az, hogy a miniszterelnök elmegy egy ilyen nyilvános fórumra gyakorlatilag vidékre, Veszprémbe, az is egy ellenpontozást, egy ilyen kommunikációs ellenpontozást jelent, hogy hát ugye Orbán Viktor a sajátjai között zárt körben, Magyar Péter pedig nyílt körben, és ez a kampányban is egy létező üzenet volt, tehát az egészen biztos, hogy itt van egy földobott labda, és a Magyar Péter részéről meg van egy szándék, hogy ezt lecsapja. Ezzel együtt is ne hirdessünk előre eredményt. Tehát az, hogy ki mit mond, és az mennyire lesz erős, az azért majd holnap dől el.
3: Így van, én is azt mondtam, hogy már hétfőn, vagy vasárnap, de
5: szabad. Bizonyos értelemben minket mind a két szereplő kötött pályán, meg kényszerpályán mozog. Ugye Orbán Viktor nem tehet más, mint hogy elmegy Köcsére, ugye évek óta, nem tudom hány éve van ez a rendezvény, hogyha valamiért ezt kihagyta volna, ahogy Tusnád fürdőt sem hagyhatja ki, tehát ez egy kötelező gyakorlat. Nem tudom, hogy milyen patronok és milyen mondani való lehet ebben a helyzetben az ő számára. A másik az is természetes, hogy ezt már korábban is, hogy ilyen alkalmakat Magyar Péter is kihasznál, hogy megpróbálja kitakarni a miniszterelnököt, és azt gondolom, hogy egy jó témát választott ugye ez a gyermekvédelem, mert ugye pont az Achilles sarkát találja el megint a Fidesz kormányzásának, tulajdonképpen az egész bukás itt kezdődött a kegyelmi üggyel, és ehhez próbálja visszavezetni. A másik, nyilván az idézítés nem illető, hogy most kezdi az országjárás, de számára ez is egy kényszerpálya. Egyrészt ugye meg is ígérte, hogy augusztus 20-án lesz országjárás, már sokan mondták, hogy miért nincs. Másrészt ugye, amikor a kormányzás mézes hetei véget értek, és most már ugye olyan döntések vannak, amiket ugye vitatnak, és nem lehet mindenki kedvére tenni, és érezhető az elégedetlenség ugye a mozgalom a Tisza-szigetek részéről. Muszáj neki fenntartani, hogy folyamatos legyen a párbeszéd. Tehát ő egész egyszerűen nem teheti meg, hogy nem tartja a kapcsolatot a bázissal folyamatosan.
3: Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük a meghívást.
5: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Bérrendezést ígér a kormány a belügyi ágazat dolgozóinak. Pósfai Gábor szerint már el is készült a minisztérium javaslata. Változtatnának az illetmény alapon, növelnék a pótlékokat és ösztönöznék az országon belüli mobilitást. A szakszervezetek szerint az irány nem rossz, a probléma viszont égető, így mielőbbi lépéseket sürgetnek. Kucsera Miklóst kérdezzük.
2: Kucsera Miklós, a Független Büntetés Végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségének főtitkárát. Jó estét kívánok!
3: Kezdjük sokan, jó estét kívánok! Annyival kiegészíteném, hogy a belügyi érdekegyeztető tanács munkavállalói oldalának vagyok az elnöke is.
2: Ez fontos.
3: Ezzel a beosztással képviselem a összes rendvédelmi szakszervezetet.
2: Köszönjük. Pósfai Gábor belügyminiszter ugye bérrendezést ígért a belügyi dolgozóknak, ezt tegnap jelentette be, hogy elkészült ez a bizonyos minisztériumi javaslat. Ön úgy fogalmazott, hogy türelmetlenséget tapasztal az állomány részéről. A választási kampányban nagyok voltak az ígéretek. Mit vártak idénre?
3: Hát a választási kampányban elhangzottak tekintetében az állomány azt várta, hogy minden, ami az elmúlt 14 évben nem történt meg, az most nagyon gyorsan meg fog történni, mind az illetményekkel kapcsolatban, mind a szolgálati nyugdíjjal kapcsolatban, mind az egész szolgálati rendszerrel, illetve megbecsültséggel, illetve feladatellátással, illetve létszámhelyzettel. Tehát, hogy minden megoldódik nagyon-nagyon gyorsan.
2: Nem volt ez illúzió? Mert mondjuk azért 7,5%-os a hiány, azt a kampányban is lehetett tudni, hogy nagyon rossz állapotban van a költségvetés.
3: Igen, csak a kollégák nagyon várták a változást. Olyan pozitív, olyan információkat, olyan külső impulzusokat kaptak a választási kampányban, amiből azt hitték, azt gondolták, hogy itt nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt nagy változások fognak történni.
2: No, mi túl sokat nem tudunk egyébként a sajtóból, annyit tudunk, hogy megvan ez a bizonyos javaslat, de azt mondta a belügyminiszter, hogy a érdekegyeztető tanácson, amit említett, a belügyi érdekegyeztető tanácson már bemutatták a szakszervezeteknek. Akkor ön tudja, hogy mi van benne?
3: Nem mutatta be, miniszter úr. Részekről beszéltünk, elemekről beszéltünk, konkrét számokról, százalékokról, összegekről nem volt szó. Tehát azokról a normákról, tervezetekről volt szó, amik a fő elemeit képzik ennek a rendszernek, ez az életút, a lakhatás, a szociális rendszer, a munkakörülmények és az életpálya lezárása.
2: De akkor konkrétumok nem hangzottak
3: el. Konkrétumok nem.
2: Jó, akkor menjünk sorba, mennyi most az átlagbérük, hogyha meg tudja ezt mondani, nagyságrendileg?
3: Hát ez eltérő, ugye nagyon más, más a büntetés végrehajtásnál, más a rendőrségnél és más a katasztrófa védelemnél, ha hasonló beosztásokat, mondjuk a vonulós tűzoltót, a járőrt és a BV-s felügyelőt nézzük, akkor vannak eltérések, ilyen akár 50-100 000 forint különbség is van jelenleg a bérrendszer között, tehát nem egységes.
2: Mondjuk a büntetés végrehajtásban.
3: A büntetés végrehajtásban is két részből áll, mert vannak kiemelt intézetek, ott magasabb, például Budapesten, illetve van nagy megye székhelyeken, Szombathely, Szeged, mondjuk egy körletfelügyelő 594 000 forint körül van bruttóba, még Budapesten egy járőr 450 000 forint, egy vonulós tűzoltó meg 395 000 forint.
2: Ugye azt tudjuk, hogy az illetmény alap is nőne, hogy mennyivel azt nem tudjuk, csak ezt mondta a belügyminiszter, hogy nőne. 2008 óta változatlan, mennyi most ez az alap?
3: 38.650 2008 óta.
2: Az durva szám, amit most mondott. Mennyivel kellene nőni? Tehát mit szeretnének, hogy mennyivel nőjön?
3: Hát ez egy, tehát ilyen pontos számokat, meg összegeket, tehát egy...
2: Én most arra vagyok kíváncsi, hogy önök, amikor odaülnek, vagy ha majd lesz még egyeztetés, vagy mit mondtak, önök vihettek számokat, gondolom mondtak számokat a belügyminiszternek, hogy mi az, amit szeretnének.
3: Nem igazából vittünk számokat, mert azt gondoljuk, hogy természetesen vannak számaink, javaslataink, konkrét összegek is, de ha mi oda viszünk egy számot, és az mondjuk kevesebb, mint amit ők gondoltak, akkor azt mondják, hogy jó, rendben legyen. Azt gondoljuk, hogy nekik kellene a kormányzatnak hozni tervezeteket, és akkor azon elindulna egy egyeztetés, egy vita, és ott lehetne kialakítani egy közös álláspontot.
2: Tehát akkor nincs olyan követelésük, mert általában azért a szakszervezeteknek szokott lenni előre, hogy minimum egy 25% vagy 15%.
3: Én ilyet nem mondhatok, mert akkor ami az én fejemben van, az nem biztos, hogy a többi kollégám fejében van, illetve az állomány fejében. Azt gondolom, hogy figyelembe véve tényleg a költségvetés helyzetét, idén is kellett volna már emelni. Van egy jó lemaradásunk a honvédséghez képest illetmény alapba, és azt föl kéne hozni, és ha ott jövőre lesz változás, akkor megint csúszásban leszünk.
2: Azt mondta az MT-nek, hogy egy új együttműködési megállapodás megkötése is folyamatban van. Ez mit jelent? Tehát időről időre egyeztetni fognak a belügyi érdekegyeztető tanácson, vagy ez egy másfajta együttműködés?
3: Nem, megújítjuk ezt a belügyi érdekegyeztető tanácsi dokumentumot, ami előtte is volt. Ami nekünk fő problémánk, hogy ez 2015-ben kikerült a jogszabályból, tehát ez csak egy formális dolog volt 2015-től 26-ig. Mi kértük miniszter urat, hogy ennek a mintájára alkossunk egy újat, ezt mi megkaptuk a lehetőséget, el is készítettük, be is nyújtottuk, ez most egyeztetés alatt van, tehát mi elkészítettük, ők véleményezik, ők visszaírtak, mi írunk bele, és ezt október 15-éig fogjuk remélhetőleg véglegesen aláírni.
2: Azt tudja, hogy vagy van-e időpont, hogy mikor találkoznak el közelebb, amikor már esetleg konkrét számokról beszélnek, és akkor mondjuk be tud számolni a sajtó is arról, hogy mit mondott a minisztérium, vagy a kormány, és mit szeretnének önök?
3: Azt ki szeretném emelni, hogy miniszter úrral már kétszer találkoztunk, előtte Pintér miniszter úrral 13-ban találkoztunk utoljára. A rendészeti államtitkár úrral rendszeresen van egyeztetés. Mivel október 15-ére van betervezve az együttműködési megállapodás aláírása, vélelmezzük, hogy akkor fogunk leülni és egyeztetni legközelebb.
2: Ugye mondta, hogy az államtitkárral is már, vagy államtitkár úrral is többször egyeztettek, miniszter úrral kétszer, és akkor miről egyeztettek, hogyha nem a bérekről?
3: Hát rendszerekről, stratégiákról, elképzelésekről, illetve irányokról, az életútról, és amiket hozzátettem, hogy az életút lezárása, a lakhatás, a szociális rendszerek, a munkakörülmények, a visszaszerelés, azon jogszabályok, például ugye van egy csomag, ami most be lett nyújtva, ami pozitív, több olyan jogszabály is módosul az őszi ülésszakban, amik nem igényelnek költségvetési forrást, de az állomány munkáját könnyítik, javítják. Tehát vannak ilyen előrelépések, de konkrétan költségvetést érintő számokról még nem sikerült egyeztetnünk.
2: Akkor hát a október 15-ét megvárjuk, és akkor majd beszámolunk róla. Köszönöm, hogy itt
3: voltál. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Év végéig havi 5000 forintos támogatást kapnak a költségvetésből a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, az intézkedéssel havi egy tankolásnál kompenzálják a korábbi védett ár és a jelenlegi

0: jelenlegi piaci ár közötti különbséget. Erről is beszélgetünk Mellár Tamással.
1: Kapcsoljuk most Mellár Tamás közgazdászt, a KSH volt elnökét, volt parlamenti képviselőt. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
1: És ugye ön is aláírta annó, még talán májusban azt a tiltakozó levelet, amit neves közgazdászok írtak a védettár ellen, vagy az ellen kivezetés mellett, hogy vezesse ki a kormány. Mit szól a mai bejelentéshez?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, lehetett volna talán hamarabb is, de most valóban nagy szükség van rá, amikor ténylegesen látható, hogy a dízelára, a világpiacára ilyen módon emelkedett. Én most is azt gondolom, hogy az a jó irány, amikor nem dolgokat támogatunk és preferálunk, hanem embereket, tehát a közgazdaságilag az a legjobb megoldás, hogyha a világpiaci árak érvényesülnek Magyarországon is, és ugyanakkor viszont ezzel párhuzamosan bizonyos társadalmi csoportoknak támogatást, kiegészítéseket, kompenzációkat adunk, és ezt figyelembe véve én azt látom, hogy ez alapvetően egy jó döntés volt, amit a kormány most meghozott. Nyilvánvalóan lehet és lehetne majd a későbbiekben finomítani ezt a kompenzációt. Most ugye nagyon úgy látszik, hogy ez egy gyors döntés volt, és olyan megoldást próbáltak találni, ami adminisztratíve nem jelent túlzottan nagy terheket, és könnyen kivitelezhető, ezért volt ez a határ, hogy csak a kis dízeljárművekre vonatkozzon ez, illetve hogy a mezőgazdasági vállalkozásoknál ugye egy teljes visszatérítés legyen a jövedéki adónak. A későbbiekben azt gondolom, hogy ezt majd lehet finomítani, de én mindenképpen üdvözlőnek tartom ezt a döntést.
1: Tegnap itt volt a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője, és azt mondta, ugye akkor még nem ismertük ezt a döntést, hogy nem igazán tartja azt jó döntésnek, hogyha az lesz a döntés, az lett, hogy csak az egyik fajta üzemanyag esetében lép a kormány. Ő azt mondta, amit egyébként Holoda Attila is, hogy a dízelnél van a nagyobb baj, az ellátás biztonságban is, tehát azt mondja, hogy ott különösen feszült a helyzet. Másrészt pedig, és a kérdésem az, hogy mennyire látja ezt igazságosnak, vagy éppen igazságtalannak. Tehát a benzines autó tulajdonosai most nem mondhatják-e azt, mi is kaptunk sok ilyen levelet a szerkesztőségbe, hogy hát jó, kevesebbe kerül, de hát 625 forint, és az is nagyon-nagyon sok. Sokáig a dízel volt sokkal-sokkal drágább, és egyébként meg akkor ők fizettek kevesebbet. Most mindenki adóforintjából kapják ezt a támogatást, amúgy meg nem is fogyasztanak annyit a dízeles autók. Ezek az érvek hangzanak el már most délután óta.
2: Igen, hát ez egy első lépés volt most a dízel autóknál. Én úgy gondolom és remélem, hogy a későbbiekben a kormány lépni fog, és a teljes üzemanyagra vonatkozólag hozza meg majd ezt a döntést, hogy világpiacivá kell tenni az árakat. Sőt, ha optimista vagyok, akkor azt gondolom, vagy azt remélem egyébként, hogy eljön az az idő is, amikor majd a rezsicsökkentést is kivezetjük, tehát amikor ott is majd a világpiaci árak fognak érvényesülni, és akkor ott is majd megfelelő kompenzációt lehet adni. Egyébként kétségkívül igaz
1: az, hogy... Most nem érvényesülnek a világpiaci árak Magyarországon?
2: Hát a rezsi...
1: Nem a rezsiben, az üzemanyagnál. Most nincsen védettár, lehet, hogy a MOL
2: Az üzemanyagnál igen, ez kétségkívül, az előbb arról beszéltem, hogy majd a rezsinél is ugye eljön ez az idő, remélem, mert ott is ugyanez az alap probléma, hogy nem dolgokat, hanem embereket kell támogatni. Egyébként pedig a kérdésére a válaszom az, hogy kétségkívül igaz az, hogy ezt most ugye a benzin járművek tulajdonosai zokon vehetik, mert ugye azért tárhuzamosan nyilvánvalóan azok ára is emelkedik, hogyha nem is olyan mértékben. De én úgy gondolom, hogy ez most egy tűzoltó akció volt, amelyben ez egy lépés volt. Remélem, hogy meg lesz a következő lépés is. Nekünk nyilvánvalóan az lesz a dolgunk, az lesz a feladatunk, hogy próbáljuk meg a kormányt rávenni, hogy ezen az úton tessék tovább haladni, és tessék következetesen ezt az egész dolgot végigvinni.
1: A világpiacára azért kérdeztem vissza, mert pont a holtankoljak.hu elemzője írta, hogy meglepő, hogy a hazai üzemanyagárak egyelőre változatlanok maradtak, annak ellenére, hogy a Brent kőolaj hordonkénti jegyzésére elérte az utóbbi napokban a $105 határos szintet? Tehát a MOL itt tarthatja mesterségesen valamennyivel lejjebb az árakat?
2: Hát nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy azonnal nem lehet a világpiaci árakat, a tőzsdei árat érvényesíteni és átvezetni. Nyilván van itt készletkérdés, és csak az, hogy ez a két dolog ne szakadjon el egymástól, hogy ez valóban szerves kapcsolatban legyen. Egyébként, hogyha megnézzük a szomszédos országokat, akkor akár ugye Ausztriát vagy Németországot is, amik ugye azért valódi piacgazdaságok, ott magasabb az ár, mint nálunk, de azért nyilvánvalóan nem szöktek ott se az égig az árak, tehát van itt egy bizonyos késleltetés ennek a dolognak, hogy azok az árak, amelyek a tőzsdén érvényesülnek, éppen pont most azoknak a hatásai később is szűrve is, és csak egy átlagos mennyiségbe, vagy átlagos színvonalon fognak átkerülni a benzinkutakhoz.
1: Ez a mai döntés, vagy egy ön fogalmazott tűzoltás mennyi pénzt vesz ki a költségvetésből, ugye még a 26-osból?
2: Hát most azt lehetett olvasni, hogy ez 5-6 milliárdot jelent havonként, de hogyha megtartottuk volna a régi rendszert, a Fidesz által bevezetett rendszert, az egy nagyságrenddel nagyobb költségvetési kiadás jelentett volna, tehát ez lényegesen kisebb, pontosan azért, mert célzottan csak bizonyos társadalmi csoportokra vonatkozik, és nem egységesen hozza, amelynek ugye az egyik nagy hátulütője éppen az volt, hogy a kedvezményes alacsony árakat azok is megkapták és élvezték, sőt azok jobban élvezték, akik magas jövedelműek voltak, mert többet tudtak autózni. Ugye itt most az van benne a kormány előterjesztésben, hogy ez az összeg, ez a támogatási összeg, ez az 5000 forint, ez pontosan arra lesz elég, hogy egy hónapban egy tankolás tud kompenzálni, mert hogy a kevéssé tehetős emberek azok havonta egyszer tankolnak, de hát ugye a magas jövedelműek azok akár 4-5-ször is egy hónapban, és akkor, hogyha egy kedvezményes ár lenne, akkor ők sokkal, sokkal több állami támogatást kapnának, mint a szegény emberek, ami hát pontosan ellentétes azzal, hogy egy ilyen támogatásnak mi lenne a célja, az lenne a célja, hogy az alacsony jövedelműeket támogassa.
1: Ugye azt mondta, hogy jó lenne, hogyha a kormány kiterjesztené, és nem csak a dízelre vonatkozna, vagy eljöhet az a pillanat, hogyan lehetne beavatkozni nem védett árral a benzinesek esetében is.
2: Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ott is azt kellene mondani, hogy akkor most a világpiaci árak lesznek a benzinnél, is ugye a mérvadóak, és ebből következően pedig arra lenne szükség, hogy egy általános szabályozást kellene mindenképpen bevezetni, egy olyan rendszert, ami nem csak a dízelre, hanem a benzinre vonatkozik, és amely koncentráltan támogatást adna a szegényeknek, a nagycsaládosoknak, akár a munkába járás támogatását próbálná valamilyen módon segíteni. Erre azt gondolom, hogy ez egy időigényes, de itt egy tartós megoldást lehetne tenni, és akkor nyugodtan lehetne az üzemanyagárakat állandóan figyelembe véve a világpiaci árakat és azokat a változásokat, azokat mindig át lehetne pontosan vezetni, és ugyanakkor pedig azoknak a csoportoknak, akik valóban rászorultak, azoknak támogatást adnának, és akkor itt nyilvánvalóan egységesen nem csak a dízelre vonatkozna, hanem a benzinre is vonatkozhatna. De azt gondolom, hogy ezt most azért nem lépte meg a kormány, próbálom most őket védeni, ez persze ritkán van nálam, hogy ilyen eset van, hogy gyorsan akartak lépni.
1: Hanem célzott támogatást vezetne be a benzin esetében is. Mert sokan azt mondják, Holoda Attila azt mondta, hogy azért az adókhoz is hozzá lehetne nyúlni, mind a háromhoz, vagy több is van.
2: Igen, de akkor az ugye a költségvetés számára jelenthetne problémákat, egyébként elképzelhető, de akkor egységesen az összes üzemanyagra, de én sokkal inkább azt támogatom, mert tegyük drágává, most nagyon csúnyát mondtam közgazdászként, az üzemanyagot miért tegyük drágává? Azért, mert egy olyan termékről van szó, amelyből kevés van a világpiacon, és az autózás meg egy olyan dolog, amely komoly környezeti károkat idéz elő, és kívánatos lenne, hogy kevesebben autózzanak, ebből következően ott igenis magas árakat kell mindenképpen alkalmazni.
1: Hát és igen, csak bocsánat, ezért... közbevágok, azt szokták mondani a közgazdászok nekem itt az asztalán, hogyha nő az üzemanyag ára, és ennyire nő, és már pedig most nagyon nő, akkor egy idő után mindennek az ára nőni fog, a kenyérnek is, már hogy a liszt is emelkedik, és a többi, tehát ez begyűrűzik.
2: Ez kétségkívül igaz, mert a szállítási költségek azok mindenképpen szerepet játszanak, de azt gondolom, hogy akkor is ezt kell tenni, és nyilvánvalóan például a mezőgazdaságba, főleg a kistermelők esetében, vagy a munkába járás esetében, vagy bizonyos dolgoknak a szállítása esetében lehetne bizonyos támogatást és kompenzációt csinálni, tehát ez nem egységesen emelkedne, de én azt gondolom egyébként, hogy ez kívánatos, mert ugye ez a közlekedés és ez a szállítás, ez ugye rongálja az utakat, ez rontja a környezetet, tehát olyan társadalmi költségeket és problémákat hoz elő, amelyek nem kívánatosak, és amelyeket mindannyiunknak meg kell fizetni, mert ennek a költségeit, ugye a költségvetés nem tehet mást, mint szétterjeszti mindenkire, ebből következően viszont azt mondom, hogy fizessék meg azok ezt a többletköltséget, vagy nagy részét, akik ezeket ilyen módon igénybe veszik. És egyébként ez például abba a szituációba is segíthetne mindannyiunknak, hogy mondjuk a helyi termelések támogatása, mert ha a szállítási költségek emelkednek, akkor sok esetben mondjuk zöldséget, gyümölcsöt esetleg érdemes lehetne mondjuk magyar termelőktől fölvásárolni, és nem 500 vagy 1000 kilométerről ide szállítani, és még sok hasonló történetet is lehetne mesélni. Tehát ez meg a dolognak a másik oldala, ami szintén szerintem közösségileg egy fontos kérdés.
1: Mellár Tamásnak köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
3: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
3: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: 25 éve történt a szeptember 11-i terrortámadás, amikor az Al-Qaida által eltérített utasszállítók becsapódtak a New York-i World Trade Center ikertornyaiba. Az évfordulón világszerte megemlékezéseket tartanak. Az Egyesült Államokból kapcsoljuk Vujic Trütkót, majd Magyarics Tamással beszélgetünk.
3: Így van, a stúdióban itt van már velem szemben Magyarics Tamás, Amerika szakértő. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Pici türelmét kérem, mert hogy kapcsolunk Amerikába Vujic Trütkóhoz. Szervusz Trütkó!
5: Szervusz, üdvözlöm a vendégünket, szia György, és üdvözlöm a nézőket is.
3: Szervusz, hogyan emlékezik Amerika ezen a mai napon, a 25. évfordulón?
5: A negyed évszázados évforduló jóval nagyobb, mint a korábbiak. New Yorknak a rendőrkapitánya is elmondta, hogy jóval nagyobb biztonsági készültségek vannak ennek. Vannak objektív okai, például sokkal több védett személy van ott a megemlékezésen, drónelhárítók, utcalezárások, különböző kerítések, még a nehéz fegyverzet is kivonult, tehát hogy Amerika erősebben, nagyobb, méltóság teljesebb, vagy még nagyobb megemlékezést tart. Donald Trump ugye közölt, ebben semmi újdonság nincs, hogy a proklamációjában azt kérte, hogy mindenhol fél árbocra engedjék le a csillagsávos lobogókat a szövetségi intézményeken, ugyanakkor megkérte az embereket, hogyha lehet, akkor csatlakozzanak ehhez. Ahol én itt a kisvárosomban vagyok, mindenhol fél árbocon vannak a csillagsávos lobogók. Több megemlékezés van, nincs egy központi megemlékezés. Van ugye New Yorkban, említettük a világkereskedelmi központnak a tornyait, de ugyanúgy repülőgép csapódott a Pentagon épületébe, és lezuhant egy repülőgép, amelyet valószínűleg vagy a Fehérházba, vagy a Kapitóliumba, tehát az amerikai törvényhozásba vezettek volna a terroristák, és különböző megemlékezéseken mindenhol felolvassák az akkori áldozatoknak a nevét, 2977 konkrét áldozat. Van. Mindig minden alkalommal kihangsúlyozzák, hogy ebben a 19 terroristának a neve nincsen benne. Ugyanakkor az idei év abban különleges, hogy most megtartják az úgynevezett hetedik csend megemlékezést, amikor nem a 1977 akkor konkrétan a terrortámadás következtében meghalt emberekre emlékeztek, hanem azokra, akik például a Ground Zero-nál, a mentési munkálatoknál például olyan veszélyes anyagokat lélegezhettek be, hogy később az egészségük megromlott és meghalt. Tehát, hogy van egy ilyen megemlékezés, és nagyon méltóság teljesen telik, György, minden itt az Egyesült Államokban.
3: Én azt mondtam a nézőknek, amikor a híradóban ismertettem a témát, hogy ez a nap ez Amerikát változtatta meg, de nem csak Amerikát, hanem az egész világot. Mennyire él még az embereknek a mindennapjaiban, ami 25 évvel ezelőtt történt, vagy azért, mert ez már nem lehet azt mondani, hogy él?
5: Nézd, György, azt hiszem ez egy központi kérdés. Még a pszichológusok is kutatták az úgynevezett imprinting memória állapotot, amikor valahogy valamihez viszonyítunk. A kedves nézők is pontosan tudják, hogyha valami sok hatás éri az ember agyát, akkor az lefotózza az agyunk, hogy hol jártunk. Tehát, hogyha valaki fölhívott minket, hogy ne adj Isten, meghalt apukánk, anyukánk, akkor szoktunk rá emlékezni, hogy éppen egy hipermarket parkolójában voltunk, vagy éppen vezettünk hazafelé. Na most New York-kal, illetve a terrortámadással kapcsolatban pontosan ezt vizsgálták nagyon sokan. Az emberek, akik akkor éltek és tudatuknál voltak, azok pontosan tudják, hogy hol mit csináltak. Én is emlékszem rá, mit csináltam 2001. szeptember 11-én, amikor New York idő szerint délelőtt, magyar idő szerint délután megtörtént ez a terrortámadás. Ugyanakkor ott a másik kérdés, hogy aki aznap született, szeptember 11-én 2001-ben, az a fiatal hölgy vagy úr ma már 25 éves, tehát van egy felnőtt generáció, amely az édesapjától, a nagyszüleitől, vagy a modernkori történelem könyvekből értesült arról, vagy tudja azt, hogy mi az a kollektív emlékezet. Én például most hadd használjam ki ezt az alkalmat is, hogy elmondjam, éppen ezért vagyok kíváncsi nagyon az ATV-nek a filmjére, ami majd az Egyenes beszéd után következik, hiszen aki készítette, Berecz Péter, ő 2 éves volt akkor, amikor ez a terrortámadás megtörtént, és mégis nagyon érdekelte mindaz, ami ott történt, úgyhogy Varga Zsolt kollégánkkal New Yorkban, Magyarországon sok más helyen forgatott, de pontosan erről van szó. Mi az a tudat? Amerika 2001. szeptember 11-én nem csak azzal szembesült, hogy leomlott két torony, nem csak azzal szembesült, hogy egy repülőgép megtámadta a Pentagont, hogy ilyen mozgó bombaként használtak fölrepülőgépeket, hanem például döbbenten nézte azokat a felvételeket, hogy világ egyes helyein például örömünnepet ülnek, táncolnak. Nem tudtak mit kezdeni azzal az esettel, hogy ártatlan embereknek a halálán örömködik valaki. Tehát ezt is fel kellett dolgoznia, és azt is, hogy védtelen volt bizonyos terror támadásokkal szemben, onnantól fogva, még ugye a mindennapi változásokat, Györgyi, leginkább úgy tudjuk megnézni, és ezt Amerikában is kihangsúlyozzák, hogy a légiközlekedésnél. A légiközlekedés itt az Egyesült Államokban kis túlzással olyan, mint otthon Budapesten a 4-es 6-os villamos. És 2001. szeptember 11-e előtt hogy szálltunk fel egy repülőgépre, hogy kísért minket ki a rokonunk, hogyan, mit lehetett felvinni a repülőgép utasterébe, hogy volt nyitva például a pilótáknak az ajtaja, amikor bement a stewardess, és bevitte neki az innivalót, és hogy lehet ma utazni. Így van.
3: Trutko, köszönjük neked a beszámolót, köszönöm szépen.
5: És én is köszönöm.
3: Folytatjuk a stúdióban Magyar is Tamással. Mindent tudunk már? 2001. szeptember 11-ről, vagy mondhatom azt 25 évvel teltével, hogy a történészek mindent tudnak már?
4: Tehát megváltozott valóban a világ olyan szempontból, hogyha előtte az úgynevezett veszfáliai világrend volt, ez utána már nem teljesen a veszfáliai világrendre alapult, ugyanis az állam alapú. A 90-es években az úgynevezett horizontális és vertikális hatalom szóródás elkezdődött, és hát ilyen pillanatban ugye ezek az úgynevezett transznacionális csoportok megjelentek, és a kommunikációs egyéb forradalmak miatt már valóban bele tudnak szólni a nemzetközi életbe olyan mértékben, hogy korábban nem tudtak. És az a baj, hogy őket nem nagyon lehet betuszkolni ebbe az állam alapú világrendbe, és ennek megfelelően az Egyesült Államok, amelyik őrzője volt és kialakítója volt egy a szabályrendszeren alapuló világrendnek, kénten volt gyakorlatilag átágni a saját szabályait, harmadik államok ellen indított támadásokat, a saját maga által feltott szabályokat, mondjuk a genfi konvenciót meg kellett törni, illetve meg kellett szegni. Tehát nagyon sok szempontból új világ kezdődött, és van, aki úgy gondolja, amerikai elemző, hogy odáig tartott az amerikai évszázad, és 91-től most már egy új évszázad kezdődött.
3: Ja, majdnem 3000-en haltak meg ebben a támadásban, és a 19 gépet érítő. Ugye tudni, hogy az Al-Qaida követte, Bin Laden meghalt, utódja Ayman al-Zawahiri is meghalt, de a Guantanamo-i támaszponton van tulajdonképpen az, aki kidolgozta a merényletet magát, hogy mi történjen. Ott tartják fogva a társait is. Még mindig nem volt és nincs bírósági ítélet. Most nemrégiben, talán júniusban vagy júliusban jelentették be, hogy 2028-ban állhat bíróság elé. Ez hogy lehetséges?
4: Ez azért lehetséges, mert hogyha valakit az első támokba állítanak bíróság elé, akkor az alaptörvény, illetve az alkotmánymódosításoknak megfelelően joga van nyílt tárgyalásra, esküdszék, és akkor a bizonyítékokat a bíróság elé kell tárni. Most ebben az esetben, és mindez záros határidőn belül, de most ebben az esetben viszont tehát nyilvánvaló az is, hogy az Egyesült Államok nagyon sok olyan informátorral dolgozott, Pakisztántól kezdve Jemenig, Afganisztánig, Irakig, Szíriáig, akik segítették az Egyesült Államokat, hogy ezt a hálózatot felszámolják. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk az ottani elkövetőket, vagy feltételezett elkövetőket rögtön amerikai bíróság elé állítják, abban az esetben hát eléggé sok minden olyan dolog derülhetett volna ki, mint az amerikaiak nem akartak. Most ezért tartották
3: hát meg a bizonyítékok megszerzése is kérdéseket igen. vet fel, tehát hogy azért valamit kínzással szereztek meg.
4: Szóval igen, na most ez egy másik kérdés, hogy az egyik úgymond áldozat az amerikai kivételesség eszme volt. Tehát az amerikaiak hossz időn keresztül azt tartották, hogy erkölcsileg bizonyos szempontból mások fölött állnak. Liberális világrendszer, őket nem elsőbb az érdekek vezérlik, hanem az úgynevezett értékek, és az, hogy gyakorlatilag ez a kínzásos, az a vízbefolytásos rendszer, ez a, amit Guantanamo-ban használtak, vagy esetleg máshol is megvoltak ezek a fekete lyukak. Aztán emlékszünk Abu Ghraibra, ahol eléggé csúnyán megszegényítették a foglyokat. Tehát ezek mind erodálták az amerikaiaknak azt az imázsát, hogy ők különbek idézőjelbe erkölcsileg, és ez lehetett az egyik olyan áldozat, amit az amerikaiak kénytelenek voltak adott esetben meghozni. Most a másik kérdés az, hogy kínzással kicsikart vallomás, az mennyit ér és mennyit nem ér. Nem is szóval arról, hogy megint csak, hogyha visszatérünk az alkotmányhoz, és visszatérünk a különböző alkotmánykiegészítésekhez, akkor az egyik tiltja a túlzott, tehát a cruel and unusual punishmentet, tehát magyarul a kegyetlen és szokatlan bánásmódot a foglyokkal szemben.
3: No, nem tudom, hogy meg lehet-e azt mondani, vagy válaszolni azt a kérdést, hogy Amerika tanult-e a 25 évvel ezelőtt történtekből, egyáltalán mit lehetett volna ebből tanulni? 20 évig állt Amerika ezután háborúban, ugye 21-ben jöttek ki Afganisztánból, tulajdonképpen onnan számítják a történészek a háború végét. Hát 5 évet kellett várni, és Amerika újra háború. El lehet ezt mondani a Közel-Keleten, ahol egyszerűen nem tud békét kötni, nem tud Trump ebből kijönni.
4: Igen, az egyik legnagyobb baj úgy tűnik, hogy a neokonzervatívoknak az az elképzelése volt, hogy a Közel-Keleten tudnak nemzetet építeni, gyakorlatilag államot építeni, illetve tudják exportálni a demokráciát, illetve a másik, hogy mondjuk a katonai kérdéseket tegyünk rá, hogy nem volt úgynevezett exit stratégiájuk. Amire körülbelül már korábban Caspian Weinberger vagy Colin Powell figyelmeztetett, hogy anélkül nem lehet háborúba menni. Persze megjegyzem azt, hogy
3: általában... Most is úgy tűnik, hogy nem.
4: Igen, most is úgy tűnik, én megjegyzem azt, hogy általában azért azt szokták mondani, hogy a háborús tervek az első puskalövésig érvényesek, utána megváltozik a helyzet, tehát mindig hozzá kell igazítani a helyzethez a stratégiát, vagy például a taktikát.
3: No, félidős választások, mindjárt itt lesznek, még erre egy mondat erejéig térjünk ki. Mire számít novemberben?
4: Ha ma tartanák, ugye el szokták mondani, akkor feltétlenül a demokraták megszereznék a képviselőházat, és elképzelhető, hogy a republikánusok nagyon szükkel megtartanák a szenátus, de hát nagyon nehéz jósolni, sok minden történt, és általában nem ilyen nagy kérdésekről szavaznak az emberek, hanem általában a helyi kérdésekről, és ott azért elég sok minden változhat, megélhetési kérdések, üzemanyagárak, a lakhatási kérdése és így tovább biztonság kérdése, ezek államról államra változnak. Ilyen pillanatban úgy tűnik, a demokraták kicsivel jobban állnak, ami különben egy hagyomány majdnem, hogy a félidős választásokat mindig az a párt nyeri, amelyik kisebbsége van a kongresszusban.
3: Magyar is Tamásnak köszönöm, hogy itt volt.
4: Köszönöm szépen.
3: És mielőtt átadjuk a szót az aktuálnak, el is mondom, mert Rutka egy picit rosszul mondta, nem az Egyenes beszéd után jön ez a bizonyos film, hanem 21 óra 50 perckor láthatják az ATV és Berecz Péter saját gyártású filmét, ami New Yorkban készült. Túlélők, mentésben résztvevők, magyar televíziós újságírók idézik fel azt a 25 évvel ezelőtti napot, úgyhogy feltétlenül nézzék meg ezt a filmet, mert érdemes lesz. És akkor most jön az aktuál még a film előtt. Szervusz Feri, kik jönnek hozzád és miről beszélgettek?
6: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket, beszélni fogunk a Volánnál megtörtént 10 milliárdos túlárazásra, illetve arról is, hogy 5 éve nyomoznak az ügyben, és mégis egy most 2 hónapja alakult csoport munkája nyomán jutottak el gyanúsításokig. Aztán beszélünk arról, hogy az óbudai korrupciós ügyben meggyanúsították a második leggazdagabb magyart is, aki egyébként az év üzletembere 2026-ban. Beszélünk arról, hogy Karácsony Gergely szerint a dugódíj megmenthetné a fővárost, de nem aktuális a dugódíj. Beszélünk arról, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy a dízel autó tulajdonosok havi 5000 forint támogatást kapnak, és beszélünk arról, hogy Orbán Viktor este 6:30-kor kiírta a Facebook oldalára, hogy visszatért. Szalma Botond, Vető Balázs és Závetsz Tibor lesznek a vendégek. Mindjárt kezdünk.
3: Pedig köszönöm önöknek, és köszönöm kollégáim nevében, és az egész heti figyelmüket. Kellemes hétvégét kívánok. Hétfőn Egon várja majd önöket. Viszontlátásra.
1: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
7: Havi 5000 forintos támogatást kapnak a dízelautósok, ez decemberig összesen 20.000 forint lehet, jelentette be a miniszterelnök. Jó estét kívánok, ez az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
8: Mentelmi joggal rendelkező személy is érintett a Volán 10 milliárdos hűtlenkezelési ügyében. 8 személy gyanúsítottként hallgatott ki a Nemzeti Nyomozóiroda, köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezetője is. Gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség Beres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyben, írja 24.hu. Eddig 47 szemét hallgattak ki. Karácsony Gergely szerint a dugódíj lehet Budapest finanszírozási problémájának egyik kulcsa. A főpolgármester a Népszavának adott interjúban azt mondta, nincs vészforgatókönyv arra az esetre, ha elfogy a főváros pénze. Ma esti vendégeink Szalma Botond, hajózási szakértő, Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítója, és Závetsz Tibor, szociológus, a Závetsz Research vezetője.
1: Az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
7: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön támogatná a dugódíj bevezetését? 52% támogatná, 48% nem. Nagyon izgalmas volt egy pont délután, mivel mindig meg lehet nézni, hogy hogy áll a szavazás, amikor pont 50-50 volt az állás. Szervuszok, jó estét kívánok. Azt kérem, hogy szavazzatok ti is most. Igen, avagy nem?
9: Igen.
10: Talán.
11: Nem.
7: Köszönjük szépen. Ez a téma majd az utolsó témánknál fog ismét előjönni, úgyhogy még teljes mértékben megváltoztatható az eredmény. Most azzal kezdünk, hogy 10 milliárdos túlárazás zajlott a Volán társaságoknál, de már 5 éve tart a nyomozás, mégiscsak mostanában kezdtek meggyanúsítani embereket. Nézzük meg a részleteket.
12: Új lenyomatvétel, házkutatás cégvezetőknél és rengeteg lefoglalt irat. Mindez a Volánhoz kapcsolódó 10 évvel korábbi illegális ügyletekben. A rendőrség 8 személy gyanúsítottként hallgatott ki, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezetőjét.
13: Velük szemben a gyanú hűtlenkezelés, illetőleg pénzmosás. Az eljárás tovább folytatódik, így várhatóan további gyanúsítások várhatók.
12: Összesen 10 milliárd forinttal károsították meg a Volán társaságait 3 év alatt.
9: Olyan érdekes nyomozati dokumentumokat fújt be a szél az ablakon.
12: Tardai Bence februárban osztott meg egy videót az ügyről. A nyomozati dokumentumok egy része ugyanis eljutott hozzá, így azt is tudja, hogyan tüntettek el 10 milliárd forintot a Volán társaságokból a vezetőség közreműködésével.
10: Olyan egyszerű trükkökkel, mint hogy például megvehetett egy külsős társaság 3 millió forintért egy buszt, és aztán 19 millió forintért adta tovább. Ez, hogyha több száz tétellel felszorozzuk, akkor látható, hogy elég jelentős vagyoni hátrányt okoz valóban.
7: Azt mondja Tordai Bence, hogy ezek ilyen nagyon egyszerű trükkök, primitív trükkök, viszont jól jövedelmeznek, de nem, mi lehet a magyarázata, hogy az elkövetők nem gondolnak arra, hogy ilyen egyszerű, már-már primitív trükkökkel gyorsan meg lehet bukni?
11: Lehetséges, hogy azért nem gondolták, hogy meg lehet bukni, mert azt hitték, hogy azt csinálják, amit akarnak. Tehát az elmúlt 10 évben már tényleg azt tettek, amit akartak. Mint a legutolsó például ez a 10 milliárd itt. De valaki arra lusta volt, hogy legalább 100 limonádét írasson föl 45 ezerért, de így egy limonádét 45 ezerért, de hát legalább egy pár nullát odaértek volna. Nem, bármit megtettünk, bármikor megtettük, és mindenkinek volt egy szintje, tehát 10 millióig robszta, 100 millióig robszta, vagy a milliárdos szint. És ezek a fiúk itt a milliárdos szintet láttuk most a Volán busznál, amit mi fizettünk meg mindannyian, ebben ez a rossz. És én annak örülök, hogy újra, mert ugyan eltelt 5 év, mindenki mondta, hogy mit csináltak eddig, hát most engedik nyomozni az ügyészt.
7: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogy, tehát összefügg a kormányváltással ez a gyorsulás?
11: Persze, hát az ügyészek nem hülyék, hát gondoljatok a Sádül ügyre. Az 6 év ezelőtt az ügyészek lefilmezték, lehallgatták, bizonyították, mindent csináltak, semmi nem lett belőle, mert nem akarták, hogy legyen. Most meg lehet, hogy akarják, hogy legyen belőle, ugyanaz az ügyész, ugyanolyan jól tudja a szakmáját, ugyanolyan jól nyomoz, a bír ugyanúgy megengedi a lehallgatást, és el fogják ütni ezeket a disznókat, nagyon helyes.
14: Hát én is azt gondolom, hogy amellett, hogy tehát a szakmát, nagyon tisztelve az ügyészi szakmát, hogy itt valakik ezeket a nyomozati cselekményeket vagy megállítatták, vagy ha ebből derültek ki elég kézzelfogható vádak, akkor ezeket félretették az elmúlt időszakban. Másként nagyon nem tud lenni, hogy egy ilyen viszonylag egyszerűnek látszó történetben 5 évig ne történjen semmi olyan, ami az utolsó 2 hónapban történt, és nagyon árulkodó az, hogy azt hiszem szóvő asszony mondta tegnap, hogy 2 hónappal ezelőtt alakult meg az a csoport, amik igen, aztán végül ráfordult erre az ügyre, hát ez gondolom meg alakulhatott volna 2 évvel korábban is, tehát hogy ez egyik dolog. A másik pedig, hogy ami az egésznek azt a szálát hozza elő, amikor azt mondják, hogy van egy mentelmi joggal rendelkező személy is, aki ebben érintett lehet. Ez pont ez a politikai, nem tudom én, felügyelet, vagy ezek az emberek azt gondolhatták, hogy politikailag védve vannak, hiszen van valaki, aki ezeket az ügyeket tudja, és ha ő úgy érzi, hogy meg lehet valósítani, akkor az ő hajukszála sem görbülhet, tehát hogy van egy ilyen része is a dolognak. Hát kíváncsian várom egyébként, hogy ki ez a mentelmi joggal rendelkezik.
7: Hát elég jól körülrajzolták.
14: Hát ez most
7: már verbálisan, hiszen igen, Tordai Bence kimondta, hogy se ezták, mit
14: igen, igen, igen, ironikus az volt nyilvánvalóan, ez elég egyértelműnek tűnik, hiszen ő volt a fejlesztési miniszter, és hát elég régóta van e tekintetben szóbeszéd az ő személyéről, de hát majd ezt a megvárjuk, hogy mikor lesz ez a, mikor kéri ki az ügyészség ennek a valakinek a mentelmi jogát.
15: Ugye a NER működésének az volt a lényege, hogy engedelmességet és hűséget várt el. Nem csak a társadalomtól, hanem a benne lévőktől is, tehát a rendszeren belül lévőktől is, és mindezt félelemmel kényszerítette ki. Ezért a NER rendszerében, aki bent volt, arról maga a rendszer tartott nyilván olyan információkat, amik terhelők ránézve, ezzel biztosítva azt, hogy minden körülmények között engedelmeskedjen a központi akaratnak, hiszen hogyha a rendszer szemet hunyt ilyen bűncselekmények fölött, de erről nyilván a résztvevők is tudták, hogy maga a kormányzati hatalom is tud ezekről, akkor ugye mindig zsarolhatók voltak, és ezért engedelmeskedtek.
7: De most, amit elmondtál, az te így állt össze a fejedben, hogy így működhetett a rendszer, vagy ezt te tudod?
15: A rendszer a 16 év logikája alapján így működött. Ráadásul ez nem egy új keletű működés, hogyha végignézzük a magyar politikai hatalom és a társadalom működését, azt látjuk, hogy 150 éve van az, hogy a politikai hatalom rendi módon működik, amely hűséget és engedelmességet vár el azoktól, akik benne vannak, és ezt valamilyen módon félelemmel kényszeríti ki. Emlékezzünk csak vissza, Bibó István azt írja, ugye, hogy demokratának lenni annyit tesz, mint nem félni. És a Bibó gondolatában is ez érhető tetten.
11: Ez milyen érdekes, meg sose féltem annyira, hogy 10 milliárdot lopjak. Tehát ennyire még nem ijesztett meg senki, még az anyósom sem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt inkább az a szomorú, hogyha belegondoltok, hogy csak az elmúlt 3 hónapban, ami előjött, most mindegy, milyen közbeszerzés, milyen Trieste kikötő, milyen Budapest-Belgrád, milyen pécsi buszbeszerzés, Volán buszbeszerzés, autópályi építés, bármi, még a WC-papírrendelés is gondolom ugyané tartozott. Mi magyarok valahogy mindig 10-szeres áron szeretjük venni, ez főleg akik félnek. És ez nagyon nem jó. Szerintem most kell elkezdeniük félni, hogy Isten igazából. Na most lehet, hogy el fogják őket ütni megfelelő helyen, és utána lesz, aki bőrlabdát varjon, tehát a futballt fel fogjuk tudni fejleszteni, mert csomó bőrlabda lesz a sitten megvarva, aminek nagyon komoly haszna lesznek a magyar válogatottra nézve. De viccet félretéve, hát gondoljunk bele, ez egy szörnyű, hogy valami így működjön. Tehát egy államgépezet arra épüljön, hogy lopunk, csalunk, hazudunk, és nem kormányzunk. Tehát ez valahol szörnyű. És ne felejtsd el, mert te kutatsz elég régen, emlékezz rá, Magyar Péter legelőször, amikor bement az ügyészségre, mit mutatott be? Ahol a saját feleség, aki igazságügyi miniszter, azt mondta, hogy itt bele lehet az ügyészségen nyúlni egy iratba, és ki lehet húzni nevet. Mi van? Tehát úgy működhet, vagy rá lehet szólni egy bíróra? Kijött a Nemzetbiztonsági Szolgálattól lehallgatott jegyzőkönyv. Tehát ez borzasztó, mert ez azt mutatja nekem, hogy nem működött az állam, illetőleg csak vízszivattyúként, pénzszivattyúként működött saját maguk irányába. Ez a társadalom szempontjából, mert ugye ez egy minta lett 16 év alatt, vagy 20 év alatt, vagy 25, mondhatunk egy kicsit hosszabb időt is, mint 16 év, egy olyan társadalmi mintát mutatott, ami üldözendő, ami nem jó, de egy generáció ebben nőtt föl.
7: Itt adódik, bocsánat, egy kérdés, hogy akkor ezek az emberek szükségképpen arra rendezkedtek be, hogy ez a hatalom folytonos lesz, és gyakorlatilag örökké tart? Mert ha egyszer vége van, akkor, és jön egy új, aki nem így gondolkodik, akkor elkezdi felgombolítani, és vissza, és vissza, és visszamegy a kezdetekig.
14: Egyfelől igen, mert hogyha négyszer megcsinált a főnök valamit, ugye 4 választást 2/3 megnyer, és kiépítette egy olyan rendszert, ami tulajdonképpen egy ilyen hűbérúri rendszer, és minden alá van rendelve, és a magyar államot tulajdonképpen foglyul ejtették, a gazdaságot maguk alá gyűrték, akkor az ember élhet azzal a gondolattal, hogy ez folytatódni fog. Tehát, hogy a kutatási adatok is részben azt mutatták, hogy ez egy erős rendszer, utolsó 1,5-2 év már nem, de a korábbi időszak azt mutatta, hogy ez sokáig, mert Orbán Viktor mindig elmondta, hogy ő hosszú távon tervez, elmondta, hogy meg 2030-ban hogy lesz, meg 35-ben, tehát mindig ez volt az ő üzenete, hogy ő itt van, és nyilvánvaló, hogy azok, akik ennek a rendszernek a részesei voltak, azok ezzel joggal számolhattak, tehát nem gyújt fel a fejükben semmilyen lámpa, és még ennek a szisztémának, amit Balázs elmondott, ennek egy nagyon fontos eleme az, hogy ebből nagyon nehéz kimenni. Tehát lehet egy pillanat, amikor az ember erkölcsi érzéke azt mondja, hogy jó lenne, azért tényleg ezek lehet, hogy stiklik, lehet, hogy annál nagyobb dolgok, jó lenne ebből kimaradni, de valahogy részben azért, mert akár lehettek ilyen negatív információk is ezek az emberekről, tehát valahogy fogjuk akár lehettek ilyen negatív

0: esélyes alternatíva. Uh-huh. Egyébként az iszonyúan érdekelne, nyilván senki nem tudja, de ha mégis a választ, hogy mi zajlott le a döntéshozók a hatalmon lévők fejében, hogy mikor derengett be először, hogy ez a Magyar Péter, meg ez a Tisza, hát ez, ebből még baj lehet. Mert ugye az első egy év, hát semmi gond. Mégis az önkormányzati 24-ben mi nyertük, mi a gond. Vezetünk 10 ponttal, még mindig vezetünk 5-tel. Most akkor indulnak a 10 közszolgálatok, és semmi nem jön be, semmi nem jön be. Tehát hogy szerintetek mikor ijedtek meg ott fönt?
1: Amikor az ő kutatásokat megkapták, Schwarzba vagy nem Schwarzba, mert akkor rádöbbentek, mert azért ezek nem voltak hülye gyerekek, és minden héten mindent kutattak, és néztek, és mértek, és számoltak, és szerintem a legvégén ők már látták, hogy itt ez vesztéssel ez a meccs, csak nem hitethették el már, hiszen a propagandájuk meg az volt, hogy mindig jók vagyunk, mindig győzünk, és hosszú távra tervezünk. De ő a józanabbik része, nem tudom, hogy Orbánnak mennyit mondtak el belőle, de a józan része nem tökéletesen tudta, hogy veszíteni fog.
2: 2024 ősze volt szerintem, ha jól emlékszem, az, amikor
0: októberben átfordult,
2: tehát onnantól kezdve, lehet, hogy Orbán Viktorral nem mindent közöltek, de újságot gondolom olvas a nemzeti sporton kívül is, látott még mást is, vagy internetes portálokon megosztották azokat az információkat vele, hogy hát vannak itt ilyen kutatások, amiben a Fidesz elveszítette 16 év, de úgyis 2006 óta tulajdonképpen a Fidesz vezetett, tehát 19 év után elveszítette a vezető szerepét, 18 év után. Én azt gondolom, hogy ez volt az az időpont. Az, hogy még nyilván az emberben működik az az ösztön, most Orbán Viktor vagyok egy pillanatra, működik az az ösztön, hogy meg fogom tudni csinálni, csak közben elment mellette az idő, és másként működik a politika ma, mint mondjuk 2002-ben vagy 2006-ban.
3: Egyébként amikor már biztosan tudták, az 2026 február, ugye akkor volt az, amikor bejelentik, hogy Orbán Viktor országjárásra indul, és ugye Deák Dániel egyik posztjában volt egy elszólás, hogy a miniszterelnök kampánykörútja a billegő választókerületekre fókuszál. És hogyha végignéztük ezeknek a kerületeknek a listáját, akkor például benne volt Kaposvár, ahol általában olyan 10-15%-kal szoktak nyerni, amit hát billegőnek nevezni, az nehéz. Ráadásul benne voltak olyan választókerületek, ahol meg 20-szal is nyertek már. És egyszerűen ott látszott az a mintázat, hogy ha ezeket kezeli a kampánystáb billegőnek, ezeknek stabil Fidesz bástyáknak kéne lennie, hogyha ők ezt billegőnek kezelik, akkor az ő stratégiájuk már arról szól, hogy vereségre készülnek. Ezen a ponton már biztosan látták, és szerintem ahol Orbán Viktorral tényleg végképp szembe jött a valóság, az a győri nagygyűlés volt, ahol ugye elkezdett veszekedni az ellentüntetőkkel.
0: Igen. Ott volt, hogy az ukránok szekerét toljátok, ugye ott kiabált.
3: Pontosan. Az volt az a pillanat, amikor már rajta is látszott, hogy tudja, hogy itt nagyon nagy baj van.
0: Nézzük a következő bejátszást, ami még mindig a korrupció témaköre. Meggyanúsították a második leggazdagabb magyart.
4: Gyanúsítottként hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyben, írja a 24.hu. A lap információi szerint a Wallis csoport alapító elnökét, aki a Forbes legutóbbi listáján a második leggazdagabb magyarként szerepel, egy harmadik kerületi beruházással összefüggő vesztegetéssel gyanúsítják. Az üzletember ügyvédje Pap Gábor abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amivel szemben panaszt tettek, és részletesen cáfolni fogják. A friss közlés szerint összesen már 47 személyt hallgattak ki gyanúsítottként az óbudaiként elhíresült vesztegetési ügyben, amelyben legutóbb 13 helyszínen tartottak kutatásokat és lefoglalásokat.
0: Igen, nyilván mind a 47 azt mondja, hogy abszurd, és egyáltalán semmit nem követett el, de hát ez már csak egy ilyen műfaj, de hogy Veres Tibor mit mondott, amikor megkapta az év üzletembere 2026 díjat, azt hadd idézzem önöknek. Az elismerés a hosszú távú, fegyelmezett, tisztességes és megbízható üzleti építkezés eredménye.
1: Ez bizonyos normatívek alapján így is van. Tehát 2020-ban meg 2022-ben ez a fajta közbeszerzés, a fűnyírás az egy teljesen normális közbeszerzésnek tűnt. Egy normális ügyész meg erre azt mondja, hogy bűncselekmény, meg egy bíró. Ez a különbség. Tehát az, hogy Veres úr mit csinált, mit nem csinált, ezt el fogja dönteni a bíróság. Még soha nem hallottam senkinek az ügyvédet azt mondani, hogy a védence nem tudhatott el semmit. Csak ezt mondja mindenki, ez a feladat, őt ezért fizetik. A nyomozásnak meg az a feladat, hogy kiderítse akkor ki, hol, mikor, mit adott, de az az igaz, hogy szerintem énekelt az, aki ezt a 2 milliárdot adta, mint kenőpénz. Hol 2 milliárd a kenőpénz, ott van valamennyi pénz, amit még pluszba veszettek, és van valamennyi, ami neki is megmaradt. Tehát ott, itt nagyon sok pénzről van szó, és valaki elkezdett énekelni, és most egyre többen énekel.

0: És minél több madárka énekel, annál több lesz a bizonyíték.
1: Ez már a tisztító tűz eredménye, vagy ez is korábban indult, csak valamilyen nem blokkolt művelet?
2: Hát szerintem ez egy korábban indult, én úgy tudom, korábban indult ügyek ezek, és ebben már voltak, tehát a harmadikati polgármester is érintett volt, nem tudom, hogy ez pont ugyanaz az ügye, de hogy ő is érintett volt, és aztán kiderült valamennyi előzetes után, hogy az nem állja meg a helyét, az a vált. Tehát én ebben ilyen óvatos lennék. Nyilván az, hogy 47-en vannak most már valamilyen módon így a látókörbe, ez azt mutatja, hogy azért ez egy jelentős ügy lehet, hogy kinek mekkora szerepe van, szerintem még ettől nagyon messze vagyunk. De ezt én nem a tisztító tűzzel, tehát nem ennek a kormányváltásnak az eredménynek látom, ez egy normál menetben zajló nyomozás, aminek vannak híresztelései is. Egyébként a kommunikációról akartam még azt mondani, hogy az előbbi ügy is, meg a mostani ügy is azért azt teljesen egymástól függetlenek, és semmifajta ilyen kormányzati nyomást nem gondolok az ügyészeken és az igazságszolgáltatáson, hogy meg akarnak felelni. Csak azt akarom itt letenni az asztalra, hogy azt az igényét a magyar társadalomnak, hogy elindultak bizonyos ügyeknek a föltárásai, azt ezek a közlések kielégítik. Tehát az, amit naponta zajlik most már tényleg. Ezt az elvárást, függetlenül attól, hogy ez nem a Nemzeti Vagyon és Visszaszerzési Hivatal fennhatósága alá tartozik, meg még nem tartozhat, hanem külön egymástól különálló történetek, de azért ezt a fajta elvárást ezt valamilyen módon kielégít, és hogy nyilvánvaló, hogy mivel ezért nagyon erős ígérete volt a Magyar Péternek, hogy ilyenek lesznek, szerintem ebbe a kommunikációs helyzetbe ezek beleilleszkednek.
1: Balázs, szerinted az, vagy ehhez mondanál még valamit?
3: Igen, mert ugye az látszik jelen pillanatban, hogy tényleg ez az erős társadalmi igény, ez mintha három szálon futna egyébként. Ugye tényleg van a nyomozó hatóságoknak egy normál működése, hogy derítenek fel ügyeket, keresnek bizonyítékokat és haladnak előre. Ugye az is látszik kormányzati kommunikációból, még egyelőre csak kisebb hírekből, hogy egyszerűen az átadás átvétel során megkapott dokumentumokat dolgozzák fel, és majdnem minden hétre jut egy olyan bejelentés, hogy ez a minisztérium tett feljelentést valamilyen olyan bűncselekmény gyanújával, amit az iratokban találtak, aztán egy másik. Ugye ennek a legnagyobb ügye az az NKA ügy néven ismert történet, ami ebből az átadás átvételből jött, és ugye tényleg valójában a Vagyon Visszaszerzési Hivatal, amit Magyar Péter tisztító tűz néven indított el, az még a munkába se állt valójában, és már most ezen a három szálon halad, szóval egyszerűen tényleg ezt a társadalmi igényt, azt egyszerűen az állam működése most kiszolgálja.
1: Bocsánat,
0: ez azt mutatja a legjobban, hogy 3,5 milliót visszafizettek. Önként és dalolva.
1: Az NK kedvezményezettek, igen.
0: Tehát a kedvezményezettek egyszer csak visszahordtak, 3 milliót nem szoktak úgy visszahordani a megnyerés után, az azt jelenti, hogy ők nem szeretnének előzetesben lenni.
1: Visszatérve erre az Óbudaira, itt látszik, hogy tényleg nagy koalícióban működött a dolog, van MSZP-s, DK-s, Fideszes, Momentumos letartóztatott, tehát Magyar Péter erről beszélt. Szerintetek a magyar elit ilyen korrupt, vagy a társadalom egy része is, vagy ha nem, akkor hogy lehet, hogy az elitje meg ennyire korrupt? Nehezet kérdeztem?
0: Ne, ez egyáltalán nem nehéz. A magyar politika elit egy része jelentősen korrupt. Ez elmondható az elmúlt 20-valány évből. Mi úgy építettünk autópályát, gondoljátok az M6-os, hogy mi nem alagutat forrunk, hanem építünk. Ez csak egy példa. Ahol most a repülők is leszálltak, mert forgalom viszont nincs rajta. És nem tudsz olyan dolgot mondani, ami egy jó érzésű rendőrnek rögtön nem indítanál a gumibotot az oldalára, hogy oda csapjon. Sajnos. Ez nem jó, ez kialakul, de ezzel lehet változtatni. Lásd Szingapúrot, elég nagy rend van. A szingapúri közlekedési miniszter, aki havi 1 millió dollárt keres, az elfogadott 4-1-et egy futballmeccs, és most itt van. A Changi Airport mellett ott van a Burden, ott ül, mert elfogadott 4 jegyet. Hát ettől még egy kicsit messze vagyunk, de jó úton járhatunk akkor, hogyha az hivatalok, meg a rendőrség, tűzoltóság, mindenkinek ez a dolga, ügyészség, ez működik.
2: Magyar társadalom eléggé beáraszta ezt, és valahogy olyan, azt nem azt mondom, hogy természetes részének tekinti a politikai működésnek a korrupciót, de nem áll messze tőle. közvéleménykutatóként sokszor találkoztunk olyan válaszokkal, hogy mindenki lop, mindenkinek kicsit maga felé hajlik a keze, maradjanak ezek, mert ők már úgyis megszedték magukat, már loptak eleget, tehát hogy valahogy ebben a közbeszédben a politikai elit szinonimájaként valahogy ott van, hogy szerez magának egy kicsit.
1: Innen folytatjuk, kedves nézők, mégpedig azzal, hogy ebben a helyzetben kell majd valami nagyon újszerűt mondani a Orbán Viktornak, aki holnap ismét megszólal a Kőcsei pikniken, és aki ma este 6:30-kor bejelentette a közösségi oldalán, hogy visszatért. Innen jövünk tehát a reklám után.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, ahogy említettem, Orbán Viktor visszatért, ezt ő maga jelentette be a közösségi oldalán este 6:30 körül. Nézzük meg ezt a rövid videót.

0: Szerintetek holnap el fog hangozni tartalmi szempontból új bejelentés a korábbi miniszterelnöktől?
1: Ezt én nehéz kiszimatolni, én próbáltam itt mindent olvasni, hogy mire lehet készülni, eléggé zár a rendszer, de az jutott eszembe, hogy és ha mond valamit, ami új, akkor annak mi a következménye? Mert mondott egy nagyon újat például Tusványoson, hogy nemzeti ellenállást kell szervezni, aztán elment egy kicsit nyaralni, de most örülünk, hogy megérkezik újra. Tehát az a helyzet, hogy ha mond is valamit, azt én már nem tudom olyannak tekinteni, aztán lehet, hogy revidálom az álláspontomat, akkora dolog lesz, aminek akkora súlyt tulajdonítanék, hogy ez a magyar belpolitikai életet alapjaiban felforgatja. Tehát őnek szerintem nincs akkora ereje ebben a pillanatban, Orbán Viktornak, ami hatással lehet a dolgok alakulására ebben az országban, amit belpolitikának hívnak, az hogy a szavazóik egy része, vagy főleg a még megmaradt holdudvar lelkesedni fog, abban nem kételkedem, bármi is legyen az, amit mond. De ennek lehet, hogy ennyi lesz a funkciója. Egyébként ez sem kevés, mert az amortizálódásnak a megakadályozás az egy fontos dolog.
2: Nem szeretném, hogy leépüljön a maradék szavazótábor. Egy-kettő szerintem el sem ment. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy az egynegyedre lecserélődött a frakciónak, akkor az azt jelenti, hogy Orbán Viktor van. Mert itt mindent ő dönt el a Fideszben. Tehát a frakciótagok azok nem jönnek, mennek maguktól, meg a frakcióvezetők. A másik pedig, hogy Orbán Viktor szerintem nem bírja el, hogy ne maradjon itt. Kell az embernek ez a támogatás, ugyanakkor szerintem politikai ő most rosszkor lép be vissza erre a színpadra, mert most ebben a pillanatban Magyar Péter bármilyen sót elvisz ma még. Tehát teljesen feleslegesen tér vissza, de ez az ő döntése, meg az ő akarata, meg biztos százszor meggondolta, hogy mit csináljon. Nem, hogy mondjam, nagy pénzt nem tennék arra, hogy ő vissza fog térni ténylegesen a politikára.
0: Ezekre az ügyekre reagálnia kellene, amelyekről most beszélgettünk az első 20 percben? Tehát korrupció hátán, korábbi minisztere lehet, hogy érintett, egy másik minisztere lehet, hogy egy másik ügyben érintett.
3: Ugye Tusványosan Orbán Viktor azt mondta, hogy 133 nap után a Tisza kormány már válságba fog kerülni, ez lassan egyébként lejár. Éppen ezért a mostani beszédben Orbán Viktornak, hogyha valamire reflektálnia kell, akkor pont a saját korábbi kijelentése, hogy akkor most mi is fog következni. Az biztosan látszik, hogy a Fidesz frakcióból eltűntek azok az arcok, akik a Fidesznek a politikáját az elmúlt 20 évben, de akár 40 évben meghatározták, és egyszerűen Orbán Viktor maradt most az egyedüli megszólaló, aki még bármennyire is köthető a korábbi időszakhoz, és valójában az látszik, hogy ha nem tud reflektálni arra, hogy egyébként szembe kell nézni azzal, hogy a 16 év alatt mi történt, és azóta ebből mi derült ki, akkor nem tud tovább lépni a politikából, viszont azért arra lehet számítani, hogy Tusványoson ő megmondta, hogy az önkritikának nincs helye. Mert hogy...
0: Van helye, Fidesz, csak nem most van ideje.
3: A Fidesz négyszer szerzett kétharmadot, valójában csak az utolsó 4 évvel volt ezért a baj. Szóval nem úgy tűnik, mint aki reflektálni akarna arra, hogy milyen korrupciós ügyek derültek ki, akár csak az elmúlt 2 hétben.
1: Abszolút egyetértek, én azt gondolom, nem is érdeke, tehát, hogy nem az nem célszerű az ő szemszögébe, hogy magára húzza ezeket a sztorikat, hanem inkább eltaszítsa magától, hogy lehet, hogy voltak ilyen dolgok, ott se volt, ő erről nem tudott, tehát ő neki szerintem a politikai túléléséhez ebben a pillanatban a dolgok mostani ahogy feltárulnak ezek az ügyek ebben a fázisban, most még ez az érdeke, egy később, amikor esetleg közelebb kerülnek hozzá a szereplők, az érintett szereplők, akkor lehet, hogy más stratégiát kell követni, de én azt gondolom, hogy most ebben azért ő nem fog elmerülni, nyilván el fogja mondani tudom, hogy az ő idejében olcsó volt, még a benzin is olcsó volt, most a benzin az nem olcsó.
0: De szerinted a fideszeseket ez foglalkoztatja valójában? Csak arra utalok, hogy nem tudom, emlékeztek rá, hogy Szatmári Kristóf, azt hiszem úgy hívják a képviselőt, Tusványosan a nyilvánosság előtt mondta, hogy azt a tájékoztatást kapták a Fidesz elnökségben, hogy lehet, hogy a Fidesz elnökség egyharmadát vezetőszáron viszik el az ősz beálltáig. Tehát eközben most őket az érdekli, hogy a benzin 700 vagy 750, vagy csak 680?
2: Az, hogy mennyi a benzin, azzal lehet az embereket frusztrálni, meg piszkálni az embereket. Mint tudjuk, Orbán Viktor gazdasági ügyekkel nem foglalkozik. Maximum a boldog karácsonnyal. Tehát ez azt jelenti, hogy gazdasági ügyekben nem nyilvánulhatnak, mert gazdasági ügyekben nem mondta, hogy van egy Excel táblázaton, hogy kinek mit engedtem meg. Megint majd skálát betűzik egy kicsit, megint majd mondja, hogy milyen gyenge jellemű ember ez a szökött ember. Most nem tudom, Mándokról fog-e beszélni, akit ölelgették egymást még egy fél évvel ezelőtt, de csak buzdító beszédet tud mondani, illetve mellé tud beszélni, akkor inkább így mondanám. Bármilyen konkrétumnak a megemlítése csak rászáll vissza. Tehát ő bármit megemlít, az rá fog visszaszállni, és mivel van egy új stílusa ugye a magyar mai belpolitikának, mióta ugye a Tisza uralkodik, ezért debattőrként azonnal tüzelni fog rá a Tisza és Magyar Péter. Tehát Orbán csak és kizárólag a saját táborát akarja stand-by-ba tartani, egy kicsit felrázni.
0: Hát valójában Magyar Péter duplán rát akar a Köcsei piknik részen. Délelőtt jelentik be a gyermekvédelmi jelentésnek a részletét, és délután meg, ha jól tudom, Veszprémben indítja az országjárást. Igen, szóval nem bízza véletlenre, plusz itt van az 5000 forintos üzemanyagár támogatás.
1: Igen, ez szerintem ez így volt legutóbb is, csak akkor Köcsén takart rá a rendezvényre a kampány időszakban, és egyetlen lehetőség Orbán Viktornak tényleg az, hogy a 133 nap lejártának közelettével azt kell igazolnia és bizonyítani a saját táborának, hogy ez a Magyar Péter által vezetett kormány és az állam működése a sokkal rosszabb, mint az ő kormánya és az ő felügyelete alatt működő állam volt. Tehát én szerintem ez lesz a dolognak a lényege, lesz ilyen felsorolás, hogy mi, szerinte mi minden romlott el, és szerintem is ez lesz a
2: igen, lényeg. Csak hogy amikor ők azt nyilatkoztak, hogy 133 nap után ez a kormány csődbe fog menni, és el fogják takarni, és ők visszatérnek az ősszel. Azért kell óvatosan bánni, mert amit te mondtál, mindjárt letelik a 133 nap, uh-huh. Már nem sokat van hátra a dicsősége 133 napot, a tanácsköztársaságnak vége van, és ez a kormány, hogy elnézem, nem fog sem csődbe menni, sem pedig lemondani nagy valószínűséggel. Úgyhogy innentől azért mondom, hogy nem beszélgethet erről, akkor mondott egy nagyot, mindenki nézett, tapsot, visszavette a szalmak alapját, mert meleg volt, de te mondom, ő készenétbe kell, hogy tartsa a saját emberét, akik mennek össze, mint a samugatyája. Soha nem fogják elhagyni a hívői, akiken rajta van a piros férző karszalag, meg akik úgy érzik, hogy a legnagyobb keresztényen állnak szemben, és mint megtudtuk például Semmilyen Zsolt, és ugye Szent István óta még nem volt ilyen keresztény, nem volt a politikusunk, nem tudom, hogy Szent István megbeszélte, de ettől függetlenül nem tud semmibe bekapcsolódni, ráadásul, mert nem volt ott a napi politikában, nem volt ott a napi mókuskerékben a parlamentben, miközben a saját emberi azért fölfel állogatnak, ugye Rétvári Bencétől kezdve az összes többi kijelölt megmondó emberen, akiket leiskoláznak. Azokat is sok iskolázzák le, mint Müller Anna például, aki megette 3 perc alatt az egész frakciót, élén Rétvári Bencével. Tehát a tiszások között egyszer csak megjelentek olyan emberek, akik van eszük, akik tudnak beszélni, akik tanítottak 35 évet, akik orvosok voltak, akik ténylegesen jogászok voltak, nem csak jogvégzettek, és ez megzavarta a Fidesznek a rendszerét. Most Orbán Viktorban nem léphet be, mert az elmúlt 35 évet ő csak végig politizálta. De effektív, hogy a boldog karácsonyon kívül sok dologgal nem foglalkozott. És gazdasága meg biztosan nem. Tehát gazdasági kérdések ez nem nyúl hozzá, mert nem ért hozzá, és nem tud jót mondani. Mi? Annyit mondhat, hogy drága az olaj, de akkor akinek van egy kis esz, akkor meg fogja neki mutatni, hogy mennyi volt a Brent ezelőtt 100 nappal, meg mennyi ma. És utána mondta, hogy menjen el, legyen szélse a barátjához Amerikába, hogyha még fogadja, hátra kap az előszobában egy üveg vizet, mert legutoljára kapott egy pár millió dollárért 2 üveg vizet, aztán nem tudom, poharat kapott-e hozzá, és magyarázza se el neki, hogy miért tartjuk 113 dolláron a Brentet, és nem 80-on, vagy 60-on, vagy 40-en. Tehát én nem félek.
3: Orbán Viktor számára egy kihívás van még. A Mi Hazánk, aki egyébként bejelentkezett a Fidesz helyére, mint az ellenzék vezető ereje, és ráadásul az utolsó időszak Orbáni stílusához leginkább az a radikális szóhasználat illik, amit egyébként a Mi Hazánk követői esetleg még szimpatikusnak is tudnak találni.
0: Lehet, hogy a Poloskára volt egy ráígért verbális kártya az aljas férgezés Torockai Lászlótól?
1: Hát nem tudom, hogy nyilván ilyen tudatos talán nem volt, mert spontánul mondta volna ebben a parlamenti hozzászólásban, de mondjuk a szóhasználatnak a keménysége az valóban hasonló.
0: Még egy dolog jutott eszembe a tavalyi Köcsei beszédből, amikor Orbán Viktornak úgy megváltozott az arca egy ponton, és azt mondta, hogy minden fel lesz jegyezve, semmi nem lesz elfelejtve, minden el lesz rendezve. Ez megtörtént, vagy ez komolyan kell venni? Vagy
1: szerintem ezt most már a választás eredmény után nem kell komolyan venni, nem tudom kinek szólt. Hát egy dezertálnak a pártjából, most mi bajuk lehet azoknak az embereknek, akik részben az ő jóváhagyásával haszmod, hogy valóban a frakció összetételének a megalkotásában ő a főszereplő, ezt nem is vitatnám, akkor valahogy semmi következménye nincs annak, hogy elment Lázár János, Rogán Antal, be sem ment, van, aki pedig közben elment Orbán Balázs, és így tovább, tehát, hogy, és hát maradt Takács Péter, és maradt Németh Balázs.
2: És folyamatosan feladták az állásaikat, gondolj bele, jó, megijesztetott mindenkit, saját, hogy boldog voltam, hogy ezen nyerni fogunk, meg milyen erős a főnök, és majd akkor ezt a fiút elvisszük, aztán majd ugráljon. Ehhez képest a 250 milliárdot kitartott médiából semmi nem maradt, nem tudtak egy újságot, egy hírtévé, semmit megtartani. Nincs, a gazdasági háttérhatalomnak egy része még megvan, de az is mind fél, mert nem tudja, mikor kopogtat reggel 6-kor az ügyészség, hogy akkor most házkutatnánk. Tehát szétesett maga a rendszer. Amit ő nem fogja soha elismerni az rendszerre szétén, amit mondtál. Kopja, nézek, a héten megjelent egy volt államtitkár, aki hozta-vitte a híreket a Tiszának, meg ugye mindenkinek. Tehát nem véletlenül jöttek elő ezek az arcok, tehát szép csendesen, ugye van egy tengerész mondás, minden horgonlánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. Tele vannak gyenge láncszemmel, és a gyenge láncszemmel a horgony mindig elszakad. Uh-huh. És elkezd sodródni a hajó. Az ő horgonya most már egy gumimatracot se tud megtartani. Annyira gyenge. És ezt a gumimatracot próbálja most a Balatonból visszahozni, az a szerencsé, hogy nincs benne víz.
0: Uh-huh. Egy éles váltással akkor megyünk tovább. Támogatást kapnak a dízel autósok. Most jelentette be Magyar Péter, hogy konkrétan ez hogy fog történni. Nézzük meg a bejátszást.
4: Kora délután Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy azonnali segítséget nyújtanak annak a közel 1 millió magyarnak, akik dízelautóval közlekednek.
5: Az érintett 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál kompenzáljuk a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséggel az autósokat. Az első havi részlet októberben fog érkezni.
4: A támogatást kiterjesztik az őstermelőkre, egyéni vállalkozókra és gazdákra is, de a dízelüzemű gépeket használó mezőgazdasági felhasználók is számíthatnak állami támogatásra.
0: Több irányból is közelíthetjük ezt a dolgot, tehát akkor az érintettek kapnak havonta 7,5 vagy mondjuk 8 liter dízel üzemanyagot az államtól, vagy a másik, hogy tényleg rászorul egy 2-3 milliós dízelautó tulajdonos havi 5000 forintra az államtól?
2: Nekem ez egy rossz hír, tudod miért? Mert akkor már Magyar Péter tudja, ez decemberig ilyen drága marad. Ha ez decemberig most kompenzál, ez egy rossz hír nekem, mert szerettem volna, hogyha nem lenne ilyen drága. A másik, hogy ha valaki a fizika órán figyelt, akkor egy dízelautó fogyaszt 3-4 liter üzemanyagot, egy benzin meg 8-at, most mondtam egy durva példát. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy benzint használ, és mondjuk 50 literrel olcsóbban tankol, az ezzel többet használ el forintban a benzines autó. Ugyanakkor megértem a mezőgazdasági gépeket, de azoknak egy kicsit több támogatás kéne, meg megértem akkor, hogyha támogatják ezzel mondjuk a dízelüzemű mozdonyokat, dízelüzemű kamionokat, vagy a hajókat, most itt haza akarok beszélni, de ne támogassanak senkit, ne támogassanak, rendes gazdasági környezet legyen. Most ezt hozta a kormány, ezt a döntést, rossz hír, mert 4 hónapig marha magas lesz. Egy családnak, aki egy hónapban egyszer tankol, ez jó pénz.
0: 5000 forint?
2: Plusz 5000 forintban van a család.
0: De akkor ez nem maga a szegénységi bizonyítvány? Hogy tehát magyar családok tömegének 5000 forint, az nagyon fontos.
2: Annak nincs autója. Ebben igazad van. De hát a kormány fel akart mutatni egy olyan intézkedést, mert ugye most mivel támadják, hogy majdnem 700 forint egy liter gázolaj, menjenek ki Olaszországba, 800.
0: Tehát akkor ez egy politikai válasz arra,
2: ez
0: hogy...
2: Ez egy politikai válasz. Magyar Péter, a magyar kormányfő egy kormányt visz, és neki választ kellett most adni arra, hogy legalább ezzel ne üssék, hogy 480 forintos gázolajáról, meg benzináról beszélgettek. Ez egy politikai húzás, sem értelme nincsen gazdaságilag, meg szakmailag, egy csomó pénzbe fog kerülni, sokkal jobb intézkedés volt a nyugdíjak, a minimál nyugdíj meg.
1: Szerintem egy piacpárti politikai döntés, tehát, hogy egyrészt politikai, így van, mert hogy a másik lehetőség az lett volna, hogy folytatja azt a típusú megoldást, amit Orbán Viktorék csináltak, tehát védett árakat vezet be, de ha elolvassuk a hozzáértőknek az írásait, akkor azt elég szépen bizonyítják, hogy abban az esetben, amikor ilyen alacsonyan van, alacsony, mesterségesen alacsony szinten vannak az árak, akkor egy olyan helyzetben, amikor a világpiacon kevés az üzemanyag, akkor nem azokba az országokba fogják bevinni, ahol nem fizetnek érte elég sokat, hanem azokban az országban, ahol sokat fizetnek. Ilyen szempontból Magyarország akár pillanatokon belül nagyon handicapes helyzetbe kerülhetne. Tehát én mindig is amellett voltam, hogy a piaci működés legyen a gazdaság legfontosabb eleme, és legyenek olyan megoldások, amelyek vagy rászorultság, vagy valamilyen alapon, de nevezhetjük tényleg ilyen rászorultsági alapon, megpróbálnak kompenzálni. Most azon lehet tényleg vitatkozni, hogy ez 5000 az mennyit ér, de ez a politikai része szerintem, hogy 5000 forint, és annál sokkal jobb szerintem, mint ami a másik dolog lett volna, hogy eddig volt, és ez 5000 forint. A költségvetésnek azért nem kell olyan nagyon sok pénzébe.
0: Hát 20 milliárd az elenyésző.
1: Igen, szóval amikor itt amilyen számokkal dobáloztunk, hogy magáncégek mennyit tudtak. Tehát meg megnézhetjük, hogy a Mészáros Lőnc vagyonát, hogy hány ezer, nem tudom, 300 milliárd.
2: Az évek alatti növekedését.
1: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ha az ország üzemanyag biztonságát megteremti ez a lépés, az jó, és akkor vannak, mint minden döntésnek vannak kedvezményezettje, és vannak olyanok, akik nem tartoznak ezek közé, és ettől ez lehet egy értelmes vita. Ezt nem lehet társadalmi vitába szerintem, ahhoz gyorsan kellett lépni, de nyilvánvaló, hogy általában lehet erről vitatkozni, hogy ki mikor mit kapjon, milyen kompenzációk legyenek. Annál jobb ez a döntés, mint amit talán Takács Péter mondott, hogy a macska rúgja meg. Ő ezzel a mondattal próbálta meg valahogy ezt a mai döntést értelmezni, és még valamit mellé mondott. Hát ez is a Fidesznek a gyengeségét mutatja, hogy nem egy közgazdász értelmezi a helyzetet, és elmondaná, hogy én azt tartotta volna jobbnak, hogy, és akkor mond egy közgazdasági eszmefuttatást, hanem ilyen szinten zajlik az ellenreakció, azt szerintem azért nem a Fidesz jelenlegi állapotának magas szintjéről szól.
3: Ebben az egész intézkedésben, amit még szerintem érdemes kiemelni, hogy már úgy tűnik, hogy ez az első ilyen smart intézkedése egyébként a magyar államnak, mert emlékezzünk csak vissza az eddigi ilyen üzemanyag támogatásokra, hogy a kúton be kell mutatni a forgalmit, és akkor az alapján majd a kútkezelő eldönti. Ugye itt kitaláltak egy olyan módszert, hogy gyakorlatilag maga az állam a nála lévő adatok alapján automatikusan oldja meg ezt a kifizetést. Vagyis egyszerűen az állampolgárokról leveszik azt a terhet, hogy a benzinkuton kelljen mindenféle bonyolult módokon ezt igényelni. És a másik tegyük hozzá, hogy ugye a költségvetés azért láthatóan nagyon rossz állapotban van, és ezzel a lépéssel egyébként ebbe is vittek egy csavart, hiszen ennek az 5000 forintnak egy jelentős része, hogyha üzemanyagra költik, akkor adókon keresztül visszafolyik a költségvetésbe, de ha nem is költik üzemanyagra, hanem valami másra, akkor a forgalmi adókon és mindenen keresztül szintén visszakerül. Szóval azért ez tényleg egy olyan lépés, ami egy láthatóan válságban lévő gazdaságban próbálja valahogy a lakosságot támogatni.
0: És akkor elérkeztünk az utolsó témához, ez rokon az előzővel, nevezetesen a dugódíj megoldaná Budapest gondjait, mondja Karácsony Gergely. Nézzük meg a bejátszást.
6: A dugódíj valószínűleg megoldaná a főváros finanszírozási problémáit, jelentette ki Karácsony Gergely a Népszavának adott interjúban. A főpolgármester ugyanakkor ehhez hozzátette, nem tartja reálisnak, hogy a kérdés ebben a ciklusban terítékre kerül. Mint mondta, a dugódíj nem szerepelt a Tisza választási programjában, így nem kapott rá felhatalmazást, utólag pedig nem könnyű ezt megszerezni. Arra a kérdésre, hogy mi a fővárosi önkormányzat terve arra az esetre, ha október elejéig, amikorra végleg kiürül a kassa, nem sikerül egyességre jutni a Tisza kormánnyal, azt válaszolta, ez nem fordulhat elő, nincs vészforgatókönyv.
0: Akkor most megnézzük, hogy hogy zárult a nap kérdése, ami tehát arra vonatkozott, hogy a kedves nézők támogatnák-e a dugódíj bevezetését, bármikor is. Mindjárt bekúsznak a számok, 54% támogatná, és 46% mondja azt, hogy nem, úgyhogy picit módosultak az arányok. Mutatok gyorsan 5 kommentet, köszönjük, hogy ma is aktívak voltak. Attila azt mondja, mindig az autósokat húzzák le, már annyi adót fizetünk, és semmiért nem kapunk semmit cserébe. Most a sok bicikli út miatt még nagyobb dugók vannak, és ezért is minket akarnak megsarcolni. Zoltán, igen, de ehhez minden érintett várost elkerülő autóutakkal kell kialakítani, azok legyenek pedig ingyen. Sándor, tömegközlekedésben dolgozóként azt gondolom, hogy amikor a tömegközlekedés közbiztonságilag elfogadható lesz, és nem szurkálják meg az utast a villamoson, vagy ütik le a hívkalauzt, addig a saját járművedben utazol a legbiztonságosabban. László, persze, csak aztán ne halljam azokat a szakemberkeresőket, akik a ma oly divatos, nem horror áron dolgozó szakembert keresek mondattal igyekeznek csökkenteni a költségeiket. És végül Tibor, ott a rengeteg percenként járó villamos meg busz. Mi a csodáért kell Budapesten a belvárosban órákat ülni a dugóban? Szóval azt mondta Tibor, hogy te akkor megindokolnád.
1: Igen, én azt nem tudtam, hogy, arra nem tudtam, hogy a költségvetés egyensúlyának megteremtése miatt mondta a Karácsony Gergely. Szerintem ez a dugódíjtól nem fog megoldani a főváros költségvetése. Az én gondolatom az teljesen már, az én indoklásom az igen mellett az a zöldítés és a főváros levegőjének a tisztább átétele okán volt. Persze jól tudom, hogy mindahhoz, hogy a dugódíj az nem... Az egy szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a zöldebb környezetben legyünk. Ehhez P+R parkolókat is kéne építeni, tehát ez egy komplexebb dolog. És én láttam olyan közvélemény kutatást, és a közvélemény uszájába kerültem én is, vagy én magam vagyok a többségi álláspont, hogy a fővárosi kb. 2/3 azt mondja, hogy igen, ez egy jó megoldás lenne, de ők sem feltétlenül a költségvetési szempontokat tartották
0: szem előtt. Stockholmban van dugódíj, ott a teljes büdzsé 1,5-2%-a folyik be dugódíjból, tehát láthatatlan ilyen.
2: Igen. Arra is mondat volt tőle, de amióta a Karácsony Gergőt ismer, mint főpolgármestert, mindig baj van a költségvetéssel. Tehát neki mindig baj van, mindig kevés a pénz, és mindig október esünk össze, aztán megyünk tovább, és akár jön a december, meg január is.
0: Egy percünk maradt, és meg akartam volna fejteni, hogy mi teljesült a Tisza ígéreteiből az önkormányzatiságot illetően, mert hogy végülis ez egész történet ide futtatható ki. Nagyon röviden mit láttok?
2: Azt, hogy meg fogják szüntetni a megyei önkormányzatok, ami egy nagyon jó húzás. A megyei önkormányzatokra semmi szükség nem volt ebben az országban, ez egy kifizető helye volt a pártpolitikusoknak. Tehát ott kaptak XYZ-k, X hónapon keresztül, X éven keresztül egy zsákpénzt, teljesen felesleges. Vannak a falusi, városi, kisvárosi és megyei és fővárosi önkormányzatok, mert a kerületi önkormányzatok, ennek kell egy jó rendszert találni, és a feladatokhoz kell mérni a büdzsét is hozzá, és akkor normálisan fog működni.
0: Balázs?
3: Teljes önkormányzati rendszert kell újra gondolni, ugyanis teljesen fragmentált valójában az elmúlt 30 évben a koncepcióját nem sikerült kialakítani. Az biztos, hogy a megyei szintre nincs szükség, a funkcióját is kiüresítették az elmúlt 16 évben. Ahhoz, hogy normális önkormányzati rendszere és államigazgatása legyen Magyarországnak, ahhoz az alapoktól kell ezt újra gondolni.
0: Akkor az nem 2 hét lesz.
1: Nem, és szerintem a központosítást kell kivinni az önkormányzatiságból, minden döntésnek ott kell megszületni, és azok által, akik érintettek, tehát egy faluban a falusi emberek, ott élő emberek döntése a leglényegesebb, és nem az, hogy egy megyébe vagy egy járásba hogy gondolkodnak arról, hogy az a falu...
0: Igen,
1: vagy,
0: hát ez a választási programban benne van. Egy más kérdés, hogy mi fog mindebből megvalósulni, de ezt ma már nem tudjuk megtárgyalni, mert hogy el is telt a műsoridő. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. A kedves nézőknek köszönjük szépen az egész heti figyelmet, jó hétvégét, és még van egy adósságom. Következik Berecz Péter és az ATV filmje, 9-11 a címe. Nyilván tudják, hogy miről szól, mindjárt jön, úgyhogy nézzék meg. Jó tévézést, a viszontlátásra!

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm Önöket. A reggeli műsor itt az ATV-ben a Start névre hallgat. Én Rónai Egon vagyok, és szeptember 11-én pénteken reggel látnak bennünket. Szeptember 11-én, ami 25 év egészen más jelent, történelmi dátummá lett, egy tragikus esemény dátumává, ami azt gondolom nekünk kortársaknak örökre beleégett az emlékezetünkbe, de ezt nagyon sokáig fogják úgy emlegetni, mint az emberiség egyik gyásznapját. Az ikertornyok elleni támadás közel 3000 áldozatot követelt, és a műsorban erről majd részletesen megemlékezünk, ahogy az ATV műsorán majd ma este is. Itt rögtön az elején viszont más témánk van, természetesen közélet, természetesen gazdaság, mint oly gyakran. Szabados Gábor, sportközgazdász van velünk, jó reggelt kívánok, Gábor. És arról beszélgettünk, hogy a számvevőszék megvizsgálta és meglepetésre különösnek találta a sportegyesületek TAO felhasználását. Örülök, hogy itt vagy ilyen korán reggel, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szervusz, üdvözlöm a nézőket.
1: Nagyon sok pénzről, 125 milliárdról van szó évente. És ez a rengeteg pénz azoknál a látványsportágakra megy, amik közül persze a labdarúgás kiemelt szerepet kap, nagyjából az egyharmadát el is viszi az egész TAO összegnek, és hát olyan nagyon alaposan valahogy az elmúlt évtizedben nem néztek utána annak, hogy hogyan költik ezt a pénzt, ez kellett egy kormányváltás, most megnézték, és hát azt látták, hogy néha furcsán. Miket találtak?
2: Valóban így van, eddig gyakorlatilag csak egy formai ellenőrzés zajlott, tehát hogy a jogszabályoknak megfelele az, ahogy felhasználják a TAO összegeket, illetve az utóbbi időben már nézték azt is, hogy nincsenek-e túlárazva, legalábbis látványosan nincsenek-e túlárazva azok a projektek, amiket TAO összegből megvalósítottak, de az, hogy igazán milyenek a folyamatok, mennyire hatékony ennek a működése, azt soha nem is nézték, mert úgy gondolták, hogy ott minden rendben van. Na most a számbevőszék ebbe is jobban belenézett, és igazából amit talált, az mondhatni, hogy nem meglepetés, mert a fő megállapításuk az, amit azért korábban szakértők is, bevallom köztük, én magam is többször elmondtunk, az, hogy nem az állam dönti el azt, hogy kihez kerülnek ezek az összegek, hanem a cégek, a sportszervezetekhez közvetlenül utalják el ezeket az összegeket, az gyakorlatilag abba torkollott bele, hogy politikai alapon dőlt az el, hogy melyik sportszervezet mekkora összeget kap. Egyszerűen akinek jó politikai kapcsolatai voltak, az kapott többet, akinek nem volt, az nem kapott, vagy csak nagyon keveset kapott, és így a szakmaiság az nem igazán valósult meg. Tehát nem sportszakmai alapon dőlt az el, hogy ki mekkora TAO támogatáshoz jut, hanem a politikai tőke alapján dőlt.
1: Erre egy nagyon plasztikus példa, a labdarúgásból nem meglepő módon, hogy a Ferencváros az ország leggazdagabb csapata, gondolnánk, így is van egyébként, de a TAO összege meccsre tekintve nem kifejezettem, mert hogy ott meg tudta előzni egy kisfalusi csapat a Felcsúton szereplő Puskás Akadémia csapata, milyen meglepetés. És érdekes módon az is megállapításra kerül ebben a dokumentumban, hogy ha valaki a taóját jó helyre ajánlotta fel, akkor számíthatott arra, hogy vagy onnan, vagy máshonnan, de szinte biztosan megrendelést fog kapni. Így már megérte.
2: Ez valóban így van, ugye a TAO összegek messze legnagyobb részét, ha most egyesületre, sportszervezetre lebontjuk, akkor a Felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kapta. Én is azt gondolom, hogy itt alapvetően a politikai tőkem, ugye nyilván a legmagasabb volt ennél a sportszervezetnél, az döntötte el ezt a kérdést, sportszakmailag nehezen indokolható lenne ez a dolog. Egyébként még azt is lehet mondani, hogy nyilván ez az egész történetnek a csúcsa és egy kirívó eset, de alacsonyabb szinten még látványosabb az, hogy mennyire a politikai befolyás számított, illetve amit te is mondasz, hogy milyen haszon keletkezhet abból, ha én egy sportszervezetnek adom az összegeket, vagy fordítva, ha én egy bizonyos cégtől kapom az összegeket, mert ez itt nagyon, nagyon gyakran voltak olyan összefonódások, amire a számvevőszék is felhívja a figyelmet, ami konkrét korrupciós kockázat. Tehát, hogy mondjuk egy cég úgy adta a sportszervezetnek a taóját, hogy azt mondta, hogy oké, én odaadom, de akkor tőle kell megrendelned a sportfelszerelést, bele kell elvégeztetned az infrastruktúrális felújítást, és nyilván nem véletlenül voltak ide vagy oda irányítva ezek a sportszervezetek, mert ott akkor valami olyan túlárazás volt, amiből valamilyen korrupciós előny is származott.
1: A kormány azt ígérte még a kampányban Magyar Péter szavaival, hogy ezt a TAO rendszert megváltoztatja, és bár a TAO-t nem szünteti meg, de egyfajta állami elosztás alá helyezi. Ami szintén felvet kérdéseket, mert ott meg én nem fogom majd tudni, hogy igazából mire megy a pénzem, bár én tudom, hogy mire akartam adni. Ez is kérdéseket vetne fel.
2: Nyilván az, amikor a közpénzt elosztják, ott mindig merülnek fel kérdések. Én is azt gondolom, hogy az igazi jó megoldás egyrészt az, hogy ez döntse el valóban egy állami szerv, tehát szedje be ezeket az összegeket, legyen erre egy meghatározott keret, és döntse el egy állami szerv, ugyanakkor legyen itt egy nagyon komoly transzparencia. Tehát az, hogy ki, miért, milyen alapon kapta meg ezeket az összegeket, ezek legyenek nyilvánosak, legyen ez egy olyan része az állami támogatásoknak, amit nagyon jól lát, hogy milyen szervezet, milyen összegekben részesült, mert igazából ez tudja garantálni azt, hogy tényleg sportszakmai elvek alapján kapják meg a szervezetek ezeket az összegeket, és nem politikai vagy bármilyen más elvek alapján.
1: Kálnoki Kis Attila, aki most államtitkárként szólal már meg, azt mondta, hogy az állam olyan sporteseményre és beruházásra nem fog forrást adni, aminek nincsen értelme. Ki mondja meg azt, hogy melyik sporteseménynek van értelme, és melyiknek nincs?
2: Természetesen ez megint egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ehhez kellenek azok a szakértők, akik ezt eldöntik. Ugye, ha jól emlékszem, amikor ő például ezt nyilatkozta, akkor a MotoGP futamot hozta fel példának, amit ugye a Balaton melletti motorpályán tartott az állam. Ez még egy olyan rendezvény volt, amit megörökölt a mostani kormányzat, és ott például elmondta, hogy ennek igen nagy volt az állami költsége, ugyanakkor a helyszínen volt, nem tudom, 3-4 ezer néző, tehát az effektív piaci haszna, vagy piaci részesedése ennek az eseménynek jóval kisebb volt. Nyilván természetesen van itt ugye televízió, média és egyéb szempontok alapján egy országi más hatást, tehát ezzel lehet számolni, de az, hogy amennyibe kerül az állam számára egy ilyen sportesemény, annak a megtérülése, annak a haszna, most nem csak a pénzügyi haszonról beszélek, hanem ilyen egyéb áttételes hasznokról, ez a kettő, ez legyen arányba. Ez azért ma már elég jól felmérhető, tehát az, hogy milyen nézettsége, milyen követési száma van egy-egy sporteseménynek, az milyen hatással van az országra, ez elég jól felmérhető. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom az, hogy az állam számára mi a hasznos, a magyar társadalom számára mi a hasznos, az jól felmérhető, és ehhez akkor jól hozzá lehet azt rendelni, hogy mekkora mértékű közpénzt lehet erre fordítani.
1: Ugye itt felmerül majd az is, hogy a Hungaroringgel mit lehetne kezdeni, azon túl, hogy évente egy Formula 1 egyes versenyt rendezünk rajta. Például miért ne lehetne ott a MotoGP-nek egy otthona, de ez egy másik, egy zárójeles kérdés. Nagyon sok gazdálkodó szervezet a sportvilágában attól tartott, hogy egy pillanat alatt összeomlik az ő gazdálkodása a kormányváltással. Ez nem történt meg, de az látszik, hogy valamiféle elmozdulás elkezdődött az egyesületeknél az irányba, hogy olcsóban, takarékosabban, mert nem jön majd a pénz. Nem jön majd a pénz? Jól teszik, hogyha takarékoskodnak?
2: A kormányzatnak az eddigi megnyilatkozásai mind arra utalnak, hogy márpedig ők nem akarják csökkenteni a sportba áramló összegeknek a nagyságát, viszont arra törekednek, hogy ezt sokkal hatékonyabban, racionálisabban használják fel, mint korábban, ahogy itt az előbb ezt a sport esemény rendezések kapcsán is beszéltünk, de ez gyakorlatilag a sportfinanszírozás minden területére igaz. Tehát az, aki eddig is jó munkát végzett, hasznos munkát végzett, és ehhez kapott valamilyen állami támogatást, annak tulajdonképpen nincsen aggódnivalója, amennyiben ezek a célok így tényleg teljesülnek. Ugyanakkor tudjuk azt, látjuk azt, akár egyébként a TAO támogatások, akár más támogatások kapcsán, de ebből a szempontból is a TAO az kifejezetten érintett volt, amikor sportszakmailag nehezen indokolható, nem igazán értelmes projektekre költöttek jelentős mennyiségű közpénzt. Az ilyen helyzetekben, ilyen sportszervezetek esetén én azt gondolom, hogy nagyon is indokolt az, hogy esetleg ezek a támogatások jelentősen csökkenjenek.
1: Azt mondják, hogy az utolsó békeév a hagyományos pénzköltés tekintetében a közmédiában, ez a mostani, mert a következő évi szerződések már nem úgy fognak kinézni, nem csak a labdarúgás tekintetében, számos más sportágnál is, mint ahogy ez eddig volt. Ez nyilván egy érvágás lesz, ugyanakkor meg látjuk azt, hogy például itt van a Fradi ügye, közben irgalmatlan pénzek jöttek egyéb ágakon különböző egyesületekhez, ne legyünk tévedésben, nem csak a Fradihoz. Lesznek ezügyben vizsgálatok, eljárások valódiak? Hogy látott ezeket a folyamatokat?
2: Ez megint egy nagyon jó kérdés, főleg az, hogy itt akkor tulajdonképpen milyen vizsgálatot tudunk tartani, tehát akár jogi, akár a racionalitás, a hatékonyság, a megfelelő közpénzgazda mi voltját az egyes szervezeteknek. Ugye csak, hogy most itt említette például a közmédiát, eddig ugye 10 milliárd forintot fizetett évente a Magyar Labdarúgó Bajnokság közvetítési jogaiért a közmédia, ami egyértelműen magasan túlárazott a piaci viszonyokhoz, semmilyen köze nem volt. Most egy olyan átmeneti megoldás született a most kezdődő bajnoki szezonra, már így a kormányváltás után, mert pont akkor le is járt az érvényben lévő szerződés, ami 6 milliárd forintról szólt, tehát egy jelentős csökkenést tartalmaz, de még mindig a jár már lényegesen magasabb. Mondhatjuk azt, hogy valóban ez egy ilyen átmeneti intézkedés volt, egy mentővet dobott itt még a kormányzat a magyar futballnak, hogy ne kelljen drasztikusan csökkenteni az NB1-ben mozgó pénznek a mennyiségét. Ezt látjuk azért már a klubok működésén, hogy ők is érzik azt, hogy azért most egy másik világ jön, meg a játékosok mozgásán is. Ugye soha olyan sok játékos nem igazolt magyar játékos az NB1-ből külföldre, mint ezen a nyáron, ebben az átigazolási időszakban. Ennek nem csak az az oka, hogy hirtelen lettek jó játékosaink, hanem hogy a klubok is és a játékosok is tudják, hogy most azért egy másik világ jön, tehát érdemes külföldre menni és ott pénzt keresni, illetve a kluboknak azzal pénzt keresni, hogy játékosokat értékesítenek. Én azt gondolom, hogy ezután az egy év után a közmédia jó eséllyel teljesen kiszáll majd például a labdarúgásnak a közvetítéséből, és onnantól fogva piaci szereplők tudnak ebben részt venni, viszont az valószínűleg lényegesen kisebb bevételt jelent majd.
1: Igen, ez egy érdekes kísérlet lenne, a piaci alapon működne a magyar labdarúgás, hogy mi lenne belőle rövid távon. Egyébként meg itt van számos olyan kérdés, amit most itt nem is tudtunk említeni, a birkózás, az ökölvívás, az öttus, a torna, és jó néhány olyan sportág, amelyik a TAO-val nem volt ellátva, viszont nagyon komoly gondokkal küzd. Nekik hogyan és mennyi fog jutni a jövőben, ezt is érdekes lenne tudni, talán egyszer meg is beszéljük Szabados Gáborral. Gábor, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: tartalmakat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: A Köcsei piknik napjára időzítette a gyermekvédelmi jelentés bemutatását a kormány, emellett országjárását is holnap kezdi meg a miniszterelnök. Orbán Viktor pedig őszi évadnyitó beszédét tartja meg szombaton, ahol politikai stratégiát vázol. Sós Eszter Petronellával és Szerető Szabolccsal beszélgetünk. Bérrendezést ígér a kormány a belügyi ágazat dolgozóinak. Pósfai Gábor szerint már el is készült a minisztérium javaslata. Változtatnának az illetmény alapon, növelnék a pótlékokat és ösztönöznék az országon belüli mobilitást. A szakszervezetek szerint az irány nem rossz, a probléma viszont égető, így mielőbbi lépéseket sürgetnek. Kucsera Miklóst kérdezzük. Év végéig havi 5000 forintos támogatást kapnak a költségvetésből a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, az intézkedéssel havi egy tankolásnál kompenzálják a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti különbséget. Erről is beszélgetünk Mellár Tamással. 25 éve történt a szeptember 11-i terrortámadás, amikor az Al-Qaida által eltérített utasszállítók becsapódtak a New York-i World Trade Center ikertornyaiba. Az évfordulón világszerte megemlékezéseket tartanak. Az Egyesült Államokból kapcsoljuk Vujic Trütkót, majd Magyarics Tamással beszélgetünk.
2: Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Sós Eszter Petronella, politikai elemző, és Szerető Szabolcs, a Magyar Hang főmunkatársa. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét, szervusztok!
2: Szerintem ma mindenki arra várt, hogy hogyan avatkozik be a kormány az üzemanyagok árába, vagy pontosabban nem avatkozik be, most már ezt tudjuk az árba, de hogy hogyan segít. A miniszterelnök ma délután bejelentette, hogy havonta 5000 forinttal kárpótolják az áremelkedés miatt a dízelautósokat januárig, tehát idénre szól a bejelentés. Beszélünk majd erről a szakmai részéről Mellár Tamás közgazdásszal. Egy kérdés hozzátok, politikai értelemben erős kampánytéma volt ez az üzemanyagára, hogy hathat ez a Tiszára, meg egyetem, mit szóltok a bejelentéshez?
3: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes döntés. Egyrészt, mert teljesen más logikájú, mint amit eddig láttunk az ilyen típusú árkontrolloknál. Ez egy szelektív segítség. Nem árkontrollon keresztül történik, tehát a kereslet-kínálat játékba nem nyúl bele, valószínűleg el akarták kerülni az áruhiányt, tehát azt a típusú játékot, amikor nem jön be import, és mások is ide jönnek adott esetben tankolni. Viszont a szelekció az azt is jelenti, hogy a kormány nem először egyébként, azt mondja, hogy bizonyos csoportokat favorizál, és más csoportokat nem. Ez egy költségvetési szempont figyelembevételét is jelenti. Számomra az a kérdés, hogy ez egy kormányzati filozófiának az első megnyilvánulása, tehát hogy például ezt látni fogjuk-e majd a költségvetési törvényjavaslatban, vagy pedig ez egy eseti döntés. Hozzáteszem, hogy a Tisza programját és az eddigi döntéseit ismerve, én arra tippelek, hogy azért ez inkább egy filozófiának az első megjelenése.
2: Szabolcs?
4: Ez könnyen lehet. Ami a döntés lényegét illeti, ez nyilvánvalóan egy piacbarát döntés, nem avatkozik be a piaci folyamatokba, és a költségvetést is igyekszik, amennyire lehet megkímélni, amire ismerve a költségvetés állapotát nagy szükség is van. Ugyanakkor nyilván egy cselekvési kényszer volt a kormányon, mert hát a helyzet az súlyos, ugye az árak nagyon magasak, tehát itt valamit lépni kellett, pláne az a vita után, ami valóban itt a védett ár körül ment a kampányidőszakban. És igen, ez biztos egy olyan döntés, ami lehetséges, hogy egy másfajta kormányzati filozófiát vetít előre, ami, hogy mondjam, a különböző támogatásokat, juttatásokat célzottan próbálja eljuttatni az arra, hát hogy kiszemelt csoportoknak. Ugyanakkor ennek nyilván megvan az a politikai kockázata, hogy mindenki nem lesz ezzel a döntéssel elégedett. Nyilván itt is a persze az ellenzék, tehát a Fidesz ezt meg is lovagolja, hogy nem erről volt szó, és hogy a védett ár az mennyivel jobb. A MOL is megszólalt egyébként, és jelezte, hogy a védett ár bevezetése az pillanatokon belül nagyon súlyos áruhiányhoz vezetett volna.
2: Egy-két nap és áruhiány lett volna, ezt mondja a MOL, és üdvözlik a döntést.
4: Igen, tehát azt mondom, hogy politikailag nyilvánvalóan van ebben annyi kockázat, hogy teljes egyetértéssel nem fog találni. Ez a döntés ugyanakkor az nyilván fontos szempont volt, hogy piacbarát legyen, és a költségvetést is megkímélje, és azért nyilván sok ember számára ez fontos lesz azért. Tehát nem tűnik ez olyan nagy összegnek nyilván, tehát az év végéig ugye ez 20 000 forint, de nyilván sokaknál ez számítani fog.
2: Jó, hát nyilván majd a kutatásokból meg kiderül, hogy lecsapódik-e ez valahogy vagy nem, de hát olyan szakértővel én nem találkoztam, vagy legalábbis itt nem beszéltem vele, aki ne azt mondta volna, hogy a védett árat egész egyszerűen nem lehet visszahozni, mert hát nem lesz jó vége, és amúgy is mi fizetjük meg. Menjünk tovább, egy másik bejelentés. Tegnap este picit beszéltünk itt már róla, a miniszterelnök bejelentette a Tisza 5 alkotmánybíró jelöltjét, köztük van Ligeti Miklós is. Mit gondoltok a jelölésről? Most jelen esetben a politikai vetülete az érdekes itt is, mert minden bizonnyal Ligeti Miklós alkalmas erre a posztra, de más posztra is valószínűleg alkalmas lett volna, szóval a politikai szempontból hogy látjátok ezt a döntést?
3: Minden Tisza szavazó ezt úgy fogja értelmezni, mint az MVVH elnök választása körüli ügy lehetséges folytatása. Ugye Ligeti Miklós neve azóta is kering, mint lehetséges legfőbb ügyész jelölt. Az nagyon fontos látni, hogy a legfőbb ügyész jelölése az köztársasági elnöki hatáskör. Márpedig a köztársasági elnök a Sólyom Lászlói hagyományok jegyében azt mondta, hogy ő nem fog pártokkal egyeztetni, tehát nem fog arról beszélgetni, hogy hajlandók-e megválasztani a jelöltjét, ha megválasztják, nem választják, akkor majd kapnak másikat. Tehát ez nem kormányzati hatáskör magyarul, tehát a Tisza egy ponton tudott adott esetben gesztust tenni azoknak a Tisza szavazóknak, akik Ligetit akarták látni, ez az alkotmánybíróság. De vannak olyan Tisza szavazók, akik viszont azt mondják, hogy hát ez nem egy korrupció ellenes feladat. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a magyar jogásztársadalomban ez az egyik, hogy mondjam, legkitüntetettebb pozíció alkotmánybírónak lenni. Ráadásul most kapja vissza a hatásköreit az alkotmánybíróság, például, hogy költségvetési ügyekben is bíráskodhat. Tehát egy kibővített hatáskörű, jelentőségét megnövelő alkotmánybíróság tagja lesz Ligeti Miklós, tehát ebből a szempontból nem feltétlenül felfele buktatásról van szó, hanem a létező lehetőségek között ő kapott egy ajánlatot, valószínűleg elfogadta, hiszen már a megválasztásáról is jelezte Magyar Péter, hogy az kedden megtörténik. Nem hiszem, hogy itt már lehet olyan döntést hozni, ami mindenkinek tetszik. Egy dolog biztos, hogy a társadalmi egyeztetéses játékot itt már nem játszotta el a Tisza párt, hanem közölték, hogy ki lesz az az öt ember, akit ők most jelölnek, és valószínűleg emiatt kisebb vita is lesz belőle.
2: Hogyha már ezt említetted, de mindjárt tiéd a szó, akkor Hak Péter véleményét hagyj hozzam ide, aki nyilatkozott, interjút adott a 24.hu-nak, és azt mondta a jelölésről, hogy a jelölteket kiváló jelölteknek tartja, tehát nem szó ne essék erről, abszolút jó jelöltek, de kritizálta a kiválasztás folyamatát. Azt mondja, hogy a fideszes gyakorlatot folytatja ezzel a Tisza párt, mert hiába bírálta éveken keresztül a szakma, és egyébként a politika is azt, hogy egy párt jelölte, akkor még a Fidesz az alkotmánybírákat, nem változott meg a szabályozás, és ez most ugyanígy történik, és nem így kellene. Szabolcs?
4: Ez lehetséges, hogy egy ilyen idealizált világban ennek úgy kellene történnie valóban, de eleve ugye nehéz is lenne itt most mondjuk a Fidesszel egyeztetni ebben a kérdésben bármit is, hiszen a
2: kivonultak mondjuk
4: az egész illegitimnek tartja, és nem fog ebben részt venni. De valóban azt gondolom, hogy ez egy jogos felvetés, és hogy ha majd lesz egy új alaptörvény, vagy pontosabban új alkotmány az alaptörvény helyén, amit ugye megígért a Tisza párt, én azt gondolom, hogy az, hogy a Tisza párt mit gondol megint csak akár a jogállamiságról, azt szerintem abból fog tükröződni, hogy hogyan áll ez az egész folyamathoz, és annak a végén egy milyen típusú államberendezkedés jön létre. Most azért látjuk, hogy itt most ez egy átmeneti szituáció, és én is azt gondolom, hogy ez a lényeg itt, hogy alkalmas, tehát a jelöltek alkalmasságát, mint hogy a korábban a Tisza párt által jelölt és a parlament által megszavazott egy alkotmánybíró alkalmasságát, és még ugye Navracsis Tibor is méltatta, elismerte. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog. Ligeti Miklós esetében pedig teljesen egyértelmű, itt van egyfajta politikai megfontolás és a szakmai megfontolás mellett, hogyha úgy tetszik, akkor egyfajta kármentés ez, hogy az a döntés a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal élére, hogy nem Ligeti Miklóst választotta a parlament tiszás többsége, ez ugye a Tisza táborban is ellenézéseket meg vitát szült, és akkor ezt nyilván ezt próbálják ezzel tombítani, és én azt gondolom, hogy egyébként az Alkotmánybíróságnak fontos szerepe lesz a következő időszakban, ugye nagyon sok beadvány már most is érkezett, ugye a Fidesz gyakorlatilag mindent az Alkotmánybíróság elé visz, amit csak lehet, de nyilván más ügyek is vannak, amikben dönteni kell, és valóban szélesebb a hatáskör, és azt gondolom, hogy Ligeti Miklóst is ismerve, tehát hogy itt bizonyosan, hogy itt olyan személyek lesznek jó részt, akik nem, hogy mondjam, ilyen politikai megfontolások alapján pártkatonaként döntenek, hanem valóban a jogállamiság szempontjait szem előtt tartva hozzák meg a döntéset, és szerintem ez jót fog tenni az országnak.
3: Pont erre akartam utalni. A saját Substack hírlevelemet kéne promóznom, de nem ezt fogom tenni, hanem Tóth Csaba kollégájét, aki ma írt egy elemzést arról, hogy az alkotmánybíró jelöltek politikai pozíciója az alapján, amit tudunk, hol lehet. És ő arra jutott, hogy azért ez egy meglehetősen árnyalt ötös, tehát hogy azért a Tisza figyelt arra, hogy ne úgymond pártkatonákat helyezzen kivétel nélkül ebbe az öt jelölésbe. Nyilván vannak olyanok, akik közelebb vannak a Tisza párt platformjához, de vannak, akik kevésbé, vagy nem tudjuk. Tehát, hogy valamiféle önkorlátozás lát itt a kolléga ebben a történetben. Az egészen biztos, hogy a hatáskör visszaadás az arra mutat, hogy a Tisza számára az a történet, hogy ő más típusú rendszert akar építeni, nyilván ez majd az alkotmányozásból fog kiderülni, meg hogy utána a majdani sarkalatos kétharmados törvények hogy néznek ki, beleértve az Alkotmánybíróságról szóló törvényt, de az mégiscsak egy üzenet, hogy már most elkezdte szélesíteni az Alkotmánybíróság hatáskörét, és hát tényleg nem arról van szó, hogy egy az egybe. Konkrétan vannak olyan bírók, akik kritizáltak, vagy bírójelöltek, akik kritizáltak már most tiszás intézkedéseket, például alkotmánymódosításokat. Ez azért azt jelzi, hogy van egy ilyen típusú üzenetigény. Miért? Mert ez volt a választási ígéret. Tehát itt azért nem, hogy mondjam, egy ilyen altruista politikai hozzáállásról van szó, hanem egy ígéret teljesítésről, mert ha nem azt csinálná, az politikailag sokkal károsabb lenne.
4: Egy megjegyzés, hogy azért azt se felejtsük el, hogy egyébként a Fidesz hajlamos volt arra, hogy gyakorlatilag pár politikusokat választott meg alkotmánybírónak, például ugye Hende Csabát, hogy csak egy példát említettem, de mások is voltak. És egyébként nem csak alkotmánybírókra, most alkotmánybíró jelöltekre jellemző az, hogy kritizálták már a kormány tevékenységét, megjegyzem, Baka András köztársasági elnök is korábban, ugye volt olyan intézkedése a tiszás parlamenti többségnek, amit ő kifogásolt, és azt mondta, hogy ezzel nem ért egyet.
2: Egy gondolatot akartam még behozni, Tölgyesi Péter gondolatát. A Partizán szezonnyitó beszélgetésén beszélte az MVVH-ról, ugye erről a hivatalról is. Azt mondta, hogy szerinte egyébként a közvélekedéssel ellentétben Ligeti Miklós kinevezése pont, hogy egy lassabb folyamat lett volna, mármint jobb jogállami eljárás jelentett volna, és szerint Unger Annát azért választották, mert ő azt ígérte, amit a kormány hallani akart, ez a hivatal arra hivatott, hogy ítéletet mondjon az Orbán rendszerről, és pont, mondja Tölgyesi, és azt mondja egyébként, hogy ezzel irtózatos illúziókat kelt a mostani kormány, aminek később lehet nagy ára. Picit más megközelítés, de hát tőle ezt megszokhattuk. Mit gondoltok erről?
3: De ez nem csak jogi kérdés, hanem politikai kérdés is. Tehát van egy történet, amit a Tisza el szeretne mesélni arról, hogy mi volt a Fidesz rendszer. Azt is mondta Tölgyesi Péter, hogy a Tiszának élethalál kérdés az, hogy rendszerváltásként tételeződjön, ami történik, és nem egyszerű kormányváltásként. Itt belement egy alkotmányjogi fejtegetésbe, hogy egyébként, ha ez egyszerű kormányváltás lenne, akkor alkotmányellenes lenne például a köztársasági elnök elmozdítása. Ha rendszerváltás, akkor persze más a helyzet. Tehát itt a lényeg az, hogy a Tisza számára az a politikailag fontos, hogy egyrészt mutassa, hogy van elszámoltatás, másrészt pedig fönnmaradjon az a történet, hogy az elmúlt 16 év mi volt, ez egy tudássá váljon. Tehát ne egyszerűen egy politikai narratívává, hanem egy beágyazódott tudássá, mint ahogy tudjuk, hogy Szent István nagy király volt, és senki nem kérdőjelezi meg. Tehát, hogy ilyen típusú megkérdőjelezhetetlen igazsággá váljon, most még ugye narratíva. És ebből a szempontból Unger Annának a szerepfelfogása valóban fontos, mert ő azt mondja, hogy hát ezt be kell mutatni. És az egy más kérdés, hogy a bíróságokon ebből majd mi az, ami megáll, vagy nem áll meg, vagy hogy nem olyan ügyek lesznek-e, amik megállnak, hogy hát nem tudom én ki milyen kibetítőt használt a minisztériumokba, mert az könnyen bizonyítható esetleg, vagy közel van, föltárható, stb. De az, hogy maga ez a politikai történet, ez 2030-ban megáll-e, és az van-e mellette, hogy hát amúgy itt történt elszámoltatás, ez az alapvető politikai kérdés a TISZA számára.
4: A kiválasztásról, amit mondott Tölgyesi Péter, azzal ez teljesen pontos, hiszen Unger Anna, amit a bizottsági meghallgatásán elmondott, az valóban egyfajta ilyen politikai szerepfelfogást tükrözött, és valóban, hogyha az a cél, hogy bemutassák ennek a rendszernek, mármint az előző rendszernek a működését, az fontos, hogy így tudássá váljon, csak ugye az emberekben van egy olyan igény is, hogy ennek aztán legyen következménye, és hogyha látjuk, hogy ez milyen felháborító módon működött, de hogy utána a felelősök meg nem lesznek megbüntetve, az nyilvánvalóan egy feszültséget kelt, és már most érezhető.
2: És minél gyorsabban történjen.
4: A türelmetlenség, de egyébként, amiről Tölgyesi Péter beszélt, az kicsit egyébként ellent mond annak, amit nálunk most a Magyar Hangban az E-heti számban a címlapos interjút, az pont Ligeti Miklós adta, és ugye arról beszélt, hogy igenis lehetséges a vagyon visszaszerzés. Most itt nyilván a százalékokon meg ezeken lehet vitatkozni.
2: Ugye Tölgyesi Péter sem azt mondja, hogy lehetetlen, hanem hogy illúzió arra gondolni, arra hogy ezt a 7,5%-os ilyen nagyon sokat segítenek.
4: Sőt, azt mondom, hogy önmagában nyilván az uniós pénzek, meg a visszacsorgó.
2: Persze. Ilyen nagyon sokat
4: sőt, azt mondom, hogy önmagában nyilván az, az

0: Vilmos, aztán lesz Kötsei piknik is. Orbán Viktor visszatért, és ugye egy videót hozott most nyilvánosságra, azt mondja, visszatértem, csapjunk a lovak közé, ugye nyilván a Kötsei piknikre utal, és Magyar Péter holnap kezdi meg az újabb országjárását, közben ezt is bejelentette. Szóval milyen nap lesz ez a holnapi?
1: Versenyzős. Nyilvánvaló, hogy ez egy kommunikációs nap lesz, méghozzá azért, mert Kötse megint zárt lesz. Tehát ott azt fogjuk tudni, hogy ott mi történt, amit kiszivárogtatnak, elmondanak, az meg ugye általában egy szándékolt dolog. Tehát majd abból kell olvasnunk, hogy ott mi lehet a szándék, mi lehet az üzenet szándéka. Hát Magyar Péter pedig nyilvánvalóan gondoskodni szeretne, hogyha Orbán Viktor lendületet akart venni valamilyen stratégiaváltással, új üzenettel, akkor ezt ne nagyon tehesse meg. Feltételezem, hogy hát elég dramaturgiailag fölépített lesz ez a jelentésbemutatás is, és hát az, hogy a miniszterelnök elmegy egy ilyen nyilvános fórumra, gyakorlatilag vidékre, Veszprémbe, az is egy ellenpontozást, egy ilyen kommunikációs ellenpontozást jelent, hogy hát ugye Orbán Viktor a sajátjai között zárt körben, Magyar Péter pedig nyílt körben, és ez a kampányban is egy létező üzenet volt, tehát az egészen biztos, hogy itt van egy földobott labda, és a Magyar Péter részéről meg van egy szándék, hogy ezt lecsapja. Ezzel együtt is ne hirdessünk előre eredményt. Tehát az, hogy ki mit mond, és az mennyire lesz erős, az azért majd holnap dől el.
0: Így van, én is azt mondtam, hogy hétfőn, vagy vasárnap, de
2: Szabolcs. Bizonyos értelemben minket mind a két szereplő kötött pályán, meg kényszerpályán mozog. Ugye Orbán Viktor nem tehet más, mint hogy elmegy Kötsére. Ugye évek óta, nem tudom hány éve van ez a rendezvény, hogyha valamiért ezt kihagyta volna, ahogy Tusnád fürdőt sem hagyhatja ki, tehát ez egy kötelező gyakorlat. Nem tudom, hogy milyen patronok és milyen mondani való lehet ebben a helyzetben az ő számára. A másik az is természetes, hogy ezt már láttuk korábban is, hogy ilyen alkalmakat Magyar Péter is kihasznál, hogy megpróbálja kitakarni a miniszterelnököt, és azt gondolom, hogy egy jó témát választott ugye ez a gyermekvédelem, mert ugye pont az Achilles sarkát találja el megint a Fidesz kormányzásának, tulajdonképpen az egész bukás itt kezdődött a kegyelmi üggyel, és ehhez próbálja visszavezetni. A másik, nyilván az idézítés nem illető, hogy most kezdi az országjárás, de számára ez is egy kényszerpálya. Egyrészt ugye meg is ígérte, hogy augusztus 20-án lesz országjárás, már sokan mondták, hogy miért nincs. Másrészt ugye, amikor a kormányzás mézes hetei véget értek, és most már ugye olyan döntések vannak, amiket ugye vitatnak, és nem lehet mindenki kedvére tenni, és érezhető az elégedetlenség ugye a mozgalom a Tisza-szigetek részéről, muszáj neki fenntartani, hogy folyamatos legyen a párbeszéd, tehát ő egész egyszerűen nem teheti meg, hogy nem tartja a kapcsolatot a bázissal folyamatosan.
0: Köszönöm, hogy jöttetek.
1: Köszönjük a meghívást.
2: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gépész László a vendégünk, és a benzináról, gázolajáról és általában az ellátásról fogunk beszélni a következőkben. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a vendégünk. De most kivételesen nem is elsősorban a kiskutak sanyarú helyzetéről szólunk, bár arról is beszéltünk már ezen a héten, és nem könnyű nekik, hanem a fogyasztókéről. Hát azért nagyon sokan elképedve nézik a gázolajárakat, miközben azt is látjuk, hogy a környékünkön sem jobb a helyzet, sőt, egész Európában nem. Kell hozzászoknunk ahhoz, amit látunk, vagy ez egy átmeneti állapot, és majd, ahogy a szezon lemegy, egy kicsit jobb lesz a helyzet?
2: Én úgy gondolom, hogy nem lesz jobb a helyzet. Úgy gondolom, hogy a helyzet az pillanatnyilag még inkább rosszabb irányba mozdul el. Tehát ahogy látjuk a harcoknak a fokozódását, látjuk azt, hogy a világ nagy kereskedelmi szereplőinek a tartalékai kezdenek kimerülni. Gondolok itt akár az USA-nak a stratégiai tartalékaira, és főleg Kína stratégiai tartalékaira, úgy növelik a vásárlásaikat, és úgy növelik a piacon belüli súlyukat, ami azt jelenti, hogy a többieknek kevesebb jut. Márpedig ha kevesebb jut, akkor az egy árfelhajtó erőként jelenik meg. Ezt látjuk a Brent olajárának az emelkedésében is, de a nagyobbik probléma az, hogy a késztermékeknek az ára sokkal nagyobb mértékben emelkedik. Ez kevésbé kap figyelmet, de ez a dönti el igazából, hogy itthon milyen árakkal találkozunk.
1: Az látszik, hogy a kormány valahogy azon ügyködik, hogy könnyítsen a helyzeten, de ne az államnak kerüljön pénzébe. Én nem látom ezt a köztes állapotot, ön igen?
2: Vannak erre megoldások természetesen. Amit mi nagyon nem szeretnénk, hogyha ez megint úgy valósulna meg, mint a korábbi időszakban, meg akár a jelen pillanatokban is, hogy ennek a kárvalótjai a benzinkutak, és itt nem csak a kicsik, hanem a nagyok is. Tehát az nem fog működni hosszabb távon, hogy a kiskereskedelemből vesszük el a pénzt, és azt mondjuk, hogy azért olcsóbb, mert nem adhatja a kiskereskedő a normál áron. Igen. Hát most, hogy rögzített ár, vagy pedig csak egy sugalmazott ár, vagy egy nyomatékosan elvárt ár, ez lényegtelen ebből a szempontból. Itt a valódi megoldás az valahol azt van, amelyik irányba most el is mozdult a kormányzat, legalábbis a pillanatnyi bejelentésekből erre lehet következtetni, hogy egy rászorultsági alapon valamilyen szempontok szerinti támogatási rendszert kell kiépíteni ahelyett, hogy az árakat próbálnánk a határon kívül tartani.
1: Tehát ez... Ugye felmerült a gyerekeket a iskolába szállító szülők autója. Ez nagyon nehezen leírható, mondjuk begurul a benzinkutra valaki az autójával, gyereket visz, vagy nem?
2: Ez egy populista megközelítés. Értjük, hogy egy politikustól ez elvárható, hogy így szólaljon meg, de a gondolatnak a lényege nem ez. A gondolatnak a lényege az, hogy nem az árakhoz kell hozzányúlni, hanem a fogyasztókat kell támogatni.
1: Úgy képzeljük, most, hogy akinek 3000-es turbós dízelmotorja van, ne őt támogassuk, hanem az 1200 köbcentist?
2: Lehet ez is egy szempont, de lehet az is egy szempont, hogy olyan környezetben élő embereket támogatunk, akiknek nincs más közlekedési lehetősége arra, hogy munkába járjon, mert például a faluba már nem jár a vonat, és a busz is csak naponta kétszer érkezik.
1: Lesz egy településlista a benzinkutasoknál?
2: Nem a benzinkutasoknál, ennek nem szabad a benzinkúton megjelenni. A benzinkútnak az a dolga, hogy megvegye az üzemanyagot, legyen a tartályában üzemanyag, és eladja. Ez a benzinkút dolga, és ennek itt be is kéne fejeződni. A benzinkút nem egy szociális kifizetőhely, ez a kormányzatnak a feladata. Ami a benzinkút feladata ebben az, hogy meg tudjuk határozni, hogy az a személy, aki ott tankol, az honnan jött. Márpedig ezt tudjuk, mert elkérjük az adószámát, beütjük a pénztárgépbe, és már is ott van a NAV-nál, tehát ott van az államnál. Az állam pedig ennek alapján megállapíthatja, hogy kinek jár ebből visszatérítés, vagy kinek nem. A visszatérítésnek, a támogatásnak, a formájának a meghatározása, a mértékének a meghatározása, ez kifejezetten állami feladat.
1: Amit most mondott, az egy ötlet, vagy így lesz? És tekintsük tulajdonképpen egyfajta bejelentésnek.
2: Ez nem bejelentés, hát mi nem vagyunk kormányzat, tehát ez majd miniszterelnök úr vagy miniszter úr majd bejelenti, amire jutnak. Ez egy javaslat volt, amit már 2022 óta próbálunk keresztül vinni, hogy hallgassák meg, figyeljenek rá, és a javaslatnak az a lényege, hogy hagyjuk békén az árakat, mert úgyse tudunk ellene mit tenni. Tehát ezt nem a magyar viszonyok döntik el, hogy milyenek legyenek a magyar árak, bár ebben is van tennivaló, nyilván a különadók rendszerét át kellene gondolni, a magyar specialitásokat, a hungarikum adókat ki kéne törölni ebből a rendszerből, esetleg az áfához is hozzá lehet nyúlni most, tudom, hogy ez egy átokszónak tűnik a kormányzat szemében, de azért ezt is át meg kéne vizsgálni, hogy erre milyen lehetőség van, de a lényeg az, hogy az árakat békén kell hagyni, mert úgyse tudunk ellene tenni, és a fogyasztókat kell támogatni.
1: A szerdai kormányülésen ott volt a MOL elnök vezérigazgatója, oda rendelték, hogy ez a kormányzati kommunikációban elhangzott, arról kiszivárgott valami, hogy ott konkrétan mire jutottak? Önöket tájékoztatta erről valaki?
2: Nem, semmi. Egy hang se. Tehát ezt mi úgy képzeljük el, hogy ez egy baráti megbeszélés lehetett, hogy miért pont a MOL-t hívták meg, és miért nem hívták oda a többi ágazati szereplőt. Azért itt nem csak a független kutak vannak a piacon a MOL mellett, tehát a MOL-nak körülbelül 450 benzinkútja van abból a 2000-ből, ami működik Magyarországon.
1: De az ellátásnak igen. Viszont egy jelentős része.
2: Ellátásnak egy jelentős részét, de ha ezt lebontjuk olyan szempontból, hogy megnézzük, hogy hogyan van ez városokban, hogyan van ez falvakban, akkor egészen más képet kapunk. Tehát falvakban sokkal kisebb a MOL-nak a jelenléte. A MOL-nak a jelenléte, a nagy benzinkutak, a nagy színes kutak, ugyanúgy, ahogy a GMV-nek, vagy egy Shell-nek, vagy egy Orlennak, a falvakban nem ők vannak. Tehát azt a régiót nem tudom, miért kell kihagyni az egyeztetésből, hiszen a legnagyobb problémák ott vannak. Tehát ott vannak a legnagyobb közlekedési problémák, ott vannak olyan körülmények, ahol nem lehet mondjuk tömegközlekedéssel helyettesíteni az autót.
1: Önök készülnek valamire még a következő időszakban, vagy megvárják most, hogy mi történik? Ugye vannak követelései a kiskutakat képviselő szervezetnek, aminek ön az elnöke, meg volt sztrájkjuk is egy napos.
2: Igen. Most ott tartunk, hogy egy nyílt levéllel fordultunk a miniszterelnök úrhoz, és pillanatnyilag várjuk a választ, hogy erre mit fogunk kapni. Eddig még semmit, de hát még nem is telt el olyan sok időt, tehát türelmünk még van.
1: Gépész László, köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget. A
1: szövetségének elnöke volt a vendégünk. Híradó, aztán a Start folytatásra.

Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Bérrendezést ígér a kormány a belügyi ágazat dolgozóinak. Pósfai Gábor szerint már el is készült a minisztérium javaslata. Változtatnának az illetmény alapon, növelnék a pótlékokat és ösztönöznék az országon belüli mobilitást. A szakszervezetek szerint az irány nem rossz, a probléma viszont égető, így mielőbbi lépéseket sürgetnek. Kucsera Miklóst kérdezzük.
2: Kucsera Miklós, a Független Büntetés Végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségének főtitkárát. Jó estét kívánok!
3: Kezdjük sokan, jó estét kívánok! Annyival kiegészíteném, hogy a belügyi érdekegyeztető tanács munkavállalói oldalának vagyok az elnöke is.
2: Ez fontos.
3: Ezzel a beosztással képviselem a összes rendvédelmi szakszervezetet.
2: Köszönjük. Pósfai Gábor belügyminiszter ugye bérrendezést ígért a belügyi dolgozóknak, ezt tegnap jelentette be, hogy elkészült ez a bizonyos minisztériumi javaslat. Ön úgy fogalmazott, hogy türelmetlenséget tapasztal az állomány részéről. A választási kampányban nagyok voltak az ígéretek. Mit vártak idénre?
3: Hát a választási kampányban elhangzottak tekintetében az állomány azt várta, hogy minden, ami az elmúlt 14 évben nem történt meg, az most nagyon gyorsan meg fog történni, mind az illetményekkel kapcsolatban, mind a szolgálati nyugdíjjal kapcsolatban, mind az egész szolgálati rendszerrel, illetve megbecsültséggel, illetve feladatellátással, illetve létszámhelyzettel. Tehát, hogy minden megoldódik nagyon-nagyon gyorsan.
2: Nem volt ez illúzió? Mert mondjuk azért 7,5%-os a hiány, azt a kampányban is lehetett tudni, hogy nagyon rossz állapotban van a költségvetés.
3: Igen, csak a kollégák nagyon várták a változást. Olyan pozitív, olyan információkat, olyan külső impulzusokat kaptak a választási kampányban, amiből azt hitték, azt gondolták, hogy itt nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt nagy változások fognak történni.
2: No, mi túl sokat nem tudunk egyébként a sajtóból, annyit tudunk, hogy megvan ez a bizonyos javaslat, de azt mondta a belügyminiszter, hogy a érdekegyeztető tanácson, amit említett, a belügyi érdekegyeztető tanácson már bemutatták a szakszervezeteknek. Akkor ön tudja, hogy mi van benne?
3: Nem mutatta be, miniszter úr. Részekről beszéltünk, elemekről beszéltünk, konkrét számokról, százalékokról, összegekről nem volt szó. Tehát azokról a normákról, tervezetekről volt szó, amik a fő elemeit képzik ennek a rendszernek, ez az életút, a lakhatás, a szociális rendszer, a munkakörülmények és az életpálya lezárása.
2: De akkor konkrétumok nem hangzottak.
3: Konkrétumok el. Nem.
2: Jó, akkor menjünk sorba, mennyi most az átlagbérük, hogyha meg tudja ezt mondani, nagyságrendileg?
3: Hát ez eltérő, ugye nagyon más a büntetés végrehajtásnál, más a rendőrségnél és más a katasztrófa védelemnél, ha hasonló beosztásokat, mondjuk a vonulós tűzoltót, a járőrt és a BV-s felügyelőt nézzük, akkor vannak eltérések, ilyen akár 50-100 000 forint különbség is van jelenleg a bérrendszer között, tehát nem egységes.
2: Mondjuk a büntetés végrehajtásban.
3: A büntetés végrehajtásban is két részből áll, mert vannak kiemelt intézetek, ott magasabb, például Budapesten, illetve van nagymegye székhelyeken, Szombathely, Szeged, mondjuk egy körletfelügyelő 594 000 forint körül van bruttóba, még Budapesten egy járőr 450 000 forint, egy vonulós tűzoltó meg 395 000 forint.
2: Ugye azt tudjuk, hogy az illetmény alap is nőne, hogy mennyivel azt nem tudjuk, csak ezt mondta a belügyminiszter, hogy nőne. 2008 óta változatlan, mennyi most ez az alap?
3: 38 650 2008 óta.
2: Az durva szám, amit most mondott. Mennyivel kellene nőni? Tehát mit szeretnének, hogy mennyivel nőjön?
3: Hát tehát ilyen pontos számokat, meg összegeket, tehát egy...
2: Én most arra vagyok kíváncsi, hogy önök, amikor odaülnek, vagy ha majd lesz még egyeztetés, vagy mit mondtak, önök vihettek számokat, gondolom mondtak számokat a belügyminiszternek, hogy mi az, amit szeretnének.
3: Nem igazából vittünk számokat, mert azt gondoljuk, hogy természetesen vannak számaink, javaslataink, konkrét összegek is, de ha mi odaviszünk egy számot, és az mondjuk kevesebb, mint amit ők gondoltak, akkor azt mondják, hogy jó, rendben legyen. Azt gondoljuk, hogy nekik kellene a kormányzatnak hozni tervezeteket, és akkor azon elindulna egy egyeztetés, egy vita, és ott lehetne kialakítani egy közös álláspontot.
2: Tehát akkor nincs olyan követelésük, mert általában azért a szakszervezeteknek szokott lenni előre, hogy minimum egy 25% vagy
3: 15%. Én ilyet nem mondhatok, mert akkor ami az én fejemben van, az nem biztos, hogy a többi kollégám fejében van, illetve az állomány fejében. Azt gondolom, hogy figyelembe véve tényleg a költségvetés helyzetét, idén is kellett volna már emelni. Van egy jó lemaradásunk a honvédséghez képest illetmény alapba, és azt föl kéne hozni, és ha ott jövőre lesz változás, akkor megint csúszásban leszünk.
2: Azt mondta az MT-nek, hogy egy új együttműködési megállapodás megkötése is folyamatban van. Ez mit jelent? Tehát időről időre egyeztetni fognak a belügyi érdekegyeztető tanácson, vagy ez egy másfajta együttműködés?
3: Nem, megújítjuk ezt a belügyi érdekegyeztető tanácsi dokumentumot, ami előtte is volt. Ami nekünk fő problémánk, hogy ez 2015-ben kikerült a jogszabályból, tehát ez csak egy formális dolog volt 2015-26-ig. Mi kértük miniszter urat, hogy ennek a mintájára alkossunk egy újat, ezt mi megkaptuk a lehetőséget, el is készítettük, be is nyújtottuk, ez most egyeztetés alatt van, tehát mi elkészítettük, ők véleményezik, ők visszaírtak, mi írunk bele, és ezt október 15-éig fogjuk remélhetőleg véglegesen aláírni.
2: Azt tudja, hogy vagy van-e időpont, hogy mikor találkoznak el közelebb, amikor már esetleg konkrét számokról beszélnek, és akkor mondjuk be tud számolni a sajtó is arról, hogy mit mondott a minisztérium, vagy a kormány, és mit szeretnének önök?
3: Azt ki szeretném emelni, hogy miniszter úrral már kétszer találkoztunk, előtte Pintér miniszter úrral 13-ban találkoztunk utoljára. A rendészeti államtitkár úrral rendszeresen van egyeztetés. Mivel október 15-ére van betervezve az együttműködési megállapodás aláírása, vélelmezzük, hogy akkor fogunk leülni és egyeztetni legközelebb.
2: Ugye mondta, hogy az államtitkárral is már, vagy államtitkár úrral is többször egyeztettek, miniszter úrral kétszer, és akkor miről egyeztettek, hogyha nem a bérekről?
3: Hát rendszerekről, stratégiákról, elképzelésekről, illetve irányokról, az életútról, és amiket hozzátettem, hogy az életút lezárása, a lakhatás, a szociális rendszerek, a munkakörülmények, a visszaszerelés, azon jogszabályok, például ugye van egy csomag, ami most be lett nyújtva, ami pozitív, több olyan jogszabály is módosul az őszi ülésszakban, amik nem igényelnek költségvetési forrást, de az állomány munkáját könnyítik, javítják. Tehát vannak ilyen előrelépések, de konkrétan költségvetést érintő számokról még nem sikerült egyeztetnünk.
2: Akkor hát a október 15-ét megvárjuk, és akkor majd beszámolunk róla. Köszönöm, hogy itt
3: volt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, szeptember 11-e van, péntek reggel. A Startot látják, és hogyha a rádióban hallgatnak minket a Spirit FM-en, akkor hallják, úgyhogy a rádióhallgatókat is szeretettel köszöntöm. És Tánic Pétert is, aki alkotmányjogász és ügyvéd, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: És akivel bőven van témánk, mert vannak itt vizsgálóbizottságok, keresjük a legfőbb ügyészt, a jelek szerint megtalálják a megfelelő alkotmánybírókat, a közeljövőben meg is választják őket, úgyhogy ezeken végig tudunk szaladni. Örülök, hogy itt van. Kezdjük az alkotmánybírókkal, mert hogy ez a legfrissebb hír. Tulajdonképpen főügyészügyben meg nincs is igazán új hír, úgyhogy legfeljebb esélyt latolgatunk. Van 5 név. Az 5 név közül egy nagyon ismert, mert hogy rendszeresen szerepelt az elmúlt évtizedben különféle visszaéléseket és korrupciós ügyeket kommentálva Ligeti Miklós, a Transparency International jogi vezetője, és hát ő jelölt volt korábban a vagyonvisszaszerzési hivatal élére is. Egyfajta válasz a kritikákra az, hogy most őt jelölték alkotmánybírónak, és aztán beszélünk a másik 4-ről természetesen.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és erre biztos választ nem is tudunk. Tehát, hogy ez miért került erre sor. Én azt gondolom, hogy azt célszerű vizsgálnunk, hogy a jelölt alkalmas-e az alkotmánybírói pozícióra, tisztségre. Tehát itt Ligeti Miklósnak a kvalitásai azzal, hogy ő az alapjogok védelmével foglalkozik, hogy stratégiai gondolkodással bír, hogy egyébként ő neki gyakorló jogászi tapasztalata van bőséggel, egy alkotmánybírói tisztségben is ezek értékek mindenképpen.
1: Ő egy nagyon aktív jogászember, egy alkotmánybírónak erre az aktivizmusra van-e lehetősége?
2: Abszolút. Az alkotmánybíróságnak a lényege, hogy egyrészt az alaptörvény védelmének legfőbb szerve, ezt hogy érthetjük meg jobban, az emberi jogok, az alapjogok védelmének egy kiemelt bástyája. Tehát nem csak a jogszabályokkal szemben, de az új alkotmánybírósági törvény alapján hogy egy rendes bírósági ítélettel szemben is lehet az Alkotmánybírósághoz fordulni. Mondhatja azt az Alkotmánybíróság, hogy egy büntetőbíróság vagy egy polgári bíróságnak a döntését megsemmisíti, mert nem vették figyelembe az alapjogi szempontokat az eljárás során. Ez egyébként meglepően gyakorian elő tud fordulni.
1: Viszont elég keveset hallunk az Alkotmánybíróság napi működéséről. Ez változhat például az új személyek megjelenésével?
2: Én nagyon bízom benne, hogy ez változni fog. Tehát az Alkotmánybíróság egy garancia. Tehát alapvetően az nem jó, ha az Alkotmánybíróság túl sokat szerepel, de az nagyon fontos, hogy melyek azok az ügyek, amelyekbe az Alkotmánybíróság úgy dönt, hogy beavatkozik. Ezek tipikusan egy megfelelő rendszerben azok a kérdések, amik az egész társadalmat, vagy egy adott társadalmi csoportot, egy sérülékeny csoportot érintő kérdés például. Tehát vannak az olyan átfogó alapjogi kérdések, amelyekben az Alkotmánybíróság nem hallgathat.
1: Izgalmas egyébként az összetétele, ha csak ezt az öt személyt nézzük az Alkotmánybíróságnak a folytatásban, ugye Klanovszky Nóra alkotmányjogász maga is, az MTA doktora egyébként, Ligetiről beszéltünk, itt van a volt kuriai tanácselnökbíró dr. Kovács András György, akit felfüggesztettek, aztán visszajeztek, mert jogtalanul függesztettek fel, ugye ez Vargasi András kuria elnök működéséhez tartozik. Dr. Orosz Árpád Gábor, a kuria polgári kollégiumának egykori vezetője, és ott van dr. Szomora Zsolt, ő is egy egyetemi ember, ráadásul a Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese. Tehát sokfelől jönnek, van itt bíró, van itt ügyvéd, van itt tanárember, van itt alkotmányjogász. Ez sokat segíthet az ügyek értelmezésében, így első ránézésre.
2: Mindenképpen, tehát én kifejezetten értéknek gondolom.
1: Jogász, ez sokat segíthet az ügyek értelmezésében, így

0: Igen, ugye az Alkotmánybíróság 15 tagból áll. Azt látjuk, hogy a jövő kedden megválasztandó 5 további alkotmánybíróval, ugye a 15-ből összesen 6 alkotmánybíró, a idei nyáron ősszel kerül megválasztásra. Ez egyébként lehetőséget ad arra az Alkotmánybíróságnak is, hogy a saját szerepét egy kicsit újraértelmezze, átgondolja, változtasson esetleg az irányon, amennyiben úgy látják jól. De az AB-nál mindig a legfontosabb a függetlensége. Tehát az alkotmánybírók teljesen mindegy, hogy melyik politikai párt jelöli őket, vagy milyen többséggel fogadják el, nekik egyedül az alkotmányjogi, alapjogi szempontrendszer szerint kell eljárniuk ezt követően. Ez garantálja ugye az ő függetlenségük is.
1: Ne legyünk szemérmesek, azért ez az elmúlt évtizedben nem így volt. És ez a rengeteg csere, amit egy korhatár leszállítással is megerősített a parlament, ez rengeteg csere, politikai csere is egyúttal.
0: Ugye a politikai véleményük mindenkinek van, de egy alkotmánybíró esetén is különösen fontos, hogy amikor az adott ügyekben eljárnak, ettől függetleníteni tudják magukat. Nem mondom, hogy ez minden esetben sikerült, viszont azt gondolom, hogy itt az a fontos, hogy tekintsünk előre. És ha jelenleg felmerült új személyek esetében, én azt gondolom, hogy mindegyikük rendkívül határozott egyéniség, tehát én nem látok arra aggályt, hogy ők ne a megfelelő szempontrendszer szerint, független, objektív mérce szerint járjanak el jövőben.
1: Legfőbb ügyész. Hát az ember azt gondolja, hogy ez egy viszonylag sima ügy, tehát megnézzük, hogy kik vannak a szervezetben, és választunk közülük valakit. Tehát nem így megy ez. Sőt, most már azt is tudjuk, hogy nem is biztos, hogy ügyésznek kell lennie a legfőbb ügyésznek, elég ha jogász. Erről mit gondol?
0: Igen, ugye ez egészen 2025-ig volt így. 2025-ig a legfőbb ügyészt az ügyészek közül kellett választani. Ez azonban kikerült 2025-ben az alaptörvényből. Ezt követően legfőbb ügyész igazából bárki lehet, aki általános feltételeknek, magyar állampolgár, nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előletű, ezeknek megfelel, és emellett jogi végzettségű és jogi szakvizsgával rendelkezik. Tehát nem szükséges, hogy akár bármi.
1: Az sem fontos, hogy legyen praxis a területen? Tehát elvégezte a jogot, megvan a szakvizsgája, de egyébként buszvezetőként dolgozik.
0: Hát magában az alaptörvényben vagy jogszabályból nem következik egy ilyen követelmény, de azért itt a józanész nagyon fontos. Tehát az alkotmányjognak is a józanész az egyik vezérelve. Tehát nagyon furcsa lenne egy olyan legfőbb ügyész, aki korábban kizárólag polgárjogi területen dolgozott. Nem kizárt, de az alkotmányokban nagyon fontos, hogy ne csak azt nézzük, hogy betű szerint mi az, ami nem kizárt, hanem van annak értelme, összefüggésben áll-e a legfőbb ügyész szerepével, ha egy olyan szemét választunk ki, akinek semmilyen bűnöldözési vagy büntetőjogi tapasztalata nincsen.
1: Láthatóan, mert hogy Baka András feladata államfőként a legfőbb ügyész kinevezése, ugye ez is a függetlenség egyik biztosítéka, meglepően és ez is szokatlan, körültekintően mindenkivel tárgyalva és mindenkit meghallgatva próbál dönteni. Ebben nyilván benne van az is, hogy egy olyan döntést kell hozni, amely nincs ellenére a miniszterelnöknek, mert az egy eléggé vállalhatatlan helyzet lenne, hogy az első nap konfliktusba kerüljenek. De mégis nem mondhatja meg a miniszterelnök, hogy kit akar. Ez egy fura helyzet.
0: Igen, ez egy érdekes helyzet. Itt az a fontos, hogy az országgyűlés részéről, illetve a kormány részéről is szükséges a kompromisszumra való hajlandóság. Ezt tükrözi, hogy a legfőbb ügyészt az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazatával lehet megválasztani. Nyilván a jelen helyzetben, illetve a korábbi helyzetben is, mivel egy több mint kétharmados többség volt, ez nem jelentett igazi garanciát. De ez nem változtat azon, hogy a legfőbb ügyésznek alapvetően egy olyan személynek kell lenni, aki mindenki számára elfogadható és egy szakmai szereplő. Tehát a legfőbb ügyész egy független, önálló és nem utasítható szereplő. Én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy sokaknak újdonság, hogy a legfőbb ügyész teljesen önálló. Ő nem a kormány alárendelt, nem a végrehajtó hatalom része, nem is a bírósági rendszer része.
1: Hát ezt Polt Péter is mindig hangsúlyozta, csak senki nem vette egészen komolyan, az az igazság. Különösen azok fényében, hogy milyen ügyek indultak el és milyen ügyek nem indultak el fájóan, látványos módon. Ezeket például szinte kötelességszerűen elő kellene venni a legfőbb ügyésznek? Ezeket a ki nem vizsgált dolgokat?
0: Ugye a legfőbb ügyésznek nincs könnyű dolga, tehát egyrészt át kell tekinteni azt, hogy a korábbi eljárások, amik esetleg folyamban vannak, nem indultak meg, lezárultak, ott van-e keresnivaló egyáltalán, illetve ezt fogalmazza meg úgy az alkotmányok, hogy az állam a büntető igényét, tehát hogy megbüntessen valakit, érvényesíteni kívánja vagy sem. Illetve nyilván meg kell határozni a jövőre vonatkozóan is az ügyészség irányelveit, szakmai működésének a kereteit. Tehát a legfőbb ügyésznek rendkívül komplex feladata van.
1: Ráadásul mindenki azt várja tőle, miközben az állománya egy részét elvonja a vagyonvisszaszerzési hivatalát, ezt azért most már lehet látni, hallani, hogy alapvetően gyorsítsa az ügyek kivizsgálását és egészen más sebességi fokon.

0: kozatra kapcsoljon. Képes erre az ügyészség?
1: Önmagában az ügyészség, én azt gondolom, hogy jelentős mértékben nem, tehát ez nem csak az ügyészségen múlik. Itt szükség van a bíróságok működésére, ugyanúgy a közreműködő ügyvédek, védők közreműködésére, és hát a jogszabályi környezet működésére is, továbbá a szükséges személyi tárgyi erőforrásokra. Tehát nagyon komplex egy eljárást gyorsítani, illetve a büntető eljárások rendkívüli felgyorsítása kapcsán azért én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a büntető eljárásban nem véletlenül vannak nagyon robusztus garanciák. Tehát nem cél az, hogy a garanciák feláldozása árán gyorsítsunk egy eljárást, nem vitatva persze, hogy a magyarországi eljárások, akár polgári, akár büntető eljárások, gyakran húzódnak, és nem az észszerű időn belül zárul.
0: Viszont igen, ezek a garanciák egy része legalábbis a védelemhez való jogot biztosítja a vádlott számára, tehát azért ebből a szempontból érdemes végig gondolni, hogy szabad-e erről legalább részben lemondanunk, nyilván nem.
1: Ugye ez mindig az arányosság kérdése, tehát mi az, amit feláldozunk, és mit nyerünk vele. Ha ezt egy képzeletbeli mérleg két serpenyőjébe helyezzük, akkor az összhangban áll le. Tehát nagyon fontos, hogy az eljárások gyorsítása az egy valós társadalmi igény, egyébként a jogászok részéről is igény, de alapvetően körül kell járnunk, hogy ez ne annak az árán történjen, hogy akár a terhelti jogokat, garanciákat korlátozzuk. Nem elfogadható, hogy annak az árán gyorsuljon az eljárás, hogy nem kellően körültekintő akár a nyomozás, akár a bíróságnak a döntése végső soron.
0: Egy másik téma utoljára a vizsgálóbizottságok. Ugye a parlamentben nagyon sokan várnak arra, hogy a vizsgálóbizottságok meghallgassanak politikusokat, nagy leleplezéseket és lelepleződéseket várnak ettől, de hát nyilván nem egy vizsgálóbizottság a jogi aktus legfőbb szereplője, hanem majd egyszer egy nyomozóhatóság. A vizsgálóbizottság mit tud tenni? Mire van jogosítványa jelenleg?
1: A vizsgálóbizottságnak is erőteljes jogosítványai vannak. Én azt gondolom, hogy a vizsgálóbizottság, amiben jellegadóan más, hogy egyrészt a nyilvánosság erejével is tud működni és hatni. Tehát mondjuk egy nyomozásnak nem az a célja, hogy arról a társadalom esetleg értesüljön. A vizsgálóbizottságnak más a szempontja, ott esetleg politikai szempontok is figyelembe vehetőek. Tehát ezzel óvatosnak kell lenni. Nyilván, ami egy vizsgálóbizottsági eljárásban kiderül, tény, adat, bizonyíték felmerül, az adott esetben felhasználható egy büntető eljárás során, de itt nagyon fontos, hogy ezt a két kérdést, hogy nyomozás és vizsgálóbizottság élesen válasszuk külön.
0: Az egyik a jog, a másik a politika inkább.
1: Hát így van, és ugye a vizsgálóbizottságokhoz olyan garanciák nem társulnak, amik a büntető eljárás kapcsán egyértelműek, nem csak a magyar jogban, de ha a strasbourgi bíróságnak a következetes gyakorlatára gondolunk, a büntető eljárásnak elég konkrét módon megvan, hogy milyen alkotmányos garanciái vannak. A vizsgálóbizottságok esetén éppen azért, mert ennek nincs olyan döntési jogköre például, vagy olyan erős jogkörei a vizsgálóbizottságnak, nincsenek is olyan erős garanciák.
0: Alkotmányjogász ügyvéd vendégünk volt Stánic Péter. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Év végéig havi 5000 forintos támogatást kapnak a költségvetésből a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, az intézkedéssel havi egy tankolásnál kompenzálják a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti különbséget. Erről is beszélgetünk Mellár Tamással.
2: Kapcsoljuk most Mellár Tamás közgazdászt, a KSH volt elnökét, volt parlamenti képviselőt. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És ugye ön is aláírta annó még talán májusban azt a tiltakozó levelet, amit neves közgazdászok írtak a védett tár ellen, vagy az ellen.